0: This is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
1: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
0: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. We're Caleb and John.
1: Somebody like me, somebody like me. Somebody Like Me was one of the first few songs we ever...
2: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Miért gondolnánk, hogy Isten szintelen és unalmas, hogy azt akarja, hogy minden csúnya legyen, hogy ne érezzük jól magunkat, és hogy csak egy csomó szabályt és előírást akar adni? Hadd mondjak valamit. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mennyben ül és nevet, és ő mindannyiunkban nevetést adott, és azt várja, hogy használjuk is azt. Nevetnünk kell, nevetnünk, nevetnünk. Nevetnünk és nevetnünk. Mondd el Istennek, hogy mit akarsz, és mire van szükséged. Akarja hallani az imáidat, de utána hagyd ezt, és mondd neki, és én mit tehetek érted a mai napon? Hogy lehetnék áldás számodra a mai napon? Majd törekedj a szentségre. Vidd Istenhez azokat a területeket, amelyeken problémáid vannak, és mondd neki, nem vagyok hajlandó így maradni, meg kell változtatnod. Változtass, segíts. Aztán fogd azokat a területeket, legyen az türelmetlenség, vagy bármi más. Tanulmányozz az Isten igéjét azzal kapcsolatban, majd bízd rá a Szent Szellemre, hogy ő változtasson meg téged. Ne csak azt mondogasd, én járok gyülekezetbe, tudod, ez nagyszerű. Járj is gyülekezetbe, de semmi nem helyettesíti majd a személyes ige tanulmányozásodat és időtöltésedet Istennel. Oda kell menned Istenhez, és fontossá kell tenned azt, ami számára fontos. Azt hiszem, én jobban érzem magamat, mint ti. Én hiszem, hogy ti szeretnétek helyesen cselekedni, különben nem lennétek itt. Az emberek nem szánnak időt arra, hogy egy ilyen alkalomra eljöjjenek, hogyha nem akarják azt tenni, ami helyes. Szóval én felelősséggel tartozom Isten felé, hogy elmondjam, amit szerintem ő akar. És megadjam nektek azt, amire szükségetek van, és nem feltétlenül azt, amitől a testetek jól érezné magát. Amen. És még ha most nem is tetszik ez nektek, később majd tetszeni fog. És megemelem a kalapom azok előtt, akik a tévében néznek. Tudom, még korán van ahhoz, hogy úgy kiabáljon veled valaki, ahogy én szoktam időnként. Néhány néző számára hajnali 5:30 van. Én meg azt mondom nekik, hogy gyerünk ki az ágyból, és törekedjetek az igazságosságra, éljetek szent életet. Többé ne élj lazán, és ne légy lusta. Éhezd, és szomjazd az igazságot. Te meg azt mondod, te jó ég asszony, még fel sem ébredtem. Nem tudnál kicsit kedvesebb lenni, és arról beszélni, hogy mennyire szeret engem az Isten? Azt is szoktam. Holnap talán erről fogok beszélni. Mindkettőre szükségünk van. Bátorításra is szükséged van, miközben az utadat járod. Ezért mondom neked, hogy megvan benned minden, ami kell, hogy szent vagy. Ez nem atomfizika. Csak annyit kell tenned, hogy engeded Istennek megtörni a szelencét. Megtörni a szelencét, hogy ki tudjon önteni téged. Törd össze a szelencét. Halleluja! Tudjátok, észrevettem mostanában, és erről beszéltem is valahol nemrég, hogy a magukat kereszténynek való emberek életében annyi büszkeséget látok, hogy hány ingerem lesz tőle. Ne próbáld megmondani nekem, hogy mit tegyek. Ha kiigazítanak a gyülekezetedben, akkor ott hagyod, és keresel egy másikat. Az egyik barátod megmondja a véleményét neked, és azt mondod, ha így beszélsz velem, akkor nem vagy a barátom. Sokkal inkább a barátod vagyok azzal, hogy azt teszem, amit teszek, mintha csak azt mondanám, amit hallani akarsz, mert ezzel kockázatot vállalok. Ma este azt a kockázatot vállalom, hogy holnap nem fogsz visszajönni. Azt kockáztatom, hogy kikapcsolod a tévét. Átkapcsolhatsz másik csatornára, és lehet, hogy azon is ott leszek. Még magamban is észrevettem ezt, és utálom. Ezért tudjátok, mit tettem a múlt héten? Újra elővettem Andrew Murray klasszikus könyvét az alázatról, és újra csak olvasom, és tanulmányozom. Tudod miért? Azért, mert nem fogom megtűrni a büszkeség lelkületét, mert a büszkeség lehúz téged, az alázat pedig felmagasztal. A Biblia azt mondja, hogy öltsük fel az alázatot, ugyanazt, ami Krisztusban is megvolt. Senki sem mondja meg nekünk, mi mindent tudunk. És tudjátok, szomorú, de van, hogy minél okosabbnak hiszi magát valaki, annál nehezebb számára, hogy egy sajátjától eltérő nézőpontot is meglásson. És ha ilyen vagy, akkor semmit sem tudsz tanulni. Úgy értem, mi a különbség egy bűnös és egy gyülekezetbe járó bűnös között? Igen, elrontunk dolgokat. Bűnt követünk el, de mi Isten igazsága vagyunk Krisztusban. Hogy tudnánk ugyanazok az emberek maradni? Hogy lehet bennünk Isten szentsége? Hogy lenne lehetséges, hogy látva Isten hatalmas tetteit, mégse reagáljunk rájuk? Jézus azt mondta, ha szerettek engem, engedelmeskedtek nekem. Tudod mit? Ha nem tudod, hogyan engedelmeskedjetek Istennek, akkor sokkal több időt kell arra fordítanod, hogy mély szerelembe ess vele, és minél inkább szereted, annál inkább engedelmeskedni fogsz neki. Nem tudsz majd másként tenni. Ezért van az, hogy a szent élet az Istennel való kapcsolatból származik, nem pedig a szabályok betartásából. Olyanná válsz, mint az, akivel sok időt töltesz. Törekedj szentségre. Nem baj, ha nem érsz célba, de törekedned kell rá. Tudjátok, szoktam mesélni arról az időszakról, mielőtt komoly keresztényé váltam volna. És tudjátok, különbség van egy keresztény és egy komoly keresztény között. Amikor komolyá válsz, akkor hajlandó leszel egy kis fájdalomra, hogy azzá válj, akit Isten szeretne. Hadd mondjak valamit, állíthatom, hogy most már nagyon engedelmes feleség vagyok. És tudjátok, az elején, ó, te jó ég, el sem tudom mondani, milyen fájdalom volt a lelkemben, amikor Dave mondott valamit nekem, amit nem akartam megtenni, vagy amivel nem értettem egyet, de az Isten azt mondta, hogy ne feleseljek vele. Azt hittem, hogy ki kellett mennem a szobából, ki a házból. Eltökéltem, hogy Istenért fogok élni, de fájdalmas volt. Tudjátok miért? Azért, mert a szellemem tele volt jó dolgokkal, de a lelkemben tele voltam lázadással, amiatt, hogy néhány férfi molesztált és bántalmazott. Ezért megfogadtam, hogy egy férfi sem fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak. Több és senki nem fog szórakozni velem. Saját magammal kötöttem szövetséget, Isten pedig önmagával akart szövetségre léptetni velem. Én gondoskodtam saját magamról. Nem fogsz bántani engem, nem fogsz velem így beszélni, nem fogsz rosszul bánni velem, már itt se vagyok. Évekig eltartott ez. De törekedtem. Legalább törekedtem. Nem mondtam azt, hogy tudod, ez csak a gyengeségem, és tudod, Isten kegyelme ezt is elfedezi, dicsőség Istennek, én járok gyülekezetbe. A kegyelem nem kifogás arra, hogy rendetlen életet éljünk, hanem az erő ahhoz, hogy ne úgy éljünk. Hallottatok? Szeretem ezt. Pál apostol azt mondja a Galata 2:21-ben, nem lett számomra hiába való az Isten kegyelme. Ha hiszel a kegyelemben, akkor hadd változtasson meg. Ne keresd kifogást arra, hogy ugyanúgy maradj. Nos, engem molesztáltak. Felejtsük el a kifogásokat. Nem számít, miért vagy olyan, amilyen. Ne legyen ez kifogás arra, hogy úgy is maradj. Ne foglalkozz azzal, hogy mit csinál más. Te cselekedj helyesen, hogy Isten megállhasson. Te mutass példát. Te kezdeményez. Legyen Isten szerinti viselkedésed. Én magamnak is prédikálok, nem csak nektek. Az egyik dolog, ami nagyon zavart engem, az elmúlt években a keresztények között, az a szeretet, az igazi szeretet hiánya. És az, hogy nem igazán nyúlunk ki, hogy segítsük a szegényeket és a szükségben lévőket, ami egy másik 12 részes tanítássorozat lenne. De olvassuk el a Jakab 2.14-et. Jakab 2.14. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de jó cselekedetei nincsenek, amivel megmutathatná azt? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Nos, nem a cselekedetekből van üdvösségünk. És mindenáron el kell kerülnünk a testies cselekedeteket, vagyis azt, amikor saját erőből próbáljuk elvégezni Isten munkáját. Én nem üdvözíthetem magamat, nem szentelhetem meg magamat, még csak meg sem tudom változtatni magamat. Istennek kell dolgoznia, hogy megváltoztasson, de nekem meg akarnom kell a helyes dolgokat, és nekem kell agresszívan törekednem rájuk. Ezért, ha megfelelő hittel rendelkezem, az jó cselekedeteket eredményez majd. Mi értelme azt mondani, hogy van hited, ha nincs jó cselekedeted? 15. vers. Ha valamelyik testvéremnek nincs ruhája, sem étele minden napra, és egyikötök csak azt mondja neki, Isten veled, melegedj meg, majd imádkozom érted. Tudjátok, Isten mondott nekem valamit, amivel régen nem igazán töröttem. Egyik reggel imádkoztam valakiért, hogy Isten gondoskodjon róla, és tegyen meg érte valamit, és Isten azt mondta, többé ne kérj olyat tőlem, amit te is meg tudnál tenni, csak nem akarsz. Atyám, kérlek, adj egy matracot Szúzi testvérnőnek, a földön alszik. Nos, te kis buta, menj, és vegyél neki egyet. De nekem már terveim vannak avval a pénzzel. Nem engedhetem meg magamnak. Nos, akkor menj, és keress 10 másik keresztényt, akik unatkoznak. Gyerünk, kavard fel a dolgokat. Légy főkolompos! Légy bandavezér! Lépj be Isten bandájába! Mondd, hogy XY testvérnőnek matracra van szüksége, de csak ennyi pénzen van. Arra gondoltam, esetleg tudsz segíteni? Tudnál segíteni? És csak kiszállítatjuk neki, hogy ne is tudja, honnan jött. És egyfolytában hálálkodni fog Istennek. Ó, köszönöm, Uram, köszönöm, Uram, köszönöm, Uram, köszönöm. Aztán elmeséli majd neked, hogy milyen csodát tett vele Isten, te pedig azt fogod érezni, hogy egy titkos ügynök vagy. Isten megbízásából. Melegedj meg, lakj jól. Mit használ ez? 17. vers. Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, vagyis azt igazoló, engedelmes tettek, halott önmagában. Itt látjátok? Ez az. Oké, lehet, hogy kegyelemből a mennybe jutok, de az életemmel semmilyen erőteljes hatást nem fogok kifejteni senki más életére, hogyha nem látják a hitemmel járó jó cselekedeteket. Ez az egyik oka annak, hogy miért kértük, hogy hozzatok magatokkal pelenkát és popsi törlőt. Nem csak azért jöttünk, hogy vallásosak legyünk, és megpróbáljunk elvenni dolgokat a Minneapolis-i hívőktől. Azért jöttünk, hogy befektessünk a városotokba, hogy segítsünk a szegényeknek és szükségben lévőknek, és nem akarom, hogy abba hagyjátok ezt, ha mi elmentünk. Légy főkolompos, kezdj el valamit a gyülekezetedben, tégy valamit azon túl, hogy be és kimasírozol heti 3-szor, és melegíted a széket a popóddal. Csinálj egy hívőkből álló bandát. Támadjátok meg a szegénységet a városban. Gyerünk! Én is része vagyok egy bandának. Talán nem lenne annyi probléma a többi rosszfajta bandákkal, ha lenne néhány jó banda a gyülekezetekben. Most már jól prédikálok. Nem csoda, hogy a világ nem figyel ránk. Látniuk kell valamit. Látniuk kell. A következő dolgok történhetnek, ha akcióba lendülsz. Egy hölgy megjelent 2 hatalmas rekeszpelenkával, és látszott, hogy olyan rekeszek voltak, amiket nem lehet üzletben kapni, ezért megkérdezték tőle, hogy honnan vette. Azt felelte, nos, tudtam, hogy gyűjteni fogjátok ezeket, amikor jöttök. Mert felraktuk a weboldalunkra. Azt mondta, pont egy pelenka és popsi törlő gyártónál dolgozom. Most figyeljetek. Azt mondta, meséltem a főnökömnek arról, amit csináltok, és nagyszerű dolognak tartotta, hogy ide jöttök, és tényleg tenni akartok valamit az emberekért. Semmi más okból, csak hogy jók legyetek hozzájuk, ezért megpróbálja megszervezni, hogy rendszeresen kiküldhessen egy egész kocsi pelenkát és popsitörlőt a szükségben lévők felé itt a városban. Szóval elkezdtem valamit. Banda vezér vagyok Isten számára. Megszerveztem a bandámat, megvettük az összes pelenkát és törlőkendőt a környéken, és most jó nagy felfordulást okoztunk. Hova tűntek a pelenkák? A keresztények megvették az összes pelenkát. Mit csinálnak ennyi pelenkával? Na, szeretnék. Sajnálom, muszáj kimondanom. Remélem másra kell, és nem mi akarjuk hordani őket egész életünkben. Nem tudtam megállni, ki kellett mondanom. Most pedig annyi pelenkánk van, hogy holnap váltunk, és kérjük, hogy műanyag késeket, villákat és kanalakat hozzatok. Hát nem klassz ez? Mibe került ez neked? Egy kicsi pénzbe, meg időbe? És most úgy érezheted, hogy részese lettél valaminek. Ez engem nagyon izgatottá tesz, hogy része vagyok ennek. Én is a bandához tartozom. Amen. Ó, olyan jól érzem magam, hogy alig bírok magammal. A cselekedetek nélküli hit halott és erőtlen. Nos, mielőtt befejezzük ma, mondanom kell néhány dolgot, mert a szentség az nem törvényeskedés. Akármit is gondoltak régen az emberek a szentségről, abból zűrzavar lett, egy rémálom. És sok embert elfordított Istentől, mert a szentség azzá vált, hogy ne dohányoz, ne igyál, ne káromkodj, ne táncolj, ne kártyáz, ne menj buliba, ne öltözködj csinosan, ne sminkeld magad, ne viselj ékszert, és ne legyen szép frizurád. Vágd le, vagy ne vágd le a hajad, attól függően, hogy a vallás mely ágát követted. És Isten ments, hogy tetoválásod legyen, vagy ha férfi vagy, akkor fülbevalód legyen, mert attól a vallásos emberek kiakadnak. Na gyerünk, én is voltam ebben. Ó, nézd azt a tetoválást! Láttad? Annak a férfinek fülbevalója van. Nos... Tudjátok, nincs időm ezt alaposan átvenni. De az Ézsaiás 44:5 azt mondja, egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, vagy tetoválja, az Úré vagyok. De van néhány ige, ami azt mondja, hogy ne tedd ezt. Igen, az az, ami a 3 Mózes 19:28-ban van, és amit tévesen idéznek. Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást halottakért. Tudjátok, mi időnként kiragadunk ezt-azt, amit úgy gondoljuk, azt meg kihagyjuk. A Biblia azt mondja az Ézsaiás 49-ben, hogy Isten tenyerébe bele van tetoválva egy kép rólad. Én épp a határán vagyok annak, hogy csináltassak egy tetoválást. Ide hátra. Az, hogy én az Úrhoz tartozom. Ti is velem jöttök, ugye? Arra gondoltam, ezzel elintézhetem a vallásos embereket, és akkor túl is leszek ezeken. Dave-nek beletelt egy kis időbe, mire megszokta a gondolatot. Úgy volt vele, hogy nem, és tudom, nem helytelen ez? Azt kérdezte, nem azt mondja a Biblia, hogy ne tedd? Miért tennék ilyet? Csak azért, hogy a vallásos démonokat felmérgesítsem, semmi másért. mert olyan sokáig éltem a törvényeskedés rabságában, és a törvényeskedésben minden arról szólt, hogy mit nem tehetsz. Hadd mondjak valamit. Krisztus szolgálni nem unalmas, hanem nagyon jó dolog. Rengeteg dolgot tehetsz, és ez még nem elég, de még élvezheted is az egészet. Mondhatok valamit? Mi itt sokkal jobban érezzük magunkat, mint bármelyikünk anno, amikor lerészegettünk, és másnaposak voltunk. De ez jó és tiszta szórakozás. És én sokkal inkább megnevettetlek benneteket, mint bármelyik humorista a mocskos vicceikkel. És látnotok kell itt még néhány dolgot.
2: Amen.
1: Az Ezékiel 16:9-ben egy nagy ünneplésről olvasunk, és Isten fülbevalót, meg orbavalót adott mindegyikőjükre. Nos, ha megmutathatnám nektek, akkor nem akarnátok hazamenni. Szóval csak megadom az ige helyet, majd keressétek ki Ezékiel 16:9-13-ig. Egy másik helyen Isten megbüntette az izraelitákat a fülbevalók miatt, mert a Baál ünneplésre vették fel. Tehát a következő a lényeg, hogy mi a motivációd, és hogy miért csinálod, amit csinálsz. Ezért nem tehetjük meg, hogy egy ember külseje alapján döntjük el magunkban, hogy ő egy gonosz személy, csak mert nem úgy néz ki, mint mi, nem úgy beszél, mint mi, és nem olyan színű a haja, mint a miénk. Ezért van az, hogy manapság sok ember az egyház közelébe sem akar menni, mert csak kritikát és ítélkezést kapnának. Te nem olyan vagy, mint én. Változnunk kell egy kicsit. Kicsit fel kell ráznunk magunkat. Amen. Mondtam Dave-nek, tudod, ha úgy döntök, hogy tetoválást csináltatok, akkor ide hátra tetetem, ahol senki sem látja. Azt felelte, ó, mindenkinek meg fogod mutatni. Meg is fogom. Ide állok majd, hogy ezt nézzétek. Nos, lesz egy új hír az újságban. Meyer tetoválást csináltat. És fülbevalóm is van, meg csinos ruhám, és remélem örültök, hogy így van. Miért gondolnánk, hogy Isten szintelen és unalmas, hogy azt akarja, hogy minden csúnya legyen, hogy ne érezzük jól magunkat, és hogy csak egy csomó szabályt és előírást akar adni? Hadd mondjak valamit. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mennyben ül és nevet, és ő mindannyiunkban nevetést adott, és azt várja, hogy használjuk is azt. Nevetnünk kell, nevetnünk, nevetnünk. Nevetnünk és nevetnünk. Törekednünk kell a szentségre. Cselekedetet kell hozzáadni a hitünkhöz. Fel kell ismernünk, hogy Isten hirdető táblái vagyunk. Az emberek boldognak akarnak látni. Az emberek kétségbe esetten vágynak a boldogságra. Nincs szükségük egy csomó önmagát kereszténynek mondó emberre, akik úgy néznek ki, mintha citromba haraptak volna. Nemrég olvastam egy történetet, elmondom nektek, és ezzel fogom befejezni. Egy kislány meglátogatta a nagyapját, aki történetesen egy nagyon vallásos ember volt, és volt neki egy farmja. A kislány körbejárta a farmot, és látta a különféle állatokat. Bement a Baromfi udvarra, és látta a tyúkokat, ahogy kapirgálták a földet, szaladgáltak és repkedtek, és azt mondta, nos, a csirkék nem olyanok. A papa azt kérdezte, nem milyenek? Aztán a kislány látta a lovat kint a mezőn, ahogy futkározott, és jó kedve volt, és azt mondta, nagypapa, ő sem olyan. Látta a tehenet, ahogy füvet evett, ő sem olyan. Majd bement az istállóba, és látta a megnyúlt arcú, hosszú, lógófülű szamarat, és azt mondta, ő olyan. Papája azt kérdezte, hát te meg miről beszélsz? Azt felelte, nagypapa, hát vallásos, úgy néz ki, mint te. Gyerünk, álljunk fel mind. Ó, oh, nem érzed úgy, mintha egy friss szellő fújt volna itt? Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Bali Mónika vagyok. A Médiazaj helyett beszélgetések a Kiegyensúlyozott Életért című podcast új epizódját hallod. Mai vendégeim férfiak. Érzékenyen reagálnak korunk társadalmi folyamataira, és közösséget építenek. Bedő Imre és barátja Fenyő Iván van itt velem a stúdióban. Hello!
2: Hello! Sziasztok!
1: Nagyon örülök, hogy eljöttetek, és nem csak protokollból, hanem tiszteletből is pozícionállak benneteket, és kaptok egy rendes felkonfot. Dőljetek hátra, mert ez egy kicsit hosszú lesz. Bedő Imre, közgazdász. A Férfiak Klubja független társadalmi szervezet alapítója, vezetője, író. A Férfi Energia, a Megbízható Férfi és a Teremtő Tűz című könyvek szerzője. A Gránit Oroszlán példakép díjak alapítója. Én azt szoktam mondani rá, hogy YouTube csatorna aktivista is. Mosolyoghatsz? A Facebookon körülbelül 170 ezer követője van a Férfiak Klubjának. Azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy korábban befektetési banki szakember voltál, Magyarország egyik nagy ipari vállalatának vezérigazgató helyettese 26 évesen. Ezek után saját vállalkozásokat indítottál el, aztán ezt mind elhagyva felépítetted a Férfiak Klubját. Nős vagy két csodalány apukája. Eléggé kiterjedt, színes, széles volt a bemutató?
3: Köszönöm Elégre szépen, igen, abszolút. Kicsit sok is nekem.
1: Sok is neked?
3: Vagyok, igen, így mindig.
1: És a barátja Fenyő Iván, színművész. A Színházi Színművészeti Főiskola elvégzése után 2003-ban a Katona József Színházhoz került, ahol olyan darabokban játszott, mint például a Padlás, a Szent Ivánéi Álom, a Tartüf, vagy a Dzsungel könyve musical. Aztán lett szabadúszó. A hallgatók szerintem a hallgatók nagy része valószínűleg sikerfilmekből ismeri, ilyen például a Szabadság szerelem, az SOS szerelem. 2005-ben igen nagy port kavart, most jó értelemben, Sam Mendes Oscar-díjas amerikai rendező háborús filmjében egy tengerész gyalogost alakítottál, ez a Bőrnyakúak című film volt, és Pinkó tengerész gyalogos volt a te szereped. 2015-ben írtad az Észlelések, avagy egy gondolkodó ember naplója című könyvedet. Na de amit nagyon kevesen tudnak rólad, a diploma munkáját Anthony Hopkinsból írta. Köszönöm, hogy bólintasz, a színművészünk. Iván egy gondolkodó, mélyen érző ember. Ez az, amit én látok, hallok, kapok, amikor olvasok, hallok rólad, és közösséget építesz. A teljességet most, Iván, jól értelmezem, úgy éled meg a színművészet mellett, hogy tudatosan élsz az önismereti idézőjelben kurzusokra jársz magaddal, vagy akár szakemberrel, veled gondolkodókkal, és szerintem évek vagy évtizedek óta ez egy szívtúra, amit bejársz.
2: Igen. Nem tudom nem csinálni. Nem tud nem történni. Ha nem történik, és csinálódik. Tudom, hogy így nem beszélünk elvileg, de ez történik. Mm. Tehát történik velem egy fajta vezettetésből ez az egész. Nevezhetjük ezt isteni vezettetésnek, nevezhetjük ezt univerzális, ez az élet, az erő, nevezhetjük ezt, hogy valami fajta ébredés, tudatára ébredés, és akkor történnek a dolgok, de nem tudom nem csinálni. Tehát én csak egy én színész akartam lenni, aztán utána híres akartam lenni, meg minden. Semmi olyat, ami közösségépítő, semmi olyan, ami tudatosság, önismeret, személyiség, pszichológia, spiritualitás, transzcendens, mélyebb gondolkodás, filozófia, semmi ilyet eszembe se jutott volna soha, hogy erről beszélek, erről tudok, ez érdekel. Mm. És így alakult, milyen érdekes az élet, mert a kanyarognak az utak, így alakult.
1: Azért hívtalak benneteket, mert közeledik a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, legjelentősebb ünnepkör, a nagy hét húsvéttal, a feltámadással, és amikor azon gondolkodtam, hogy vajon kikkel kellene beszélni adásban, természetes lelkipásztor vagy bibliatanító, oké, de megláttam egy fotót a Facebookon. Két jó barát sétál az erdőben. Szerintem 3 fokozatban esett le a szám, annyira megdöbbentem. Az Iván és az Imre járják az erdőt. Na fiúk, nem tudjuk, honnan gyökerezik ez a barátság. Először erről kell beszélgetnünk. Mikor, hol ismerkedtetek meg, és hogyan mélyült el ez?
2: Hú, hogyan is volt ez, én esküszöm, nem is emlékszem.
1: Meg mikor?
3: Én azt reméltem, hogy te el tudod mondani.
2: Tényleg? Igen, és te sem, én sem emlékszem.
3: Ez én arra, ez arra emlékszek, hogy azt, hogy mi hogy találkoztunk, tehát látod, ez megint
2: én nem tudom elmondani,
3: ilyen
2: mikor
3: vezettetés. Hát ez egy ilyen fajta történés, hogy nem tudj, esküszöm, arra voltam, azért hallgattam, hogy majd az Iván biztos elmondja, hogy hát az úgy volt, hogy fölhívott valaki, hogy meg akarsz a bedő, vagy a bedő keres téged, vagy te keresel, nem tudom. Arra emlékszek, hogy az első találkozásunkkor már egy hosszabbat, talán a római partra mentünk.
2: De hát az már, akkor már ismertük, igen? Egymást kvázi.
1: De ez évekre nyúlik vissza? Hát valami támpontot adjatok
2: konkrétan
1: már.
2: Tehát, hogyha most el kéne mondani, hogy akkor kapsz egy nyereményt, nem emlékszem. Tehát figyelj, én ott megmondom.
3: 8 év.
2: Várjál, 2016-ban már te voltál fenn nálam egyszer egy Gyere fel Ivánhoz eseményen.
3: 16-ban.
2: Igen.
3: Hát,
2: és akkor már voltunk abban a viszonyban.
3: Inkább ilyen 14 körül.
2: 14-5 lehetett, de nem tudom elmondani, hogy akkor már volt ilyen YouTube csat? Nem, az biztos, nem. Nem tudom, akkor honnan ismerlek.
1: Nem már.
2: És azóta ilyen, tényleg ilyen természetesen alakult.
3: Tehát mi az első találkozásaink óta találkozunk, és elkezdünk ilyen mélyre menni. És mindenféle magánéleti, mindenféle értékrendi, világlátási, igen, spirituális, igen, dolgokról tudunk nagyon-nagyon gyorsan mélyre menni,
1: de szeretem
3: és beszélgetni ezekről. És eszmétcserén nekem azért tetszett az Ivánnal való találkozás, mert ő egy abszolút más világból jön, mint én. Tehát teljesen más világból
2: minden
3: jön.
2: Minden szempontból más.
3: Igen, a minden szempontból más. Tehát a budapesti, igen, művész, igen, világ és az erdélyi indítatású üzleti,
2: igen,
3: az ugye teljesen más. És mégis, ha valamiben nem értünk egyet, akkor is olyan nagyon nyitottan meg tudjuk ezt beszélni, és kiderül a végén, hogy egymást abban is úgy tudjuk építeni, hogy én is sokkal közelebb kerülök hozzá, meg ő is hozzám, és hogy mennyi minden sok közös dolog van, de nekem ez az élményem a mi találkozásaink kapcsán mindig.
2: Abszolút férfi dolog, férfi barátság, és pont most is volt egy beszélgetésünk, hogy majd jövünk ide, nem tudom, de az is, nem tudom, szerintem egy órát beszéltünk múltkor is, vagy egy óra 13-at, vagy másfél órát, és
3: tegnap előtt.
2: Igen, kb. Pandémia alatt is most eszembe jutott, akkor is volt egy jó hosszú mély beszélgetésünk, a római is volt, nálatok voltam, tehát beszélgetünk valamikor így kamerák előtt, vagy így mikrofon előtt, akkor is szerintem normálisan, természetesen, meg civilben is. Őt is érdekli a világ. Nem is úgy látom az imét, mint egy persze közgazdász, meg akkor biznisz, nem tudom, de én úgy látom, mint egy férfi barát lett, és jól gondolkozik nekem bizonyos dolgokról. Bizonyos dolgot nem értek, ezt megkérdezem, bizonyos dolgokban eltér a vélemény, ezt elmondom, bizonyos dolgokban akár nyitom őt, bizonyos dolgokban ő a földre hoz engem, és arra felé nyit. Tehát beszélgetünk, és például most ez a másfél órás beszélgetés során is ő el tudja mondani, köszönöm, megértettem, köszönöm, és én is megértettem, nekem nagyon sokat számít az ő ez a vidék, erdélyi, föld közeli realitás, ez a férfi, női, klasszik, ez nekem így nem volt meg, tényleg egy ilyen lazább, szabad, jó érte, tehát az értékrendünk azonos, azért tudunk csatlakozni egymáshoz, de tényleg én egy budapesti kultúr, értelmiségi környezetből, értelmiségi szülőktől egy én először művész pályát választó valaki vagyok. Egyszer jártam Erdélyben, imádom a természetet, mi sokat túráztunk, sportoltunk, nem tudom, de amúgy én ezt nem ismerem, ezt a világot, amit múltkor is mondott, hogy a falujukban a 20, nem tudom, 10 méteres létrát fölállította a csűr, mondja, és akkor beszélt az imitató a csűr mellett, és mondom, hogy nem is hallottam.
1: Ezt a szót hallom. Mi?
2: Tehát ezt amikor mint az színházi előadás van, vagy itt olvastunk regények, akkor csűr, mi meg így mondja, és ez zseniális, hogy egy új világot látok meg, ami számomra nagyon szimpatikus.
1: Mi a legszimpatikusabb az imi életében, küldetésében számodra, Iván? Aztán majd kérdezlek persze erről téged, hát is, Imi.
2: Két külön kérdés, az Imi életében a legszimpatikus. Nekem tetszik, hogy ő férfi. Nekem tetszenek ezek a klasszikus értékek. Tehát én most ide úgy jöttem, és ezt el is mondom transzparensen, mert így szeretek beszélni, és így szoktunk mi is, hogy akkor beszélünk mindenről. Én úgy Én úgy nevelkedtem, hogy mi tulajdonképpen a szüleim szerintem nem a mai, ami ma számít liberálisnak, hanem ami régen számított liberálisnak egy ilyen közegből. Tudod, ez szabad, budapesti, gondolkodó, értelmiségi, mindenkit elfogadó, nyitott, laza, egyenlőek vagyunk emberek, tiszteljük egymást emberek, kommunikáljunk, beszéljünk, egy ilyen környezetből jöttem. Azért a valóban, amit mostanában hallhatunk az elmúlt években, azért a színházi világ, a művész világ, a filmes világ, általában a világban is, de itt Magyarországon is inkább kicsit ez a liberális szabad volt. Nem feltétlenül olyan szitok szóval, mint ahogy néha ma említik, és aki az értelmesebb, gondolkodó ember, az nem is feltétlenül szitok szónak ejti, hanem csak azon reálisan így van. Most mindenféle politikát, pártpolitikát hagyva, és ezért minden, ami kicsit jobboldali, kicsit klasszikus, azt én nem ismertem. Nem azt mondták, hogy rossz, csak nem ismertem. És a Páger úr, nekem a jógamesterem, aki egy vidéki, férfi, stabil, klasszikus értékrendet való, ő elkezdte ezt nekem megmutatni. Akkor megismertem a Kassai Lajost, ugyanolyan barátunk, most már közös barátunk, a Lajost 10 éve ismerem, ön általa is megláttam egy teljesen más világot, ugyanezt. És az IMI is nekem ezt képvisel, és az, mit szeretek benne a legjobban, ezt a klasszikus férfi, női, ha úgy tetszik, konzervatív világot, ami nem megváltoztatta a gondolkodásom, jó, akkor ez vagyok, hanem megismertem egy másik oldalt, ami kell ez az oldal is. Mint hogy nem lenne az egyik tüdőd, vagy a jobb, vagy a bal. Tehát hála Istennek megismertem ezeket a barátokat, mert így lehetett ott gyökerem. Megismerhettem mi az, hogy hit. Nem általuk ismertem meg ilyen értemben a hitet, de ezt, ami így gondolkozik, hogy család, hit, klasszikus értékrend, férfi, nő, konzervativizmus. Tehát én ezt nem tanítottak a szüleim, hogy ez rossz, vagy nem ebben nőttünk föl. És én ezzel nem is foglalkoztam. És például az IMI-ék által is ismerem meg ezt, és ennek nagyon az IMI által is a stabil, középpontban lévő, kiszámítható, realisztikus oldalát, meg a dzsúdós társam is, a Roli, ő is ilyen, tehát hogy nagyon sokat adnak. Én meg majd mindjárt elmondja talán, mit adok, és ez hozzátett, nem megváltoztatta például a szüleim neveltetését, az emberekhez, a szabadsághoz, az egyenlőség, gondolkodás, a elfogadáshoz, hanem hozzátett, kiegészítette az IMI és a mostani barátaim, és nekem ez nagyon szimpatikus benne sokan. Nekem szimpatikus, hogy családban él, amilyen apa, látom milyen apa, ahogy beszél a feleségről, ahogy neveli a gyerekeit, ahogy gondolkodik, és akkor egy hatalmas, kicsit hosszúra eresztettem elnézést, de a következő rész, hogy milyen az élet. Tehát, hogy amit ő a küldetéstudat, na ez a másik kérdés. Amit ő szolgálatban és közösségteremtésben csinál, le a kalappal. Le a kalappal. Tehát ez egy csoda. Főleg nekem a férfi nő közössége, erő, uralt erő, stb. Ez az egész, ami most jön, hogy Great Reset, amiket az IMI mond, nem tudom, itt már például mi beszélgetünk egymásra, fia, IMI nem az van, hogy ő meg, hát szerintem nem az van, és itt már beszélgetünk, itt már nem teljesen egyezik mindenben, inkább egymást egészítjük ki. Nem, sosem vitáztunk, de nem azért, mert nem jó vitázni, nem is, hanem egymást egészítettük ki, egymást edukáljuk, egymást szemét nyitjuk fel olyanra, amik lehet, hogy másiknak vakfoltja, de az egész movement, közösségépítés, amit ő csinál, le a kalappal. Erre van szükség, ilyenekre van szükség, mindenki, ahogy ő általa tudja, és mindenkit, aki azt az embert, akiket ő elér, azt megszólítani. Ez egy szolgálat. Szép.
1: Tiéd a pálya, IMI. Miért szereted a barátodat? És mit tisztelsz benne?
2: Ugyanilyen hosszan, és még egy picit tegyél.
3: Készülök itt nyelvemmel. Köszönöm szépen egyébként, nagyon jól esett, és közben így belém is hasított, hogy vajon fogok-e tudni ilyen szépen beszélni. De nagyon igyekszek igazat is mondani, mert ugye az a lényeg, hogy az embernek az igazság jöjjön ki belőle, és én valahogy úgy érzem, ugye, hogy én egy kisváros szülött, falu nevelt, ugye, mert a nagyszüleim nekem falun éltek, falun voltak értelmiségek, több generációs értelmiségi családból származva, egy másfajta gyökérzettel, aztán a metropoliszban kiteljesedve, az üzleti világ minden bugyrát bejárva, a bankitól a iparvállalati vezetésig a saját vállalkozásig. Mégiscsak ugye egy erőltetett iskola után nagyon jól esik nekem, hogy találok olyan szellemi társakat, akikkel egyfajta közös építkezés lehet csinálni, akivel egymásra reagálva folyamatosan új inspirációkat lehet. Tehát, hogy egy olyasfajta tisztelet teljes oda-vissza kommunikáció van, amiben ezt a másik fajta világot, amiben az Iván nevelkedett, én is jobban bele tudok látni abban, mert nincsen benne semmi merevség. És van egyfajta olyan bizalom, amivel mi abszolút nyitottan tudunk ebbe közlekedni, és azért is beszélek erről, hogy mennyire nem, hogy mondjam, mennyire természetesnek kéne lenni ennek, és a mindennapi beszélgetésekben az emberek között, akik esetleg különböző véleménye vannak, ez egyáltalán nincs így. És hogy mennyire természetes ez, és hogy amikor azt mondtad, hogy titeket ebbe a nagyvárosi, liberális, mindenki egyenlő, mindenkit szeretünk közegben neveltek, akkor úgy éreztem, hogy talán van egy összehasonlítás azzal az erdélyi rusztikus valamivel, amik sokkal zártam, de hogy ez nem így van. Tehát olyan érdekes, hogy az én lelkemben is az jött fel, hogy a hagyományos keresztény értékrendekre épülő, abszolút falusi, kisvárosi, vidéki maradjunk annyiba, hozzáállás is, a mindig is a világra való nyitottság, a kíváncsiság, ugye ott is az volt, hogy ha bárki bejött az ajtón, akkor azt mondtad, hogy te, itt egy pohár pálinka, ugye nyilván azért indítottak a kultúrába egy pohár pálinkába, hogy az egy ilyen fajta zsilipelés volt, hogy akkor megérkeztél, és egyből meg tudott nyílni a beszélgetés. Nem azt jelenti, hogy mindig ezért földig estek, hanem volt ez a gyere, ülj le, akárki, de a világ bárki, és hogy ez talán, ez látod megint egy közös dolog, egy abszolút közös dolog, és hogy az Ivánban nagyon tisztelem ezt, hogy olyasmi utat tudott bejárni. Van ebben is hasonlóság, mert én is beutaztam Tibetet, meg Közép-Amerikát, meg Afrikának egy részét, meg nem tudom, a útkereséseinkben. Ő egy másik ilyen útkeresést járt be, hogy viszonylag széles körű rálátásunk van másfajta kulturális, spirituális utakra is, mint a keresztény út, amit mi itt ugye sokkal közelebb van hozzánk, mert ennek a teljes struktúráit rendelkezésre áll. De hogy ebben az igazságkeresésben, tehát én azt látom az Ivánon, hogy ő egyfajta igazságkeresésben van, és ebben vagyok én is, és ebben egymást nagyon jól tudjuk támogatni, és az lehet, hogy úgy érezzük néha, hogy egyre közelebb jutunk az igazsághoz, de ugye van egy közmondás is erről, hogy szeresd azt, aki keresi az igazságot, de óvakodj attól, aki azt mondja, hogy megtalálta. Igen. És hogy nem találjuk, de épülünk. És ez egy ilyen közös épülés, és ez egy ilyen jó út, és nagyon nehéz ilyen társakra lelni. Tehát nagyon-nagyon nehéz olyan, aki olvasottságában, nem tudom, rálátásában, a kommunikációs készségében, mert mikor beszédből próbálsz építkezni viszonylag magas szinten, viszonylag magas szellemi szinten, akkor a másiknak is olyasmi kifejező készsége kell legyen, ahol ő nüanszokat rak hozzá, ahhoz, amit már te is félig tudsz, és egy kicsit jobban fogsz tudni, és ez egy fantasztikus kaland, hogyha az ember rálel egy ilyen...
1: Hú, figyeljetek más srácokat, én nem tudtam, hogy a férfi barátság az ennyire izgalmas lehet. Szerintem ti ezért vagytok itt, és lehet, ez egy teljesen önző dolog részemről, és már nekem ez is az áldás. Maradjunk még egy kicsit Erdélyben, jó? Erdély gyerekkor, nagy hétre készültök, katolicizmus, unitárius vallás, az neked gyerekként, fiatalként sokat adott? Kérlek, beszélgessünk egy kicsit erről, hogy konkrétan, konkretizálva, hogy mit. És most, amikor pár évvel ezelőtt az Omega Budapest gyülekezetbe elkezdtél járni családoddal, milyen hitugrás vagy szellemi szintugrás volt az, amivel te ott találkoztál?
3: Hát ugye a kommunizmus alatt a hitgyakorlás az abszolút tilos volt, tehát a Ceausescu diktatúra volt, azt ne felejtsük el, hogy az egy igazi diktatúra volt, tehát nem volt semmi gulyás, semmi vidámbarak, ott a nulla toleranciás, nagyon-nagyon nehéz volt, és nyilván a szüleim is ehhez alkalmazkodtak. A nagyszüleim olyan kis falvakban éltek, főleg ugyanek egyik fele unitárius volt, az apám oldala, anyukám oldala katolikus volt, és abban annyira eldugott kis falu volt ott, főleg ahol a katolikus világ volt, hogy ott tényleg a kutya se járt arra, tehát ott nyugodtan el lehetett menni templomba, de nagyon érdekes hídgyakorlást utólag úgy vélem felfedezni ezt, hogy nagyon sokan vannak, akik elmennek templomba, De nem biztos, hogy a mindennapokban ezt a dolgot igazán jól tudják gyakorolni. És olyan mértékig, hogy a Bibliát kézbe véve azt egy kicsit olvasgassák is, és ne csak a mise vagy az Isten tiszteleti időben kapjanak ilyesmi táplálékot, nem is nagyon ismertünk. Tehát, de azért húsvét az nekünk egy nagyon nagy ünnep volt a húsvéti locsolásnak a kultusza, a kultúrája miatt. Tehát, hogy mi óriási listákat készítettünk a lányokról, akikhez el kell menni, óriási élmény volt mindenkihez illedelmesen elmenni, verseket mondani. El kellett menni a rokonokhoz minden délelőtt, ugye, tehát délelőtt mentünk a rokonokhoz, azokat letudtuk, de déltől már délután indult, tehát mikor már kicsit nagyobb iskolások voltunk, és akkor összeverődött 6-8-10 fiú, és együtt mentünk locsolni az összes lányhoz, ahol minden óvod süti, meg később azért egy-két pohár bor, vagy valami, de ez az egy óriási dolog volt, hogy az egész városban a férfiak tiszteletüket tették a nőknél. És igazán tiszteletüket tették az összes nőnél. Tehát nem az volt a lényeg, hogy berúgjanak a végére, hanem a nőknek való tiszteletadás, ez a március 8-a, ami egy olyan nem tudom micsoda, ahhoz képest ez az igazi.
1: Ezt nem állj, most ezt nem értem, figyelj, most nyakon öntöd a nőt egy vödör vízzel, és ez a tiszteletadás.
3: Ugye itt már igazi locsolás, hogy valójában igen, tehát a kulturális értelemben az volt a óriási megtisztelte, imádták, tehát olyan, mi nem tudtuk ezt már csinálni, mert városban voltunk, ugye, de az egy óriási dolog volt, hogy az, hogy ugye ez a meglocsoljuk.
2: Ez is egy igazságkeresés, ez nagyon szép, hogy keresi az igazságot, és rákérdez erre, igen, mint nő. Igen, szép. Igen.
3: Ez egy olyasmi termékenységi áldás volt, mint a bemerítés mondjuk. Aztán. Maga ez az egész is, az a megtisztítása, tavasszal a nőnek a megtisztítása, és és a termékenységi áldása volt, ami azért egy spritznihez képest egy vödör tiszta víz, az sokkal-sokkal jobb. És az egy élmény volt, hogy tetőtől talpig, és át kell öltözni, és nem tudom. Tehát, és hogy azért nem minden lányt locsoltak így meg, ugye? Tehát akit, csak akikhez, igazán a nagy versenyt értük, ugye meg. Volt ilyen, olyan, amolyan, szóval nagyon érdekes.
1: Hát voltak, volt bocsánat, népi... prémium kategóriás lányok voltak, ne, meg szekunder.
3: Úgy volt, hogy a fiúk mondjuk egy faluhelyen is sokan mentek együtt locsolni. És a húsvét az jó alkalom volt arra, hogy jelezni tudja mindenki. Több fiú jelezte annak a lánynak, hogy őt tetszik.
1: Hát ez cuki.
3: De minden lány egynek adott piros tojást, és volt, akinek sok piros tojása volt, tehát több ilyen ciklus lement, tehát több éven keresztüli locsolások alkalmával elkezdett mindenki számára kiderülni az, hogy egy fiú mondjuk 6 lánynál is jó, de aztán volt, aki tudja, hogy ő csak egy lánynál jó, ő meg annál a lánynál, akit nagyon szeret, nem annyira jó, de és elkezdték szépen úgy leosztani ezeket a dolgokat fejben is, lélekben is, hogy amire oda került a sor, hogy valóban mondjuk házasság elé néztek, akkor már tisztázódott egyfajta ki kinek jó, ki hogy lesz. Ez egy nagyon-nagyon érdekes.
1: Tehát ez egy folyamat volt.
3: Pontosan.
1: Ez egy megismerési folyamat.
3: És húsvétkor mondjuk, ha már ebbe belemegyünk, ugye, mint hagyomány, akkor volt egyfajta jelzésrendszer. Ezt követte ugye a május fa állítása.
1: Igen.
3: Május fa állítása az olyan, kivágtak egy nagyon magas fát a fiúk, egy fiú, földíszítették mindenféle szalagokkal, és azt a lányos ház elé kitűzték. De több fiú is tűzött ki ilyen május fát ugyanannak a lánynak. Megint ugyanez volt. A fiúk lerombolták a másik május fáját, hogyha nem vigyázott az rá. Tehát ott egész éjszaka őrizték, vagy valami. Ez megint nagyon-nagyon érdekes, hogy nem verekedtek össze. Az, hogy ők fizikailag összemérjék az erejüket, és megverekedjenek egy nőért, mint egy primitív dolog, ehhez képest ez egy kulturális dolog volt, hogy kinek magasabb a május fája, ki rátermettebb, ki őrzi jobban. Ha őrizték, akkor ott álltak mind a ketten, nem volt ilyen fizikai. Utána még számtalan ilyen jelzés van az év körben, a különféle ünnepekhez köthetően. Ugye volt aztán a pünkösdő királyválasztás, meg egy csomó ilyen, amiben lejátszották ezeket a párválasztási meccseket, és visszatérve ugye a húsvétra. Nagyon érdekes, hogy mi gyerekként nyilván mindig a feltámadásra készültünk, mert az a buli. Ugye, és ennek kapcsán ugye most is talán érdemes arról beszélni, hogyha ez ugye egy nagy csütörtöki műsor lesz, hogy a mi kultúránkban is nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy a húsvét kapcsán a buli részét várják, amikor a feltámadás megtörténik, akkor mindenki nagyon örül. Viszont nagypénteken a keresztrefeszítés, tehát ugye nincs feltámadás halál nélkül. A halál pedig ugye úgy kellene ezt ünnepelni, hogy elmész és megéled Jézus halálát, utána megéled azt az időszakot, ami előtt feltámad, és akkor utána örülsz a feltámadásnak. De ugye a húsvétot ünneplő tömegek nagy része, ugye pestiesen szólva, skippeli, átugorja ezt a haláltémát, pedig minden megújulásnak ugye előtte meg kell halnod. Az életedben is meg kell halnod, le kell bontanod valamit ahhoz, hogy tovább tudjál lépni. Arra emlékszek, hogy ez az utóbbi években sokkal erőteljesebb lett, hogy a teljes ünnepet érdemes megélni, és a teljes ünnepnek része a keresztre feszítésre való felkészülés, a halál, az egésznek a lelki tusája, amit a Jézus vagy a tanítványai, és utána a feltámadás. Még egyszer mondom, az életünk összes részére vetítve ez talán egy jó tanulság, és ezt viszonylag későn tudtam magamhoz venni, mert előtte tényleg az volt, hogy a húsvét az egy darabig nem lehet ugye sonkát tenni, de alig várjuk már, hogy aztán jön a sonka, a kalács, a finomságok és a többi.
1: De te a hitre jutásod az elmúlt pár évben hozott igazi szintugrást, és talán azóta látod ezt is jobban, nem? A felébredéseket.
3: Maga a keresztény misztika, hogy úgy vegyük, ilyen mondjuk modernül fogalmazva, én mindig akartam, terveztem, hogy majd elolvasom a Bibliát tényleg. Hát annyi mindent olvastunk, a Bhagavad Gita-t, és nem tudom, mindent elolvastunk korábban, és jóval korábban bejártam már a tibeti összes nagy templomot, és amit el lehet képzelni ebben Indiába számtalan helyen, és talán azt is mondhatnám, hogy azt hittem, mint ahogy vannak barátaink, akiknek

0: jelenti, hogy olyan, mint Krisztus, Christ-like. Antiókiában nevezték először a keresztényeket, a tanítványokat keresztényeknek, és azért, mert úgy viselkedtek, mint Krisztus, úgy beszéltek, olyan volt az attitűdük, szolgáltak, megbocsátottak, szerettek, gyógyítottak, gonosz démonokból szabadítottak, és elkezdték rájuk mondani, hogy de hát ezek meg a kis Krisztusok. És mit mond a mai ember, a 20.-21. század embere, hogy keresztény keresztre akar feszíteni a vallással, a 10 parancsolattal? Mit gondoltok erről? A valódi kereszténység miről kell, hogy szóljon? Iván már olyan sokat beszélt a barátod.
1: Én érdekes karakter leszek itt a kereszténységről beszélni. Ha egy pici bevezetővel én is élhetek, ahogy az Imi elmondta egy picit az életét, kinyílt egy film előttünk, hogy hogy élhetett, mint élt. 6-7 éves voltam, még vissza egyet az Imire, mert fontos dolgot mondtál, hogy úgy érezted, hogy én azt mondom, hogy én, ahogy a szüleim, hogy honnan jöttünk, hogy mintha szembeállítottam volna egy picit azzal, hogy mondtad, hogy ti is befogadtátok az embert, meg Bálinkkal, stb. És én meg természetesen nem szembe akartam állítani, és tök jó, hogy elmondtad, és én pedig szerintem nem csak az Iminek, sőt, hanem mindannyiunknak, és nem pont hármunknak egyébként, akik itt vagyunk, hanem a hallgatóknak, majdnem azt mondom, a nézőknek, és a világnak szeretném elmondani, és nézzük meg, hogy ki hogy reagál erre belülről, hogy nem biztos egy új korszakban, nem biztos, hogy be kell tagozódjunk, hogy én most ne a mai szót vegyük, tehát nem tudok jobb szót, ezért nehogy bereagáljunk arra, hogy amikor azt mondjuk liberális, akkor azt gondoljuk, hogy a mai politikait mondjuk, hanem aki azt mondja, hogy szabadnak jó lenni, szabadon mondhatod el, amit gondolsz, egyenlőek vagyunk, mint emberek, ha már Krisztus és Jézus, egyenlő emberek vagyunk, lelkek vagyunk, egyenlőek vagyunk, mint hallgatódjon meg mindenki, fogadjuk el a másikat, szeresd fel a barát, stb. Ez az egyik, mondjuk azt mondjuk, hogy oké, ezt tartja fontosnak a liberális, mondjuk, és a másik, meg mondjuk azt mondja, hogy de nekem meg család, hit, nemzet, és akkor mi úgy nevelkedtünk, és ezt szeretnék egy picit így megemelni az egészet, ha már beszélünk feltámadásról, és tudom, hogy furcsa lesz nekünk, nem pont hármunknak, hanem esetleg egyes hallgatónak, hogy meg kéne tudjuk ezt emelni, hogy most már ne válasszuk, hogy melyiket, ugye a pártpolitika is nagyon befolyásol minket, hogy akkor ezt halljuk mindenhol a világon, akkor te melyik vagy? Fradista vagy, vagy újpestes vagy? Te akkor kék vagy, vagy zöld vagy? Te melyik vagy e kettő közül? És az van, hogy hát nekünk otthon, például itt reagálok vissza az Imire, nekünk az, hogy nemzet, otthon, hogy én nevelkedtem, Kokárda, Petőfi, József Attila, a haza, hát ugyan apám nagyon művelt értelmiség, anyám, mi erről beszéltünk, olvastunk versek, a magyarság, Vasalbert, érted? Tehát ez fontos volt. Ugyanakkor a család? Hát hogyne? Hát a család a legszentebb dolog. Hát olyan nagy családi partik voltak, meg a nagy család összejárt, hát akkor várjál, akkor most akkor úgy nevelkedtél, mi volt a fontos? Az embernek, ugyanúgy, hogy mondtam, jobb tüdő vagy bal tüdő, yin vagy yang, férfi vagy nő, nem kell válasszunk, nem kell bemenjünk a pártpolitika és a világ utcájába, ha már beszélünk itt hitről, és emberségről és szellemről, nem kell belemenjünk a világ utcájába, hanem azt lehet mondani, hogy fontos neked, Iván, a nemzet, a család, a hit. Hát azért vagyunk itt, hát hogyne? Ja, akkor nem fontos az, hogy mindenki egyenlőek vagyunk, fogadjuk el a másikat, nyitottak legyünk, pillanat, kommunikáljunk. Hogyne lenne fontos? Magyarul nem biztos, hogy kell válasszunk, hanem egy megemelkedett emberi lény, szellemi lény, annak az alapvető emberi értékek, és ezek azt hiszem azok fontosak. Nem kell válaszok, hogy jobb kezem vagy bal kezem, jobb szemem vagy bal szemem, igyak mától csak, vagy egyek mától csak. Nem kell priorizáljak, szerintem, hanem az egyetemes emberi értékeket azáltal, hogy emelkedek, hogy fejlődök, hogy fölfelé kapcsolódok Istenhez, univerzum, vagy bármi, és észreveszem, hogy hogy vagyok több, mint csont, test, vér, és ez a Fenyő Iván nevű emberi lény, akit 78-a, bármennyi évig, hogy vagyok sokkal több és tágabb, innentől kezdve minden, ami egyetemes, emberi, azt be kell tudjam ölelni, és integrálni tudjam, és én ennek emellett szeretnék szólni, és szabad ne feled, csak arra szeretnék egy picit oda válaszolni, hogy én úgy nevelkedtem, hogy kultúra. család.

0: egyenlő emberek, nyitottság, demokrácia, beszélgetés a világról, mindenki mondja el a véleményét, ütköztessük a gondolatokat, mindent beszéljük meg az asztalnál, mi innen nevelkedtem. Érdekes módon Isten, ez az egy dolog, mert a haza volt, nemzet, Isten nem szerepelt. Ez nyilván azért, mert anyámnak is ott volt egy törése, majd mindjárt elmondom a sztoriban, meg apámnak is, mind a kettő. Apám csalódott 12-13 évesen a papokban. Azt mondja, hogy miért a pap, mondja meg, stb. Anyám zsidó származású, hát ne haragudj, a nácik üldözték az anyját, így nevelkedett föl, tehát erről nem lehetett beszélni a nagyi, amikor azt mondta, hogy a zsidók, lehalkodt, mondom, mit mondtál nagyon? Zsidók. Nem merte kimondani, mert ezért majdnem megölték, a fél családját kinyírták. Magyarul ez az, mind a, nekem speciális, mind az apu, mind a mama erről nem beszélt. Oké. Mit csináltam én? Itt van rögtön egy isteni vezetetés és csoda. Egyszer csak 6-7 évesen hazajöttem egy ilyen pici kis feszülettel, egy Krisztussal, aranyszínű volt, amit az esztergomi bazilikában, nem tudom, hogy jártunk ott gondolom, hatodik, elsőben, másodikban, és azt mondtam, hogy én nem tudom, hogy az ki, tehát, hogy Iván, neked mi a véleményed a kereszténységről, és akkor hogy kéne okosakat, nem tudom, én nem ebben nevelkedtem, és szerintem ezért hiteles, mert nem tanultam az agyammal róla semmit, tehát akkor mi tanulás, mi az elme, mi az agy, mi van más, amit érzünk, tudunk, nem azért, mert hiszünk, tehát mit észleljük. A lélek, az én, az igaziság.
1: A szív.
0: És a szív. És egyszer csak megláttam, hogy úristen, mi ez? De nem az a kicsi fadarab tetszett, meg hogy az ember olyan furán ott így ilyen torna mutat. Nem, hanem néztem, hogy mi ez? És hazavittem, és mondtam, hogy nézd ide, mama, mi? És ugyan Ivánkában, Jézus Krisztust a zsidó családban, és nem érted, milyen családban? És mondta, tudom, zsidó, mi az, hogy... És ott tudtam meg ezt az egészet. Tehát én nekem egyrészt zsidó gyökereim vannak, zárójel, mint Jézusnak, zárójel bezárva. És ugyanakkor ott volt a Jézus a kezembe, és azt mondtam, hogy nyilván anyám joggal érte, tehát hogy neki fura volt ez, de én azt eltettem, az volt a legnagyobb kincsem. Vágás. 8-9 évesen anyám kijön a folyosón, ahol laktunk, tehát a nappaliból, és egyszer csak azt látja, hogy én a tükör előtt, mint így Jézus, így gyakorlom, vagy így figyelem, és amikor meglátod, úgy csináltam, mint hogy nem, de miért csináltam? Nem tudom, én akkor nem hittem, azt sem tudtam, hogy ki ő, mi ez, keresztény, vallás, mi az a szó, nem értem. Tehát, de volt valami ebben az emberben, és onnantól kezdve vonzott ez a karakter, ez a szent, ez a mester, és most lehet, hogy ti keresztények nem így mondjátok, de nekem ő talán ezért autentikus, hogy nem tudom, hogy mit, Isten fia, ember, ez a lény, ez a valaki, ez a valami, ez a Úristen, és minden filmet, lásd, most már ugrok, színész vagyok, minden filmet, minden musicalt, mindent imádtam. Jézus Krisztus szuperszár, hallgatom, sírok, zokogok vele, és közben rájöttem utána már, én 3 évig ortodox zsidó iskolába irattak be. Oké, zsidó vagyok, aztán rájöttem, hogy de nekem a Jézus, de közben, hát Jézus is zsidó volt, és itt van megint csak ugyanaz, hogy bal oldal, jobb oldal, bal szemem, jobb szemem, nem kell a vallásokon vitázni. Ilyen értem, és itt befejezem, mit mond nekem a kereszténység? Ugyanazt, mint utána, aki hallott már, meg ismer már, meg mi meg beszélgetünk, mivel így ismertebb színész vagyok, talán így lehet hallani, hogy én nekem a balesettem után, 27-28 évesen, elmentem Nepál, megjelent egy buddhista láma az életem. Elmentem Nepálba. Ott voltam másfél hónapig, kolostorba. Elmentem zen. Japánba, elmentem Tájföldre, Vipassana, elmentem Mexikóba, elmentem keresztény kolostorokat járni 2 hétig egyedül egy hátizsákkal Toszkánába, és minden nap kolostorokba kopogtattam be, és a papok azt mondtam, hogy én itt szeretnék aludni, ott aludhattam, mentem tovább, mint a pilgrimis, mint a zarándok. Utána elmentem Amerikába, elmentem Brazíliába, tehát sokfajta vallási és szellemi irányzattal ismerkedtem meg, és szagolgattam, nézegettem, gyakoroltam, stb. Így, és akkor itt a vége, mit mond nekem a kereszténység? Nekem azt mondja, és ez lehet, hogy ilyen fura lesz nektek, nekem azt mondja, és szerintem ez tiszta, amit az összes más szellemi irányzatból, ha megveszed a legtisztább és legautentikusabb forrását, hogy szív, hogy élet, Isten, hogy többek vagyunk, mint ez, ami látszik, hogy nyitott szív, hogy együttérzés, hogy segítség, hogy elbocsájtás, hogy elfogadás, hogy szolgálat, hogy segítség, hogy megértés, hogy elfogadás, hogy letérdelés, hogy ima, hogy alá, hogy meditáció, mindegy, nekem ezt a szentséget mondja, ami az élet szentsége, ami a mindannyiunk szentsége, és kérdezik, hogy szerinted Iván, hogy ezzel foglalkozom, hol van Isten, vagy mi szent, és tudod, mit mond? Szinte minden az, mindenben benne van, mindenben. És nekem ez az ember, akit ti szolgáltok, és visztek, és úgy hívtok a kereszténység, és Jézus, nekem ez az ember, aki egyébként 6 éves koromban kvázi megjelent, és azóta imádom és szeretem, és egyébként ugyanaz a gyökerem, mint neki, ha úgy tetszik, zsidó, nekem ez az ember szól hozzám ugyanúgy, mint bármelyik más szent, bármilyen más szellemi irányzatot képvisel. Ez az ember, akit most úgy hívjuk, Jézus, ez ugyanúgy beszélt volna mai Eckhart Tollé-val, aki nem feltétlenül követ vallást, de ugyanúgy beszélt volna Buddhával, ugyanúgy beszélt volna minden.
1: Asztalhoz ült volna velük.
0: Együtt volt, és megbeszélték volna, és egymásra kacsit, te is úgy érted? Igen, te is érted. És mindegyik érti, hogy a mit mond, csak más a nyelve szó szerint, vagy más szimbolikát használ, vagy más mondatot, ha máshogyan közelíti, de a hegy csúcsáról és a lényegről beszéltek, és beszélnek mindannyian. És így kialakultak szellemi ösvények, akár mondhatod, hogy vallások, vagy más szellemi ösvények, és teljesen rendben van, hogy te melyik szellemi ösvényen jársz, melyik valláson jársz, ez most csak az én véleményem. Ha tisztán és elhivatottan valóban arra hegy csúcsára mész.
1: Percek óta ráz a hideg. De jó, hogy eljöttél. Bevallom.
0: Köszönöm, hogy mondhattam ilyet, mert ilyen értelemben más a gyökerem, mint nektek, és köszönöm, hogy mondhattam ilyet, és köszönöm a nyitottságot tőletek. Köszönöm, és nem azt mondjátok, hát ezt nem, hanem azt mondtad, amit ma. Köszönöm. Én köszönöm. Ez,
1: elmondom a hallgatónak, mert neked bevallottam a beszélgetés előtt. Hú, még mindig ráz a hideg. Hogy én novemberben lesz 20 éve, hogy hitre jutottam Jézusban, azóta imádkozom és olvasom a Szentírást. És én is nagyon aktívan kerestem őt. Nem tudtam, hogy Jézust keresem, de jártam a buddhista templomokat. Milyen érdekes, hogy milyen három ember ül itt most a stúdióban. Szóval jártam a buddhista templomokat. Tanulmányoztam a krisnásokat, az életüket, hinduizmusról olvastam. Jártam a katolikus templomokba, és a szentekhez imádkoztam. Aztán eljutottam Afrikába. A baptista szeretett szolgálattal forgattam 2003-ban menekültáborokban. Akkor még ez a szó kuriózumnak számított, 2003, Szenci Sándorékkal mentem el. Én akkor talán a Klubrádióban és a Magyar Televízióban az Este című műsornál dolgoztam, és így jutottam ki. És ott ők engem nem térítettek. Baptistákkal megyek, a Szaharában, szakadt dzsibben, törött ablakok, nagyon aktívan keresem az utat. Én nem tudtam, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki más nem mehet az atyához csak általam. Én ezt nem tudtam. Csak kétségbeesve kerestem, öngyilkos gondolatokkal. Hasonlóan hozzá, csak nem 6-7 évesen, hanem 16 évesen kezdtem el olyan dolgokat meglátni, megérezni. Elkezdtem, megtanultam a mi atyánkot, mert mondom, hát, ha ebben van valami. Semmi nem történt, csak aztán jött a szaharai út, jeep, homokbuckákon utazunk, és ők, Szenci Sándor, a felesége, meg Gál Dávid, többen ott beszélgettek, Jézusról osztottak meg sztorikat. Tehát amikor Jézus a pusztában, és akkor megkísértette őt a gonosz, meg Jézus azt mondta, hogy senki nem jöhet az atyához, csak általam, és ki mondja azt a szót, hogy Jézus, és én, aki semmit nem tud a Szentírásról, sírva fakadok. Pár perc múlva tovább megyünk, haladunk a dzsippel, megint Jézus, elsírom magam. Rendkívül kellemetlen volt, és a szakadt dzsip törött ablaküvegén keresztül én, a felnőtt érett nő, aki Magyar Televízió riportere, kidugtam a fejem, hogy ne lássák, hogy sírok, mert mennyire ciki. Következő nap, következő menekült tábor. A legszebb, legmosolygósabb emberek a világon menekültek, a szaharávik, a kék nép.
0: Fú, de szép név, hogy kék nép.
1: Bizony. Megszűnt Nyugat-Afrika, az ország megszűnt, amikor 76-ban Marokkó és Mauritánia lerohanta, tehát föntről lentről lerohanták, és átmenekültek Algériába, a kék nép, azóta nem megoldott a sorsuk, és én köztük forgattam. Telnek a napok. Szenci Sanyék sztoriznak. Jézus, amikor, de nem térítgettek, nem mondták, hogy Mónika, térjél már meg, mert ez az út. Semmi. Megint elhangzik. Jézus, megint sírva fakadok. Hát, hanem ezt nem értem. És utána elmentem egy baptista gyülekezetbe, Velencén. És akkor egy órán keresztül arról beszéltek, hogy Jézus azt mondta, hogy én megbocsátok, gyere hozzám, megbocsájtok, úgy, ahogy vagy, gyere hozzám. Egy órán keresztül bőgtem, és tanódaültek hozzám és az öcsémhez, Sándor és a felesége, és akkor imádkoztunk, és bocsánatot kértünk tanúk jelenlétében Istentől mindenért, amit elkövettünk, és kértük Jézust, hogy jöjjön a szívünkbe, hogy legyen ő a megváltónk, mert felismertük, hogy ő a megvált.
0: Mondhatok valami?
1: Mond.
0: Ez gyönyörű. Csak még erre vissza, hogy volt a Rinpoche, aki által először komolyabban beleláttam a spiritualitásba, a szellemvilágba, már nem úgy szellemek, hanem a szellemiségbe. Egyáltalán többek vagyunk, mint test, stb. Tampai Rinpoche, tibeti láma. Szerzetes aztán Rinpoche, dalai lámával találkozott sok emberrel, milliók követik. Már meghalt, most pont 2020-ban, azt hiszem, igen. És amikor 2008-ban először találkoztam vele, és elkezdte a tanítást adni, akkor kérdeztem, hogy ez buddhizmus? Azt mondja, az izmust, ez ilyen izmus, az olyan izmus, ez megint csak az, mint mondok, hogy jobb oldal, bal oldal, ilyen izmus, olyan izmus, ilyen vallás. Felejtsd el, én, ha úgy tetszik, mondja, Jézus szerető szívét tanítom, mondja a buddhista láma Rinpoche, vagy ha azt is mondhatod, Buddha fénylő bölcsesség tudatát, ezek ugyanazok, ugyanarról beszél, ugyanarra jön rá. És akkor jöttem rá, hogy ilyen értelemben, hogy mondjuk minden egy. Mm. Egy. És ilyen értelemben ez nekem egy csoda volt. És például utána, amikor elvitt a jó szerencsém, a jó sorsom egy szenvedés által, mindig van valami szenvedés, és akkor elvisz a jó szerencsét vagy az élet. Brazíliába egy ilyen elvonulásra, és egy ilyen retreatre, és egy spirituális centerbe, ami szintén keresztény köpenyben volt, vagy keresztény íze volt az egész helynek, zsidó karakterek is voltak ott. Volt ott egy buddhista szent is, és sok-sok keresztény, amiket én nem ismertem, mint majd már elmondtam, és egyszer csak mentem így a kertben. És láttam egy ilyen zöld vagy barna ruhás szintévesztőek, nem tudom, tehát egy ilyen szerzetest, egy ilyen köpenyben, egy ilyen valamiben. Tudod, most nézek rád, de közben látom az imit, hogy itt van. És mentem valamire, és látom, hogy ott van egy szerzetes. Kopasz feje volt, és ilyen nagy, ilyen köpenyben, csuhában, barra nézek, hogy na nézem, hogy itt ilyenek is vannak, de érdekes. Nem volt ott semmi, csak egy ilyen fejszobor már csak. Pont ahonnan, mint az egész testét láttam, csak egy fejszobor. Mondom, ez fura, ez mi volt itt? Bemegyek ott az ilyen kis boltba, és meglátok egy arcot, és azt mondom, hogy úristen, gyönyörű Jézus szobrok voltak, Szűz Mária, és láttam egy szót, úristen, ez de tetszik. Mondom, ez ki? És azt mondja, hogy Loyolai Szent Ignác. Mondom, úristen, ez nagyon tetszik. És mondom, hogy mi az a szobor ott kín, ami megjelent nekem, mint csuhás szerzetes? Azt mondja, az is Loyolai Szent Ignác. És most itt ő szólított meg téged, azért jött elém az a dolog. És utána évekkel később, amikor, és mind a mai napig ott van a falamon, egyébként milyen érdekes, pont Loyolai Szent Ignác, lehet, hogy ezt az emberek nem értik, vagy azt mondják, hogy még nem volt, oké, Loyolai Szent Ignác van az egyik a falamon, mellette Jézus, a másik oldalon pedig ott vannak azok a buddhista megvilágosodott mesterek és szentek, akik számomra, és a mesterem tanítása meg ezek, amikre én ráéreztem, ugyanazt tanítják, ugyanaz a lényegük, még ha más is a szellemi ösvény, ugyanarról beszélnek, és amikor évekkel később megint kimentem oda, és lefoglaltam, hogy ott leszek ebbe a kis kaibába, meg nem tudom, abba, mit tudom, 15 szoba volt, melyikbe megyek, ide megyek végül, ahova oda megint bementem, egy gyönyörű kép volt Loyolai Szent Ignácról. kedvenc színem a kék, és ő állítólag kék színekben jelenik meg. Tehát, hogy semmi nem véletlen.
1: Iván kedves, én azt szoktam mondani, hogy a véletlen Istennek a művész neve.
0: Gyönyörű. Zseniális. Tetszik.
1: Most arra kérlek, hogy tisztelj meg minket. Áldj meg minket azzal a meglepetéssel, ami a hallgatónak a meglepetés, mert tudtommal még Jézust nem játszottad. Sem filmben, sem hangban, sem színpadon. Az én kedvenc igém és egyfajta filter a Bibliából, ami nagyon gyorsan átszkeneli az én szívemet, Jézus Krisztusnak a főpapi imája. Ez az interjú nagy csütörtökön megy le. Nagy csütörtök az a nap, amikor lábmosás, utolsó vacsora, búcsú beszédek az Úrtól. Ezt követi majd a Getsemáné kert. De még az utolsó vacsora és a nagy mély beszélgetések is. Jézus elmondja azt az imát, ami talán a világtörténelem egyik legszebb imája, és a hallgatót abba is beavatom, hogy én 10-15 évvel ezelőtt már nem egyszer, nem kétszer imádkoztam Ivánért azért, hogy legyen neki hatalmas nagy Jézus találkozása, és hogy vigyázzon rá az Úr, és mi nem ismertük egymást, most találkoztunk először, és ugye imén keresztül jutottál be ide, mert örülök a barátságotoknak.
0: Imi a protekció. Na, betesz helyekre.
2: Közvetítő.
1: A szellemi, egyik szellemi menedzser. Szóval kapsz egy felkonfot, kedves Iván, és halljuk tőled. Jézus Krisztus főpapi imája, János evangéliuma, 17. fejezet, Fenyő Iván tolmácsolásában.
0: Mielőtt elkezdem, egy fontos mondat. A színész azt mondja erre, amikor nem ismer egy szöveget, hogy blattol. Szeretném elmondani, mert egy különlegessége a dolognak, hogy ez egy blattolás. Azaz nézzük, hogy hogy folyik át ezen a karakteren, ami most a Fenyő Iván nevű, ez a szöveg. És mondtad elő, hogy itt van, ezt majd nézd át. És mondtam, hogy nem, mert nem színészként akarok fölkészülni, hogy itt majd ott a vesző, meg ott. Nem, nem akar. Ez egy szent szöveg. Az egyik szellemősvény legszentebb szövege. Ezért nem szeretnék erre színészként, mint Fenyő Iván fölkészülni. Nem kell, hagy folyjon, ahogy ő akarja mondatni magát. Ezért ez egy szép, ez egy szent blattolás. Nézzük meg. Jézus főpapi imádsága. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amely már világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál, a tieid voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, mindaz te tőled van. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Az enyéim mind a tieid, és a tieid az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Én már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szentatyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, megtartottam őket. És senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig hozzád megyek, de ezeket elmondom még a világban, hogy teljes legyen bennük az örömöm. A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket. Mivel, hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Úgy, amint te elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. Én oda szentelem magamat értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek. Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismeri a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt. Igazságos, atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyek.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Időjárás.
2: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Beat István Dániellel.
1: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi

míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téli elképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megálló

az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mindegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Nyári csúcsforgalomra készül a budapesti repülőtér, több járat, új úti célok és még több utas várható. Megbénulhat a forgalom több helyen Budapesten. Napokon belül távoznak a kínai katonák a fővárosból. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Minden eddiginél forgalmasabb nyárra készül a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utas szám folyamatosan növekszik, új járatok indulnak Észak-Amerikába, és a repülőtér üzemeltetője szerint a megnövekedett forgalom ellenére is gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálás várja majd az utazókat. A Budapest Airport vezérigazgatója egy háttérbeszélgetésen azt mondta, a repülőtér tavaly közel 19,6 millió utas szolgált ki, ami mintegy 2 millióval több az előző évinél. A nyári időszak különösen erős volt, hiszen június és augusztus között több mint 5,5 millió utas fordult meg Ferihegyen. Az idei szezonban további növekedésre számítanak. A légi kikötő kínálata is jelentősen bővült, még tavaly 45 légitársaság 154 célállomásra közlekedett Budapestről, addig idén már 49 légitársaság 166 úti célt kínál az utasoknak. A legjelentősebb újdonságok közé tartozik az American Airlines Budapest és Philadelphia közötti járata, valamint az Air Canada Budapest és Toronto közötti összeköttetése. A repülőtér vezetése szerint mindkét járat kedvező fogadtatásban részesült, a növekvő utasforgalom kezelésére az elmúlt időszakban több fejlesztést is végrehajtottak. Új check-in pultokat alakítottak ki, bővítették a biztonsági ellenőrzési kapacitást, valamint növelték a repülőgép állóhelyek számát. A légitársaságokkal és földi kiszolgáló cégekkel együttműködve pedig azon is dolgoztak, hogy a repülőgépek forduló ideje rövidebb legyen és csökkenjenek a késések. A repülőtér forgalmi vezérigazgató helyettese kiemelte, hogy az utasbiztonsági ellenőrzéseknél új megoldásokat vezettek be, amelyeknek köszönhetően még a legforgalmasabb időszakokban is jellemzően 10 percen belül átjutnak az utasok az ellenőrző pontokon. Az A és B terminál közötti forgalmat is igyekeznek egyenletesebbé tenni, nem csak az utasforgalom, hanem a légi áruszállítás is jelentősen növekszik. Tavaly például több mint 426 ezer tonna árut kezeltek a budapesti repülőtéren, ami 42%-os emelkedést jelentett az előző évhez képest. Az idei év első hónapjaiban további 15%-os bővülést tapasztaltak, a vezérigazgató pedig beszélt az egyes termináról is, amelyet a Bajnokok Ligája döntője idején ideiglenesen ismét használatba vettek a megnövekedett forgalom kezelése érdekében. Hangsúlyozta, hogy a terminál állandó újranyitása jelenleg még nincs napirenden, mivel az épület nem felel meg a jövő technológiai követelményeinek. Ugyan a közel-keleti konfliktusok átmenetileg befolyásolják egyes járatok működését, Budapest továbbra is vonzó úti cél a turisták és az üzleti utazók számára. Újabb forgalmas budapesti útszakaszokon kapnak előnyt az autóbuszok. A BKK már két helyszínen új buszsávokat alakított ki annak érdekében, hogy a közösségi közlekedés gyorsabb és kiszámíthatóbban működjön. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint új buszsáv létesül a 13. kerületben, a Róbert Károly körúti felüljáró végénél, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtónál. Itt egy rövid besoroló sávot jelölnek ki az autóbuszok számára, hogy azok elkerülhessék a külső sávban gyakran kialakuló torlódásokat. A fejlesztés célja, hogy a BKK járatai gyorsabban tudjanak tovább haladni, így az utasok rövidebb menetidővel és megbízhatóbb közlekedéssel számolhassanak ezen a forgalmas csomóponton. Szintén új buszsávot alakítanak ki a 11. kerületben az Egér úton, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába. A buszsáv a hosszú jobbra kanyarodó sáv egy részét használja majd, és elsősorban a reggeli csúcsforgalomban segíti az autóbuszok gyorsabb haladását. A BKK szerint az a cél, hogy a közösségi közlekedés versenyképesebb alternatívát jelentsen az autózással szemben, különösen a legforgalmasabb időszakokban. Az intézkedés várhatóan csökkenti a buszok menetidejét és javítja majd a járatok pontosságát. A közlekedési központ emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hónapokban több helyszínen vezettek be hasonló forgalomtechnikai megoldásokat. Buszsáv létesült többek között a 11. kerületi Budafoki úton és a 19. kerületi Bátori utcában is, ahol a tapasztalatok szerint gyorsabbá vált a közösségi közlekedés. Tovább bővül Budapest modern villamos flottája, újabb KAF villamosát forgalomba a fővárosban, és a következő hónapokban további korszerű szerelvények érkeznek. A BKK tájékoztatása szerint a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta újabb járműve kezdte meg az utasszállító szolgálatát. A társaság közölte, hogy a további szerelvények folyamatosan érkeznek Budapestre, ami jelentősen növeli az akadálymentes, alacsony padlós villamosok arányát a hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es és az 56-os, valamint az 56A és a 61-es villamosvonalakon is egyre több modern KAF szerelvény közlekedhet majd. A BKK szerint az új járművek forgalomba állásával a fővárosi villamosflotta több mint 40%-a alacsony padlós lett. A tervek szerint, ha minden megrendelt villamos megérkezik és rendelkezésre állnak majd a szükséges uniós fejlesztési források, akkor a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es vonalon is megjelenhetnek a korszerű szerelvények. Emellett a 14-es, a 69-es villamos vonalon is tovább nőhet az akadálymentes járművek száma. A BKK és a BKV azt is vizsgálja, hogy a 47-es és a 49-es villamos vonalán milyen feltételekkel lehetne bevezetni a KAF villamosokat. Ehhez azonban további fejlesztésekre van szükség, például az áramellátás korszerűsítésére, egyes végállomások és pályaszakaszok átépítésére, valamint a kocsiszínek kapacitásának bővítésére. Már csak néhány napig láthatók Budapesten az első kínai császár legendás agyak katonái. A Szép Művészeti Múzeum nagy sikerű kiállítása vasárnap zárja kapuit. Vasárnapig még bárki megnézheti az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amelyet eddig több mint 200 000-en tekintettek meg. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak másolatokat, hanem 10 eredeti terrakotta katona szobrot és több mint 150 eredeti régészeti leletet is bemutat. A tárlat a világ egyik legismertebb régészeti felfedezését, az első kínai császár sírját őrző agyak hadsereget és annak történelmi hátterét ismerteti meg a látogatókkal. A kiállított tárgyak között fegyverek, szertartási eszközök és különleges ókori emlékek is szerepelnek, amelyek a több mint 2000 évvel ezelőtti Kínába kalauzolják el az érdeklődőket. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a magyar külügyminiszter. Még két napig tart a Tisza-Tavi Petkupa. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéllal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy sok lehetőség van a két oldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatásért gyermekügyi miniszter. Lanner Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Tegnap hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg mindkét esetben elaludtak a sofőrök vezetés közben. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. A programra előzetesen regisztrálni kell. Hetedik alkalommal tartják meg a Tisza-Tavi PET-kupát. A környezetvédelmi akcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET-palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dény és Hát között tisztítják meg a folyót. A megnyitón Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Időjárás.
1: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például arról, hogy májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme, az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapban 4-ben csökkentek a fővárosi lakó ingatlan árak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás. Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, Észak-Alföldön 11,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan friss lakásárindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9% alá csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos éves szintű drágulással, valamint a majdnem 11%-os fővárosi emelkedéssel. Budapesten májusban 7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decemberek között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, hogy a fővárosi árak alakulását leginkább a kereslet mérséklődése határozza meg. Ezekben a hónapokban kezdi a fizetőképes kereslet és a kínálat megtalálni azt az egyensúlyt, ami piaci szempontból is fenntartható. Az árak zsinórban két hónapig csökkentek, a budapesti kereslet pedig részben ennek hatására minimálisan élénkült, fogalmazott a szakember. Startol a budapesti Öttusa világkupa, nagy mezőny részvételével látványos versenyre készülnek a szervezők. Hatalmas a mezőny, a férfiaknál 137, a nőknél 103 versenyző vesz részt a kedden kezdődött budapesti Öttusa világkupán, melyen a szervezők a tavalyi sikeres rendezésre még egy lapáttal rá szeretnének tenni. A megemelkedett létszámok miatt a szokásosnál több csoportban zajlanak a selejtezők. A férfiak mezőnyét 4, a nőkét 3 részre osztják, az elődöntőben 36-an folytathatják szereplésüket mindkét nemben, a döntőbe pedig 18-an jutnak be. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője a viadal helyszínén a Boksarnokban megtartott sajtótájékoztatón a technikai értekezlet előtt érvényes számok ismertetésekor elmondta, a hazai színeket 8 női és 9 férfi öttusázó képviseli. Elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Toronto járata, amely október végéig csúcsszezonban heti 5 alkalommal hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mind a szabadidős, mind pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat június 6 és október 24 között közlekedik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint este 7-kor indulnak és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos exotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaiival és több dél-amerikai országgal is. Újabb rangos elismerést gyűjtött be Konrád Zsuzsanna Valami vad című rövidfilmje. Miután a Tallinn Black Nights Filmfesztiválon elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilm díját, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon is a legjobb magyar élőszereplős alkotásnak választották. Mivel mindkét fesztivál Oscar kvalifikáló, a film egy lépéssel közelebb került az Oscar jelöléshez. Folytatódik tehát a sikerszéria. A két elismerés különösen fontos mérföldkő. Ez azt jelenti, hogy a film egyre közelebb kerülhet ahhoz, hogy az Amerikai Filmakadémia díját energiáért is versenybe szálljon. A mágikus realista történet főhőse Zsófi egy kiváló tanuló kamaszlány, aki az egyetemi felvételire készül. Otthon azonban különös dolog történik vele, időnként medvévé változik. A hatalmas állat felforgatja a család életét, rettegésben tartja szüleit és öccsét, miközben a szomszédok is egyre gyanakvóbban figyelik a furcsa eseményeket. A történet a családi kapcsolatok, a szabadságvágy és a feltétel nélküli szeretet kérdéseit járja körül. A tallini zsűri szerint a film humorral és magabiztos történetmeséléssel feszegeti a műfaji határokat, miközben hitelesen teremti meg saját világát. A Friss Hús nemzetközi zsűrije pedig azt emelte ki, hogy az alkotás minden elemében kiforrott filmes víziót valósít meg. Konrád Zsuzsanna szerint a film középpontjában az a megzabolázhatatlan vadság áll, amely sok emberben ott rejtőzik, miközben a történet a szeretteinkért érzett tehetetlenségről is szól. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használni a június 1-től. Ahogy közleményükben írták, a TaxiTracker nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A TaxiTrack applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Nem sokára programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben, többek között majd arról lesz szó, hogy a fővárosi állat és növénykert július 1-én megnyitja a főváros számára a Biodómon, hogy ott mivel készülnek és mi látható majd, ez is kiderül hamar.

0: Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswayer belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeum.

Van. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő mebengokra indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A mebengokra indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van, az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Nyári csúcsforgalomra készül a budapesti repülőtér, több járat, új úti célok és még több utas várható. Megbénulhat a forgalom több helyen Budapesten. Napokon belül távoznak a kínai katonák a fővárosból. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Minden eddiginél forgalmasabb nyárra készül a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utas szám folyamatosan növekszik, új járatok indulnak Észak-Amerikába, és a repülőtér üzemeltetője szerint a megnövekedett forgalom ellenére is gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálás várja majd az utazókat. A Budapest Airport vezérigazgatója egy háttérbeszélgetésen azt mondta, a repülőtér tavaly közel 19,6 millió utas szolgált ki, ami mintegy 2 millióval több az előző évinél. A nyári időszak különösen erős volt, hiszen június és augusztus között több mint 5,5 millió utas fordult meg Ferihegyen. Az idei szezonban további növekedésre számítanak. A légi kikötő kínálata is jelentősen bővült, még tavaly 45 légitársaság 154 célállomásra közlekedett Budapestről, addig idén már 49 légitársaság 166 úti célt kínál az utasoknak. A legjelentősebb újdonságok közé tartozik az American Airlines Budapest és Philadelphia közötti járata, valamint az Air Canada Budapest és Toronto közötti összeköttetése. A repülőtér vezetése szerint mindkét járat kedvező fogadtatásban részesült, a növekvő utasforgalom kezelésére az elmúlt időszakban több fejlesztést is végrehajtottak. Új check-in pultokat alakítottak ki, bővítették a biztonsági ellenőrzési kapacitást, valamint növelték a repülőgép állóhelyek számát. A légitársaságokkal és földi kiszolgáló cégekkel együttműködve pedig azon is dolgoztak, hogy a repülőgépek forduló ideje rövidebb legyen és csökkenjenek a késések. A repülőtér forgalmi vezérigazgató helyettese kiemelte, hogy az utasbiztonsági ellenőrzéseknél új megoldásokat vezettek be, amelyeknek köszönhetően még a legforgalmasabb időszakokban is jellemzően 10 percen belül átjutnak az utasok az ellenőrző pontokon. Az A és B terminál közötti forgalmat is igyekeznek egyenletesebbé tenni, nem csak az utasforgalom, hanem a légi áruszállítás is jelentősen növekszik. Tavaly például több mint 426 ezer tonna árut kezeltek a budapesti repülőtéren, ami 42%-os emelkedést jelentett az előző évhez képest. Az idei év első hónapjaiban további 15%-os bővülést tapasztaltak, a vezérigazgató pedig beszélt az egyes termináról is, amelyet a Bajnokok Ligája döntője idején ideiglenesen ismét használatba vettek a megnövekedett forgalom kezelése érdekében. Hangsúlyozta, hogy a terminál állandó újranyitása jelenleg még nincs napirenden, mivel az épület nem felel meg a jövő technológiai követelményeinek. Ugyan a közel-keleti konfliktusok átmenetileg befolyásolják egyes járatok működését, Budapest továbbra is vonzó úti cél a turisták és az üzleti utazók számára. Újabb forgalmas budapesti útszakaszokon kapnak előnyt az autóbuszok. A BKK már két helyszínen új buszsávokat alakított ki annak érdekében, hogy a közösségi közlekedés gyorsabb és kiszámíthatóbban működjön. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint új buszsáv létesül a 13. kerületben, a Róbert Károly körúti felüljáró végénél, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtónál. Itt egy rövid besoroló sávot jelölnek ki az autóbuszok számára, hogy azok elkerülhessék a külső sávban gyakran kialakuló torlódásokat. A fejlesztés célja, hogy a BKK járatai gyorsabban tudjanak tovább haladni, így az utasok rövidebb menetidővel és megbízhatóbb közlekedéssel számolhassanak ezen a forgalmas csomóponton. Szintén új buszsávot alakítanak ki a 11. kerületben az Egér úton, a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába. A buszsáv a hosszú jobbra kanyarodó sáv egy részét használja majd, és elsősorban a reggeli csúcsforgalomban segíti az autóbuszok gyorsabb haladását. A BKK szerint az a cél, hogy a közösségi közlekedés versenyképesebb alternatívát jelentsen az autózással szemben, különösen a legforgalmasabb időszakokban. Az intézkedés várhatóan csökkenti a buszok menetidejét és javítja majd a járatok pontosságát. A közlekedési központ emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hónapokban több helyszínen vezettek be hasonló forgalomtechnikai megoldásokat. Buszsáv létesült többek között a 11. kerületi Budafoki úton és a 19. kerületi Bátori utcában is, ahol a tapasztalatok szerint gyorsabbá vált a közösségi közlekedés. Tovább bővül Budapest modern villamos flottája, újabb KAF villamosát forgalomba a fővárosban, és a következő hónapokban további korszerű szerelvények érkeznek. A BKK tájékoztatása szerint a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta újabb járműve kezdte meg az utasszállító szolgálatát. A társaság közölte, hogy a további szerelvények folyamatosan érkeznek Budapestre, ami jelentősen növeli az akadálymentes, alacsony padlós villamosok arányát a hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es és az 56-os, valamint az 56A és a 61-es villamosvonalakon is egyre több modern KAF szerelvény közlekedhet majd. A BKK szerint az új járművek forgalomba állásával a fővárosi villamosflotta több mint 40%-a alacsony padlós lett. A tervek szerint, ha minden megrendelt villamos megérkezik és rendelkezésre állnak majd a szükséges uniós fejlesztési források, akkor a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es vonalon is megjelenhetnek a korszerű szerelvények. Emellett a 14-es, a 69-es villamosvonalon is tovább nőhet az akadálymentes járművek száma. A BKK és a BKV azt is vizsgálja, hogy a 47-es és a 49-es villamos vonalán milyen feltételekkel lehetne bevezetni a KAF villamosokat. Ehhez azonban további fejlesztésekre van szükség, például az áramellátás korszerűsítésére, egyes végállomások és pályaszakaszok átépítésére, valamint a kocsiszínek kapacitásának bővítésére. Már csak néhány napig láthatók Budapesten az első kínai császár legendás agyak katonái. A Szép Művészeti Múzeum nagy sikerű kiállítása vasárnap zárja kapuit. Vasárnapig még bárki megnézheti az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amelyet eddig több mint 200 000 tekintettek meg. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak másolatokat, hanem 10 eredeti terrakotta katona szobrot és több mint 150 eredeti régészeti leletet is bemutat. A tárlat a világ egyik legismertebb régészeti felfedezését, az első kínai császár sírját őrző agyak hadsereget és annak történelmi hátterét ismerteti meg a látogatókkal. A kiállított tárgyak között fegyverek, szertartási eszközök és különleges ókori emlékek is szerepelnek, amelyek a több mint 2000 évvel ezelőtti Kínába kalauzolják el az érdeklődőket. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve

0: Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holtpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
2: Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkély párkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mint városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állítatta a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után, ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a Nagyiccei hív megáll. megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz, szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagy icce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagy icce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a nagy icce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját nagy iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szezgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Világ Budapest bővebben beszámolt. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a Szopláki Ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A Szopláki Ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhely a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a remete szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi remete szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A remete szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre is.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján! Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu!
2: Reklám hangzott el. Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Kormánybiztos lett Rost Andrea operaénekes. Átlépte az 1000 milliárd dollárt Elon Musk vagyona. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a Nemzeti Társadalompolitikai Stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választanák a rádiós, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Ma van a Védőnök napja. Több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel 161 dolláron zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl.
0: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló többnyire napos koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Csodaszép reggel, gyönyörű vasárnapot kívánok önöknek. Ebben az órában témánk a jótékonykodás, adományozás lesz. Vajon hogyan tudunk jól adományozni, jól jótékonykodni? Nyilván ez mindig jó dolog, hogyha az ember tud adni és tud jótékonykodni, de az, hogy kikeresni azokat a családokat, azokat az embereket, akiknek valóban szükségük van az adományra, illetve mi az, amire szükségük van, ugye ezeket érdemes szűrni. Ebben segít nekünk most ebben az órában Gábriel Péter, a Gábriel Segítő Közösség alapítója, hogy ők ezt hogyan teszik, illetve Bilvax Tibor befektetési szakértő, aki egyébként a Co-Goodwill szintén ilyen jótékonykodó közösségnek az egyik alapítója. A zene után kezdjük a beszélgetést, tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene!

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: 98.6 Manna FM életöröm zene. Ebben az órában vendégeim a stúdióban Gabriel Péter, a Gabriel Segítő Közösség alapítója, valamint Bilvax Tibor befektetési szakértő. Hát most így mutatom be Tibor, de hát nyilván a hallgatóink ismerik nem csak mint befektetési szakértő, hanem a segítő közösségek ügyében is ugye nagyon jártas, úgyhogy azért van most itt Tibor is velünk a stúdióban. Szervusztok, jó reggelt!
2: Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel.
3: Én is, jó reggelt kívánok!
1: No, én onnan indulnék, ez a Gabriel Segítő Közösség, ez mióta létezik, mi hozta létre, mit kell tudnunk erről?
2: 2016-ban alakult ez, tulajdonképpen egy Facebook közösségként kezdtük, és szerettem volna kihasználni a közösségi média erejét valami jóra, és tulajdonképpen a másik nagyon fontos szempont volt a transzparencia. Én is rengeteg helyre adakoztam már, rengeteg szervezetnek, rengeteg jótékonysági akcióban vettem részt, és az egyik fő probléma, amivel találkoztam, az átláthatóságnak, a transzparenciának valahol a hiánya. Tehát mindig valahol az volt, hogy ugye elküldtem a pénzt valahová, ott vásároltak bele valamit, és hogy mondjuk, hogy ez kihez jutott el, vagy kihez nem jutott el, ez sokszor kétséget vetett fel bennem. Voltak olyan helyzetek, amikor ténylegesen ezek a kétségeim megalapozottak is voltak, de volt nyilván, ahol nem, tehát hogy most nem szeretnék bírálatot kifejezni ezek irányában, ezek közösségek irányában, vagy szervezetek irányában, de hogy ez volt az elsődleges célom, hogy tényleg ahhoz jusson el a segítség, ahova az kell. Illetve még egy nagyon fontos szempontom volt, hogy az embereknél ugye rengeteg felhalmozott érték van, amit ugye nem használnak, valahol tárolnak valami pincébe, vagy sufniba, vagy padláson, vagy akármi. És hát van egy ilyen mondás is, hogy valakinek a szemete az másik embernek a kincse lehet. És ezen elindulva, ugye még amikor ez Facebook közösségként működött, akkor igyekeztem bevonni embereket, hogy a náluk lévő úgymond számukra értéktelen dolgokat azokat hozzák be, és vagy vigyék el azokhoz, akik rászorulók. Még egy fontos célkitűzésem volt, hogy megszűrni azokat is, akik az adománykérők, ugyanis akár hiszik, akár nem, ebben is már-már szervezett bűnözésszerű motivumok találhatók meg, nem csak Magyarországon, de külföldön is, itt a használt ruhás bizniszeken keresztül még egy csomó minden másról tudnék beszélni. Szóval a megalapítás célja az volt, hogy egy transzparensen működő adományozók közösség jöjjön létre, akik adományozók és adománykérők is megfelelő kontroll után tudnak gyakorlatilag interakcióba kerülni. Tehát ez volt így a rövid történet.
1: Egyébként csak egy mondat erejéig visszatérve arra, hogy az a segítségre szorulókat is szűrni kell. Én ezt magánszemélyként is tapasztaltam, hogy volt egy-két butordarabom, és hogy szerettem volna valakinek odaadni, mert most annyit nem ér, hogy nagy pénzeket kérjek érte, vagy kis pénzeket sem, egyáltalán segíteni akartam vele, és csak egy egyszerű Facebook hirdetésre jelentkeztek valami 30-an, amiből legalább 22 ember kuka volt. És hogy ezeknek utána nézni, hogy ki milyen típusú, miért kéri keresgélni, szóval ez egy nagy nyomozást követelt tőlem is ahhoz, hogy tényleg megfelelő emberhez jusson el az adomány, vagy a segítség.
2: Igen, erre mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és az önkéntes segítők, akik segítenek nekem ezt a közösséget működtetni, ők nagyon-nagyon sok munkát tesznek ebbe, hogy tényleg ahhoz jusson el az adomány, akinek úgymond tényleg szüksége van rá, és nem valami üzletet lát benne, mert nagyon sok olyannal találkoztunk, amikor ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy valaki kér egy adományt, és utána meglátjuk valami marketplace-re fölrakva ugyanazt a terméket, mondjuk egy Facebooknál, vagy bármi.
1: Igen. Tibor, te hogyan kapcsolódsz ehhez a közösséghez?
3: Hát igazából, hogyha azt akarnám mondani, mint a Péter elmondta volna a Kókudvilt, ugye, amit mi csinálunk párhuzamosan.
1: De tényleg Kókudvil, ezt nem is említettem.
3: Igen, ugye mi társadalmi vállalkozásként működtetjük ezt az egészet, és pont azzal tapasztaltunk, hogy a mi köreinkben is nagyon sok olyan ember volt, akinek valamit szeretett volna felajánlani, valamivel több volt neki, csak egyszerűen azt nem tudta, hogy hogyan juttass el, és hogy hova juttass el, és hogy ez bizalommal jusson el. És mi ezért hoztuk létre ezt a platformot, tehát ugye mi nem alapítvány vagyunk, hanem mi megkeressük azokat, akik felajánlnának valamilyen tárgyat, eszközt, akár készpénzt, vagy bármilyen dolgot, és eljutatjuk a végfelhasználókhoz, ugye mi magunk visszük el, mi magunk szelektáljuk, és itt van egy másik, amit be kell hoznom, hogy ugye nagy mennyiségben kaptunk mi is már az elmúlt években felhasználható dolgokat, ruhákat, vagy egyébként, csak sok esetben mondjuk azok nem voltak használatra képesek, mert mondjuk jó kedvel vagy jó akaratból valaki odaadta egy nagy zsákban, csak mondjuk a felét át kellett válogatni. És amikor ez így, vannak ugye ennek azt mondom, ilyen sláger időszaka ez a karácsony, de ez egész évben kell segíteni. Hogy karácsonykor volt, hogy mi is 30-40 önkéntesre dolgoztunk heteken át, hogy ez meglegyen, és utána el is juttassuk. És azt gondolom, hogy Péter ezt nagyon jól fogalmazta, hogy ő szerintem azt csinálja, vagy hasonlóan, amit mi csak nemrég találtunk egymásra, nemrég ismergettünk meg, hogy ilyen kihívásokat oldanak meg, mert sajnos segítségre szorul ember az egyre több van, tehát én nem azt látom, hogy egyre kevesebb, egyre több is, vagy egyre több információ jut el hozzánk, és tényleg egy másik olyan pont volt az, hogy szerették az emberek azt szerintem, hogy tudják, hogy hol jutott el. Tehát mi is végzünk, vannak úgymond saját önkénteseink, viszont dolgozunk azzal, hogy külsős vállalatokat vonunk be, akár önkéntesnél ilyen CSR tevékenységnek, hogy eljönnek, mondhatnék nagyon sok cég nevet, és segítenek csomagolni, segítenek úgymond csomagokat összerakni, akár élelmiszer csomagokat, egyebeket, akár el is hozzák, el is viszik velünk, hogy ők is megérezzék, hogy milyen egy emberi sors, hogy milyen családok vannak, hiszen nagyon, én azt mondom, van egy nagy nyitottság ebbe az irányba, csak nagyon sok ember nem tudja, hogy kezdjen ebbe bele. Uh-huh. Mert soha nem volt, ezt nem lehet, nem tanítják igazából nagyon Magyarországon sehol. Nem
1: nincs kultúrája, és itthon nincs kultúrája, mondhatjuk azt, nem? Igen. A segítségnyújtásnak, az adományozásnak.
3: Igen, még hogyha valaki lenne, nem, abszolút nem tudott beírni a Google-be, hogy figyelj, hogy tudok adományozni, vagy hát fals oldalakra is elvihet, ahogy mondjuk a Péter is elmondta, hogy lehet, hogy valami nagyon szépen meg van csinálva, és igazából csak begyűjtik, és a végén ez valaki ezt elég komoly pénzekért eladja, szó szerint.
1: Rövid szünet után

0: a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim a stúdióban Gábriel Péter, a Gábriel Segítő Közösség alapítója, valamint Bilvach Tibor befektetési szakértő. Adományozásról, segítségnyújtásról beszélgetünk. Ugye arról volt szó az előző percekben, hogy milyen fontos megszűrni még a segítségkérőket is, nem csak az adományozókat, de nyilván mind a két tábort érdemes megszűrni, mielőtt bármilyen adományt szeretnénk adni. Egyébként sűrűn fordul elő ilyen? Most beszéljünk nyíltan, vagy találkoztál te már ilyennel a 2016 óta, amióta létezik a közösség?
2: Nagyon sok információnk van, illetve amivel személyesen találkoztunk, egy nagyon nagy nevű jótékonysági szervezet adományokat adott embereknek, és gyakorlatilag volt olyan adományozottunk, vagy adománykérünk, akit megfenyegettek azzal, hogyha tőlünk fogad el adományt, akkor ők már nem visznek neki. Mégpedig azért, mert utána mi ki tudtuk szedni az emberképből, akinek ugye adományoztunk, hogy mi volt a probléma ezzel, hogy ugye sokkal több termék átvételét iratják alá velük, mint amit valójában odaadnak nekik. Szóval ez egy tényszerű, ezzel én magam találkoztam, és fel is vettem a kapcsolatot ezekkel, akik ugye ezt a kvázi fenyegetést tették, és mondtam nekik, hogy ebből komoly ügyet fogunk csinálni, hogyha ezzel nem állnak le. Azóta nem találkoztunk ezzel a csapattal. Én úgy tudom, hogy ott is a saját házuk táján egy kis rendrakás történt ezek után, de hogy ez sajnos ez egy ilyen dolog, és ami nagyon rossz ezen a területen, hogy valaki tényleg erre tulajdonképpen üzletet épít, hogy rossz sorsú embereknek a szenvedésén gyakorlatilag nyerészkedik, tehát ennél alantasabb dolgot nem nagyon lehet csinálni a világon talán.
1: Ebben abszolút egyetértek, teljes mértékben. Hogyha azt nézzük, nyilván nem csak vidéken, illetve határon belül segítetek leginkább, vagy még a határokat is átlépitek?
2: Igen, én nekem az a koncepcióm, hogy amíg Magyarország

0: a magyar emberek rossz sorsban élnek, addig én nem tenném át a lábamat a határon. Nagyon-nagyon sok ember él nagyon mély szegénységben, akár Budapesten is, tehát attól függetlenül, hogy ugye beszélgettünk az előbb ugye Tiborral, hogy a GDP nagy része ugye Budapestre koncentrálódik Magyarországon, mégis Magyarországon is vannak olyan helyek, amik elképzelhetetlenül rossz minőség körülmények, tehát rossz körülmények között élnek emberek, tehát hogy voltunk olyan helyen adományozni, ez mondjuk agglomeráció volt Szigetszentmiklós, hogy egy autójavító műhelynek a hátsó raktárába élt egy család tulajdonképpen három gyerekkel, tehát hogy rettenetes körülmények között élnek emberek, tehát nagyon elkér az segítség, akár Budapesten is, vagy akár csak itt a közvetlen környezetébe Budapestnek. Szóval mi most arra koncentrálunk, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. Az elmúlt évben közel 2000 családnak segítettünk, tehát hogy elég nagyok vagyunk ilyen szempontból. Nagyon sok önkéntes segítőnk van, és itt ezen az úton is szeretném nekik megköszönni az együttműködésüket, illetve a segítségüket. Raktározunk is mi is, tehát az állandó probléma, ugye, hogy hozzák be az emberek a sok-sok ruhát, meg mindent, és akkor ugye a kampányidőszakokban ránk zúdítanak kamionnyi mennyiségű cuccot, és akkor azt szét kell válogatni. Úgyhogy most egy teljesen új kezdeményezés lesz majd, hogy megpróbáljuk ezt az egészet átterelni egy olyan online felületre, ahol online egy online weboldalon keresztül lehet majd adományokat megvásárolni, tehát tartós élelmiszereket, tisztítószereket, stb., és ezen keresztül lehet eljuttatni futárszolgálattal tulajdonképpen a végfelhasználóhoz, ugyanis a legnagyobb probléma, amivel találkozunk, hogy senkinek nincsen ideje ezzel foglalkozni. Ugye mi próbáltuk azt, hogy vásárolj be a Tesco-ba, hozd el hozzánk, mi elvisszük, tehát hogy rengeteg módszert kipróbáltunk, de igazából semmelyik sem működött. És most az, hogy lesznek ilyen csomagok, hát 10 000, 20 000, 30 000 forintos csomag, ráklikkelek, látom a családnak a képét, futárszolgálat kiviszi, önkénteseink elmennek, lefotózzák az átvitelt, föltöltjük ugyanerre a weboldalra, tehát ilyen nagyon egyszerűvé próbálom ezt tenni.
1: Effektíve csak annyi történik, hogy tegyük fel, én most akarok adományozni, hogy mondjuk 10-20 teljesen egy hány ezer forintos rákattintok, és én csak átutalom a pénzt, és onnantól ezzel minden más...
0: Kifizeted.
1: Vagy kártyával,
0: így van, tehát rendesen, mint egy online vásárlás lesz, tehát úgy lesznek a csomagok összeállítva, hogy mi tudjuk, hogy mire van szükség az embereknek, ugye megszűrjük előtte ezeket az adománykérőket, és azt mondjuk, hogy a Kovács család leírás hozzá, ilyen körülmények között él itt vannak a gyerekekről képek, stb. Ehhez tudsz adományozni 10-20-30 ezer forintért, tisztítószert, stb. Össze van válogatva a tartós elmiszereket, ráklikkelsz, kártyával kifizeted, futárszég, akivel le vagyunk szerződő, kiviszi, önkéntesek mennek, lefotózzák. Tehát gyakorlatilag próbálom ezt egyszerűvé tenni, hogy minél több embert elérjek ezzel. Tehát most ez egy új kezdeményezés, ez valószínűleg szeptemberben el tud indulni.
1: Ez még egy applikáció is tökéletes lenne, most az jutott eszembe.
0: Igen. Az egy nagyobb beruházás, és én úgy vagyok vele, hogy ami pénzt lehet, azt inkább arra költenénk, hogy embereknek vegyünk dolgok, meg segítsünk, nem arra, hogy fejleszünk. Tehát ez a fejlesztés is egy másik cégen fejleszti ezt tulajdonképpen, és arra kapcsolódik rá a Gábriel segítő közösség tulajdonképpen. Külön bizniszmodell, ami saját lábán is megél, és így bekapcsoljuk ide tulajdonképpen az adományozást. Talán azt gondolom, hogy mi vagyunk az elsők a Magyarországon biztos, de a világban sem nagyon találtam ilyet, hogy egy ilyen e-commerce felületen keresztül akár így egy adományozó egyesületnek lehessen közvetlenül ilyen direkt módon adományozni azoknak az embereknek, akik az adománykérők.
1: Újra hozunk életöröm zenét, legfrissebb hírek jönnek, ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ebben az órában a jótékonykodásról, adományozásról beszélgetek vendégeimmel, Gábriel Péterrel, a Gábriel Segítő Közösség alapítójával, valamint Bilvak Szibor befektetési szakértővel, a Kogudvil egyik alapítójával. Elérhetőségünk 0677098-at, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Jövünk a hírek után, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Kormánybiztos lett Rost Andrea operaénekes. Átlépte az 1000 milliárd dollárt Elon Musk vagyona. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a Nemzeti Társadalompolitikai Stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz, várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTV-AS modellt, külön választanák a rádiós, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Ma van a Védőnök napja. Több mint egy évszázados múltú hivatás és a Magyar Védőnői Szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a Védőnői Szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel 161 dolláron zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon is túl.
1: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Adományozás, jótékonykodás, hiszen nem csak karácsonykor fontos adományozni, jótékonykodni, hanem az év bármelyik időszakában. Most erről beszélgetünk ebben az órában. Vendégeim a stúdióban Gábriel Péter, a Gábriel segítőközösség alapítója, valamint Bilvak Tibor befektetési szakértő. A zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Ebben az órában Gábriel Péterrel, a Gábriel Segítő Közösség alapítójával, valamint Bilvax Tibor befektetési szakértővel beszélgetünk adományozásról, jótékonykodásról. Rengeteg dologról szó esett itt a hírek és a zene előtt. Érdemes visszahallgatni a beszélgetést, felkerül nem sokára az oldalunkra, de Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ugye azt mondjuk, hogy 2016 óta létezik a Gábriel Segítő Közösség. Hogy látod, vagy hogy látjátok, így most mindkettőtöket kérdezlek, hogy nyilván rosszabb a helyzet, mint most, mint 16-ban volt, akár az adománykérők szempontjából is, de ti ezt hogy látjátok?
2: Én azt gondolom, hogy egyre több ember mer kérni, és emiatt egyre jobban látszik azt mondom, hogy a szükség, a szegénység, bárminek mondhatom. Uh-huh. Tehát ténylegesen olyan dolgokkal tapasztalok, minél régebb óta vagyok benne, annál több történetet látok, élek át, amikor tényleg a segítségre van szükség. Ugye ebbe bejött a Covid, bejött a háború, ezek hatványozottan felemelték mondjuk az élelmiszerárakat, egyebeket, és mondjuk ki, én azt gondolom, Magyarországon jelenleg az emberek egynegyede az biztos, hogy napi szinten él, napról napra él, és talán még a másik egynegyede is komolyan gondolkozik hónap végén, hogy fizesse vissza akár a hitelkártya hitelét, bármi ilyesmit, amivel vásárol, hisz nagyon-nagyon magasra mentek az árak, és az ment magasra, amit mindenki fogyaszt, ez a rezsi és az élelmiszer. És ezek, akik eddig is rosszul éltek, vagy nehezen, azoknak ez hatványozottan rossz. Erre szoktam mondani, hogy van a mondjuk egy budapesti középkorú vállalkozónak más méretű az infláció, mint egy vidéki embernek, akinek a bérének a nagy része élelmiszerre és egyebekre ment el. És tényleg, ahogy a Péter is mondta, nem kell messzire menni, mi is, ha csak azt mondja, hogy a Tápióságig megyünk el, ami kedves hallgatók, egy órára sincs Budapesttől kocsival, jellemzően az élet, nagyon rossz életkörülmények között élnek. Vannak falvak, települések, onnan az összes szülő gyakorlatilag Budapestre vagy egyéb helyre jár dolgozni, a gyerek bemegy reggel az iskolába, estig nincs igazából vele, csak mondjuk a helyi segítők, akinek van ideje, de nincs rendesen élelmiszerre pénz, vagy akár aki iskolai menzán el lehet képzelni, hogy mekkora tápérték az, amit egy gyerek megkap a ebédre, úgymond, vagy egy, tehát hogy ilyen szinten szükség van, és tényleg nőtt. Én azt mondom, hogy abszolút nő ezeknek a száma, akiknek segítségre van szüksége.
3: Igen, én is abszolút hasonlóképpen látom, annyi kiegészítéssel, hogy ugye az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, igen, most hatványozottan azt gondolom, hogy tehát nagyon-nagyon erősen hat rájuk ez az inflációs környezet, illetve az áraknak az emelkedése. Viszont amit én még el tudok mondani ezzel kapcsolatban, amit én 2016 óta látok, hogy viszont egyre több embert, egyre több családot tudunk visszaterelni a normál életbe, a normál kerékvágásba. Tehát ami például nálunk nagyon sok sikertörténet van, de az egyik, amit nagyon szeretek, hogy egy édesanya anya otthonba került a gyermekével, egy bántalmazó apa mellől, és a gyermek annyira rossz állapotban volt, hogy kisegítőiskolába kellett kerülnie. És segítettünk nekik, egyrészt a segítőink ugye, hát vannak olyan esetek, amikor lelki segítséget is tudnak úgymond nyújtani, de ugye nyilván anyagilag próbáltunk segíteni a gyermeknek táplálékkiegészítőkkel, stb., hogy az egészségi állapota javuljon, és körülbelül másfél-két év közötti időszakra rá gyakorlatilag az édesanyja ugye tudott rendes munkát találni, el tudott helyezkedni, tudtak lakást bérelni, és a gyermek is azóta visszakerült a normál oktatásba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy vannak emberek, akik igen, egyre mélyebbre kerülnek ebbe a spirálba, de azért a mi célunk az az, hogy valaki ne egész életében segítségre szoruljon, hanem mi igyekszünk őket visszaterelni a normál életbe. Tehát nagyon sok ilyen krízishelyzetbe került embert tudtunk visszaterelni, és én azt gondolom, hogy ez az egyik fő küldetésünk, különben nem az, hogy valaki segélyeken éljen egész életében, hanem próbáljunk neki olyan segítséget is nyújtani, amit a mi segítőink azok nagyon ügyesen csinálnak, hogy beszélgetnek is néha, és próbálnak nekik tanácsot adni. És ami tényleg még nagyon fontos, amit látok az embereknél, az az, hogy az anyagi segítség az nagyon fontos nyilvánvalóan, mert a létszükségletéket kapják meg egy ilyen segítségben. De ami még nagyon fontos, az az, hogy egy olyan lelki támogatást kapnak azáltal, hogy emberközeli segítséget kapnak, hogy nem egy nagy szervezetről van szó, például nálunk, hanem hogy a segítőink azok nagyon jó lelkű és nagyon jó emberek, hogy ez a lelki segítség azt is nyújtja nekik egy picit, hogy ővelük törődik valaki, tehát nincsenek magukra hagyva. És ez talán legalább annyira fontos, mint maga az anyagi segítség. Szóval azt mondom, én arra biztatnék mindenkit, hogyha ilyen adományozással foglalkozik, hogy mindenképpen ezzel a részével is foglalkozzanak, mert ez a lelki része, ez legalább annyira fontos, mint az anyagi része.
1: Igen, pont ez lett volna egyébként a kérdésem, ebben készültem, vagy felteszem ezt a kérdést neked, hogy nektek, hogy az, hogy adományozunk, hogy adunk, oké, ez egy ideig működik, de hogy az, hogy az adott ember, aki mondjuk rászoruló, hogy visszakerüljön úgymond akár a munkaerőpiacra, akár éppen az életben, mert ugye nagyon sokan már vannak olyan állapotban, hogy betegség, sok-sok mindent sorolhatnék, hogy hogyan lehet ezt elérni, de akkor ezzel adtál egy választ, azt gondolom a kérdésemre, hogy azt érezheti az ember, hogy igenis ő is fontos, ő is számít, tehát szóba állnak velem, tehát hogy ez az biztos, hogy ad neki egy erőt, egy lelki erőt ahhoz, hogy tovább tudjon lépni.
3: Igen, itt nagyon fontos az elkeseredettség mértéke az emberekben, akik nem csak azok a rászoruló emberek, akik mi segítünk, hanem még akár azt mondom, akik a középosztályhoz tartoztak, és most rosszabb helyzetbe kerültek, azoknál is nagyon-nagyon, ők nagyon-nagyon rossz állapotban vannak lelkileg. Mm. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy picit a társadalmi felelősségvállalás a mi részünkről az nem csak az kell, hogy legyen, hogy anyagilag segítünk, hanem próbáljunk meg olyan környezetet kialakítani, olyan beszélgetésekbe belemenni emberekkel, akikkel interakcióba kerülünk, hogy nincsen itt világvége, tehát hogy én abban hiszek, hogy nem kell magunkat feltétlenül mérgezni ezekkel a gondolatokkal minden nap. Vannak helyzetek, most is van egy helyzet, van háborús helyzet, volt Covid helyzet, de én úgy gondolom, hogy túl leszünk ezen is, mert mindenen túl voltunk, tehát ez a történelemnek a ciklikussága, a gazdaságnak a ciklikussága, ugye válságok és jó helyzetek gyakorlatilag ciklikussága változik az életünkben, mióta a történelmet írják. Én azt gondolom, hogy ha nem temetkezünk bele ebbe, és nem mindig arról beszélünk, hogy milyen negatív dolgok vannak, picit próbálunk pozitívan gondolkodni, akkor ez is segíthet amúgy ezeknek az embereknek akár.
1: Tibor, bocsánat, látom, szeretném volna mondani valami, de ezzel a gondolattal folytatjuk majd a zene után.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim a stúdióban Gábriel Péter, a Gábriel segítőközösség alapítója, valamint Bévaksz Tibor befektetési szakértő. Témánk adományozás, segítségnyújtás. Tiborba belefolytattuk a szót itt a zene előtt, úgyhogy most megadnám a szót, hogy akkor folytasd avval a gondolattal.
3: Én azt látom, hogy szó szerint nem az csak a pénz kell, hanem az idő, ezt szívhatnánk így. És tényleg nagyon sok esetben azt tud segíteni, hogyha az embert meghallgatják, vagy ha behoztatok nem a mi közösségünk, de például vannak a bohóz doktorok, ha valaki ismeri őket.
4: Igen.
3: Nagyon-nagyon sokat számít az, hogy az embernek a lelkével is foglalkoznak-e, vagy van az egyik banknak, van a gyógyvarás programja. Én régebben sokat jártam, hogy mesét olvasni meg egyebeket gyerekekhez, ugye az volt az alaptörténet. Aztán, ha valaki már volt gyereke, vagy találkozott gyerek, az nem mindig mesét akar olvasni, vagy hallgatni, hanem hogy fel kell találni magad ott egy beteg gyerek ágyánál, hogy találod meg 5 perc alatt, 2 perc alatt vele az interakciót, és mit tudok csinálni, ami akár lehetett, hogy a laptopon játszottunk, vagy bármi ilyesmit, egy kicsit így felvidítsük, amikor utána az egy óra letelte után ő újra ott fog ülni a kórházban, akár a fertőző osztályon, vagy egyebek. Tehát mindenképpen én nagyon hiszek abban, hogy a lelki egészség nélkül nincs egyéb egészség, és valahogy tényleg segíteni kell ezeket az embereket, hogy nem csak a múlt van és a jelen, és nem csak azt látjuk, hogy régen jobb volt, akkor most egy ilyen apátia, vagy egy ilyen lefelévől spirálban vannak, hanem tényleg, ahogy a Péter is említette, igazából mindig jönnek jobb és jobb időszakok, csak van, amikor az embernek erre kell némi belső, vagy lelki, vagy segítség, vagy az csak, hogy valaki meghallgassa, és elmondhassa neki a problémáját, az az értő figyelem, az az idő, ami a legdrágább mindenkinek, hisz abból senki nem vásárolhat többet, mégis erre nagyon sokszor szükség van, tehát én is azt látom, hogy olyan úgymond ott családi otthonokkal, családi szervezetekkel dolgozunk mi is fixen együtt, hisz a méretünkből adódóan nekünk volt olyan, amikor 8000 emberre, 9000 embernek segítettünk 1-2-3 évvel ezelőtt, tehát azért az gondoljuk bele, hogy óriási logisztika, igen. És már ugye ilyen tömegmegoldásokat is próbáltunk megoldani, például a Gabival közös ismerésünk, akire ismerjük, az Anitán keresztül jutottunk Erdélybe, gyermekotthonokba, és kamionnyi adományokat küldtünk folyamatosan, amit mielőtte leszelektáltunk, csak nekünk nagy segítség volt, hogy ott 0-tól 18 éves gyermekekig élnek, ők ki tudták válogatni maguknak, hogy melyik póló tetszik, melyik ruha tetszik, igen. És jó helyre került, és ott egyébként megörökölték egymástól is, mert ez nagyon fontos, hogy nem csak kétszer lehet valamit használni, hanem háromszor vagy négyszer, és ott ugye például ott volt egy lelki segítség az otthonokban, hogy ez megint ezt a tápiósági dolgot mondom, hogy ott is van egy olyan férj-feleség, aki fönntart egy egyesületet, akik összefogják ezeket a gyerekeket, akik az iskolából, óvodából úgymond egy közösséget építenek, hétvégente akár gyereknapot, egyebet szerveznek, hiszen beszélünk 40-50 gyerekről, tehát azért egy általános iskolai vagy középiskolai osztályban van 15-20 ember, igen. És azokhoz is egy-két nevelő kell. És ők ezt így összefogják, hogy a gyerekeknek pont az, hogy bejárjon iskolába, ne csellengjen, és legyen egy jövőképe, mert hogy csak azt látja, hogy nincs ideje, mondjuk megfelelő ideje a szüleinek azért, mert dolgoznak a megértésért, akkor kimarad az a szocializációs rászoktatás az embernek, hogy ő belé is saját maga szempontja is még értékesebb ember legyen. Ki tudja magából hozni a maximumot, vagy még többet, és ez egy nagyon fontos rész, az idő az, amit sokan nem gondolják, hogy érdemes adni, de akár a szomszédunkkal beszélgetünk, látjuk, hogy rosszul van, kérdezzük meg, hogy van, miért Mari néni, miért szomorú.
2: Még a szomszédig se kell elmenni, családon belül is adjunk időt egymásnak,
3: igen.
2: Tehát
3: igen.
2: Ott is érzékelhetjük, hogy valóban ez az egyik legfontosabb. Hát nagyon jó, hogy vagytok, és nagyon lenne minél több ilyen ember lenne, mint ti vagytok. Adományokat azt fogadtok bárkitől, vagy ez hogyan szokott működni?
4: Igen, abszolút. Van weboldalunk, a Facebookon is elérhetőek vagyunk, Instagramon is, tehát aki ír nekünk, azoknak igyekszünk válaszolni, tehát nem azt mondom, hogy 0-24-ben valaki egy diszpécserként foglalkozik ezzel, de viszonylag gyorsan válaszolnak az önkéntesek ahhoz képest, amennyire leterheltek. Bárkinek a jelentkezését várjuk nagyon nagy szeretettel. Most már ugye közhasznú szervezet vagyunk, tehát hogy innentől kezdve adó 1%-ának a felajánlását is meg tudjuk kapni, tehát hogy...
2: Bár erről most már pont lecsúsztunk, igen.
4: Igen, akár. Most igen. Sajnos igen, ez már lezárult ez a sztori, de hogy akár pénzadományokat is elfogadunk, és mi ezeket a pénzadományokat címkézetten kezeljük, tehát azt mondjuk, hogy ennek a családra, erre a családra fogjuk elkölteni például, és akkor visszajelzünk ezzel kapcsolatban az adományozónak. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a transzparenciát mi megtartsuk, bármekkora méretben is működünk majd. Illetve még egy fontos része van, amit szeretnék említeni az adományozási kultúrának, hogy nagyon fontos a fiatalabb generációnak az edukációja ezen a területen, ugyanis ők szociálisan talán egy picit érzékenyebbek, mint a mi generációnk, én azt látom. Ők már az internet világába születtek bele, tehát nekik az információ áradat, amivel találkoznak, az nem jelent problémát. És én azt gondolom, hogy aki teheti és jótékonykodik, az próbálja bevonni a gyermekeit is ebbe, tehát vigye el magával adott esetben egy ilyen adományátadásra, azért, hogy megtapasztalják azok a gyermekek, akik mondjuk normál körülmények között igen. élnek, hogy van más is. Ez segíteni fog annak is, hogy akinek adnak adományt, látja, hogy ott van egy gyerek is például, meg segít a gyermeknek is megérteni azt, hogy körülbelül hogy áll össze a világ. Ugyanis főleg a jobb módban élő gyermekek azt gondolom, hogy egy picit ilyen buborékba töltik az életüket, nem nagyon tapasztalnak mást, mint ami az ő életük, és szerintem jó, ha megmutatjuk nekik, hogy van az éremnek egy másik oldala is. Nem azért, hogy megijedjenek, vagy féljenek ettől, hanem igazából, hogy értsék, hogy a társadalomnak a felépítése milyen, hogy esetleg ők is ebből kapjanak egy pozitív impulzust, és majd amikor nagyok lesznek, felnőttek lesznek, akkor ők is ebbe az irányba elmozdulhatnak akár.
2: Hát értékesebb emberek lesznek, maradjunk
4: így van.
2: Tehát ezzel csak jót tesznek a saját gyereküknek.
4: Így van. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy vonja be a fiatal generációt ebbe az adományozásba, mindenképpen, ha teheti.
2: És akkor még egyszer az elérhetőséget, tehát Gábriel Segítő Közösség Facebook csoport, vagy ez nem csoport, Facebook oldal.
4: Így van, és a www.gabrielsegitség.hu az pedig a weboldalunk.
2: Az igen. a weboldal. Így és van. Akkor nálatok, Tibor, ti pedig a
3: kogudvil.com/hu vagy dal.com-mal, illetve nekünk egy Facebook csoportunk van szintén, és annyit tennék hozzá a Péterhez, hogy abszolút szerintem tényleg vonjunk be minél több generációt, náluk, hogy minél természetesebb legyen egymásnak a segítése. Úgyhogy még annyi nálunk, hogy mi projekteket is szoktunk megvalósítani, most például azok a projektjeink, hogy nyáron kiürülnek az iskolák, óvodák, bölcsödék, tehát most olyan felajánlókat is szívesen várunk, hogy előrajzolt óvoda, iskola, egyéb termeket eljönnének kifesteni. Itt igazából ecset, festék, ez tényleg 1-2-10-20 ezer forint, és egy kis csapatok, ha van kedvük, akkor tudnak nálunk jelentkezni, most legalább 40-50 ilyen projektet próbálunk csak a nyáron megcsinálni.
2: Hát akkor nagyon, nagyon jó munkát kívánok nektek, és hát remélem, hogy sok-sok adományozó lesz még, és sok-sok, és ne legyen sok segítségkérő, de akik kérnek, azoknak mind tudtok segíteni. Köszönöm
4: szépen. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Viszontlátás.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gábriel Péter, a Gábriel Segítő Közösség alapítója, valamint Bilvax Tibor befektetési szakértő, a Co-Goodwill alapítója volt a vendégem. Családi Manna.

0: Az adományozásról beszélgettem ebben az órában, hogyan adományozunk, mire figyeljünk. Következő órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász lesz a vendégem, akivel a bakvirágterápiás cseppekről beszélgetünk majd, tartsanak velünk.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kupon napok. Június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
5: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Azt gondolom, nem nagyon kell bemutatnom a hallgatóimnak, hiszen Zita egy visszatérő vendég itt nálunk, és mindig hasznos tartalmakat hoz. A Bach virágterápiáról beszélgettünk egy korábbi adásunkban, viszont most a részleteibe is belenézünk, hogy milyen esetekben érdemes bachvirágterápiás cseppeket használni, illetve mi ennek egyáltalán a mechanizmusa. Erről is szó lesz. Tartsanak velünk!
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak, vendégemmel dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. Bach virágterápia lesz a témánk, ugye ezt már egy korábbi műsorban elkezdtük, elindítottunk, beszéltünk néhány dologról azzal kapcsolatosan, hogy hogyan alakult ki ez az egész, hogyan használjuk, milyen élethelyzetekben érdemes Bach virágterápiához nyúlni, úgymond. Picit most majd tovább megyünk a mai adásunkban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát azt beszéltük itt, ez nem titok, elmondjuk a hallgatóknak, nyilván előtte azért szoktunk egy kicsit beszélgetni, egyeztetni a dolgokról, hogy most abba az irányba megyünk a Bach virágterápiák kapcsán, hogy ugye az érzelmeink megfogalmazása, az érzéseink megfogalmazása valahogy nagyon nehezen megy, nagyon nehezen működik így az embereknél általában, sőt, szerintem nagyon nagy százalékban nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy éppen mit érzünk, hogyan érezzük magunkat, mi az, ami tehát hogy erre nincsenek, mintha nem lennének szavaink. Ugye ez? Jó gondolom, hogy ez egy nagy százalékban így van.
2: Igen, pedig egyébként...
1: Ez fontos lenne.
2: Egyrészt fontos lenne, másrészt a magyar nyelv nagyon választékos, és szerintem a magyar nyelvben nagyon, nagyon finom különbségek vannak, és nagyon pontosan meg tudnánk fogalmazni, de szerintem ott visszamehetünk egészen kisgyerekkorhoz, hogy a gyerekek sem úgy vannak nevelve, vagy valahogy nincsenek tényleg így ebbe az érzelmi intelligenciába, hogyha lehet ezt így mondani, bele nevelve, hanem jó, hiszt is a gyerek, vagy ilyen, vagy olyan, de hogy ez is, egyébként vannak erre különböző könyvek, amik próbálják ebbe az irányba támogatni a szülőket, hogy fogalmazzuk meg a gyermeknek, hogy jó, értem, hogy dühös vagy értem, hogy szomorú vagy, tehát, hogy maga a gyermek is bizonyos helyzetben meg tudja fogalmazni azt, hogy ő hogy érzi magát, és miért feszült, vagy miért hiszt is egy adott helyzetben, de ez aztán tovább megy felnőtt korba is. Én sokszor látom azt, hogy nagyon nehéz, és nem annyira tudják így kifejezni, vagy megfogalmazni az emberek, hogy éppen abban a helyzetben, vagy abban az életszakaszban mit éreznek.
1: Itt az a kérdés, hogy kifejezni nem tudják, vagy nem tudjuk, de megfogalmazni meg tudjuk, tehát hogy a maga az érzés, azt tudjuk definiálni magunkba, csak nem tudjuk kimondani, vagy nem tudjuk elmondani? Vagy...
2: Szerintem sokszor az van, hogy az ember nem érzi jól magát. Nem vagyok jól, nem érzem jól magam. De már nem megyünk tovább, hogy minek kéne történni, hogy jobban érezzem magam, vagy mi ez pontosan, ami ebben az adott helyzetben nem jó. Egy picit még így a gyerekeknél maradva, hogyha például születik egy kis testvér, akkor ott ugye az a gyermek kevesebb figyelmet kap, és ezt érezni fogja. Ez szerintem, akinek kisgyermeke van, mindenki tapasztalta, hogyha mondjuk anya telefonál, akkor a gyermek biztos, hogy üvölt a háttérben, vagy ha elmegyünk egy boltba kicsi gyerekkel, és találkozunk egy ismerőssel, akkor ott az ismerőssel, hogyha beszélünk egy percet, a gyerek már leszette az összes dolgot a polcról, vagy nem tudom, végiggurult a bevásárlók kocsival a boltban, vagy bármi, földhöz vágta magát akármi. Tehát, hogy itt is ugye a figyelem, ami egy nagyon fontos elem az életünkben, és amikor egy testvér születik, akkor ugye egyrészt megváltozik a családnak a struktúrája, másrészt...
1: Megoszlik a figyelem.
2: Megoszlik a figyelem. Ugye elindulhat egyfajta testvérféltékenység, tehát lehet ő féltékeny. Lehet az az érzés, hogy nem kapok elég figyelmet, én több figyelmet szeretnék, nem kapok elég figyelmet. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy... Ugye itt a szeretett nyelvekben, hogy mindenkinek más a szeretett nyelve, és hogy vannak olyan gyerekek, felnőttek, akik egyébként nagyon magas figyelemigénnyel bírnak, és lehet, hogy ők rengeteg figyelmet kapnak az átlaghoz képest, de hogy még többre vágynak. Tehát, hogy ez sem egy ilyen egyenes vonalzó, igen, hogy akkor mindenkinek itt kell lennie ezen a skálán, És mondjuk ez az adott gyermek, akinek született egy testvére, ugye egyrészt féltékeny lehet, ugye anyára, apára, aki éppen a kis, vagy a kis testvérre, akivel foglalkoznak, úgy érezheti, hogy nem kap elég figyelmet, és aztán ebből ugye elindulhat akár türelmetlenség, akár önbizalomhiány, akár feldolgozatlan trauma is megmaradhat valamilyen szinten, ugye így a gyermekben, és hogyha ezeket részben ugye meg tudjuk beszélni, de hát attól függ, hogy mekkora ez a gyermek, mert egy 2 éves gyermekkel nem biztos, hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy most született egy kis testvér, akinek egyébként az élethelyzetéből adódóan több figyelemre van szüksége, hiszen őt szoptatni kell, őt tisztába kell tenni, stb. Stb.
1: Hát itt nyilván valahogy máshogyan kell a gyerekkel éreztetni akár a figyelmet, nem? Tehát máshogyan kell hozzáállni.
2: Igen, és ugye már a születés előtt is, de nyilván minél kisebb egy gyermek, annál nehezebb ezt megoldani, és például ebben sokat tudnak segíteni a bachvirág terápiás esszenciák, hogy keverünk egy olyan cseppet a gyermeknek, ugye megpróbáljuk megfogalmazni, hogy, vagy meghatározni, hogy mi lehet itt a probléma, akár a féltékenység, akár a több figyelmet szeretne, akár az önbizalom kérdés, és vagy akár annak az is lehet egyébként például egy ilyen születésnél egy trauma,

0: igen, most elgondolkodtam, hogy mi is a matrica gyerek.
1: Igen, akit nem lehet letenni, akinek égve kell hagyni a lámpát a szobájában este, mert nem tud elaludni, aki csak az anyával tud elaludni, ott lehet valamilyen szorongás a háttérben, és erre is tehetünk mondjuk ebbe a keverékbe, és azt látjuk, hogy sokkal simábban fogja venni mondjuk ezt a testvér születése időszakot.
0: Igen, mondjuk ezt meg is kell fogalmazni a gondom elsőként a szülőnek, hogy mi is a, úgymond a probléma a pici gyereknél. De most muszáj megállnunk egy perc, a zene után folytatjuk.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem. Bach virágterápiáról beszélgetünk. Ennek az alkalmazásáról, milyen helyzetekben érdemes utána nyúlni, úgymond a Bach virágterápiának, és ugye a kisgyerekekről beszélgettünk, hogy milyen nehéz egyáltalán behatárolni, hogy a gyereknek éppen mi a problémája. Említetted, hogy egy szorongás, vagy éppen, hogy szokták ezt mondani, szeparációs szorongás. Azt is annak mondják, vagy éppen, nem tudom, testvérféltékenység, vagy mi az, ami kialakult, hogy milyen problémára kell összekeverni, úgymond, vagy kikeverni ezt a bakvirágterápiás cseppeket. De ezt nyilván a szülő, tehát mondjuk én, mint anyuka, ezt nem fogom tudni konkrétan, tehát vagy ezt nekem kell definiálni? Azt mondom, hogy a gyerekemnek szeparációs szorongása van, és akkor erre szeretnék, kedves Zita, hogy keverjél nekem valami bakvirágterápiás cseppet.
3: Én mindig azt szoktam, hogy beszélgetek a szülővel, hogy milyen tüneteket észlel, mi az, ami történik, és akkor ennek megfelelően tudjuk összeállítani így a gyermekre, személyre szabva. Egyébként vannak olyan terapeuták, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen a gyerekeknél 6 éves korig minden az anyának a probléma.

0: stigmája, és nem is a gyereket kell kezelni, hanem az anyát kell kezelni.
1: Na ez igaz?
0: Én ezzel nem értek egyet. Én nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek ugyanúgy idézőjelben nem csinálnak maguknak problémákat, hiszen egy születési trauma az a gyermeknek a traumája, egy testvérféltékenység az a gyermeknek a traumája. Van, amikor nyilván a szülőnek a feszültsége, a szülőnek az érzései kivetülnek a gyerekre, de nem lehet egyértelműen azt állítani, hogy a gyermeknek 6 éves korig minden az anya problémája, és ami szerintem végtelenül rossz, hogyha bűntudatot generálunk egy szülőben, tehát ez szerintem semmiképpen nem szabad, és egy jó terapeuta semmiképpen nem csinál olyat, hogy egy édesanyában bűntudatot generál, hogy a gyereke azért ilyen vagy olyan, vagy azért beteg, mert az anya ezt vagy azt csinálta, hiszen ez csak rontani fog az állapoton.
1: Ez mindig csak az anya jön ki ilyenkor? Tehát az apa soha? Tehát, hogy az anya problémája, a gyerek problémája, az anya problémája?
0: Alapvetően ugye azt mondjuk, vagy azt mondják, hogy az asztrál testünk, ez az aurának az egyik rétege, hogy ez 6 éves korig az anya és a gyermek egyben van. Tehát, hogy azok a rezgések, amik az anyában vannak, azok ugye átmennek a gyermekbe is. Tehát, hogy ez a kettő, ez tényleg egy ilyen egyben van. Nyilván, hogyha feszültség van egy kapcsolaton belül, akkor azt ugyanúgy fogja érezni egy gyermek. Az apával ilyen módon picit kevesebb ez a szoros kapcsolat, ugye, mint itt az asztráltest révén, viszont nagyon sok esetben ugye ez a megfelelési kényszer, ami rengeteg gyereknél ott van, és ez a nem vagyok elég jó. Van egy varázsszó, ez a büszke vagyok rád. Uh-huh. Az én generáció, mi nem nagyon hallottuk ezt szerintem, amikor mi gyerekek voltunk.
1: Nem.
0: Nagyon sokszor. Azt gondolom, hogy ez egy olyan varázsszó, amit mindenki hallani akar. És a gyerekeknél, hogy megdicsérjük őket, az, hogy megdicsérlek, az nem egyenértékű azzal, hogy büszke vagyok rád. És nem tudom egyébként, hogy milyen mélységek vannak ebben, de hogy ez a szó, hogy büszke vagyok rád, vagy ez a mondat, időről időre tehát ne legyen elcsépelt, de hogyha valami olyat csinált ez a gyermek, vagy a társunk, vagy bárki, akkor ezt mondjuk ki, mert ez valami egészen magas szintű, nem tudom, lehet ezt így rezgésnek mondani, de hogy például azok a mai felnőttek, vagy fiatalok, akik nem hallották gyerekkorukban, soha nem mondták nekik, mert mindig természetes volt, hogy kitűnő a bizonyítvány, igen, és ha 4-es volt benne, akkor az már írgum-burgum, és most egyébként ugye itt a bizonyítványosztás időszakában szerintem lehetünk büszkék egy olyan gyermekre is, akinek nem kitűnő a bizonyítványa.
1: Bizony.
0: De ez nagyon fontos, hogy időnként elhangozzon, mert egyébként az egész életet meghatározza az, hogy ő meg akar felelni, és soha nem tud megfelelni. A felnőtteknél, hogyha esetleg az a családtag, szülő már nem él, akkor ő neki akar megfelelni egy olyan valakinek, amit soha nem fog hallani. Ez egy nagyon nehéz dolog. De itt ez a megfelelés egyébként a forrásvíz eszencia.
1: Egyébként az a baj, hogy mondtad, azon gondolkodtam el, hogy valójában hát az elmúlt, hát nem is tudom, 50-60, vagy nem tudom hány évre visszamenőleg, hogyha visszagondolunk, már nyilván nem vagyunk, tehát hogy nem tudom, hogy 60 évvel ezelőtt pontosan így volt, de azért így látjuk a szüleinknél, meg azért mi is tapasztaljuk, hogy úgy szocializálhatunk, hogy ez nem volt, nem volt ez természetes, ez a büszke vagyok rád, ez a dicséret, ez nem volt. Tehát az volt, hogy ha valami rossz, akkor azt a szidás követte, de a jót, ahogy te is mondtad, természetes volt. Tehát nem az volt, hogy megdicsének, hogy jaj, de ügyes vagy, büszke vagyok rád, milyen, hanem az természetes, viszont ha valami olyat csinálsz, akkor az elnye, beelnye, és milyen vagy te is, aztán itt lehetne ezt fokozni, nem használom most ezeket a szavakat, amiket ugye az ember kaphatott, vagy hallott már, hogy valaki hogyan neveli mondjuk a gyerekét, vagy miket mond neki ilyen helyzetbe, és ezt nyilván ezt visszük tovább, ezt adjuk tovább a gyerekeknek, nyilván fejlődni lehet.
0: Így van. Én azt tapasztaltam egyébként, hogy ez a mondat, ez a büszke vagyok rád, igen, ez az, amit mindenki hallani akar. És hogyha tényleg ennek az egész műsornak ez az egy üzenete megy át, hogy időnként mondjuk a gyerekünknek, a partnerünknek, a bárkinek, hogy büszke vagyok rád, egyébként ezzel varázsolni lehet. Tehát, hogyha elviszi az anyuka a gyermeket a fogorvoshoz, és azt mondja, hogy nagyon büszke leszek rád, hogyha ügyes leszel a fogorvosnál, akkor a gyerek ügyes lesz a fogorvosnál, és utána mondjuk azt, hogy büszke vagyok rád. Tehát, hogy valami van ebben a mondatban, uh-huh, ami tényleg egy ilyen varázsmondat, és nem egyen, tehát mondom, nem egyenértékű azzal, hogy ügyes vagy, megdicsérlek. Amikor meg szoktam kérdezni a szülőket, hogy de mondta a gyermeknek, hogy büszke vagyok rád? Hát mondtam, hogy nagyon ügyes volt, de mondom, nem, büszke vagyok rád. Ez egy olyan mondat, aminek tényleg így el kell hangoznia időnként. Igen. Tehát ahogy mondtam, ne legyen minden nap, hogy ez egy ilyen elcsépelt dolog legyen, de ha valami olyat tett, akkor ez hangozzon el.
1: Hát egyébként így, ahogy mondod, azt gondolom, hogy az van benne, hogy ez azt erősíti az ember, vagy mert képes vagyok rá, tehát hogy valamire képes vagyok valamit megtenni, valamit megcsinálni úgy, hogy az többeknek jó legyen. Tehát valószínű, hogy van egy ilyen hátsó, nem tudom, tudatalatti valami így az emberekbe, ami hogyha a büszkeséggel ezt erősítjük benne.
0: Igen, és egyébként, hogyha megkérdezzük a gyermekeket, hogy mire vágynak, vagy mit szeretnének, akkor ez azért benne van, hogy szeretném, hogy anya büszke legyen rám.
1: Hát azért kíváncsi vagyok, hogy így hány hallgatónk néz most magába, és mondja, hogy hányszor mondtam a gyerekemnek az, hogy mennyire büszke vagyok rád. Hát most itt a bizonyítványok kapcsán tényleg érdemes ezt többször is elmondani a gyereknek. Ha tökéletes az, vagy ha kitűnő, ha nem kitűnő, akkor is, mert minden ember, mindenki valamiben szerintem megérdemli egyrészt azt, hogy büszke legyen rá a szülő, és mindenki jó valamibe, én ezt vallom és állítom.
0: Így van, és hogyha a tavalyihoz képest valamiből javított, vagy valamiből tényleg kiemelkedően jól teljesített, vagy magához képest jól teljesített, akkor ez szerintem mindenképpen megérdemli ezt a mondatot.
1: No, akkor hírek és zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: hatásáról beszélgetünk, milyen esetben érdemes használni, erről is szó van, és szó lesz a továbbiakban is. Dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász a vendégem, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Kellemes nyári idő lesz néhol záporokkal. Lecserélik a titkosszolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a Köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat.
1: Időjárás.
2: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: Vajon mi mindenre alkalmazható a Bach virágterápia? A Bach virágterápiás cseppeket mire szokták használni, és milyen korban, pici gyerekeknek, idősebb embereknek, mindenkinek ajánlott? Te többek között erről is beszélgetünk vendégemmel, dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyásszal. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Családi Manna.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász a vendégem. A Bach virágterápiáról beszélgetünk. Ugye volt már egy műsorunk ezzel kapcsolatosan, elindítottunk, és azt hiszem, hogy akkor meg is ígértük a hallgatóknak, hogy folytatni fogjuk majd ezt a témát, mert még mindig van benne lehetőség. Most így a gyerekeknél maradtunk egy picit, a kisgyerekekről beszélgettünk, hogy milyen helyzetekben érdemes nekik is akár Bach virágterápiás cseppeket adni, ezzel úgymond, hát az jó szó, hogy kezelni őket, ezzel segíteni. Nyilván itt olyan szakembert kell keresni, aki ehhez ért, akinek erről van papírja. Jól mondom, van erről, lehet?
2: Tulajdonképpen a Bach virágterápia ilyen szempontból egy picit kakukktojás. Uh-huh. Mindenképpen legyen valamiféle végzettsége, egészségügyi végzettsége annak, akihez fordulunk, tehát hogy legyen jogosultsága és legyen működési engedélye, ugye erről sokszor Igen. beszéltünk. Az okfőben ez leellenőrizhető a nyilvános adatbázisban. A Bach virágterápia önmagában nem állami vizsgával zárul, hiszen annak idején, amikor Bach doktor megalkotta ezt a rendszert, akkor ő azt mondta, hogy ezt mindenkinek tudni kéne, mindenkinek a kamrájába kellene, hogy legyen egy ilyen készlet, és mindenki számára elérhetővé kellene tenni. Úgyhogy nem volt levédve, nincs tényleg ez a magában, a önmagában úgy, mint egy ilyen oktatási anyag, de én itt is azt gondolom, ugye, mint minden másban, hogy tényleg ahhoz, hogy egy emberrel foglalkozzunk, egy beteg emberrel foglalkozzunk, vagy egy segítségre szorulóval foglalkozzunk, ahhoz tudni kell a kompetenciáinkat, tudni kell a határainkat, és tudni kell azt, hogy igen, én rendelkezem bizonyos egészségügyi végzettséggel, és van ehhez jogosultságom, hogy foglalkozzak emberekkel, tehát tényleg most nem degradálva, de ne a játszótéren, vagy a fodrásznál, vagy a kozmetikusnál kevergessünk ilyen szereket.
1: Ugye azt mondtuk, hogy már egészen pici babakortól lehet adni ezt a Bach virágterápiás cseppeket. Ennek magát a hatását azt mennyi idő múlva érzékelhetjük? Tehát mondjuk most még mindig maradva egy picit a gyerekeknél, egy szeparációs szorongással küzdő kisgyereknél, mikor vehetjük észre, ha elkezdjük neki adni ezeket a cseppeket?
2: Általában, mint minden természetgyógyászati módszernél, itt is azt tapasztaljuk, hogy egy-két napig van egy rosszabbodás, tehát előfordulhat, hogy egy-két napig, ha elkezdjük adni a cseppeket, akkor hisztisebb lesz, sírósabb lesz, például egy szorongó gyermek, hogyha a hisztire adjuk, akkor még hisztisebb lesz, tehát hogy alapvetően egy pár napig lehet egy rosszabbodás, és utána elkezd javulni az állapot. Tapasztalhatunk olyat, hogy álmodunk, élénkek, intenzívek lesznek az álmok, vagy emlékszünk ezekre az álmokra, de olyan is van, aki azt mondja, hogy velem nem történt semmi, de körülöttem mindenki megváltozott. És tulajdonképpen a legjobb az, hogyha úgy nem vesszük észre, de úgy kisimulnak a dolgok, egy magasabb energiaszintre kerülünk, és jobb minden, könnyebb minden, kevesebb a feszültség, jobban alszunk, adott helyzetben, amire egyébként rosszul reagáltunk volna korábban, arra jól tudunk reagálni, vagy egyáltalán tudunk reagálni bizonyos helyzetekben, így rendet tud tenni az embernek az életében, hogy ugye a helyére kerülnek dolgok, tehát ezeket a kibillenéseket szépen így elsimítja.
1: Onnantól kezdve, hogy valaki elkezdi szedni, ez folyamatosan érdemes szedni, vagy ez úgy olyan szinten kisimítja, még a ráncokat is, ugye, hogy utána már nem is jönnek vissza azok a problémák, vagy azok az élete, azok az érzések, azok a zavaró érzelmek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, amik előtte voltak.
2: Én azt tapasztaltam, hogy ha valamilyen akut dolog történt, akkor azért egy 2-3 hétig érdemes szedni a cseppeket, hogy ezeket az akut traumákat fel tudjuk dolgozni. Itt lehet akár haláleset, akár tényleg egy ilyen óvodakezdés, vagy testvérszületés, vagy bármi olyan dolog, ami egy költözés is lehet trauma, vagy egy esküvő is lehet trauma, vagy tényleg bármi munkahelyváltás, vagy felmondás, vagy egyéb. Tehát itt egy ilyen 2-3 hét, de hogy vannak olyan bennünk lévő, így idézőjelben mondom, ilyen alkati tulajdonságaink, hogyha valaki mondjuk türelmetlen, vagy valaki alapból szorongó, vagy pánikoló, vagy tele van félelmekkel, akkor ezek az idézőjelben mondom, ilyen alkati, vagy gyerekkorunktól hozott lelki állapotok, ezek hosszabb ideig tartanak, mire felül tudjuk írni, vagy úgymond korrigálni tudjuk őket, és ebben az esetben mondjuk egy ilyen fél éves terápia is szükséges lehet. Ez alatt az idő alatt, mint egy hagymának a héja, lehet, hogy levettünk egy réteget, és valami előjött a mélyből, és lehet, hogy változtatni kell. Tehát ezért kell nyilván a terapeuta, akivel tudunk beszélgetni, akivel meg tudjuk beszélni azt, hogy igen, ez történt, itt tartunk most. Egyébként most ilyen voltam, vagy olyan voltam, tehát hogy változik az ember, és emiatt szerintem jó az, hogyha nem ragadunk le ott, hogy igen, fél évvel ezelőtt akkor kapott X cseppet, vagy ezek voltak benne, hanem azáltal, hogy beszélgetünk, visszajelzést hoz a páciens, akkor tudunk változtatni, tudunk módosítani ezen. Mm.
1: No, akkor újra tartunk egy rövid szünetet, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Bizonyos. Ugye ez mindegyik egy betegségnek, vagy egy állapotnak egy utolsó szakasza lehet, vagy lehet akár az első is, de nem mindegy, hogy ez az adott ember kétségbe van esve, de keres megoldást, vagy reményvesztett, mert annyira mély állapotba került, hogy ő azt mondja, hogy az ő állapotában nincs megoldás, tehát hogy nem is bízik abban, vagy már megpróbálta, de feladta, és egy ilyen közönös fásult állapotba került, mert másféleképpen kell megközelíteni ezeket az embereket, és tulajdonképpen a kívülálló azt fogja látni, hogy ja, hát én tök mély állapotban van, feladta, de hogy ez a feladás mögött tényleg ott van, hogy ő még akar küzdeni, vagy belefáradt, elfáradt, és nincs ereje, és erőt kell neki adni, vagy a kitartása. És ezekre mindegyikre van egy-egy Bach eszencia, és ugye itt tényleg ezek a nagyon finom különbségek, hogy, és szerintem ez az, amiben ilyen egészen zseniális ez a rendszer, hogy tényleg különbséget tudunk tenni abban, hogy itt van ez a beteg, aki teljes kétségbeesésben van, teljes pánikban van, de azért keresi a megoldást, vagy ott van egy olyan, hogy ő reményvesztett, vagy belefásult. És ugyanígy a félelemcsoportnak a szerei, hogy ő szorong, vagy eltúlzott félelmei vannak, vagy pánik félelme van valamitől. De nagyon sok például a döntés, tehát ahhoz, hogy dönteni tudjunk, hogy az ember azért nem tud dönteni, mert fogalma sincs, hogy merre van az előre, és nem mer bízni az intuícióban, csak megkérdez, szerinted mit kéne, hogy csinálj? És szerinted mit kéne, hogy csináljak? Igen. És szerinted, és addig megy, amíg valaki nem, és megy, de hogy nincs döntés.
1: Még valaki vissza nem igazolja neki, hogy azt kell csinálnod, amit te egyébként is szeretnél. Egyébként ezt is észrevettem már több esetben.
0: Igen, de utána lehet, hogy még mindig elindul, hogy ez igen. Lehet, hogy nem jó. Vagy pedig két döntés között ingadozik, hogy ezt tegyem, vagy ezt tegyem. Tehát, hogy ez is annyi, ugye mind a kettő döntés helyzet, de az egyiknél egy belső bizonytalanság van, a másiknál pedig két helyzet közül kell dönteni, és ez a döntés képtelenség. És aztán itt van az a szer, a szilfa, ami a hiddel, hogy képes vagy rá. És ott is van egyfajta döntési bizonytalanság, ugye, hogy azért nem merek belemenni valamiben, nem hiszek magamban, nem hiszem, hogy képes vagyok ezt megtenni. Akkor ugye bejönnek az önbizalom hiányra való szerek is, és ezeket nagyon szépen tudjuk kombinálni, és akkor tényleg erre kell igazából tényleg ez a terápiás beszélgetés, hogy azt eldöntsük, hogy valóban ő két döntés között ingadozik, vagy a belső bizonytalansága, vagy a belső bátortalansága, vagy mi az, ami, és tényleg egyébként szerintem, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem földi tudás ez a Bach virágterápia, mert hogy annyira tökéletes, és annyira finom különbségek vannak benne megfogalmazva, ami egy átlagember számára nagyon nehéz.
1: Itt a hit szót említette többször, hogy de ehhez az a hit is kell, hogy nekem használni fog? Aki, ha én mondjuk nem hiszek benne, tehát azt mondom, hogy na jó, van, kevert ki nekem a cseppeket, azt mondtad, hogy szorongok, vagy félelmem van, vagy nem tudom, döntésképtelen vagyok, megvan, jó, na, akkor elkezdem használni, de hát ez nekem úgy se használ.
0: Tulajdonképpen rengeteg szakirodalma van, nekem is van nagyon sok tapasztalatom állatokkal, tehát rengeteg tapasztalat van lovakkal, kutyákkal, macskákkal, de még madarakkal is, úgyhogy én azt gondolom, hogy amit én a saját szememmel láttam tényleg lovak, kutyák, madarak kapcsán, ott
1: szerintem azért hat, mert ők nem gondolkodnak azon, hogy most ez hat vagy nem hat.
0: Hát de akkor hatni fog.
1: Akkor hatni fog, igen, ezek
0: a kis
1: szerint.
0: Csecsemőknél is igen, tud működni. Igen. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez akkor is működik, hogyha az embernek a hite nem biztos, hogy benne van. Uh-huh. Nyilván ahhoz, hogy elmenjek egy terapeutához, ahhoz, kell. Hogy beszedjem a cseppet, ahhoz kell az, hogy valamennyire nyitott legyek ebben a kérdésben. Olyat egyébként nem csinálunk soha, hogy valaki jön, hogy a férjem ilyen és olyan, és szeret szeretnék neki cseppet, és titokba belecsepegetem a kancsójába. Úgyhogy
2: az azok más cseppek.
0: Ilyet nem csinálunk. Nyilván anya gyermeknek kérhet, hogyha olyan pici a gyermek, de egy kicsit nagyobb gyerekeknél már a gyerekekkel tudunk úgy beszélni, illetve úgy választani közösen, hogy

0: a gyermek is részese legyen ennek az egésznek.
1: Nagyon lejárt az időnk, de ezt még muszáj ezt megkérdeznem tőled, hogy ha valaki olyan szinten terhelt, hát vannak ilyen emberek azért, akinek nem csak egy problémája van, hanem több, tehát hogy tele van félelemmel, szorong, döntésképtelen, mondjuk ezek nyilván azért mind mondom egytörő fakadnak nagyjából, de közben nem is tudom, még valami egészségügyi problémája is van, és akkor sorolhatnám, tehát úgy képzeljük el, hogy sok-sok minden problémája van valakinek, akkor ő neki többféle csepp kell, vagy össze lehet, vagy ugyanez, ahogy többféle cseppből egyet kell kikeverni számára.
0: Mindig egyet keverünk ki személyre szabottan. Az a legjobb, hogyha egy-két virágból tudunk választani, ez nem szokott sikerülni. Az átlag az ilyen 5-6 esszencia, de maximum 12-ig el lehet menni. Én nem nagyon szoktam, tehát ilyen 5-6-nál többet én nem szoktam.
1: Tehát ha valakinek 12-nél több problémája van.
0: Akkor meg kell keresni, hogy mi az, ami leginkább. És ezek egyébként szépen húzzák magukkal a többit is. Tehát, hogyha megoldódik, vagy úgy, mint a hagymának a héja, akkor picit tovább tart, de nagyon szépen meg tudnak oldódni ezek.
1: Hát Zita, nagyon szépen köszönöm, most már azt hiszem, hogy tökéletesen tisztán látok a vakvilágterápiás cseppek világába. Lehet, én is ki fogom próbálni. Én ezt azt hiszem, azt erről beszéltünk a legutóbb, hogy én ezt a rescue cseppeket próbáltam, és egyébként zseniális volt. Ezt tényleg mindenkinek ajánlom, aki mit tudom én, nem tud úgy aludni, vagy idegesebb, mert ez arra volt, ha jól emlékszem, ilyen nyugi cseppeknek hívtam.
0: A rescue az egy olyan keverék, az első segély keverék, ami Bach doktor ezt az egyet keverte össze, de ez egy rövid hatású szer, tehát hogy ezt ilyen akut trauma helyzeteknél tudjuk használni, hogyha valami vészhelyzet történik, és utána, hogyha akár alvás probléma, akár más van, akkor személyre szabottan érdemes keverni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a vendégem.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a vendégem ebben az órában, akivel a Bach virágterápiás cseppek hatásáról, hatékonyságáról beszélgettünk. Következő órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, pedig a családi hiedelmeink kerülnek terítékre, érdemes lesz velünk tartani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Hivatalos jegyzékben vállalta az ukrán kormány a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Tenerifén ért véget a pápa spanyolországi útja. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte. A fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokkád. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, Marsra és végül azon is túl. Mától lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Ugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig.
3: Időjárás.
4: Több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, kora nyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futózáporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Manna, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember érkezik hozzám ebben az órában a stúdióba, akivel a családi hiedelmeinkről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: És ha már Családi Manna, akkor egy ideillő, nagyon-nagyon ideillő témával érkeztünk a mai napon. Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, ugye, aki havonta egyszer általában, nemhogy általában, hanem mindig a hónap első szombatján 9 és 10 óra között jön hozzám Enikő, és akkor valami jó kis témát választunk. Hát ma nagyon műsoromba illő téma érkezett, azt hiszem, családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról, amennyiben van ilyen. Szervusz, Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ugye azért mondtam, hogy amennyiben van ilyen, mert nyilván vannak olyan családok, vannak olyan emberek, akik teljes mértékben egészséges lelkületű családban nőttek fel akár, és nekik mondjuk a családról nincsen semmilyen téves elképzelésük. Biztos ilyen is van, ugye?
2: Ilyen is van, aki ezt gondolja, de
1: nem biztos, hogy a valóság.
2: Így van. Tulajdonképpen mindenkinek vannak téves elképzeléseik, mert nehéz is különben definiálni ezeket a dolgokat, de vannak ilyen nagyon jellegzetes gondolatok, belső monológok. Ezek az elképzelések nagyon vezetik a családtagoknak az életét, hogy cselekszenek, hogy gondolkodnak egymásról, hogyan éreznek, és befolyásolhatják és manipulálhatják az egész életüket. Tehát azért fontos téma ez, mert hogyha bizonyosan elképzeléseknek, gondolatoknak próbálunk megfelelni, ami csak egy tévút, akkor tulajdonképpen egy életet akár leérhetünk ezen a tévúton, és nagyon sok rossz eredménye származhat, amit az ember úgy titulál, hogy hát családon belül szereztem ezt a rossz érzést.
1: Egyáltalán először definiáljuk egy picit, kérlek, hogy mi a család? A család az család, ugye tudjuk ezt a...
2: ezt megtanultuk, igen. Hát a család a legkisebb közösség egy társadalmon belül. Tehát ha abban gondolkodunk, hogy első közösség, amivel találkozhatunk megszületésünk után, és első közösség és keret és lehetőség, amin belül szocializálódhatunk, mert ugye régen azért nem voltak bölcsödék, óvodák, és azt mondjuk, hogy a családon belül, nagy családon belül szocializálódtak a gyerekek, tehát azt mondjuk, hogy az mai intézményeket a nagy családok kiváltották régen. Vagy akár ugye a falu népe, amíg több ember élt falun, ugye, ott aztán összeverbuválódtak a gyerekek, a szomszéd gyerekek és mindenkinek a gyereke is, és házaktól házakig mindenhol ettek.
1: Kézen közön felnevelődött a gyerek.
2: Így van, és ugye az egy szocializáció volt, és hogy maga a család az a fajta közösség is, meg közeg is, amin belül nagyon sok mindenre van lehetőségünk, de nem csak pozitív dolgokra kell gondolni, mert ugye azért van egy téveszme, hogy maga a családban csak jó dolgok történhetnek, és ezáltal nem veszünk tudomást, vagy vakul látjuk egymást esetleg, hogy bizony rossz dolgok is megtörténhetnek.
1: Alapvetően szerinted, vagy te, mint szakember, vagy akár mint magánember véleményed, honnan eredhetnek a családról alkotott elképzeléseink? Tehát tényleg főként a szűk családból, vagy lehet az, hogy a tágabb környezetből, a kulturálisan dekódolva van?
2: Most már nem csak a családjainkból, mert ugye az online-t már a kisgyerekek is fogyasztják, és ugye ha te ma úgy döntesz, hogy mondjuk Angelina Jolie nappalibába mondjuk be akarsz lépni, egy online felületet úgyis találni fogsz, ami belül látod, hogy milyen az ő otthona, ugye? Tehát ezáltal, hogy az online hát összeköt bennünket az egész világgal, nagyon könnyű ott is szocializálódni. Na már most ez nem csak a gyerekek.
1: Tehát az online térben?
2: Így van, tehát a felnőttekre is ezt, kutattuk is ezt a témát, hogy milyen hatással van az, hogy ugye telefonon mérhető, hogy mennyi időt töltenek az emberek, akár szosolom, vagy online tér, vagy YouTube, vagy bármilyen ilyen felületen, és azáltal, hogy benne vagy egy képi alkotással, benne vagy egy másik légtérbe, egy másik családba, egy másik családi konfliktusba, vagy esküvön, vagy bármi, ami családokon belül történni szokott, azáltal az hatással van mindenkire, tehát nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is, és az szocializál, kondicionál, átalakíthat dolgokat, de akár rossz dolgokat, vagy rossz elképzeléseket tehet normálissá.
1: De az alap, azért az nagyon fontos, hogy mi az alap, nem? Mert attól függően alakít át, vagy épít át, vagy
2: hát
1: épít
2: ugye az
1: magasabb.
2: Ugye attól függ, hogy volt-e kötődés. A gyermek számára megfelelő kötődés. Mert hiába veszi egy gyermeket körbe a család, hogyha nincs számára biztonságot nyújtó, érzelmileg kapcsolódó szülő, vagy egy gondozó, tehát valaki, aki érzelmileg kapcsolódik, és ezáltal a gyermek biztonságban érzi magát, és a kötődése megfelelően alakul, ugye, ami hormonokból tevődik össze, akkor tulajdonképpen ez az, ami az alapot adja. És itt, amikor azt mondjuk, hogy ugye gyermekotthonokra is sokszor szó esett már, de hogy azt mondjuk, hogy ha a gyermekotthonban ezekben a kisebb szervezésű, kicsit apartmanabb jellegű gyermekotthonokban olyan gondozók vannak 20-25 gyereknél, akik kötődnek, kapcsolódnak, és folyamatosan kicsit mint egy nagy családba élnek, akár ott is alakulhatnak ezek nagyon-nagyon jól, mert ugye a kötődésre alapul tulajdonképpen utána az, hogy hogyan viszonyulunk mi a családi témakörhöz, vagy hogyan tudunk egyáltalán helyt állni.
1: És hogy honnan tudhatjuk azt, hogy vajon azok a kis gondolatok, mondatok, amik így a bent zajlanak, ugye ebben indítottad a beszélgetést, hogy megvannak ezek a kis mondatok, amiket így mondunk az elképzeléseink ugye a családról, hogy ezeket egyáltalán ki lehet-e gyomlálni, vagy ki lehet-e űzni, úgymond a fejünkből, vagy fontos-e, hogy kiűzzük, vagy ebben végül is lehet élni így egy életet, és nincs semmi baj, vagy azt kell megtanulni, hogy hogyan kezeljük,

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Valamint a másik mikrofonnál itt van velem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Témák ugye a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról, hogy vajon van-e ilyen? Ugye erre evel indítottuk a beszélgetést, hogy igazából mindenkinek van valamilyen elképzelése, valamilyen gondolata. Valójában nem csak a családról, hanem úgy mindenről. Ez olyan érdekes, hogy ami a fejünkben zajlik, és ami a valóságban a kinti világ, amit lát és ami történik, az sokszor vagy teljesen más, jó esetekben van, amikor hasonló, vagy legalábbis majdnem ugyanaz, de hogy tényleg egy külön világot élünk sokszor a fejünkbe, úgymond. És a családdal kapcsolatosan is van ilyen. Most az a kérdés, én ott hagytuk abba ugye a beszélgetést, hogy ezeket a gondolatokat ki kellett gyomlálni, most így ezt a szót használva, vagy ez teljesen rendben van, hogy fut ez a kis film így a háttérben?
3: Nagyon jó a kérdés, mert pont azért kell erről beszélnünk, mert nagyon sok gondot okoz, hogy fut ez a film a háttérben, hogy belső monológiaink vannak, és nem tudatosan nézünk rá, vagy nem tudatosan változtatunk, amennyiben szükséges. Nagyon sok emberi sorstörténetet meghatározhat, és akár családok szétmenésének is ott van az okai között. Tehát azért kell róla beszélni, mert talán évtizedekig, századokig most nem akarok semmi nagyot mondani, de hogy tulajdonképpen sokáig erről nem beszéltek, mert így kell csinálni, és kész, ez volt az elrendelés. De hogy nincs ilyen, mert ugye mindenkinek más a személyisége, más az érzelmi szükséglete, más az, amit bír, és máshol vannak a határa, és mindig azt kell megnézni, hogy egy családon belül kik azok, akik élnek, mivel rendelkeznek, milyen szükségleték vannak, hol vannak a határaik, és akkor mindegy zenekart, hogy tudjuk a különböző hangszereket összeharmonizálni, ugye először mindenkinél beállítva az adott hangszert, hogy jól szóljon, aztán egymáshoz képest jól szóljanak, és együtt tudjanak játszani, és utána lehet belőle egy harmónia, amihez azért sokszor kell is egy karmester. Ugye ezt a szimbólumot most azért hoztam be, mert körülbelül így lehet családsegítség

0: vezetőként így tudok segíteni a családnak, hogy egy kicsikét mindenkinek a hiedelmére ránézünk. Képzeld el, Gabi, hogy még a gyerekeknél óvodáskorban már 5-6-7 évesen megjelennek ezek a hiedelmek, ha a családról beszélgetünk. Tehát már ott sémaszerűen.
1: De ezt hiedelemnek, nevezzük?
0: Hát már
1: vagy
0: ami
1: hozott...
0: hiedelem. Aha, uh-huh. Már ami hiedelem, mert ugye ez minden családban más. És hogy elnézést, és hogy ilyen aspektusban nagyon-nagyon fontos, hogy viszonylag korán kell elkezdeni mesélni, és talán nem véletlen jött ez a szó most, hogy mesélni, mert a mesékbe is be kéne tenni, ugye? Ha elindul a herceg az útján, és három próbát kiáll, hát nem mindig találja meg a hercegnőt, aki áll a három próbát. Már pedig sokszor úgy mesélünk, hogy aki elindul, és ki végigjárja az utat, mindig megtalálja mondjuk a hercegnőt. És hogy azért fontos ez, mert belsőleg is tönkre tudja tenni azt az embert, aki olyan monologokat folytat belülről, amire nem lehet alapozni. Ugye ezt önismereti munkával mindenkinek le tudjuk tisztítani, de vehetünk persze akár konkrétumokat is, például azt, hogy mit tudom én, aki családban él, annak nem lehet semmi baja, mert mindene megvan. Uh-huh. Ezeket most konkrét gyakorlati hétköznapi példákból hozom.
1: Igen, ezt hallhatjuk is egyébként.
0: Ugye, ez most egy viszonylag egy egyszerű dolog, igen. De hogy ezt általában sokan azon mondják, akik egyedül élnek. Hát ez nem így van, mert sokszor egyedül élni picit egyszerűbb, mint akár egy családban élni. Persze mind a kettőnek megvan a maga szépség és a maga nehézsége, senki ne értse félre. De például ilyen egyszerű gondolatokra is gondolhatunk, nem csak nagy dolgokra.
1: Uh-huh. Igen, szóval nem tudunk differenciáltan gondolkodni, vagy...
0: Nagyon jó, igen.
1: Igen, tehát igen. Hogy azt mondani, hogy nem lehet két család sem ugyanaz a család, tehát hogy mindenkinek megvan a saját hozott kis sorsa, ugye amiről beszéltél az előbb, a saját hiedelmei, tehát innentől kezdve mindenki máshogyan működik, és mi mégis valahogy azon abban gondolkodunk, vagy úgy állunk hozzá dolgokhoz, hogy hát ő neki jó kell legyen, mert hogy ő milyen tökéletes, milyen tökéletes. Ha bármi bajod van, ott a család. Egyáltalán nem biztos, hogy ott a család.
0: Pontosan.
1: Hogyha bármi probléma van. Ami még eszembe jutott, hogy amit még így látok, és nagyon érdekes, hogy általában úgy kell gyerekem viselkedned, és ahogy én mondom, úgy kell csinált, ahogy én mondom, így élik az életet, majd az iskolától meg elvárják, hogy differenciáltan, most pontosan. Már ezt a szót használva, differenciáltan nyúljanak a gyerekhez, differenciáltan neveljék, tanítsák. Tehát, hogy ebben azért van egy úgy ellentmondás, vagy nem is tudom, egy olyan elvárás, amit én is teljesíthetek otthon családon belül, nem csak az iskolától kell ezt elvárni.
0: De ugyanide tartozik ez a témához, akár iskoláról beszélünk, akár családtagokról, hogy a családtagokat mindig tisztelni kell.
1: Igen.
0: Hát a tiszteletet akkor tudom megadni a másiknak. Vannak nyilván emberi méltósági tiszteletek, amikor az ember úgy alapvető tiszteletet meg kell kapjon, de vannak egyéb tiszteletek. És azok az egyéb tiszteletek az azon múlik tulajdonképpen, hogy én is megkapom el. Tehát kölcsönös ez a tisztelet. Tehát ez nem lehet csak ilyen egyértelműen arról beszélni, hogy minden áron mindig tisztelni kell az időszülött. Hát van ennek egy határa, mert ha engem nem tisztel, belém köt, bántalmaz, mérgez, nem mondom tovább, akkor tulajdonképpen a tiszteletet, hogyha elindítom felé, és nem visszább lépek az egészben, akkor én magamat is bántalmazni fogom. Tehát ugyanilyen a szeretet is, ugye, hogy ha egy családtagról van szó, neked vakon kell bíznod benne és szeretned. Soha nem szabad senkiben vakon bízni. Mindig a tényekre kell alapítani a bizalmat, és ott is a kölcsönösségnek működnie kell. Ha nem a tényekre alakítjuk a bizalmat, akkor nagyon sok csalódás az, ami az utunkon elénk fog tárulni, mert a családtagok emberek, tökéletlen emberek. Ők is igyekeznek, próbálkoznak, aztán van, aki idővel nem igyekszik, elakad az életében, nem próbálkozik, és ugye megtermi annak a magatartási zavarait, ami aztán a családtagokat zavarni fog egy idő után. Hát hol van itt a bizalom meg a tisztelet? Tehát, hogy egy családon belül a legfontosabb dolog, hogy mindenki haladjon az útján, hozza ki magából a legjobb formát, tanuljon meg egymással viselkedni, amikor nem megy, mert dühében van, vagy harag, vagy krízis van, akkor tanuljon meg visszavonulni és lekommunikálni a családtagok fele azt, hogy most időre van szükségem, most nem szeretnék ott közel lenni hozzátok. Tehát ezek annyira fontos témák, mert nincs olyan család, Gabi, családsegítőként is ezzel találkozok, ahol nem ezek okozzák az alapproblémákat.
1: Hát meg a kommunikáció, ugye elmondani egymásnak, beszélni, beszélgetni.
0: És valójában miről is kommunikálunk.
1: És igen, miről is kommunikálunk. No, hát akkor most a hallgatóink is elgondolkodnak ezen, addig mi pedig hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek is, és ezt követően jövünk vissza Pólus Enikővel.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel várjuk Önöket ebben az órában, a hírek és a zene után folytatjuk a beszélgetést. Addig is elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Legfrissebb hírek, életöröm zene után jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Kellemes nyári idő lesz, néhozzá porokkal. Hivatalos jegyzékben vállalta az ukrán kormány a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Tenerifén ért véget a pápa spanyolországi útja. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokkád. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán, a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, Marsra és végül azon is túl. Mától lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Ugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. Több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonló, többnyire napos, kora nyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futózáporokkal.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6, életöröm zene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról ebben a témában. Ugye úgy indítottuk a beszélgetést, hogy ez egy abszolút ideillő, hiszen Családi Manna, családi hiedelmek. Teljesen jó témát választottunk, azt gondolom. Sok mindenről szó esett az előző fél órában, azt elmondom a hallgatóinknak, hogy aki nem tud most minket hallgatni, az visszahallgathatja, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. No de, vannak ezek a bizonyos sémák, amivel hát azért elég sokat dolgozunk, azt gondolom, így a mikorosztályunk, amikor elmegy egy segítő szakemberhez, és akkor előjönnek, hogy milyen sémáink is vannak, és kiderül, van sokféle sémánk. Ez a családon belül is vannak, hát ugye persze, hát onnan adódnak.
3: Igen, ezek ugye azért fontos témák, mert ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a saját felnőttkori párválasztásainkban, családjainkban, gyermeknevelésben ismétlődnek azok a sémák, amiket esetleg mi el szerettünk volna kerülni, mert azt mondtuk, hogy mi azt máshogy szeretnénk,
2: és pont ugyanúgy
3: csináljuk a dolgokat, ugye? És akkor itt jön be ez a séma, mint téma fontossága, hogy bizonyos sémákat meg kell törni, és merni kell máshogy csinálni, mint ahogy a felmenőinktől tanultuk. Egyrészt azért, mert a tudomány eljutott oda, hogy bizonyos dolgokban rálát, hogy is kell ezt tudatosan csinálni, tehát ez nem mindig a szülők ellen szól. Másrészt meg vannak olyan dolgok, amiket a szüleink igenis elrontottak. Tehát ezt muszáj kimondani, hogy nincs olyan szülői lét, amiben úgymond az adott igyekezetünk ellenére nem rontunk el dolgokat.
2: Hát azt legtöbb úgy általában szeretetből teszik, tehát ezt szokták mondani, hogy igen, semmiképpen igen, nem a bántás igen, célzatával. Igen.
3: Hát mondok egy nagyon egyszerű példát, ez azért nyilvános, mert hamarosan egy könyv is ez meg fog jelenni, ez a példa, de az, hogy mondjuk olyan volt, hogy én egy roscsont gyerek voltam, és...
2: Te? Igen, most magadról? Igen, komolyan?
3: Igen, nagyon, nagyon, tehát ez a óvodában nálunk annak idén ilyen fekete meg piros pontokat lehetett kapni, és én nekem rendszeresen fekete pontom volt, és én voltam ugye a rossz gyerek, és ebben nőttem föl. És sokszor voltam büntetve, tehát sarokba beállítva, térdepelni, annak idén ezek voltak a módszerek. Ma már tudjuk, hogy érzelmileg ez egy érzelmi elhanyagoltságot okozhat, ugye, és ebből kifolyólag én már nem ezt a módszert követtem, amikor a gyermekeimet neveltem. De annak idején a szüleinknek ez volt megtanítva, hogy ezt így kell csinálni. Tehát így, mikor a szülőkre próbálnak az emberek haragudni, menjenek tovább az önismeretükbe, és ne álljanak meg ott azon, hogy most egy séma miatt haragszanak a szülő miatt, hanem menjenek tovább, és kicsit nézzenek arra rá, hogyha az adott társadalom akkor ezt várta el a családi működéstől, meg hogy így kell csinálni, úgymond a gyermeknevelést, akkor előfordulhat az, hogy ezt nem rosszból tették, és nem szabad, nagyon sokan a családi témáknál önismeretben megragadnak ott, hogy mindenről a szülő tehet, nem. Ha felnőttek vagyunk, a mi felelősségünk, hogy változtassunk, és nem a szülő tehet arról, hogy mondjuk ha a felnőtt életünk máshogy alakul, vagy nem ideálisan. Ezeket azért kell kimondani, például ezeket a dolgokat, mert nagyon sokan, sok embernél látom azt, hogy megrekedott az önismereti témában, a szülő tehet mindenről, és akkor a felelősség áthárítás, meg áldozat hibáztatás, ugye, ebbe akkor leéli az életét. Ez nem és önismeret, az, ez igen, nem bölcsesség.
2: És ez azért fontos azt itt elmondani, ugye, hogy azért reked meg itt az önismeretben, mert onnantól kezdve, ha az anyukám, apukám, vagy a szüleim a hibásak, akkor én rendben vagyok, én nem kell magammal a továbbiakban foglalkozzak, nem kell keresnem magamba a hibát, amin javíthatok, és éppen ezért megáll ott, ahol.
3: Így van, és gyakorlatilag ezzel is le lehet élni az életet, csak nem olyan lesz a minőség. Tehát nem úgy fog tudni boldogulni, nem fogja bizonyos helyzetekben jól érezni magát, mert azért az a bűntudat, meg lelkismert fordás úgy is megszólal, és nyomást helyez az ember pszichéjére. És akkor ilyenkor gondolkozzunk el azon, hogy nem azért, mert az a valaki ott van, és ő helyezi a nyomást, hanem azzal helyeztünk mi magunkra a nyomást tulajdonképpen, hogy itt megrekedtünk ezen a szinten. De hogy visszatérve arra, hogy ugye a sémákat, mikor úgymond azt szoktuk mondani, hogy sématörést kellene ebben vagy abban csinálni, akkor ez nem azt jelenti tulajdonképpen, hogy feltétlenül egy rossz sémába volt benne, hanem az a séma, régi séma, az akkori társadalomnak felelt meg. Tehát a szülők igyekeztek kihozni a legjobbat, de úgy tudták kihozni az akkori tudás és tapasztalat alapján, amit akkor elvárt a társadalom tőle. Ma már ugye neurológiai kutatásoknak köszönhetően azt mondjuk, hogy ma már nincs olyan, hogy ez a jó családi nevelés, vagy az a jó családi nevelés, hanem az a jó családi alap, ahol alapvetően a családtagok érzelmi biztonságban, szociális és egyéb biztonságban érzik magukat egymás társaságában. De ha azt a hiedelmet tápláljuk magunkba, hogy például az én gyerekem vagy a mi gyerekeink között nem lehet olyan, hogy valakinek valami problémája van, vagy valamilyen diszfunkcionális eltérése van, vagy ne adj Isten, pszichiátriai problémája van, mert az a mi családunkban ilyen nem fér bele. Rengeteg ilyen háttér dolog van, és rengeteg ilyen emészti a szülőket, hogy félnek ezektől, és ezáltal úgy szépítik meg, mismásítják egy kicsit a dolgokat, de minden családtagban, vagy minden családban lehet személyiségzavaró családtag, lehet rosszul működő magatartászavaros családtag, lehet olyan családtag, akinek mások az elhívás, és nem az, hogy a családot táplálja, hanem kültéren kell nagyobb missziót végrehajtania, és ezeket realizálni kell, mert hogyha csak abba hiszünk, hogy akkor jó egy család, ha mindig le tud ülni egy étkező asztalhoz, és szépen minden ünnepkor ott ülnek, akkor ez nagyon sok családnál nem jöhet létre, mert mondjuk pilota, űrhajós, az anyuka, apuka,
2: hát bárki. És ez csak egy családi asztalhoz leülés, de ugye egyébként az élet más területein is azt gondolom, tehát, hogy nem létezik olyan, hogy tökéletes.
3: Így van, ez a
2: családban
3: a jó.
2: Sem, igen.
3: Hogy ez a jó, hogy nincs, a sémában sincs olyan, hogy tökéletes, hanem olyan van, hogy egy család állandó változásban van, és állandó változásban lesz. És ne sérüljünk attól, ha valami változik egy családban, hanem legyünk nyitottak, legyünk rugalmasak, és ha épp valaki nem tudott eljönni a pünkösdi vacsorára, akkor mondhatjuk azt, hogy semmi gond, hiány nekünk, de majd legközelebb eljön, amikor tud. És ha az a valaki azért nem jött el a pünkösdi vacsorára, mert benne mondjuk zajlik épp egy krisztusi kríziskorszak, amiben úgy megingott mindenkiben a bizalma, és rakja újra össze magát. Hadd mondjon nemet, mert egy családtag mondhat nemet. Bizonyos dolgok.
2: Igen, amiről most beszélsz, az ugye az elfogadás, és szerintem ezzel állunk a leginkább hadilábon. Mindenféle szempontból, tehát egymást elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk, családtagokat is elfogadni olyannak, amilyenek, és nem akarni megváltoztatni. Most tartunk egy rövid szünetet, életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk a családi hiedelmek, vagyis a téves elképzeléseink a családról. Ugye ezt már úgy tisztába tettük ebben az órában, hogy mindenkinek van valamilyen elképzelése a családról. Elég nagy százalékban téves elképzeléseink vannak, de van olyan is nyilván az a néhány százalék, aki erősíti a szabályt, hogy a kivétel, ami erősíti a szabályt egészen pontosan, akiknek talán nem tévesek az elképzelései a családról. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egymást megváltoztatni nem kellene. Tehát ne akarjuk egymást megváltoztatni. Tehát, hogy inkább az elfogadás irányába induljunk, mint abba az irányba, hogy jaj, anyukám ilyen volt, na én nem leszek ilyen, de a gyerekem se lehet ilyen, és véletlenül se legyél olyan, hogyha már mondjuk esetleg olyan korú a gyerek, akkor te megváltozol, te máshogy csinálsz, én majd megmondom, hogy csinál, csak úgy ne csináld, mint én vagy az én anyukám. Például most egy hirtelen jött ötlettől ez a példa jutott eszembe.
2: Nagyon jó, ez abszolút ilyen családi monologokban ott vannak így ezek a felvezetések. Az a helyzet, hogy ugye régen volt az idős, akit bölcsnek tituláltak. És az idős tudta a tutit, majd elmondta a fiatalabbnak, és a fiatalabb elfolytásokkal együtt kellett kötelezően követnie, mert ő nem tudhatja, mivel fiatalabb. És ezt várták el a generációktól. Uh-huh. És ugye ennek azért nagyon sok része itt rekedt még sajnos, mert oké, hogy egy idős, lehet bölcs is, de nem biztos, hogy minden idős eljutott oda, hogy a bölcsességet jól tudja átadni.
1: Biztos, hogy nem jutott oda, igen, minden idős. Igen.
2: Így van. És ebből kifolyólag, ugye most is ott vannak a hiedelmek különböző generációkban, de hát te nem tudhatod, kisanyám, tehát te még nem éltél addig, mint én, ugye? Hát én nagyon sok mindent tanulok a fiataloktól, és igyekszem is tanulni, mert van mit. De ilyen aspektusból, hogy ehelyett a séma helyett, inkább az, vagy hiedelem helyett, az egy bölcsebb gondolkodás, hogy mindenkinek saját egyéni szuverén joga és felelőssége, hogy az élete folyamán folyamatosan változzon, és nem olyanná kell változni, amilyen a nagyszülő, vagy dédnagyszülő, vagy szülő elvárja, hogy olyannak kell lenni, hanem magából kell kihozni azt a jól működő formát, ami aztán jól kapcsolódik, vagy tud mindenféle családtaghoz kapcsolódni. Remélem, így érthetően mondom, igen. Mert ez sokkal inkább cél, és sokkal inkább egy megvalósítható cél, mint hogy elfolytásokkal éljék le a társadalmak, érzelmi elfolytásokról beszélek, és úgy csináljanak dolgokat, mint ami nem is ők. Nem tudnak önazonosak maradni, vagy önazonosakká válni az emberek, és ezekből az elfolytásokból és hiedelmekből iszonyatosan sok sérülés származik egyébként, az elmúlt évszázadokból.
1: Egyébként az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy régen az volt, hogy az idősek a bölcsek, és azt kell csinálni a fiataloknak, amit az idősek mondanak, és ahogyan ők mondták, az alapján, a minta alapján. Most te nem érzed azt egyébként, hogy pont megfordult a dolog? Tehát, hogy most már a fiatal generáció kiosztja, tehát már nem hisz, már nem látja bölcsnek az időseket, tehát, hogy ez sem jó.
2: Persze.
1: Mert most meg a másik irányba billent el a mérleg,
2: igen.
1: És nincs meg egyáltalán az egyensúly. Tehát az egyensúly igazából ott lenne, hogy senkit nem kell se fölemelni, tehát se alárendelt, se fölé rendelt viszonyba, igen, nem kéne kerülni, hanem mindenkit ott kezelni, ahol.
2: Így van, ez lenne a pozitív és az optimális hozzáállás. Sajnos igen, a fiataloknál, 10-20 éves fiatalokról is beszélhetünk. Megjelent az a trend, ami az elmúlt évtizedekben lévő túl szabados, túl sokat engedtek meg lévő gyermeknevelésnek is köszönhető, de a jóléti társadalom elkényelmesedésének is köszönhető, hogy ők jobban tudnak mindenkinél mindent, és meg akarják másiknak mondani a tutit. Na most azt gondolom, hogy jönnek majd úgyis az életnek a krízisei, amik leültetik, és egy kicsit meg fogják ezt szabályozni, megtanítani ezeket a fajta dolgokat. Ugyanakkor mérhetetlen fontos lenne minden generációnak egy fontos üzenet, hogy ne arra igyekezzünk, ne abban a hiedelembe higgyünk, hogy én tudom, tudni akarom, mert akkor akkor abba élem a biztonságba magam. Nem. Alázatot fejleszünk, és higgyük el azt, hogy nem tudhatok mindig mindent, hanem lehetnek saját tapasztalataim. amihez hozzáadodik az alázat, és hozzáadodik utána, hogy meghallgatlak téged, hogy neked mi a tapasztalatod, és leszűröm azokból a tanulságokat.
1: De ebbe az irányba megyünk, Enikő, szerinted?
2: Hát az érzelmi intelligencia területe ez, és ezért is hirdetjük az érzelmi intelligenciát, mert csak ezen keresztül tudna oda vezetni az út tulajdonképpen, hogy ne ilyen megbékéletlenül, meg ilyen békétlenségben.
1: Igen, csak erre ez a időszak, amit most élünk, ez valahogy ez nem segíti az embert ebben, mert hogyha ugye kicsit kiebb lépünk a családból, mint ahogy az elején is beszéltünk, és nyilván befolyásoló tényező az internet, a social felületek, akkor vadidegen embereknek elhisszük, hogy úgy a jó, ahogy ő mondja, és abszolút. Én is úgy fogom csinálni, mert ha ő azt mondta, na akkor biztos, hogy
2: vagy ez úgy ő sikeres, rendjen. Látom, hogy sikeres, akkor biztos, hogy ő tudja, és akkor a saját nagymamámat, nagypapámat nem is kérdezem meg, hogy ő hogy gondolja, vagy mi az élet.
1: Mert hogy ő nem lehet elég bölcs, mert hogy az a valaki,
2: ő nem érte azt el, amit az a valaki.
1: Igen,
2: pontosan.
1: Igen.
2: Ezért nagyon fontos, hogy ugye a világban van egy iszonyatos békétlenség. Van egy olyan fajta elmozdulás az érzelmi biztonságunkban, hogy nem érezzük érzelmileg sajnos teljesen biztonságban magunkat a világban. Na már most, ha otthon, a családban nem érzik az emberek biztonságban magukat és békében, akkor hova meneküljön az ember? Ugye? És hogy itt jön az, hogy igen, ezek aktuál problémák, aktuálisan nagyon megmozgott a lélektan, ott, amikor a Covid elindult, aztán
1: tehát
2: jött
1: ezek
2: a háborús helyzet.
1: Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kívülről behúzott, úgymond személy, akit akár legyen az a social felületen bárki, aki,
2: igen.
1: Tehát hogy egy ilyen kapaszkodó,
2: abszolút.
1: Hogyha nem kapaszkodhatok a szülőkbe, igen. A családba, akkor majd ő lesz az, aki
2: igen,
1: megmondja.
2: Igen, mert ott van az, hogy valójában véve ezek a fiatalok is, akik ez a nagyon tudják a tutit, és nagyon megmondják, hogy ott van az, hogy egy olyan belső bizonytalanság van a háttérben, hogy szükségük van valamilyen kapaszkodóra, az egy másik dolog, hogy ezek nem biztonságos kapaszkodók, de szükségük van valamilyen kapaszkodóra, ahol azt látom, hogy nekik sikerülhet, és akkor én még tudok reménykedni és hinni abba, hogy nekem is sikerülhet. De hát erre szoktuk azt mondani, hogy a social-ba lévő, akár hírességekbe való kapaszkodás nem jó, mert ugye a social az egy, nem egy valódi világot mutat be, hanem egy fél világot, és annak a hátterében a hírességek is ugyanúgy szenvednek mindentől.
1: De ezt is hiába mondjuk, és nyilván nem csak mi mondjuk, hanem mindenki, tehát olyan, mintha nem menne át ez az információ.
2: Igen.
1: És teszem hozzá most egy kis önvallomás, sokszor én nekem sem, meg gondolom te is, igen. Vagy így vele. Tehát most nem az, hogy igen. Azért reálisan látom a dolgokat, de hogy az internet és a social felületeknek a fogyasztása már tényleg olyan mértékeket öltött, amit
2: abszolút átvette az uralmat.
1: Teljes
2: abszolút.
1: Mértékben.
2: És
1: teljesen.
2: Ugye azért fontos, hogy a családi hiedelmekről kezdtünk el beszélni, és hogy merjünk bármikor, nem késő soha változtatni a családi állapotainkon, kimondani dolgokat, újra struktúrálni, új határokat beszapni, együtt harmonizálni a hangszereket, mert ha ezt nem tesszük meg, tudom, most nem lesz túl szimpatikus, amit mondok, de jönnek a háztartási robotok, akik sokkal jobban fogják végezni azt a munkát, hogy jól tudnak kapcsolódni emberekhez. Úgyhogy itt az idő, it's time, családok ébresztő, mert kell alakítani, kell változtatni, ebbe segítünk a családoknak forgatókönyvekkel, mert van lehetőség, hogy legalább a családba visszaszerződjön az a biztonság, amire szükségünk van.
1: Így legyen, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel a családi hiedelmeinkről beszélgettünk. Következő órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel egyenesen a Maldív szigetekről jelentkezünk. Nemrégen volt egy csodálatos utazásunk, Maldív szigetek, Sri Lanka, és ezeken a helyszíneken készítettük el az interjúinkat, ott vettük fel a beszélgetést, úgyhogy igazán autentikus helyszínekről fogunk jelentkezni a következő hetekben, és mindehhez természetesen képekkel ellátott videós anyagot is készítettem, amit a YouTube-on tudnak megnézni a hallgatóink. Érdemes minket hallgatni, érdemes minket nézni. Zene, hírek, és már is kezdünk Szeszler Szilviával.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el.
3: Kellemes nyári idő lesz néhol záporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett több felé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Gyönyörű szombat délelőttöt kívánok a hallgatóinknak. Ebben az órában utazási rovatomban Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel beszélgetünk. Ő már mondhatnám úgy is, hogy szinte állandó vendég itt az utazási rovatban. Volt egy közös utunk a Maldív szigetekre és Sri Lankára járhatunk, és ezen a helyszínen vettük fel az utazási rovatot, hogy egy picit önök is érezzék a helyi viszonyokat, a helyi hangulatot. Most az első adásunkban Hulhumaléról beszélgetünk, arról a városról, ahol egyébként a repülő érkezik, amikor a Maldív szigetekre utazunk. Tartsanak velünk, tehát a zene után kezdünk egyenesen a Maldív szigetekről.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Újra egy rögtönzött stúdióból jelentkezünk itt az utazási magazinunkban, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Csodálatos úton vagyunk, éppen a Maldív szigeteken, ahonnan majd átmegyünk egyébként még Sri Lankára is, de most itt töltünk hát jó 10 napot, a hallgatók szerintem hallják picit a szeles időt is, meg bízom benne, hogy az óceán hullám csapkodásait is hallhatják, ha nem, akkor majd ezt külön felvesszük nekik. Szóval, ugye most talán a harmadik napja vagyunk itt, de onnan induljunk, Szilvi, kérlek, először is szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Hogy ugye mi Hulhumáléba érkeztünk. Beszéljünk egy picit erről a városról, mert azt gondolom, hogy erről azon túl, hogy ugye ott van a Velena repülőtér, azon kívül nem biztos, hogy túl sokat tudnak a hallgatók. Mit tudhatunk, mitől különleges ez a hely?
2: Valóban nem sokat tudnak róla a hallgatók. Általában, hogyha a csatlakozás valamelyik szigetre, ahova mennek nyaralni, csúszik, tehát ugye a transferek akár speedbottal, akár hidroplánnal mennek, mondjuk a következő napra esik, tehát úgy jött a nemzetközi járatuk, akkor esetleg ott maradnak egy napra, és ott alszanak valamelyik kis szállodában, de alapvetően szerintem nem nagyon tudnak róla az emberek, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Maga a városnak, a szigetnek a története rendkívül érdekes. Azt kell tudni róla, hogy az elején még, amikor elindult itt a nemzetközi turizmus, felfedezték a Maldív-szigeteket, néhány tíz évvel ezelőtt egyetlen egy kifutópálya volt itt, és ez egy alakulóban lévő sziget volt, tehát egy viszonylag nagy sziget, de még abban az állapotában, hogy éppen csak kilátszott belőle egy-egy rész, tehát hogy homokos volt, úgyhogy azon volt a kifutópálya. Most később láthatóan nagyon feledőlt a turizmus, és ezért minden inkább szükség volt arra, egyre több gép jött, tehát hogy meg tudjon állni, ott tudjon maradni pár órára, tehát elkezdték feltölteni a szigetet, megelőzve a természetet, ugye több ezer évvel, sok ezer évvel, és így ugye a repülőtér egyre nagyobb lett. Az is kiderült, hogy ugye miután a lakosságnak majdnem a fele a fővárosban él, a mellette levő szigeten Malén, egyre nagyobb szükség lett volna szállásokra, kórházakra, iskolákra, és tehát egy erőltetett gyors ütemben töltötték fel a Hulhumale nevű szigetet, így aztán, és magasabbra is töltötték, tehát ugye általában ilyen másfél méter a magassága ezeknek a szigeteknek itt, és ez egy olyan két méter fölött van. Tehát, hogy számoltak azzal, hogyha emelkedik a tenger szintje ugye mindenhol a földön, akkor azért hosszabb életű legyen a város.
1: Most itt említetted ugye, hogy iskola, kórház, egészségügyi ellátás, akkor most ez mind van, lehetőség van erre ebben a városban?
2: Igen, és hát ugye lényegesen magasabb színvonalon, azt tudjuk, hogy szétszórva vannak a szigetek egy 26 atollon, mint egy majdnem 1200 sziget van itt, és hát ez olyan, mint egy-egy falu a világ végén. Ha olyan az időjárás, akkor nem tudnak, mindegyik atollnak megvan a maga közigazgatási központja. De hát azért ugye messze nem olyan fejlett az orvosi szolgáltatás, stb., ami adott esetben szükséges lehet, és ugye látjuk, hogy ha olyan az időjárás, akkor egész egyszerűen nem lehet elhagyni a szigeteket. Egy problémás szülésnél, egy műtétre szoruló betegnél, ez bizony nagyon nagy gond. Tehát ezért előszeretettel költöztek nagyon sokan a fővárosba. Malé az utolsó centiméterig látható, hogy be van építve, sőt, már fel van töltve a környéke is. Egész egyszerűen kevés a hely, és szükség volt erre, hogy a szolgáltatásokat, iskolákat, és hát nem utolsó sorban, ugye miután a közlekedés, a nemzetközi repülés nagyon-nagyon felfutott, felfejlődött, a személyzeteknek kellett a szállás, ott laknak, ott bérelnek lakást, ez is változó, illetve ugye a fővárosban dolgozó, közigazgatási intézményekben dolgozó alkalmazottak is ott laknak.
1: Azt közben itt elmondom a hallgatóknak, te nem látod, mert hátul vagy, de itt fölöttünk ilyen denevérek röpködnek most itt a parton, ez is egy fontos információ, igen, hogyha erre jönnek, akkor tudják, hogy mi van. Ugye itt említetted, hogy az ott dolgozók és hogy ott laknak, hogy mi az, amiből itt leginkább megélnek, nyilván a turizmuson túl?
2: Hát alapvetően a turizmus, tehát mint egy 30, majdnem 40%-ban a turizmus az, amiből az emberek megélnek. A második legnagyobb bevételi forrása az országnak a tonhal halászat, amit egy kimélő módon végeznek, mert nem hálós halászat van, hanem botokkal, tehát azzal, nem ilyen tömeglehalászás folyik itt a szigeteken. Úgyhogy gyakorlatilag ez, illetve hát a szolgáltatások, és most már a kereskedelem is, hiszen azt tudjuk, hogy mindenből behozatalra szorul az ország. Tehát nem sok minden terem, meg néhány gyümölcs, és a szállodákban a szolgáltatások színvonala rendkívül magas, ugye erről híres a Maldív-szigetek, illetve most már a vendégházak is, ahol a helyi lakosok fogadnak turistákat, és egész egyszerűen el kell, hogy lássák őket, akik ennek a beszerzését, a forgalmazását végzik, tehát a kereskedelem még az, ami jelentős.
1: Most akkor megállunk, életörömzenét hozunk a budapesti stúdióból, természetesen aztán innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Rádió Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább a rögtönzött stúdiónkból, a Maldív-szigeteken beszélgetünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Most már néhány napja itt vagyunk, és még fogunk jelentkezni, hiszen megyünk több helyszínre. Most elsősorban a Hulhumáléről beszélgetünk, ahova érkeztünk ugye a repülővel. Mondjuk azt el a hallgatóknak, itt ugye nagyjából a zene előtti percekben elmondtuk azt, vagy elmondtad azt, hogy például miből élnek itt az emberek, úgy hogy néz ki egy picit, hogy elképzeljék, hogy milyen is lehet ez a város, aki még nem volt itt, hogy ha valaki turistaként érkezik, és valóban megérkezik, leszáll a repülőről, akkor te, mint utazásszervező mondjuk, ajánlod-e ezt a várost? Nyilván nem, tehát azt mi is látjuk most, hogy itt vagyunk, hogy ez nem az a beach város, ahol az ember jön, megy, és főleg ugye nem bikinibe, fürdőruhában járkálunk az utcákon, még a parton sem.
2: Igen, hát kifejezetten meg is van tiltva, hogy mint turisztikai destináció, tehát mint tehát ugye a beach-et és ezt a fajta szolgáltatást reklámozzák, beszéltünk helyiekkel, ugye, akik ebben a szakmában dolgoznak, de ugyanakkor óriási vonzerő a part, ahol láttuk, hogy csodálatos kis butikhoteleket húztak fel, ugye a város főutcái, az üzletek stb. Mögött azért a parton végig, és hát ez egy óriási vonzerő, nem lehet kibírni, hogy az ember ne fürödjön, és hát lehet is. Ki vannak jelölve a bikini beach-ek, de nem igen tartják be az emberek, de hát hogyha kijövünk a vízből, és azonnal fölveszünk magunkra, terítünk egy ruhát, akkor ezt úgy nagyjából úgy elnézik, de ugye több ellentmondás van itt. Az egyik ugye a part, a partnak a varázsa, a szálloda varázsa, hiszen így is tudják eladni azokat a szállodákat, amelyek közvetlenül a parton vannak. Nyilván ki is használjuk a beach-et.
1: Ugyanakkor is ott voltunk.
2: Igen, tehát isten jó a víz. Ugyanakkor egy hagyományos kultúrába érkezünk, tehát muszlim országról van szó, és most láthattátok ti is, hogy azért ezt elég komolyan veszik itt. Úgyhogy nem csak a szokásokban, tehát hogy alkoholfogyasztás, stb. Érzelemnyilvánítás tilos a köztereken, hanem ugye az öltözködésben a nőknek azért a nagyobbik része, még a fiatalok is takarva vannak erősen a hajuk, nyilván a kezük, lábuk, mindenük, tehát nem lóghat ki. Tehát ez rendkívül visszatetsző, hogyha valaki ezt nem figyelembe véve fogja magát, és mondjuk egy sortban mászkál az utcán, kimutatja az összes lábát, mindenét, ami ugye ebben a kultúrában nagyon visszatetsző. Most nekünk ez nyilván természetes, de ebben a közegben nem. A rezortokban már igen, de a városban nem. Tehát itt vannak azért ilyen ütköző dolgok.
1: Azt egyébként ajánlom is a hallgatóinknak, hogy pont együtt csináltunk egy ilyen műsort pont erről, hogy miért, meg hogyan érdemes figyelni ezekre a dolgokra, és miért érdemes. Hát nyilván, hogyha mi magunk is, konkrétan rosszul, én is rosszul éreztem magam, hogy egyberészes fürdőruhába, de ugye, ahogy szálltam ki a vízből, ott volt ugye rengeteg a hölgyek ugye ezekbe a csadorba, csadornak mondják? Nem csadorra, hogy...
2: Én most nem tudom ennek a pontos megnevet, nem kimondottan csadorba vannak, de tény, hogy a...
1: Tehát el van takarva a fejük, és ugye teljes, igen, tehát van olyan, akinek csak a szemmel és a minden végtag, mi meg ott ilyen akár egyberészes, akár teljesen mindegy fürdőruhába, szóval nem... Tényleg, ahogy mondott, te is visszatetsző egyrészt, másrészt meg ugye beszélgettünk egy helyi magyar férfi valaki mondta, hogy talán meg is büntethetnek nem csak az alkoholfogyasztásért, hanem hogyha nagyon kihívóan vagy öltözve, és nem a beach-en, hanem a városba jársz akár egy, nem tudom, mert ugye mivel az ember nyaralni jön, nyilván elsősorban a Maldív-szigetekre előfordul olyan, hogy az ember nem tudom, csak bikini felsőbe, egy kis shortba megy, hogy akár meg is büntethetnek.
2: Hát ezért mindenképpen, illetve vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen felügyelők vagy ellenőrzők, akik jönnek, főleg délután, amikor ugye az emberek nagy része kijön oda a partra, kis kávézók vannak, kiülnek, hát ez a szórakozásuk, ez a közéletük, és akkor mi meg ott egy szál, a bikinibe semmiképpen nem lett kiengedett, illetve mindenképp egy egyrészesbe, de azt is azonnal ruhát vegyünk föl, tehát a tisztelet, ugye, tehát most, de tényleg tehát büntethetnek azért, mert ki van jelölve a fürdőhely, ha most nem tartjuk be, akkor legalább a lehető leggyorsabban takarjuk el magunkat, mert szóval nem tudom, persze mindent meg lehet csinálni, itt nem feltétlen büntetlenül, de hát nem illik, és azért ez egy elég fontos dolog szerintem. Mi jöttünk ide, tehát nekünk kell ezt elfogadni, ezeket a szokásokat, nem kihívóan viselkedni, nem úgy öltözködni, mert hát igen, ahogy mondtad, tehát, hogy ott le vannak takarva, még a fiatal lányok is már sokan,

0: és nekik ez nagyon, ugye egy ilyen nevelésben részesültek, és akkor látják, hogy itt a nők meg a combjukat mutogatják, meg nem tudom, tehát ez azért így
1: nincs
0: bántó, rendben. Sértő.
1: Van, igen. Na most újra zenét hozunk, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Csodaszép szombat délelőttet kívánok a hallgatóimnak. Most már a zuglói stúdióban vagyok, innen jelentkezem, de maga az utazási rovatunk, a műsort, azt Hulhumáléban, a Maldív-szigeteken rögzítettük. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező segítségével egy picit bejártuk a Maldív-szigeteket. Igen, milyen áthallásos, Margit vagy Maldív-szigetek, nem mindegy. Valamint Sri Lankán is jártunk, és most a következő hetekben ezekről hallhatnak a kedves hallgatóink. Minden élményünket igyekszünk megosztani, meg segíteni abban, hogyha valaki esetleg oda szeretne utazni, akkor mire érdemes figyelni. Ugye Hulhumálé, amiről a mai adásban beszélgettünk, ez a Maldív-szigetek egyik legfiatalabb városa, és egy mesterségesen létrehozott szigeten épült fel, közvetlenül a nemzetközi repülőtér közelében, tehát mindenki oda érkezik. A legtöbb turista csak áthalad rajta, pedig igazán meg lehet ismerni itt a Maldív-szigetek hétköznapjait, a helyi kultúrát és a szigetek valódi arcát is. No, hát mi ezeket az információkat hozzuk el ebben az órában, hírek és zene után folytatjuk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Kellemes nyári idő lesz néhozáporokkal. Lecserélik a titkos szolgálatok vezetőit. Országszerte tartanak a könyvheti programok. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előny szerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generáció kutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, a frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: A Maldív szigetekről egészen pontosan Hulhumáléból jelentkezünk, a rögtönzött stúdiónkból, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Ez a hely, ahol a legtöbb utazó megérkezik ugye az országba, mielőtt tovább indul valamelyik paradicsomi szigetre. Egy kicsit megálltunk, hogy közelebbről is megismerjük ezt a különleges várost, és hogy megosszuk az infókat önökkel is. Innen utaztunk tovább egyébként a Raya by Atmosphere Resortba, arra a szigetre, ugye itt egy sziget, egy resort. A Maldív-szigeteken onnan is fogunk majd jelentkezni egyébként a közeljövőben, de most tehát Hulhumálé a témánk, zene jön, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk a következő percekben is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Szeszer Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel beszélgetünk a Maldív-szigeteken. Hulhumálé a témánk. Ugye néhány nap, hát elég hosszú időre jöttünk, ugye itt a Maldív-szigeteken vagyunk 10 napot és 10 nap Sri Lanka, mindenhonnan fogunk jelentkezni, tehát most egy jó néhány hétig halhatnak, ami nyári, hát igen, most már otthon is nyár van, mondhatjuk. Most ott egy kis rákocska az, nézd csak, látod?
3: Igen.
2: Valamit nagyon tól. Hát nagyon cuki. Közben itt a homokba látjuk a különböző állatot, rengeteg állatot lehet itt amúgy, denevérek, kis agámák, rákok, mindent látunk. Szóval te nem, már nagyon sokat gyára vagy itt a Maldív-szigeteken. Hanyadik alkalom ez neked?
3: Hát 6. vagy 7. azt hiszem, és mindig több helyre mentem, több helyre.
2: Pont ezt szeretném kérdezni tőled, hogy ugye megérkezel Hulhumaléba. Először is ott mindig néhány napot szoktál, ha jól tudom, mindig ott vagy néhány napig abba a kis városkába, és onnan utána mész tovább.
3: Hát ez attól függ, mert többször jöttem úgy, hogy hivatalos eseményre, ami mondjuk egy konferencia volt, és a fővárosban Maléban tartották, tehát ilyen többször is volt, olyanra voltam meghívva, és akkor nyilván nem ott lakok egy icipici hotelben, egy kis szobában, mert ugye minden nézetméter számít, hanem miután, amióta tudom, hogy van ez a lehetőség, nyilván az ember átjön, láttad, a taxi költség nem vészes, tehát átszámolva mennyi volt, 4500 forint.
2: Igen, 10 dollár, amerikai dollár talán.
3: Igen, volt, de volt, hogy 6 volt.
2: Így van, igen.
3: Ha négyen voltunk sok csomaggal, akkor 15 volt, tehát nem egy olyan költség, hogy az ember át tud menni könnyen, és akkor egyszerűbb ott lakni. Mm. Úgyhogy én mindenképpen ezt javaslom, és hát mondom, ezzel a beach-sel kombinálva ez nagyon-nagyon jó, és a város élmény megvan, ami egy egészen külön városélmény, mert szállnak le a hidroplánok a levegőbe, ugye pont ott van a leszállópálya, az érkezési útvonal a hidroplánoknak, és ez eszméletlen klassz élmény. Tehát maga az egésznek az érzése, hogy egy város, nincs is nagyon több város, tehát ilyen ez van, Malé, Hulhumaléba, úgyhogy és ezzel kapcsolva csodálatos.
2: Egyébként sokan is élnek ebbe a városba, nem? Legalábbis amit én így tapasztaltam, tele van ugye robogókkal, tehát autót alig látni, az is van, de sokkal kevesebb, mint amennyi robogó. Tehát most a hallgatóknak mondom, hogy felkerül a YouTube-ra is egy kis videó, pontosabban ez a beszélgetés, és ezen pedig láthatnak majd különböző videó részleteket is, hogy milyen ez a város úgy valójában. Hát azt majd láthatják, hogy mennyi, de valami, nem is tudom, eszméletlen számú, tehát ilyet szerintem nem nagyon lehet látni máshol.
3: Hát nem. Több százezren laknak a városban, és hát ugye a helyhiány miatt vannak ugyan autók, főleg taxik, de van egy-két magánhasználatos, de nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák a fővárosban, tényleg parkolni nem is lehet vele, igen. Szinte csak közlekednek az utcákon, inkább csak a robogókat láttuk, hát azt sok ezer, nagyon-nagyon igen. Sok ezer egymás mellett, egymás hegyén hát.
2: Ugye a Maldív-szigetek ez egy ilyen, hát ilyen elérhetetlen desztináció sokak számára, nyilván vannak itt is azok a rezortok, azok a szállodák, hotelek, ami nagyon-nagyon drága, ami csak tényleg felső kategóriás, és csak azok tudják megfizetni, akiknek van erre is. De vannak olyan lehetőségek is, azt is mondjuk el a hallgatóknak, ami mondhatjuk azt, hogy nem is tudom, most itt beszélgettem valakivel, mondta, hogy nem azt mondja, hogy a balatoni nyaralás, de hogy, mert nyilván a repülőjegyet, ha hozzáadja, akkor nem, de hogy nem sokkal többen jön ki.
3: Igen, hát a maga szállás, amikről beszélsz, azok a vendégházak, amelyek egy ilyen 11-nehány éve vannak. Én már említettem, illetve szoktam ajánlani többször, mert a helyi lakosoknak a kis üzlete ez, ugye a multi nagy szállodákkal szemben. Az állam egy nagyon kedvező kölcsönöket folyósított a helyi lakosságnak, hogy az ő kis üzletük is beindulhasson, legyen egy ilyen stabilabb megélhetési forrás, hogy ne csak alkalmazottként helyezkedjenek el a nagy szállodákban, hanem kis üzletet nyissanak, és ezek nagyon jók, tehát én is voltam többen, tizede költségből lehet kihozni, mint mondjuk egy resort hotelben, főznek a helyiek nyilván, háromszori étkezés, de azzal együtt is tényleg hát 100-200 ezer forintra jön ki, tehát a egy heti költség, tehát tényleg semmi szinte, és valóban ők is ajánlanak szolgáltatásokat, tehát ki lehet menni snorkellezni, hát mindenféle, tehát cápákat nézni, stb. Amit mindenhol máshol is ajánlanak, ugye rezortok, és hát a repülőjegy az, ami hát most a mi időnkben most azért az egy neuralgikus pont, egy nagyon nem várt, de a légitársaságokat, ha össze egy normál időben összehasonlítjuk, azért van olyan abszolút versenyképes ára, amivel azért simán ki lehet hozni egy, akár egy családi nyaralást is. Tehát én magam is többször küldtem ide ismerősöket, barátokat, családokat, úgyhogy a vendégházakban is nagyon-nagyon szerették, nagy örömmel jöttek vissza, hogy az egész part az övéké volt, tehát a természet ugyanolyan gyönyörű igen. ott is, úgyhogy nincs annyira leszabályozva, mint ezekben a rezortokban, tehát hogy minden fű vagy bokor úgy nő, szabálytalanabb, mint falvak az óceánban, egy-egy csepp.
2: Igen, ezt mondhatjuk is, hogy mint falvak, hiszen most is, ahol éppen vagyunk, most már Hullumáléból, ezt elmondom a hallgatóinak, eljöttünk, tehát most nem ott vagyunk a városban, most már a Raja hotelben vagyunk, vagy a Raja resortban vagyunk, és itt, hát ha most hallották is, nem tudom ez milyen állat volt, de még kakasunk is van, tehát hogy egy kicsit tényleg megvan ez a falusi érzés, már csak a kakas hang miatt. Most megállunk újra egy életörömzene erejéig, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. A Maldív-szigeteken vagyunk éppen, és itt készítjük el az óceán partján. Gyönyörű naplemente van. Igaz, hogy ezt most a hallgatóink reggel délelőtt hallgatják ezt a műsort, de ezt mi pont egy naplementében csináljuk. Itt hallhatják a különböző állathangokat, még az óceán hullámzását is, ha minden igaz, akkor lehet, hogy az is hallható így a háttérben. Ugye az előző blokknál itt a hírek, illetve a zene előtt mondtam, hogy ugye ez egy álomdesztináció, mindenkinek a luxus jut eszébe a Maldív-szigetekről. Te voltál 6-szor vagy 7-szer, ha most így azt mondaná valaki, hogy szeretne jönni Maldív-szigetekre, és segíts neki abban, hogy mi az, amit meglátogasson, vagy hogy hova menjen, melyik légitársaság az, amivel most egy nagyon kivételezett helyzet van, ugye, vagy nem is kivételezett, hanem nagyon rossz helyzet most, amikor mi jöttünk, tehát nem nagyon válogathattunk. Ugye itt a dubai helyzet miatt nem volt igazából olyan légitársaság, amit választ, nem tudtunk válogatni magyarul, maradt a Turkish Airlines, amivel tudtunk igazából ide repülni, de nyilván egy csendes időszakban azért vannak lehetőségek választani akár légitársaságot, és akkor milyen sziget, vagy mi alapján döntsön a hallgató?
2: Hát valóban a légitársaság, ugye főleg mi magyarok a közel-keleti légitársaságokkal, most nem akarom itt nevén nevezni, mindenki tudja, azokkal szoktunk jönni, és azon belül is azért van egy ár differencia és árverseny, tehát szokott lenni egy ilyen egészséges verseny, hogy a két húzó légitársaság ilyen egyhetes, maximum kéthetes, inkább egyhetes akciókat szokott kidul, azt érdemes figyelni, mert nagyon sokat lehet vele spórolni, és ki lehet azért hozni jól egy-egy ilyen utat. Hogy mit látogassanak meg? Én azt mondom, amit ti is láttatok, tehát ugye a fővárost azért meg kell nézni, az ugye a 6. század óta ott szultánátus volt, tehát azért egészen régi iszlám-muszlim emlékek vannak, a temetőtől kezdve a Nemzeti Múzeumig, tehát vannak ilyen helyek, amiket feltétlenül látni kell az ország történelme miatt. Azt tudjuk, hogy egy olyan durván 1000 éve tértek az iszlám vallásra, hogy jól tudom, egy marokkói vallási ember az, aki áttérítette az országot. Ugye, tehát ennek ilyen komoly emlékei vannak. A Hulvumália az újdonság miatt érdemes, tehát az új város élmény, az egyetlen olyan modern város élmény, ami itt van. A szigeteknél pedig ugye a pénztárca kérdése is elsősorban, tehát hogy én mindig azt mondtam, hogy meg lehet ezt olcsóbban úszni, tehát nyugodtan el lehet menni a vendégházakba, ezek újak, modernek, nem sok szobásak, meg lehet rendelni akár a foglalási rendszereken, vagy vannak olyan utazás szervezők, akik ebben eléggé képben vannak, én magam is szívesen segítek, ha valaki olyan helyekre akar jönni, tehát van itt ismerettségem egy jó pár vendégházas kollégánál, úgyhogy az. Ha a rezortok luxus életére kíváncsi, annak is vannak különböző kategóriái, de azért inkább ez a 4-5 csillag, és annak még ugye vannak szintjei, tehát én egészen magas szintűek. Ha valaki erre kíváncsi, abban is szívesen segítek, tehát mondjuk az ilyen ultra luxus szállodát akarja meglátogatni, vagy egy sima 4-5 csillagot, ott is a szolgáltatások olyanok, hogy nincs benne hiba, és ott is mindenféle szórakozási és sportolási lehetőséget fel fognak ajánlani, úgyhogy lehet miből válogatni, tehát azért mondom, pénztárca idő kérdése, és arra kell rászabni ugye az utat.
1: Az biztos, hogy rövid időre ide nem érdemes jönni, tehát egyrészt messzi van, mennyit is utaztunk, 10 óra?
2: A repülési idő az 10 óra, igen, akárhogy is osztjuk el, tehát most mi jöttünk ugye a Turkish Airlines-szal, odáig egy és 3/4 óra, de hát onnan azért még egy 7,5. Összességében egy 10 óra, ha elmegyünk ugye Doha-Dubaj odáig, akkor az egy 5-5,5 óra, és akkor onnan még 4,5. Tehát durván 10 óra a repülési idő, és akkor ugye a várakozás, tehát hogy a csatlakozás mennyi. Sajnos közvetlen járatunk nincs, bár lenne, majd dolgozunk rajta.
1: Bízunk benne, hogy az is lesz, igen, nem sokára, jó lenne,
2: igen,
1: valóban.
2: Igen.
1: Soha nem is volt egyébként ide közvetlen járat a Maldív-szigetekre?
2: Én úgy tudom, hogy nem volt. Nem volt.
1: Azt még mondjuk el így a műsor végén a hallgatóinknak, hogy ugye itt a helyi pénz az a rúfia, de hogy elfogadják a dollárt is. Tehát, hogy már nem biztos, hogy otthon a váltóba tudnak mondjuk rúfiát venni, bár már szerintem szinte mindenféle pénzt lehet venni, de ettől függetlenül, hogyha van dollár, akkor abban lehet venni. Nem tudom, az eurót, az már nem volt nálam, ezzel nem próbálkoztam, hogy ezt elfogadják?
2: elfogadják, csak ahogy Ázsiában általában ugyanúgy váltják be, mint a dollár. Tehát ezért nekünk érdemesebb dollárt hozni. Elfogadják készpénzzel, a taxiknál nincs kártyával fizetés, tehát ha készpénz, akkor vagy az ő valutájuk, vagy a dollár, amit elfogadnak készpénzben. Tehát én azt mondom, hogy azt hozzunk, be lehet váltani, illetve vannak automaták, ahol ki lehet venni akár, ebből a kettőből bármelyiket akarjuk, elfogadják készpénzt. Egyébként az üzletekben lehet fizetni kártyával, de a taxikban nem, a taxi az egy más eset, más helyeken is, úgyhogy készpénz legyen mindenkinél.
1: És hogy most két dolog még eszembe jutott, ugye egyrészt feltűnt, hogy nem mindig veszük észre, hogy taxi-e a taxi, mert nem mindegyiken van kiírva a jelzés, hogy ez egy taxi. Tehát azért, ha egy helyi emberre össze van kötve, aki itt segíti neki az útját, úgymond az egy nagyon nagy segítség itt a Maldív-szigeteken, én azt gondolom. Egyrészt, másrészt meg a kártya használatra, ha csak olyan nem történik, mint ami most velünk is, hogy hát nem tudom mennyi időn, de egy órán keresztül nem volt áram az egész városban, és nem, se a kártyát nem lehetett használni, ugye se, még a légkondi sem működött.
2: Hát azért az elég ritka, tehát nem igen szokott jelenni, tehát mondjuk nem egy olyan helyszín, ami megbízhatatlan, tehát ha véletlenül ez jön neki belőle, tehát nem, ez ritka, de akkor valóban nem lehet esetleg a kártyát használni, de hát ugye nem megyünk el egy minimális készpénz nélkül sehova, hogyha teszünk be pénzt, akkor az dollár legyen.
1: Hát Szilvi, nagyon jó volt beszélgetni veled itt. Hallgatóknak még akkor mondom, hogy a YouTube-on láthatnak erről egy videós összeállítást is, és akkor legközelebb is valahogy itt innen a tengerpartról, itt az állatok hangjával körülvéve és az óceánnak a hullámzásának a hangjával körülvéve jelentkezünk majd, és beszélgetünk a Rája és a Varu Resortról is. Köszönöm szépen neked, Szilvi.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Hulhumáliból jelentkeztünk ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervező segítségével. Következő héten pedig folytatjuk, tovább indulunk pontosabban Hulhumáliból a Maldív szigetek egyik különleges rezortjában, Raja Bay Atmoszfér szigetre. Hamarosan már onnan a fehér homokos partok és a türkiszkék indiai óceán közepéről jelentkezünk újabb élményekkel, történetekkel, beszélgetésekkel. Úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak következő héten is. Ez a beszélgetés visszahallgatható lesz nem sokára, ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik, valamint a YouTube-ra is készítettem egy kis összeállítást, ahol ezt a beszélgetést egy podcast változatban láthatják, de természetesen képekkel együtt, úgyhogy érdemes azt is megnézni. Én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is itt leszek, 7 és 11 óra között várom majd önöket, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kupon napok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
6: Marad a kellemes nyári idő, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Ellopták az angol focisták felszerelését Amerikában. Jó napot kívánok, Seyfried Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében ismeretlen okból egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután belerohant egy román rendszámú kamion, mindkét sofőr életét vesztette. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából, az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, azonban ehhez vissza kellene kapniuk az időközben bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét, Horvátország ellen lép pályára.
1: Időjárás.
6: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég keleten, futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Pár percen múlt 11 óra, ez a Bőség kosara, itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Tudjátok, a Bőség kosara az egy nagyon nagy kosár, belefér sok minden. Most éppen a vegán mozgalmat tesszük bele, illetve annak egyik képviselővel beszélgetek, Máté Kristóffal. Ő a radikális vegán, lesz itt mindenről szó, radikális megfogalmazás, radikális téma, a veganizmus. Zene, aztán jön hozzánk Máté Kristóff.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a témánk nem is az életmód, vegán életmódot mondtam, hanem a vegán szellemiség, ez inkább egy szellemiség, mint
2: életmód. Vegán filozófia, etikai minimum 21.
1: etikai
2: században.
1: Etikai minimum 21. században. Ugye azt mondtad, hogy most a napjainkban, a 21. században minden megvan ahhoz, hogy az ember vidáman éljen, jól lakottan éljen, ahhoz, hogy ne egyen húst. Ez most ebbe egy picit a divat is rá segít. Vannak ugye divat vegánok, ez kikerülhetetlen, van, aki pedig meggyőződéses, mint te. Tehát most miért könnyebb most? Mert az ipar rá készült erre?
2: Így van, divat vegánok nincsenek, magukat lehet, hogy vegánnak hívják, inkább növényi étrendet követő emberek vannak, mivel most egy trendnek számíthat az, hogy növényi étrendet követnek az emberek, mert egyre több tanulmány jön ki arról, hogy ez mennyire egészséges, de nagyon fontos különválasztani a veganizmust a növényi étrendtől. A veganizmus egy állatjogi filozófia, aki vegán, az azt gondolja, hogy nincs jogunk feleslegesen kizsákmányolni az állatokat, és minden állatnak meg kellene adni ugyanazokat a jogokat, amiket egy olyan ember kapna, aki annak az állatnak a szintjén van. Tehát például egy sertés körülbelül egy 3 éves gyerek intelligencia szintjén van. 3 éves gyereknek sem adok szavazójogot, de ilyen nagyon-nagyon minimális jogokat, mint a saját életéhez való jogot. Nem hinném, hogy ez akkora nagy kérés, meg kéne adni az állatoknak, mert élni szeretnének. Igen, vannak sokan, akik növényi étrendet követnek, egyrészt azért, mert egyre inkább kiderül, hogy egészségesebb, egyre több növényi alternatíva van, mert ugye a húsnak a formáját, ízét is le tudják utánozni, ha valaki ezeket a termékeket vagy nagyon ragaszkodik hozzájuk, és úgy érzi, hogy nem tudna róla lemondani. Most már ezeket az ízelményeket is be lehet pótolni.
1: Ilyeneket te fogyasztasz, vagy nem?
2: Én nem nagyon szoktam.
1: Tehát tisztán növényi vagy.
2: Hát ezek is ugye növényi ételek. Egyébként vegán szempontból, filozófiai szempontból teljesen mindegy, hogy mit fogyaszt az ember addig, amíg az nem egy állatnak a testrésze, vagy anyateje, vagy tojása, amíg az nem egy állatnak a rabszolgatartásával jár. De én főleg inkább egy teljes értékű növényi étrendet követek, azért csak mert az egészségesebb.
1: A vegán filozófia mióta van ilyen szárnyalásban? Ennek most van egy fellendülése, tehát hogy emberek rájönnek, tehát nyitottak az emberek erre? Most világszerte kérdezem, nyilván jobban képbe vagy, mint mi.
2: Így van, hát a vegán filozófia az ugye már régóta létezik. Például Pitagorasz nagy terjesztője volt, és el is várta a követőitől, hogy akkor még vegetarianizmusnak hívták, de ugyanezt a filozófiát követték, és ő terjesztette annak idején a vegán filozófiát, de úgy igazán, hát ugye 70-es évektől indult el a vegán mozgalom, az állatjogi mozgalom. Még Angliában voltak kifejezetten nagyobb akciók, ahol aktivisták be is törtek vágóhidakra, a laborokba kimenteni az állatokat.
1: Nagyon radikálisan foglalkozol te ez a témával, hogy utcának kimész, utcai riportokat csinált. Mennyire néznek rád furcsán az emberek? Nem azért, mert hogy ez a fű rajtad van, hanem azért, hogy amiket mondasz neki, hogy ilyen a henteshez bemegy az ember, akkor állati szerveket látott, vagy testrészeket lát, ugye radikálisan fogalmazva. Próbáld őket leszedni. Mi a legtöbbet hallott ellenérv, hogy ők miért nem jönnek le erről az egészről? Gondolom, van egy ilyen példatárad már a mondatokból, amiket hallottál.
2: Igen. Még az előző kérdésre gyorsan annyival reagálnék, hogy ugye nagyon sok jogi mozgalmat most sikerre vittek az emberek, a női jogi mozgalmat, a feketék jogának a mozgalmát, rabszolgák felszabadítása, ezek nem annyira régen történtek, és ezért szerintem ennek egy jó folytatása lenne
1: erre
2: az
1: is ez vált tulajdonképpen, hogy egy ilyen expanzióban lesz ez a vegán filozófia és a vegán mozgalom?
2: Igen, ugyanúgy egy jogi mozgalom, szerintem ez lenne a természetes tovább kiterjesztése az emberi jogoknak, mert az állatok sem különböznek semmi lényegesben, ami miatt megérdemelnék azt, hogy elvágjuk a torkukat csupán egy ízélményért és megszokásért, és akkor a mostani kérdésre választ adva, az emberek érveket nem nagyon hoznak fel, én inkább kifogásnak nevezném ilyeneket, például a leggyakrabbi, hogy az oroszlán is eszik húst, meg a növények is éreznek olyan dolgok, amikről ők is tudják, hogy egyrészt vagy nem igazak, mint például a növények esete, vagy nem relevánsak, mert ugye az oroszlán sok minden mást is csinál, amit nem akarunk utánozni. Ezek inkább úgy érzem, hogy ilyen védekező kifogások. Szerintem a valódi ok, amiért jelenleg még nem vegán a társadalom, de szerintem az lesz, az, hogy egyszerűen ez a megszokás, ezek a normák, ehhez szoktunk hozzá, és nagyon-nagyon nehéz szembe menni azzal, amit mindenki más mond. Ugye vegánként sokan tapasztaljuk is, hogy nem valami kedvesek velünk az emberek, mert ezt a bűntudatot elindítjuk bennük, ami miatt elindul ez a védekezés, de szerintem hosszú távon ez változni fog.
1: Na, hogy mikor lesz vegán a társadalom, erre kíváncsi vagyok, erről beszélgetünk hamarosan a zene, aztán folytatjuk. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Szóba kerül majd a vegán tartalom, és hogy pontosan mit jelent ez. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a Bőség kosarát, mert igaz, hogy most is ennivalókról lesz szó, de picit rendkívül az adásunk. A vendégem Máté Kristóf vegán aktivista, vegán tartalomgyártó, mindjárt beszélünk erről. Hogy is került ő ide, hogy ismertem én meg Kristófot? Ugye hát sokan facebookozunk, és egyszer csak feldobott elém egy fiatalembert, a fülében ilyen, hát majd boci fül, boci szar, majd elmondja pontosan, mi van most is a fején, valamint a szarvasmarhák számozására használt fülbe akasztható fülbe való volt rajta, utcai riportokat készít, és arról faggat emberek, hogy miért esznek húst. Nekem nagyon kellő határozottsággal beszélget, próbál bizonyos lelkiismeret fundást okoz az embereknek, ami szerintem nem rossz, de pontosan miről is van szó, és ki is van itt, azt elmondja ő, tehát a vendégem Máté Kristóf. Hogyan lettél te vegán aktivista? Mióta vagy te az?
2: Köszönöm a meghívást, 3 éve vagyok vegán aktivista, először a Hungarian Animal Rights Corps nevű állatjogi csoportnál kezdtem az aktivizmust, velük csináltunk sok performance-t, amit páran ismerhetnek is, például a tejkiöntést, az volt az első komolyabb vegán aktivizmusom, akcióm, aztán Balatonon csináltuk ezt a hústálcás, véres emberhús performance-t ugyanazért, hogy felhívjuk a figyelmet a faizmus problémájára, ami olyan, mint a rasszizmus, csak nem egy bőrszín tartja magát felsőbbrendűnek a másiknál, hanem egy faj, az ember tartja magát sokkal felsőbbrendűnek a többi állatnál, és annyival felsőbbrendűnek tartja magát, hogy azt gondolja, hogy joga van kizsákmányolni az állatokat, használni az állatokat a saját céljaira, amire a 21. században főleg étkezési célra az égvilágon semmi szükség nincsen, mert tudunk egészségesen teljes életet olcsón élni vegánként is. Nem gondolom, hogy bármilyen racionális érv lenne arra, hogy jelenleg vágóhidak létezzenek, ahol ártatlan lényeket erőszakkal beterelnek, elvágják a torkukat, gázkamrába zárják őket, élve ledarálják őket, amik mind ipari standard folyamatok, ezt szívesen kifejtem majd részletesebben később is. Ugye az állatok ugyanúgy éreznek fájdalmat, mint az ember, ugyanúgy élni akarnak, és mivel nincs szükség arra, hogy vágóhidak létezzenek, ezért ez mind felesleges állatkínzás, és aki nem vegán, az ehhez hozzájárul, és nem nevezhetjük magunkat civilizáltnak, hogyha állatok holttesteit fogyasztjuk el.
1: Radikális szavak ezek, de az ő titulusa radikális vegán, ugye? Tehát te az vagy, te nagyon...
2: Így van.
1: Mi történt 3 éve, mikor átfordultál? Akkor mit, addig húsevő voltál te is?
2: Azelőtt vegetáriánus voltam egy ideig, mert mindig is nagyon nagy állatbarát voltam, én még a rovarokat is próbáltam megvédeni, és nem értettem, hogy miért kell őket bántani, vagy rájuk lépni, vagy ilyesmi. De aztán rájöttem, hogy teljes ellentmondásban élek, mert én a nagy állatvédő, ugyanúgy megeszem az állatokat. Erre úgy jöttem rá, hogy volt egy vegetáriánus osztálytársam, én nagyon nagy húsevő voltam, szóval gyerekként rengeteg húst tettem, többet szerintem, mint az átlagember, és volt egy vegetáriánus osztálytársam, és belegondoltam, hogy miért lesz valaki vegetáriánus, ki az az őrült, aki elhagyja a húst, tehát az annyira jó. És akkor kötöttem össze, hogy én állatokat eszem, én a nagy állatvédő, és rájöttem, hogy ez így nem tudok így ellentmondásban élni, azért vegetáriánus lettem.

0: Aztán szembe jött velem egy pár videó a tejiparról, tojásiparról, ahol ugye megtudtam, hogy a teheneket például erőszakkal termékenyítik, mert ugye minél több tehenet, minél többször kell megtermékenyíteni, mert...
1: Tejet adjon.
0: Így van, így van. A legtöbb ember nem tudja, pedig elég egyértelmű lenne, hogy a tehén ugye ugyanúgy emlős állat, mint például az ember, és akkor ad tejet, amikor teherbe esik. Szóval először termékenyíteni kell, ugye megszületik a gyereke, megszületik a borjú, aki inne a tejét, viszont ugye minden tejet el kell adni a profitért, ezért elveszik tőle a gyerekét. Ne gondoljuk azt, hogy az állatok nagyon másképp működnek, mint az emberek, ugyanúgy ragaszkodnak a gyerekeikhez, a tehénanyák sokszor hetekig depressziósak, miután elvették tőlük a gyerekeiket, nem hajlandóak sokszor felkelni, ezért ütik őket, hogy ugye betereljék őket a tejelő gépekhez, és lefejék a tejüket, eladják. Ugyanezt történik a tojásiparban is, hogy kihasználják a nőstény állatokat, és amint nem termelnek elég tojást vagy tejet, őket is a vágóhídra küldik, és levágják a fejüket. A tojásiparban még ehhez hozzájön az is, hogy a kakascsibék, a hímek, ők ugye nem termelnek tojást, nyilvánvalóan a nemüknél fogva, és mivel nem broiler csirkék, szóval nem nőnek olyan sebességgel, hogy a húsukért megérné őket felnevelni, megérné őket etetni, ezért egynapos korukban élve bedarálják őket, vagy gázkamrába küldik őket. Ezek nem különös kegyetlenségek, hanem ipari standardok.
1: Radikális módszereket hallatunk radikális vegántól, hát így működik az élelmiszeripar, kedves hallgatók. A vendégem Máté Kristóf, vegán aktivista, vegán tartalomgyártó. Lesz még miről beszélünk, én már attól félek, hogy kevés lesz az idő. Tehát hamarosan folytatjuk zene, aztán vissza a vegán életmódhoz. Saying, 'cause I'm not protesting.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát egy rendhagyó témával, a vegán filozófia, a vegán életmód, a vegán szellemiség, és ennek egyik, hát én azt mondom, a hazai egyik legradikálisabb képviselő, hogyha ezt a címkét így rád aggaszthatom, úgy így is ismerkedtünk meg, hogy láttam a Facebookon utcai riportokat, ahol hát nem azt mondom, hogy jelmezbe, hanem hogy majdnem, hogy állatnak öltözve próbálsz az emberekkel beszélni, hatni a lelkiismeretükre, hogy miért esznek húst. Azt mondtad az előző szegmensben, hogy nincs más választás, hogy vegán lesz a társadalom. Ez egy kicsit ilyen hihetetlenül hangzik, főleg egy olyan országban, ahol a tradíciók vannak, ahol disznóvágás van, ahol hússal lesznek az emberek. Igen. Szinte. Mi a terv? Na akkor azt kell, mi a terv? Tehát radikális performanszek lesznek, vagy tudományos ismeretterjesztés? Mi az eszköz, amivel dolgoztok?
2: Először is a radikális szó az sok mindenkiben negatív érzelmeket kelthet, de a valódi jelentés az, hogy a probléma gyökerére koncentrál, én a probléma gyökerére koncentrálok, a probléma gyökere pedig a faizmus, az, hogy az ember felsőbbrendűnek tartja magát az állatokkal szemben. Ami a vegán jövőt illeti, az is teljesen elképzelhetetlen volt az embereknek, hogy a nők kapnak szavazójogot, az is teljesen radikális és felfoghatatlan, és még vicces is volt az embereknek, hogy a rabszolgákat egyszer felszabadítják. Vicces gondolat volt az, hogy a feketék egyenlőek a fehérekkel.
1: Igen, de itt az ember dönt az emberekről, nem? Az ember, tehát ugye a hölgyek is emberek, a feketék is emberek voltak itt, pedig ugye most a közgondolkodás azt mondja, de hát ők állatok, ők alattunk vannak.
2: Hát ezek... akkor pedig az volt, hogy de hát ők nők, ők alattunk vannak. De hát ők feketék, ők alattunk vannak, jelenleg ugyanezt gondoljuk az állatokkal, de ha belegondolunk, akkor nincs olyan tulajdonságuk az állatoknak, amiben különböznek tőlünk, ami miatt megérdemelnék azt, hogy megöljük őket, és ne érdemelnék meg az élethez való jogot. Hiszen sok mindenben különbözünk, de alap dolgokban, abban, hogy élni akarunk, érzünk fájdalmat, szabadok akarunk lenni, ebben nem különbözünk. És látva, hogy hogyan vittek sikerre más jogi mozgalmakat a történelem során, szerintem ez is meg fog változni, és már látható a változás egyébként.
1: Miben látható? Mit látsz?
2: Például abban, hogy ez egy társadalmi párbeszéd témája lett, és sokkal gyorsabban, mint amire például én számítanék egy jogi mozgalom esetében.
1: Ez történik most is, párbeszéd van tulajdonképpen.
2: Így van.
1: Beszélgettünk, megmutatjuk, hogy van ilyen is.
2: Magyarországon ez az egész mozgalom, ez hát maximum 10 éve indult el, de úgy komolyabban 3 éve. Uh-huh. Ez szinte semmi, és senki nem beszélt előtte a veganizmusról, senki nem beszélt előtte arról, hogy az ember elnyomó az állatokkal szemben, amit én problémának éreztem egyébként gyerekkoromban is, de azt gondoltam, hogy egyedül én gondolom így, aztán megtudtam, hogy nagyon-nagyon sokan így gondoljuk, és épült erre egy mozgalom, és jelenleg itt vagyok a rádióban, és beszélgetünk erről a témáról, ami minden változásnak az első lépése.
1: Mi van azokkal, ugye most idézek én kézműves termelőket, hogy boldog tyúkok, szabadon tartott tyúkok, boldog tejnek, forgatomosan tehenészetben, ahol 20-valahány tehén volt, nem nagy üzemről beszélek, ahol tehén masszírozó volt, tehén párásító volt, a tyúkok több hektáron szabadon élnek, vidáman tojnak, ezekkel mi van? Tehát még lehet valaki vegán, vegetáriáns, hogy ezeknek az állatoknak ezek tojás, az nem termék. Az is egy valami, nem?
2: Nem, az nem termék, az ami.
1: Kerestem a szót pontosan.
2: Termel egy.
1: Na, tehát, hogy ez se egy, ez mondjuk ilyen módon nem lehet egy egész társadalmat, tehát egy egész népsereget heteti, nem? Tehát ez is egy ilyen elítélendő mód, a szabadon tartottjuk, a boldog tehén.
2: Egyrészt, ugye, ahogy mondod, nem megvalósítható, mivel ennyi embert nem lehet, ezt az igényt nem lehet ezzel eltartani, másrészt ugyanúgy nem etikus, mert amint ezek a boldognak nevezett tyúkok és tehenek nem tojnak elég tojást, és nem termelnek elég tejet, nekik is levágják a fejüket, és nem tisztelik az élethez való jogukat, valamint termékként tekintenek az állatra, azt nézik, hogy mit tudunk elvenni tőlük. Ráadásul szerintem alapból ezeknek a szerencsétlen állatoknak a tenyésztése sincs rendben, mert egy tyúk, sokan nem tudják, de a tyúk egyébként létezik a természetben, bankivatyúknak hívják, 15 tojást tojik egy évben. A tyúkokat jelenleg úgy tenyésztettük ki, hogy körülbelül 250-et tojnak, ami eleve szenvedés nekik, eleve rengeteg vitamint vesztenek emiatt, gyengébb lesz a testük, szóval egyáltalán nem adaptív a testük. Az alap létezésük, a tenyésztésük is már a kizsákmányolásra épül, mint ahogy a teheneknek is, ők is ilyen 8-10-szer több tejet adnak, mint ami normális lenne. Ugyanúgy elveszik a gyerekét általában, de ha mindez nem történne meg, akkor is úgy végződik, hogy levágják a fejét, ami szükségtelen. és jelenleg egy állatrabszolgaság, állatrabszolgatartás zajlik, amiben mindenki részt vesz, aki nem vegán.
1: Radikális módszerek még mindig, de már tudjuk a szó mit jelent, gyökeresen megváltoztatni minden. A vendégem, aki ennek Magyarországban élharcosa most, és szerintem az is marad, Máté Kristóf, vegán aktivista. Vele folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Kedves agatok, folytatjuk a radikális vegánnal való beszélgetésünket. Máté Kristóf, vegán aktivista és vegán tartalomgyártó. Nyugat-Európa egy picit előttünk jár ebben? Hogy látod, hogy van nemzetközi kitekintésed, hogy ott mi a helyzet? Ott az elf barátaid, mert ugye nevezhetjük így, ez egyfajta elf. Ott többen vannak? Tisztábbak azok az emberek? Jobb, könnyebben megértik?
3: Igen, benne vagyok a nemzetközi vegán közösségben. Vannak országok, ahol előrébb jár ez a mozgalom, de szerintem csak azért egyszerűen, mert korábban indult. Például Angliában, ahogy mondtam, a 70-es években indult a vegán mozgalom, szóval természetesen előrébb jár. Már ott vannak növényi étrendes egyetemek, ahol csak növényi ételt adnak a diákoknak. Eléggé felfejlődött ott a mozgalom, minden évben van állatjogi vonulás, ahol nagyon-nagyon sok ember Londonban vonul az állatjogokért, de szerintem csak azért, mert korábban kezdődött. Egyébként az emberek, ugye az átlagember reakciója erre a témára, én úgy tapasztalom, hogy megegyezik országonként. Németországban sok aktivistával vagyok kapcsolatban, akik teljesen ugyanazt tapasztalják, hogy valószínűleg minden ember tudja, hogy hol az igazság, minden ember tudja, hogy vegánnak kéne lennünk, csak ott van az a bűntudat, amit néha nehéz feldolgozni, ott vannak a megszokások, ott van az a társadalmi norma, ami visszatartja az embereket, nyilván senki nem akar kilépni a megszokásaiból, senki nem akar szembe menni olyan alap gondolatokkal, amik már nagyon régen megvannak a társadalomban. De mivel a történelem során ez többször megtörtént, ezért szerintem csak időkérdése, hogy nálunk is, meg minden országban ez megváltozzon.
2: Létezik egy film, egy német film, a Mindennapi kenyerünk, láttad-e?
3: Nem.
2: Majd akkor elmondom pontosan, de most csak megemlítjük. Ez a nagyipari élelmiszerellátást mutatja be. Semmiféle szituációk vannak benne, meg atmoszférikus hang. Tehát úgy, hogy a nagy zöldség és a húsgyártás. Hát aki azt meglátja, az erősen elgondolkodik azon, hogy vegán legyen. Őszintén picikét a kérdés, amellett, hogy minden, amit csinálsz, az tök szimpatikus, de ez nem picikét szélmalomharc. Tehát, hogy persze, szerintem könnyebb volt elintézni, hogy a nők szavazójogot kapjanak is, hogy a feketék felszabaduljon. Az nem volt annyira elképzelhetetlen, mint az, hogy itt egy egész társadalmat áttenni. Csak úgy kérdezem, hogy ez egy ilyen szélmalomharcnak tűnik, de úgy, hogy tök szimpatikus, amit csinálsz, hogy csináltok, de hogy ez még az itt, nem? Főleg egy ilyen hagyományokkal rendelkező országban, mint itt Magyarország.
3: De azért az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy a rabszolgákat felszabadítják, annyi különbséggel, hogy ugye ott maga az áldozat tudott felszólalni önmagáért.
2: Igen, az állat
3: a nők
2: tud.
3: Esetében is az állat, hát szegény ugye kiabál a vágóhídon, de hiába, mert nem hallja senki, szóval ezt nekünk kell megtenni helyette. Én továbbra is reményteljes vagyok, mert látom, hogy nő a mozgalom itthon is, látom azt, hogy párbeszéd tárgya ez az egész, látom azt, hogy egyre több a növényi alternatíva a boltokban, és természetesen ez egy lassú folyamat, nem vagyok benne biztos, hogy az életemben meg fog változni, viszont azt gondolom, hogy ezt el kell kezdeni, mert minden társadalmi elnyomásnak az alapja az állatokkal szembeni elnyomás, mert ez az első fajta diszkrimináció, amit megtanítanak az emberekkel, az első fajta kiközösítés, diszkrimináció, amit egy gyerekkel megtanítunk, az, hogy a kutyát szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, az embert szeretjük, a malacot megöljük és megesszük, pedig nincsen olyan morálisan releváns különbség, ami mondjuk egy kutya és egy malac között, ami igazolhatná ezt a különböző bánásmódot, csupán annyi, hogy ehhez szoktunk hozzá, mert régen ugye a túlélésünkhöz szükség volt arra, hogy állatokat tartsunk és húst tegyünk, viszont jelenleg nincs, ezért kötelességünk ezt abba hagyni.
2: Még azt nem beszéltünk meg a végén, hogy te mindezt társadalmi munkában nyomod, van egy civil szakmád, vagy tanulsz még valahol, tehát mi az, ami még kitölti az életedet?
3: Korábban tanultam képzőművészetet, ezzel szerettem volna foglalkozni, de mivel egyre inkább zavart engem ez a kérdés, az állatokkal szembeni elnyomás, ezért most ebben az évben próbálom felépíteni azt, hogy ezt tudjam csinálni teljes munkaidőben, és fel tudjak szólalni az állatokért, amennyire csak lehet, amennyit.
2: Ez egy mozgalom mögötted? Vannak társaid?
3: Hát a Magyarországon ugye a Hungarian Animal Rights Corps, a harc, akitől például ezt a hústálcás akciót ismerhetitek. Igazából ez a magyar vegán mozgalom szerintem jelenleg. Én ezt a radikális vegán platformot ezt külön csinálom, inkább nemzetközileg működöm együtt olyanokkal, akik szintén ezt csinálják, például Németországból a Die Militante Veganerin, ő a mentorom, nagyon sokat segít abban, hogy ugyanazt elérjem, amit ő, mert például ő már teljes munkaidőben tudja ezt csinálni, és mindenhol megismerik, és mindenhol tudják. Jelenleg Németországban a legtöbb fiatal, akik ugye TikTokon, akikhez TikTokon eljut ez a tartalom, tudják, hogy mi az a faizmus, tudják, hogy mi az emberi felsőbbrendűség, tudják, hogy működnek az állattartó iparok, és ha még eleinte viccesnek is találják, ha ezt sokszor újra és újra és újra hallják, akkor szerintem be fog következni bennük a változás.
2: Kedves hallgatók, akkor ha tehetitek, akkor hallgassátok meg még egyszer az adást, hallgassátok vissza, és gondolkodjatok el. Kemény szavak voltak ezek, radikális módszerek voltak a húsiparból itt megemlítve, és hát így lett Máté Kristóf a radikális vegán. Keressétek őt, hogy így vagy fenni a radikális vegán. Így megtalálom téged minden platformon, és hát nézzétek meg, és hát akkor gondolkodjatok. Az ember így 50-en túl, ahol én vagyok is, gondolkodik. Mi talán már ott vagyunk, a feleségem az teljesen hajlik erre, én pedig az, hogy hát egyre kevesebb, mert az ember mögé gondol, hogy mi is van. Valami út, ha ráléptünk azért, de lehet, hogy a te életedben még nem, de ki tudja, nem tudom. Sok sikert ez a munkához, Kristóf, és amíg ez a műsor van, és van itt esetleg valami stáció, akkor ez az ajtó neked nyitva van, és akkor bejössz és beszámolsz, hogy éppen mi meg hogy van. Köszönöm szépen a figyelmet, Máté Kristófot hallották, a radikális vegánt. Maradjunk így. Szívesen.
3: Legyen szép vegán napjuk.
2: Így van. Mint egy

0: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Kellemes nyári idő lesz, néhol záporokkal. Nyilvánosságra hozta a titkolt vitnyédi migráns tábor terveit Magyar Péter. Országszerte várják az érdeklődőket a könyvheti programokra. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét-Csermajorban lévő épület együttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását, és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Posvai Gábor belügyminiszter. Áthelyezéssel Tóth Szabolcs tandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárcavezető a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatainak ellátásával. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes pedig előléptetése után az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül ma délután 3 órakor megtartják a hagyományos olvasási rekordkísérletet, amelyhez Tóth Vera énekesnő, Makranci Zalán színész és Steigerwald Krisztián generációkutató is csatlakozik. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszer erre hangosan olvas fel. Részletes program a Szabó Ervin könyvtár weboldalán található.
3: Időjárás.
4: A több órás napsütés mellett többfelé borult marad az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, és már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna FM 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. június 13-án. Ma a megbocsátásról beszélgetünk. Szakértő vendégem Csai Móni, szociálpedagógus. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük a kapcsolatainkkal. Ugye itt van manapság a megosztottság, az eltávolodás és a türelmetlenség, mint főbb nyomvonalak, amik mentén elkezdhetünk a megbocsátásról beszélgetni, hiszen már önmagában a világ éket tud verni közénk. A rohanó világ, a social médiának a jelenléte, ugye ami veszőparipán kedvenc témánk, hogyan tudunk ebben szépen és egészségesen megmaradni?
2: Tehát először lehet, hogy borús lesz a kép, amit festek. Rengeteg kutatás van az elmúlt években az emberi kapcsolatokról, mert mindenki érzi, hogy valami nem stimmel, valami nem oké. És ugye minden kapcsolat, a mikro, tehát családi kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, a munkahelyi, a társadalmi kapcsolatok, a kisebb-nagyobb közösségek, egy stabil ponton kéne, hogy álljon az a bizalom. És az a baj, hogy most a felmérések szerint a magyar társadalom minden szempontból bizalomvesztett lett. Ennek számos oka van, nyilván a politikát felhozhatjuk, de most nem ez a fő csapásvonalunk. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, meg olvasgattam, hogy hol lehet ennek az egésznek a gyökere, mert azért ez egy világtendencia, de Magyarország különösen rossz helyzetben van most a bizalom terén. És én azt gondolom, hogy azért a történelmünk során, de akár a mi kis életünk során is annyiszor játszották el a bizalmunkat, hogy már önvédelemből eleve óvatosak vagyunk. Rengeteg ágát föl tudnám hozni, ha csak ránézünk egy egyszerű dologra, ami mindenkit érint minden nap, az élelmiszer. Hogy ugye volt, amikor megtermeltük, vagy fölhozták a városba, akik megtermelték vidéken az élelmiszert, tudtuk, hogy mi az, tudtuk, hogy a burgonya az burgonya, a répa az répa, levágták a disznót, felhasználták az elemeit, és akkor hát nem olyan rég, egy-két generációval ezelőtt, vagy emberöltővel ezelőtt ezek az abszolút feldolgozott élelmiszerek bekerültek a képbe. És nem tudom ki, hogy emlékszik rá, amikor az áruházak polcain először megjelentek ezek a csomagolt termékek, akkor úgy örültünk neki, hogy hát mennyire klassz dolog, mennyire leegyszerűsíti az életünket, hogy nem kell ott kínlódni, úgyis futunk, pénzt keresünk, stb. Rengeteg dolgunk van, azért a városias lét az nem a gazdálkodásról, meg a háztai dolgokról szól, hanem egy teljesen más ritmusban élünk, és meg sem néztük, hogy miből van, nem? Tehát egy olyan ősbizalom volt bennünk, hogy ennivaló, ennivaló. Aki elkészíti nekünk, az biztos tudja, hogy mit csinál.
1: És miért akkor akarna nem rosszat?
2: Miért akarna rosszat? Hát evidens, hát csak megkönnyíti az életem, és ő is jól jár, mert pénzt keres, én is jól járok, mert időt nyerek, ez tök jó win-win helyzet, gondoltuk, mi naivan. Igen, a naivitásunk volt nagyon sokszor a csapda, most meg az a baj, hogy már egyáltalán nem vagyunk azok sok esetben. Szóval, hogy ott voltak az élelmiszerek, találkoztunk vele, és nagyon sok év kellett, hogy elteljen, amikor elkezdték felhívni a figyelmünket az E-betűsökre. Ugye 30 évvel ezelőtt tudtuk, mik azok az E-k. Nem tudtuk, fogalmunk, vagy 40 évvel ezelőtt. És akkor szép lassan felviláglott egy kép, hogy úristen, miket eszünk. Tehát, hogy amikor ezzel szembesültünk, és most már egyáltalán nincs bizalmunk. Megvesszük, megesszük, dömping van, felét kidobjuk, meg se romlik bizonyos élelmiszer, nézzük, hogy ott marad hónapokig, semmi baja nincs, de fura. De hogy műanyagokkal tömnek minket, és én arra jöttem rá, amikor ezeken gondolkoztam, hogy itt két dolog mozgatja talán az egész világot, aminek úgymond az áldozatai vagyunk, de közben meg mi is közrejátszunk ebben, a pénz és a hatalom. Semmi más. Hogy annyira elszaladt velünk a ló, hogy ez ment a rovására kapcsolatainknak, hogy amikor bejöttek az MLM rendszerek, amikor túlárazott vackokat csóztak ránk, amikor ömlik ránk a tárgyak sokasága, a látszatvilág, az mind a pénzről szól. Én azt látom, vagy ide jutottam a kis saját gondolat, ami abszolút szubjektív vélemény, hogy a pénz vitt el a kapcsolatainkat. Én azt gondolom minden területen.
1: Csai Móni, szociálpedagógus.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A mai műsorban Csai Moni szociálpedagógussal a megbocsátásról beszélgetünk, és mindenről, ami ennek a holdudvarába tartozik. Családi kapcsolatok alakulása. Kinek jó ez a szétmorzsolódott család, mert azt gondolom, hogy a családtagoknak nem annyira.
2: Érdekes dolog, a sok rossz hangulatú kép mellett azért a család Magyarországon még mindig erős. Tehát a magyar társadalomban a család a legstabilabb, legerősebb alap. Igaz, hogy összezsugorodott, tehát itt arra kell gondolni, hogy az abszolút szűk családról beszélünk, nem a kiterjedt rokonságról sajnos, mert azok a kapcsolatok szétmorzsolódtak, pontosan azért, mert ilyen a világunk, vagy még kicsit talán boncolgathatjuk, hogy miért, de azért még mindig a mikro család a legerősebb pontja, sőt, sok nyugati nálunk úgymond fejlettebb országnál is erősebb ez a családi kötelék, a szűk családi kötelék. És akkor, ahol a távolabbi rokonok, a másodunok, a testvérek, meg a nagybácsik, ott megint a pénz, a politika és az idő, tehát, hogy ez morzsolta talán szét. Én azt gondolom, hogy a pénzvilágnak nem érdeke az, hogy egy nagy család együtt megoldjon dolgokat, mert hogyha van egy nagy többgenerációs ház, ahol többen élnek, az nem annyira gazdaságos a gazdasági szereplők szempontjából, mintha mindenki egyedül él. Egyedül fizeti a számláit, egyedül tart fel egy ingatlant, külön kocsival jár, nézzük meg, hogy most egy családban hány autó van, és régen mennyi volt. Tehát a gazdasági szereplőknek egyáltalán nem érdekük, ezért lehet, hogy ez picit ilyen összeesküvés elméletnek hangzik, de azt sugallják ezek a social médiák, amiket annyira szeretünk, meg ezek a reklámok is azt sugallják, hogy valósítsd meg önmagad. Rázd le magadról ezeket a családi kötelékeket, ezeket a láncokat, mert te más vagy, mert te jobb vagy, mert te külön vagy, mert te megteheted, és ezzel lemorzsolják azt a nagyon erős köteléket, vagy nagyon erős kapcsolatrendszert, ami egy kiterjedt családra jellemző. Mert ugye mi volt, összefogtak, és ha valakinél valami nagyobb teendő volt, megjelent ott 20 rokon, és pikpak megcsinálták. Most ki kell hívni egy szakembert, mert nincs, nem tudsz összeszedni 20 embert, aki neked a teraszt lebetonozza. Hanem meg kell bíznod valakit, és akkor mozog a gazdaság. De minek mozog az a gazdaság, hogy még több tárgyad legyen, még újabb legyen, még színesebb, még szagosabb.
1: Még nagyobb feleslegesen, igen. Tehát, hogy az óriás van, házak, a még újabb autók, amiben annyi az elektronika, hogy azonnal elromlik, megjavítani sem tudják. Szóval
2: azt nem lehet az út szélén meg, amikor megállnak még hárman az út mentén, igen, és gyorsan megszerelik, igen, együtt az autót, ez elképzelhetetlen. Még vontatni sem lehet a legújabbakat, ki van ezt találva. És lehet engem vádolni ilyen divatúsággal, de én azt gondolom, hogy még ezzel sem lenne baj, ha nem esnénk megint át a ló túlsó oldalára. Tehát, hogy mindent feláldozok ezekért a látszatokért, minden kapcsolatomat odadobom, ugyanolyan használati tárgy lett, amit hamar lecserélünk a fogyasztói társadalomba, a kapcsolatrendszer, akár a távolabbi rokonokkal, mert hát, ha nem értünk egyet, akkor inkább ne is találkozunk, viszlát, szevaszt, nem beszéljük meg, nem oldjuk meg, nem bocsátjuk meg, hanem megyünk tovább, mert én vagyok a fontos, én vagyok a központ, nekem legyen minden úgy, ahogy én szeretném. Tehát ez nagyon felerősödött, és mondom, a bizalomvesztés mindennek az alapja, és az alatt meg ott van a pénzvilág szerintem.
1: Az összetevői a problémáknak a kapcsolatrendszereinkben, és ehhez kötődően természetesen a megbocsátás. Erről beszélgetünk a mai műsorban Csai Moni szociálpedagógussal, és folytatjuk majd a barátságokkal. Ugye szokták mondani, hogy a barátaink a választott család. Valóban így van-e, és most is így van-e mai napság? Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk. Mindig lesz.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Megbocsátás és a kapcsolataink, minden, ami ennek a holdudvarába tartozik, és hát természetesen ez egyik legfontosabb része ennek, a barátságok, a barátságaink. Mit jelent most egy barát? Mit jelentett régen egy barát? Miért más most, ami van és ahogy van, mint ahogy lennie kéne egy analóg világban?
2: Én a kedvenc nagynénémet szoktam mindig hozni mindennel kapcsolatban, aki egy zseniális életet
1: ír az értelmetegemből. Őt már én is nagyon szeretem, így is megtlenül, igen.
2: És neki, ő 76 éves, 77 most már, és neki 70 éves barátságai vannak. Tehát az általános iskolában, ahogy összekerültek, és nem is egy, és nem is kettő, hanem több, azóta tart, és teljesen más életet éltek, és sokszor más a politikai nézetük, vagy éppen nem értenek egyet sok mindenben, de a barátságuk kitart, napi szinten beszélnek telefonon, és együtt utaznak, ha mód van rá, tehát, hogy volt egy ilyen erős kötelék, és én azt látom, hogy ez most fellazult, és könnyen cserélhető az aktuális változásaim és aktuális érdekeim mentén, és szerintem a másik fő pillére ennek a hatalmas kérdéskörnek, hogy nem tudjuk a konfliktusainkat kezelni. Tehát, ha nézeteltérés történik egy barátságban, akkor azt beáldozzuk. Nem szánunk rá időt, energiát, nem rakjuk egy picit lejjebbi polcra az egónkat, hanem beáldozzuk ezt a barátságot, teljesen átalakult a barátság fogalma, aki kiszolgálja, és most itt ne vegye magára, akinek nem inge, aki kiszolgálja az aktuális visszajelző igényemet, visszajelző rendszer igényemet, az jöhet, aki már esetleg megkérdőjelez dolgokat, kritikát fogalmaz meg, vagy nem ért velem egyet, nagyon könnyen megszabadulunk egymástól, mert miért ne? Hát az a lényeg, hogy én boldog legyek, és nekem jó legyen. Csak én azt gondolom, hogy a befektetett energia hozzá azt a vágyott boldogságot, csak ezt most valahogy kevésbé ismerjük fel ebben a pörgős világban.
1: Az is nagyon érdekes egyébként, hogy vajon ez egy időben és egy vonalban kezdett el változni, amennyire gyorsult a világ, ahogyan a social media felületek adnak egy látszatbarátságot, ahogyan a social media felületeken látott kis videók szerint megpróbálunk élni és belelátni valamibe azt, ami nincs benne. Érted, mire gondolok, hogy ez...
2: Abszolút, 30 éve kezdődött itt Magyarországon, hogy ennyire könnyűvé váltak ezek a kapcsolatok és elengedhetővé, ez pontosan mérhető, tetten érhető a pillanat, amikor ez elindult ez a folyamat, mert könnyebb lecserélni, könnyebb a neten újat és újat és újat találni, meg van egy nagyon durva elmagányosodás is ebben, hogy nincs is szükség barátokra, hogyha megkapom a lájkokat a videómra, akkor az nekem kiszolgálja azt az igényemet. Tehát egy elmélyült barátság az idő, energia, lemondás, a többi befektetett energia is egyszerűbb. A social media megjelenésével igen, tetten érhető és mérhető, hogy megcincálta a baráti kötelékeket. Ez az új világ.
1: Ez az új világ, ami annyira gyors már, és annyira más már, hogy szerintem nem látjuk saját magunkat. Tehát én nem azt mondom, nem akarok képmutató lenni, mert én is nagyon sokat vagyok a telefonommal, és nagyon erősen próbálom leszoktatni magam róla, mert olyan szinten viszi el az életet, és húz be, és okoz olyan érzelmi kilengéseket, amivel egyébként nagyon nehéz megküzdeni, és ami egyébként nem lenne jelen az életemben. Viszont nagyon sokan, mert a mi generációnk még azért tisztában van azzal, hogy van ez a világ, meg van a való világ, de azért az a generáció, aki utánunk van, meg az alattiak, tehát a fiatalok, 10-20 évesek, ők már ebben nőttek bele, és ott vannak olyan barátságok, amik online barátságok.
2: Abszolút, vagy sőt,
1: vagy azt se tudjuk... Na, ez meg a másik.
2: Na, hát ennyi.
1: Tehát az, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a ChatGPT barátnak, barátnőnek tekintetik valaki, bárki által, az már önmagában nemhogy furcsa, hanem dermesztő is lehet.
2: Igen.
1: A kapcsolatainkról beszélgetünk, és ezen, vagy ehhez kapcsolódóan a megbocsátásról is, azzal folytatjuk, hogy hogyan alakulnak a munkahelyi kapcsolataink, mert hogy gyakorlatilag, ahogyan a barátságok és a kapcsolataink családon belül és napi szinten megváltoztak, úgy természetesen ezzel egyenes arányban változott meg az is, hogy a munkahelyünkre miként tekintünk, vagy a munkahelyi kapcsolatainkra. Mik gyerekként tekintünk, ezzel folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A kapcsolatainkról és a megbocsátásról beszélgetünk Csajmoni szociálpedagógussal a mai műsorban. Jönnek a munkahelyi kapcsolatok, mert hogy az is vastagon megváltozott.
2: Abszolút teljes mértékben, azt hiszem mindenki tapasztalja a bőrén. Van egy alaptétel, hogy már nem töltünk annyi időt egy munkahelyen, már hogy nem években számolva nem töltünk annyi időt, tehát könnyebben váltunk eleve munkahelyet. Ugye amíg 40-50 évet lehúzott valaki egy munkahelyen, most ha 4 évet, az már szép. Tehát elszméletlen nagy a rotáció és a forgás és a változás. Ez nem biztos, hogy baj, egyébként hozzáteszem, ezt akár fejlődésnek is vehetném, hogyha jó kapcsolatokat tudnék kialakítani a munkahelyen, pláne ahol többen dolgoznak, úgymond összezárva, és én azt gondolom, én azt feltételezem, hogy előbb-utóbb a vállalkozóknak és a cégtulajdonosoknak fel kell ismerniük azt, hogy érdemes abba energiát fektetni, hogy a kollégák között legyen konfliktuskezelés, mediáció. Ez Magyarországon még gyerekcipőbe jár, de egy nagyon mérgező légkör tud létrejönni nagyon sok munkahelyen. Egy-egy ember beilleszkedési problémái, vagy viselkedés zavarai, vagy mentális problémái miatt. És én azt gondolom, hogy azért túl sok időt töltünk egy munkahelyen ahhoz, hogy ez ne menjen egyrészt a teljesítményünk rovására, másrészt a lelkünk rovására. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó vezető, vagy egy jó cégtulajdonos, vagy egy jó vállalattulajdonos előbb-utóbb fel fogja ismerni azt, hogy az ő érdeke, hogy milyen munkahelyi légkör van, mert az mindenképpen előre viszi azt a céget, és aki ezt nem ismeri föl, és cserélgeti a munkatársakat, vagy semmibe veszi ezeket a konfliktusokat, kapcsolatokat, az nem lesz olyan sikeres cég, szerintem.
1: Móni, a kapcsolatok, bocsánatot kérek az erős szóhasználatért, silányulásának az eredménye az is, hogy a megbecsületlenség olyan gyakran jelen van az életünkben?
2: Igen, és ezt is a bizalomra vezetném vissza. Tehát azért vagyunk darab-darab, mert nincs bennünk bizalma már a tulajnak sem, mert ő is csalódott már. Lehet, hogy amikor indította a céget, vagy amikor ő vezető beosztásba került, akkor még olyan tervei voltak. És akkor csalódott, és ezek nem lettek megoldva, nem lettek feloldva, nem lettek elrendezve, nem volt ventiláció, nem volt szupervízió. És ezáltal ő is bizalomvesztett. Tehát visszaérünk a gyökerekhez, és ha bizalomvesztett, akkor már nem fogja értékelni és megbecsülni a kollégáit, mert nem bízik bennük. De ugyanezt mondhatnám a pedagógusokra, ugye sokszor beszélünk, hogy hol a tisztelet a pedagógusokkal szemben. De közben annyi megbeszéletlen téma maradt, annyi tüske maradt emberekkel a saját pedagógusaik által, és annyira nincs megtámogatva például ez a hivatás sem szupervíziókkal, esetmegbeszélésekkel, probléma megoldásokkal, mediációval, hogy a szülők és a gyerekek is bizalomvesztettek a pedagógusokkal szemben egy-két-három rossz tapasztalat miatt. És olyan feltételezések születnek a megbeszélés hiányába otthon a négy fal között, amik nem validak, nem valósak, de úgy képzeli, hogy úgy kell fel a pedagógus, hogy kínozni meg nyúzni fogja a gyerekét. Uh-huh. Tehát, hogy az egész társadalmunk egy borzasztó bizalomdeficitben él, egy bizalomvesztésben él, és ez kiterjed, igen, kiterjed a vállalatokra, a munkavállalókra, a barátságokra, a pedagógusokra, és nagyjából úgy mindenre, én így látom, meg a kutatások is ezt támasztják alá.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy amellett, hogy ez a helyzet most, ennek van egy tendenciózus jellege is, és hogyha ezt vesszük, akkor hogyha nem figyelünk oda egyénenként erre különösen, és nem beszélgetünk róla legalább, hogy most mit tesszük, és hogy hallják ezt a hallgatók is, akkor ez a tendencia tovább megy.
2: Én azt gondolom, hogy én nagyon optimista vagyok, én azt gondolom, hogy ezeken így át kell jutnunk, mint egy-egy krízisem. Ez egy társadalmi krízis az én szememben, ez az egész bizalomvesztés, és az emberek elkezdenek ébredni rá. Először csak érzik, hogy valami nem oké. De amikor már például az iskolában én leülök, mediálok egy konfliktus két diák között, akkor azt gondolom, hogy tettünk egy lépést, ő már fogja tudni, hogy van ilyen. És én azt gondolom, hogy minél több emberben megszületik erre a vágy, akkor azért egy pár tíz éven belül, tehát én nem vagyok annyira pessimista, hogy ennek a kultúráját mi ne tanulhatnánk meg, és ne lenne rá igény, mert ha van egy társadalmi igény, hogy ez így nem jó, nem jó árkotásni, nem jó ennyire széttöredezett társadalomban élni, akkor lesz igény erre, és akkor fogunk tenni lépéseket. Volt már arra példa, hogy tettünk lépéseket, ami jó irányba vitte a társadalmunkat.
1: Na, hogy mit tehetünk meg még a kapcsolataink érdekében, és annak érdekében, hogy ezt a folyamatot, amiről eddig beszéltünk, vissza tudjuk fordítani, vagy meg tudjuk változtatni. Erről, emiatt, és ehhez kapcsolódóan beszélgetünk még tovább a kapcsolatainkról és a megbocsátásról, ami megbocsátás ebben az esetben úgy értendő, hogy minden, ami ideig szóba került, az igényel némi megbocsátást és újragondolást magunkon belül is. Csajmoni szociálpedagógus a vendégem, vele folytatjuk majd a Lélekszörf második órájában azzal, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat. Itt van, akinek van igaz a háború, és most már nagyon nehezen tudjuk elengedni a magunk igazát, a vélt vagy valós igazát is. Hamarosan jövünk vissza.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Holnap már több felé eshet az eső. Tisztújító kongresszust tart a Fidesz. Kolibaktérium lehet egy szalámiban, a Lidl levette a polcokról. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéd-Csermajorban lévő épületegyüttesben meg is kezdődtek az átalakítási felújítási munkák egy 500 fős menekülttábor kialakításához. Miután helyiek tiltakoztak és a sajtóban is megjelentek hírek, a kormány tagadta a tábor létrehozását és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadóközpont létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbinál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, vélte Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZNP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kolibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a hipermarket weboldalán olvashatók. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja a látogatókat a 97. ünnepi könyvhéten. Az intézmény standján ma és holnap 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. Ezen kívül játékos programokkal is készülnek. Részletek a Szabó Ervin könyvtár weboldalán található. Napos felhős idő lesz holnap, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsor a 2026. június 13-án. A kapcsolataink és az ehhez kapcsolódó megbocsátás főként magunknak, a dolgaink és a kapcsolataink minőségének és működésének a végig gondolása, erről is beszélgetünk ma Csajmoni szociálpedagógussal, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy hogyan kezeljük a konfliktusainkat, mert ahogy a kapcsolatok és azoknak a dinamikája, így megváltozott természetesen a konfliktus maga, a konfliktusaink kezelése és azoknak a kialakulása is. Már gyerekkorban meg kéne ezt tanulni, de nincs rá jó minta egy acsarkodó társadalomban, és itt folyamatosan ez megy. Ez a méregetés, hogy kinek van több, kinek van jobb, kinek nagyobb a szája, kinek van jobban igaza, és aki csendben van okosan, mert ugye szép lesz, de okos nem, vagy okos enges szamár szenved, hát ez az általános igazság ma már nem működik, én úgy látom.
2: Meg azt látom, hogy átmegy mindig személyeskedésbe. Tehát, hogy a vita kultúránk az a békosegge alatt van, bocsánat. És ezt a legmagasabb szinttől mondom, a legalacsonyabb szintig. Tehát azért látjuk és érezzük, hogy nincs ez így jól. Ez az állandó acsarkodás családon belül is mindig valakinek igaza kell, hogy legyen. És akkor ő harcol, és akkor háború van. Én a gyerekekkel csoportfoglalkozáson a végtelen egyszerűen szoktam ezt kezdeni. Lerajzolok két pálcika figurát a táblára, és közéjük lefektetve egy 6-ost vagy 9-est. És akkor döntsék el, hogy ez most 6-os vagy 9-es. És mindegyik látja a saját igazát, csak az nem mindegy, hogy elkezdünk üvölteni egymással, ami átfordul 2 percen belül személyeskedésbe, hogy te micsoda egy hülye vakegér vagy, hát nem látod, hogy ez 6-os. Hát micsoda, hát nem jártál általános iskolába, és elkezdődik egy ilyen nagyon erős személyeskedés, és nyilván aki előbb megtörik ebben, az veszít, aki erősebb és csúnyábbakat tud mondani, az győz. És ez borzasztó, ez nem vitakultúra, ez az a csarkodás, ez a bántalmazás, ez a bullying. És akkor itt szoktuk elkezdeni, én a gyerekeket szoktam megkérdezni, hogy de mi lenne a jó megoldás, és egyébként tudják, nem azonnal, tudják, hogy figyelj, vagy gyere át és nézd meg az én oldalamat, ha tudsz, létszi, egy picit nézz rá innen is az én oldalamról, ezt is szokták mondani, hogy hát te menjen oda és nézze meg. És hogyha azt mondom, hogy kerítés van, nem tud átmenni, és nem tudja megnézni a másik szemszögét, akkor ők be szokták hozni azt a megoldást, hogy jó, akkor egyezzünk ki abban, hogy láthatom-e én ilyennek, te meg láthatod-e olyannak. És hogy ez nem arról szól, hogy te rosszabb vagy jobb vagy nálam. Tehát el szoktuk jutni, és belátásuk van rá még gyerekkorban, hogy egyébként egy ilyen vita megoldható. És nem kell, hogy bárkinek is igaza legyen, mert nincs rá szükség ebben a helyzetben. És hogy igen.
1: Honnan van ez? Honnan van ez a köröm szakadtáig ragaszkodás, kényszer, hogy igazam legyen? És miért olyan nehéz beismerni, ha nincsen?
2: Biztos, hogy a pszichológusok mélyebben bele tudnának ebbe menni. Én azt látom, hogy az egónk.
1: Óriási nagy a régi időhöz képest. Tehát a mi gyerekkorunkban ilyen nem volt. Igen. Én nem akartam mindenáron, hogy igazam legyen, például.
2: Igen. Nem tudunk hangyák lenni és összedolgozni, most nagyon oroszlánok vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy most egy kicsit felhízott az egónk, és veszteségnek éljük meg. Annyi veszteségért egyébként is naponta, és frusztráció, amit nem tudunk kiventilálni, nem tudjuk kiadni, nem tudjuk feldolgozni, hogy egy ilyen helyzet csattan, és most már pedig aztán tényleg, én most már ebből nem engedek, mert az már megint egy vesztés érzés lenne, és annyi megaláztatás, meg annyi próbatétel van nap, mint nap, hogy akkor, ha van egy olyan helyzet, ahol végre győzhetünk, akkor abba beleállunk. És nem halljuk, nem látjuk a másikat, egy felfokozott állapotban vagyunk, amikor a lilaköd, tudod, azt régen is mondták, igen, hogy elönti az agyunkat a lilaköd, nincs belátásunk rá, mert azt érezzük, hogy akkor sérülni fogunk már megint. Uh-huh. Úgyhogy én így látom, hogy van egy ilyen nagyon erős, frusztrált alaphangulat, amire ilyenkor ez rádob egy lapáttal, és akkor muszáj, hogy nekem legyen igazam, hogy egy picit jobb legyen a napom, vagy nem tudom, sok ilyen összetevője van. Nyilván vannak gyerek gyerekkori, hogy mondjam, minták, amiket láttunk a családban, amiket láttunk a társainknál, hogy aki ráhagyja a másikra, az vesztes, az múja, az kicikizik, szóval sok összetevője van, hogy miért akarjuk, hogy igazunk legyen, de ezzel én is szenvedek, én is azt akarom, hogy igazam legyen, és nagyon nehéz egyet hátralépni, hogy fontos ez most, vagy pedig van egy másik szempont, ami lehet, hogy az ő igazát igazolja, de nagyon nehéz meglépni.
1: Na, hogy ez mennyiben befolyásolja a kapcsolatainkat, erről is beszélünk ma még. Kapcsolatok és megbocsátás, és a megbocsátás most nem a klasszikus értelemben értendő, hanem minden olyan pillanathoz, amiről ideig beszéltünk, kapcsolható ez. Önismeret, a személyiségfejlődés, vagy ennek a hiánya. Itt vannak az elmagányosodott fiatalok és a digitális látszat kapcsolatok, amiről már érintőlegesen beszéltünk, de mivel ez a veszőparipánk Mónival, ezért erről most egy kicsit részletesebben beszélünk. A mai lélekszörf hamarosan folytatódik Csaj Móni szociálpedagógussal.
0: 98.6 Manna FM lélekszörf.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Megbocsátás és a kapcsolataink, a magunknak való megbocsátás csendben, magunkban, ami tulajdonképpen egy bizonyos fajta végiggondolásnak, személyiségfejlődésnek vagy önismeretnek az eredménye lehet. Az önismeret hiánya okozza a konfliktusokat. Az elmagányosodott fiatalok és a digitális látszatkapcsolatok vajon hova vezetnek?
2: Én azt gondolom, nekem ez az egyik veszőparipám, az önismeret, tehát anélkül, hogy hova tovább, csak tényleg egy állandó egyik konfliktusból a másikba csöppenés várható, ha nincs önreflexió, hogy hát ezt most lehet, hogy túltoltam, nem kéne ennyire erősködni, mire megyek az igazammal. Anyukám mindig azt mondta nekem, hogy mi jár annak, akinek igaza van.
1: A szája.
2: Így, mindig ezt hallgattam.
1: De igaza van.
2: Hát van, persze minden ilyen közhelynek van igazság alapja, és ezért szórakoztató, de hogy valóban, tehát én azt gondolom, és akkor beszélhetnénk arról, hogy az önismerethez hogy lehet eljutni, mert ha kiolvasok 3 ilyen fejlesztő könyvet, meg meghallgatok egy csomó podcastet, attól nem lesz önismeretem, mert nem másztam bele befelé a saját hiedelmeimbe, a saját mintázataimba. Igen, az önismeret az meló, valós fizikai meló, vannak erre most már hál' Istennek nagyon jó csoportfoglalkozások, rengeteg választék, bárki választhat belőle.

0: de ezt nem lehet csak gondolati úton, tehát ezt meg kell élni, ezt nem lehet gondolatba lejátszani ezt a meccset, mint ahogy a focit sem. Tehát oda kell menni és rúgni kell azt a labdát, másképp nincs eredmény, és én mindenkit arra biztatnék, akár a szülővé válás, akár hogyha túl sok a konfliktusom, ennek mind nagyon jó gyógyszere az önismeret, nagyon sokat segít, nem könnyű, melós, most már azért pénzbe is kerül, de én azt gondolom, hogy előre mutató vállalkozás. A mostani fiataloknál meg sajnos nem jók a tendenciák, én ezzel nagyon sokat küzdök. Tegnap volt a nulladik szülői a jövő évben jövő elsősöknek, és bekéreckedtem, hogy hagyd beszéljek egy kicsit, hát ha lelkükre tudok hatni a szülőknek, hogy zéro, nulla, 6 évesen nulla képernyőidő. Az, hogy együtt hétvégén megnéznek egy mesét, azt most nem sorolom ide. De hogy ne, könyörgöm, semmi, mert hogy már hát ott elkezdett vitatkozni velem egy anyuka, hogy de hát ő le tudja rakni, ha rászólok. De mondom, mit ad azzal, ha a kezébe adja? Milyen valós értéket kap az a gyerek? És milyen árat fog érte fizetni? Higgyel, látom. Tehát a gyerekek elmagányosodása ott kezdődik, hogy sokkal nagyobb élményt jelent neki, és nem jelent kihívást, hogyha a tabletet nyomkodja, vagy a laptopot, mert ott, ha valami nem tetszik, egyből át tud evezni egy másik témára, ott idealista videókat tud nézni a nem valós világról, ott szórakoztatja magát, csak utána nem tud szerepjátékot játszani egy társával, nem tud hozzá kapcsolódni. Ezt én nap-nap után megélem az iskolába, és hál' Isten a nagy többség nem ilyen alsóban. A nagy többség család már felismerte ennek a veszélyeit, és hallgat ránk, de még mindig van egy kisebbség, ahol rendesen alsós gyerek függő, és nem tud kapcsolódni a társaihoz, csak a géphez. És én azt gondolom, hogy ez a teljes elmagányosodás, és az idegrendszerét teljesen tönkreteszi, és az érzelmi intelligenciáját lenullázza ezzel, és egy borzasztó boldogtalan kamasz lesz belőle. Mert nincs az, hogy átmegyek a barátnőmhöz, és a szerelmi bánatomat a vállán kisírom, és nincs az, hogy kibeszéljük a nem tudom én kicsodát így egymás között, nincs együtt kacarászás, nincsenek ilyen élmények, hanem az AI-jal beszélem meg a szerelmi bánatomat, ami előbb-utóbb az algoritmus alapján azt fogja írni, amit én szeretnék látni. És nincs egy valós húsvér ember, akivel ezt megosztam, és eltávolodok a szüleimtől, eltávolodok a kortársaimtól, és jön a depresszió. Szinte biztos, borítékolhatóan.
1: És az még mélyebbre rántja az ember.
0: Van, és nagyon-nagyon nehéz kimászni belőle. Már programok vannak ezeknek a függőségeknek a kezelésére, ahol el kell vonulni vidéken, és egy csapat orvos segít abba, hogy az ilyen jellegű függőségből ki tudja gyógyítani azt a fiatalt. Ami szerintem jó, hogy van ilyen program, de borzasztó, hogy szükség van rá. Miközben ez megelőzhető lenne, hiszen nincs is klasszabb dolog, mint a homokozóba kiegyezni egymással, amit bizalmatlanul méreget sokszor anyuka, hogy most el fogja venni a lapátot tőle, mert csak egy lapát van. Játsszák le. Amíg nem bántják egymást, hagyj játsszák le. A gyerekek nagyon okosak, ügyesek, és érzelmileg nagyon nyitottak arra, hogy megtalálják a jó megoldást.
1: Csajmóni szociálpedagógus a műsor mai szakértő vendége. A kapcsolatainkról, a kapcsolataink alakulásáról, a magunkkal való kapcsolatunkról is beszélgetünk a mai műsorban, amihez minden ponton kapcsolódik a megbocsátás is, hiszen a szavainkért, a tetteinkért, a gondolatainkért meg kell tudni bocsátani ugyanúgy magunknak is ahhoz, hogy a változás el tudjon indulni. Jön az időskor, amit szintén nagyon szeretünk átbeszélni Mónival, az időskori magányról vagy elmagányosodásról beszélgetünk, ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM Lélekszörf.

0: szédíts már.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A kapcsolataink és a megbocsátás, erről szól a mai műsor. Csajmoni szociálpedagógussal beszélgetünk. Az időskori magány a következő a sorban. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert azok az emberek, akik most idősek, tehát a mi időseink, mondjuk a 70 pluszos generáció, ők egy teljesen más fiatalkort értek meg, más kapcsolatrendszerrel, más értékekkel, más értékrenddel.
2: És jókkal mondják, hogy bezzeg az én időmben. Jókkal mondják, hát én két csoportra osztottam magamban ebből a téma szempontból. Vannak, akik rákapcsoltak az online világra, aminek azért van jó oldala, információgyűjtés, új ismerettségek, stb. Kapcsolattartás azokkal, akikkel személyesen ritkábban tud találkozni. Tehát van egy jó oldala, de van egy másik oldala, amiről talán nem beszéltünk még annyit, ez az átverés. Rengeteg áldozatunk van, idős ember, aki az online világ naivitásából eredően az online világ becsapott. Szintén pénzügyi célzattal, vagy pénzehúzás célzattal, tehát, hogy nagyon sok idős áldozatunk van, aki ezután, hogy így becsapták, és megint egy hatalmas csalódást kellett átélnie, mert csúnya történetek vannak, tehát itt a szerelmes ifjú lovaktól kezdve a bajba jutott, nem tudom én kin keresztül, mindenféle történetekkel lehúzzák őket, erre már egy iparág rád. Amikor rájönnek a család figyelmeztetésekor, hátat fordítanak a családnak, és csak ebbe az irányba mennek, és amikor rájönnek, hogy átverték őket, akkor végképp bezárkóznak, és ez egy hatalmas csapda. Tehát ott egy hatalmas elmagányosodás és összeomlás történik. Sok idős emberrel megtörtént, rettenetesen sajnálom, hogy a család nem tudja megoldani, hogy ezt előre beszéljék meg, hogy milyen csapdái vannak az internetnek. Vesznek neki egy okostelefont, megtanítják a használatra, de a csapdáit nem biztos, hogy jól mondják el. Az az egyik ága a történetnek. A másik, akik nem kapcsolódnak rá az online térre, viszont nagyon bezárkóznak. Régen azért a nyugdíjasoknak, a nagyvállalatoknál voltak összejövetelek, más kollégák búcsúztatója, tehát a kollégák, ahol 40 évet lehúztak együtt, ők azért tartották a kapcsolatot. Most már ez egyre kevésbé jellemző, a család borzasztó elfoglalt, a távolabbi családdal, vagy politikai, vagy más oknál fogva megszakadt a kapcsolat, és nagyon sok elmagányosodó és tévé előtt vegetáló idős ember van, ami nem kéne, hogy így legyen, és ez a mi felelősségünk is, hogy ez ne így legyen.
1: Ha segíteni szeretnénk nekik, Móni, akkor hogyan tudunk jól segíteni? Azzal segítünk-e, hogy bevonjuk őket a mi életünkbe, akár, hogy nézd csak, vásárolunk online, nézd, ezt láttam, azt láttam, vagy ugyanúgy menjünk velük, mint ahogy ők mentek velünk, mikor mi kisebbek voltunk. Menjünk sétálni, vagy vigyük el őket ebédelni. Mi a jó?
2: Aki csak megteheti, vonja be. Néha ellenállnak. Tehát, jaj, engem már nem érdekel, én ehhez már fáradt vagyok. Nem túlzottan, de egy picit muszáj erőszakosnak lenni. Mert ez ugyanolyan, mint a depressziós ember, ilyen erőt vesztett, ilyen életerőt vesztett állapot tud lenni.
1: Egy lökés kell csak?
2: Sokszor igen, egyéne válogatja, fel kell ismernünk a helyzetet. Ha már foglalkozunk a témával, egyel előrébb léptünk. Ha már egyáltalán elgondolkozunk rajta, hogy mit tehetnénk. Ha már esetleg segítünk megtalálni régi ismerősöket a neten. Ha már vannak nyugdíjas programok, elmegyünk együtt egy ilyen hajótúrára, és ott megismerkedhet emberekkel, akik vele egykorúak. Amikor segítünk neki olyan hobbit keresni, de nem gyerekként kezelve ezt kiemelném. Nagyon megalázó tud lenni egy idős ember számára, ha gyerekként kezeljük. Nem. Felajánlunk, mint egy barátnőnek, mint egy rokonnak, mint egy testvérnek egy-egy lehetőséget, hogy válaszol. Nem azt mondjuk, hogy szeretnél-e valahova menni, hanem a kettő közül melyiket szeretnéd. Hogy elmenjünk erre a hajókirándulásra, muszáj erre időt szánni, vagy elmegyünk ebbe a klubba, és megnézzük ezt az előadást. Vagy melyiket szeretnéd a kettő közül, itt tudom én, online megnézzünk, keressünk neked régi ismerőseket. Vannak olyan régi ismerősök, akikre kíváncsi lennél, és lehet, hogy meg lehet őket találni. Vagy én értem, hogy sok embernek nincs erre ideje, mérhetően sok ideje, de azért hetente azt az 1-2 órát, vagy 2 hetente azt a pár órát, ha okosan kitalálom, hogy milyen irányba szeretném kimozdítani, akkor utána, hát ha ő is megy, ha megpróbálok egy kicsit, hogy mondjam, kicsit összekötő lenni, egy kicsit híd lenni a többi idős emberrel, van, aki mereven elzárkózik a nyugdíjas kluboktól, pedig egyébként nagyon jók, és megtalálhatja az érdeklődését, de ha ettől elzárkózik, azért ne erőltessem túl. Mondom, nem vehetem gyerekszámba, és nem uralhatom le, tehát tisztelettel kell megközelíteni egy idős embert, de érdemes ajánlásokat tenni, ha azt látjuk, hogy nagyon beszorult, és nagyon nem érzi jól magát, és nagyon el van magányosodva, akkor egy pici beavatkozás igenis szükségeltetik, és egy pici lökést kell adni ahhoz, hogy elinduljon, nem hagyhatjuk magára ez a mi felelősségünk.
1: Hogyan tudunk segíteni a körülöttünk lévőknek a kapcsolataink építésében, frissítésében, a megbocsátásban? Erről is szól. A mai Lélekszörf szakértő vendégem Csay Móni szociálpedagógus, és természetesen a következőkben jön egy jó adag útravaló, úgyhogy érdemes lesz figyelni a hallgatók, mit vigyenek magukkal, a legfontosabbak jönnek majd. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A Lélekszörf mai szakértő vendége Csai Móni szociálpedagógus. A kapcsolataink, azoknak a változása, az alakulása, a mintázata, a dinamikája és az ehhez kapcsolódó megbocsátás. Erről szól a mai műsor, és most jön az útra való. Mik a legfontosabbak, amiket magukkal vihet a hallgató, Móni?
3: Én nagyon szeretem azt a módszert, amikor egy-egy sérelmem kapcsán leírom egy konfliktus kapcsán, hogy mi történt. A saját szemszögemből csak így leírom. És ezt így elrakom. És mondjuk előveszem egy hét múlva. Ez az aludjunk rá egyet, kettőt. És egészen más színbe fogom látni. Ez szinte biztos. És ha nem ragaszkodok ahhoz, az elképzeléshez, hogy csak nekem lehet igazam, ami nehéz, nagyon nehéz, de mondjuk nem ragaszkodom hozzá, akkor van esély arra, hogy meg tudjuk beszélni. Arról már nem is beszélve, hogy a gyerekeket hogy tanítjuk meg a vitakultúrára, ha otthon, a családon belül nem tudunk normálisan vitázni. Érveket hozni, vitázni jó, személyeskedni zsákutca, nincs értelme. Tehát minősíteni a másikat, személyeskedni. Most nézzünk egy konkrét példát, hogy hova menjünk nyaralni, ez nagyon aktuális, és van az egyik, aki nagyon tengerpartpárti a családban, és van a másik, aki inkább ilyen hegyes-völgyes vagy templomnézős, tehát egy másik utat választana. Hogy lehet megoldani ezt a helyzetet?
2: Mind a két helyre megyünk?
3: Hát vagy úgy, hogy megállapodunk, hogy egyszer most ide jövőre, meg oda, és akár sorsolhatunk is, hogy melyik helyre megyünk először. Tehát, hogy csak addig jussunk el, hogy a döntést nem személyeskedés mentén hozzuk meg, hanem úgy hozzuk meg, hogy figyelj, tök igazad van, együtt tudok érezni veled, de nem vágyom arra az utazásra. Hol tudjuk megtalálni azt a pontot, ami mind a kettőnknek kielégítő? Ha el tudunk menni mind a két helyre, az fantasztikus. Vagy a kettőt meg lehet úgy is találni, hogy olyan tengerparthoz megyünk, ahol egyébként vannak ilyen hegyek, és akkor el lehet menni túrázni is. Tehát, hogy
2: arany a kompromisszumok...
3: Igen, tehát nem vagyunk kompromisszumképesek. Valahogy azt érezzük, hogy az veszteség, ha kompromisszumot hozunk, pedig nem, az a win-win helyzet, az én meglátásom szerint ez az egyik. A másik, hogy mediáció. Tehát amikor már egy elmélyülő, súlyos konfliktusról beszélünk, akár munkahelyi, akár családi, akkor kérjünk, nagyon sok mediátor van. Ő csak annyit csinál, hogy a megfelelő kérdéseket fölteszi, és nem engedi, hogy átmenjen egy agresszivitásba vagy egy személyeskedésbe a helyzet, hanem hogy fókuszáljunk arra az adott konfliktusra. Én tényleg nem dicsekvésképp mondom, de mindenkinek nagyon szívesen ajánlom, 3 perc alatt egy kamasz vitát helyre lehet rakni. De tényleg. Hát leültetem egymással szembe a feleket, itt tudom én, egy 1,5 méter távolságra, szemtől szembe, úgyhogy nincs köztük asztal. És elmondhatja mind a kettő, megbeszéljük a játékszabályokat, elmondhatja az ő saját sérelmét egyes szem első szemébe, és utána a másik is elmondja, és megkérdezem, csak rávezetem őket, hogy oké, és mi lehet ebbe a megoldás. És ők tudják, hát tudják, csak ezt nagyon nehéz meglépni egy mediátor nélkül, hogy melyik szóljon előbb a másiknak. Aha. És egy csúnya vita 2 könnycseppel és egy öleléssel le van zárva. De tényleg. Mert én soha nem azt kérem, hogy kérjen bocsánatot. Ilyet sose kérek egy gyerek. Miért? Nem, nincs rá. Így szükség, nincs rá. Belátással van rá szükség, hogy belássa a másikat, és hogy empátiával forduljon felé, és hozzanak egy közös megoldást. Én ebben hiszek, és én azt gondolom, hogy ha ennek a kultúrája elterjedne az iskolákban, akkor a kamaszaink a konfliktusaikat meg tudnák oldani, és nem mérgesedne el egy bántó, személyeskedő irányba az egész.
2: Csai Móni szociálpedagógus volt a Lélekszörf mai szakértő vendége 2026. június 13-án. A kapcsolatainkról, azoknak a dinamikájáról és az ehhez kapcsolódó megbocsátásról, annak mindenfajtájáról beszélgettünk ma. Móni, hálásan köszönöm az idődet.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Veszélyes szalámit vettek le a boltok polcairól, felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Migránstábort akart létrehozni az Orbán kormány 2024-ben, hogy teljesítse a menekültügyi szabályokat, amik miatt jelentős uniós bírságot kapott Magyarország, közölte Magyar Péter sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kormányüléseken készült dokumentumokat mutatott be, amelyekből kiderül, hogy az osztrák határ közelében a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét Csermajorban lévő épületegyüttesben meg is kezdődtek az átalakítási, felújítási munkák egy 500 fős menekült tábor kialakításához. Miután a helyiek tiltakoztak és sajtóhírek is megjelentek, a kormány tagadta a tábor létrehozását és abba is maradt a beruházás. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat, és megfelel az Európai Unió jogainak is. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke a választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva párhuzamot vont hivatali elődje és az MSZMP egykori főtitkárának szavai között. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kóli baktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók.
1: Időjárás.
3: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma. Több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
1: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
4: Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunknak egy nagyon különleges epizódjához érkeztünk, úgyhogy nagy szeretettel köszönöm meg, és köszöntöm Tarkatát, a Zsidók Jézusért Misszió budapesti csapatának a vezetőt, és köszönöm neki, így helyesen mondod, hogy összetudtuk ezt hozni, és ránk ér, mert hogy a zsidók elhívására fogunk főleg beszélgetni, de természetesen Kata elhívásáról is. Szia Kata, nagyon köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Hát én is köszönöm a meghívást, meg azt, hogy érdeklődtök egyáltalán, hogy gondolom, hogy ez számunkra is nagyon megtisztelő.
1: Az a helyzet, hogy az elhívás önmagában, mint szó, és mint olyan, mint jelenség, mint egy folyton jelenlévő dolog az életünkben, azonnal a zsidókhoz kapcsolható. Mi a zsidók elhívása? A kiválasztott nép mi volt? Hogyan tudjuk ezt jól összefoglalni?
2: Igen, szerintem ez egy kulcs dolog innen elindítani azt, hogy hogyan gondolkodjunk a zsidóságról, illetve a kereszténységről, mert hogyha ezt nem tudjuk és nem értjük, akkor mind a két oldalról nagyon sok furcsa, meg negatív, meg nem helyes hozzáállás fogalmazódik meg, vagy alakul ki. Úgyhogy tényleg jó innen kezdeni. Hoztam ehhez két igét, az egyik az a Ézsaiás 43, 20 és 21. verse. Vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak a választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Azért jó az ige, mert itt nagyon világosan kimondja ezt, hogy választott népem. Tehát ha valakinek esetleg efelől kérdése lenne, vagy kérdőjele, hogy valóban a Biblia szerint is választott népe Izrael, hát igen, választott nép, de az is benne van, hogy mire van kiválasztva. Uh-huh. Isten azt, hogy magának formálta, ezt úgy is lehet mondani, ez a szentségnek egy másik megfogalmazása, hogy mindaz, amit Isten a maga számára elkülönít, a szent. Ilyen értelemben ez egy szent nép, más értelemben meg nagyon nem, de ebbe most még nem menjünk bele. És a harmadik dolog pedig az, hogy ugye az a cél, hogy miért, vagy mire különítette el a maga számára, mi ez a cél, és itt így fogalmazza meg, hogy hirdesse dicséretemet. Amúgy maga a dicsérni szó az a jada igéhez kapcsolható, és a jehudi szó az ugyanezzel a gyökkel rendelkezik, tehát a zsidó szó maga már magába foglalja ezt a küldetést. És a másik ige, amit meg még hoztam, ez a második Mózes 19. fejezetében van, a törvényadás előtt vagyunk a Szinái hegynél, és Mózesen keresztül Isten így szólítja meg a népet. Ti láttátok, mit tettem Egyiptommal, hogy vittelek benneteket sasszárnyon, és elhoztalak benneteket hozzám. Azért most, ha hallgattok szavamra, és megőrzitek szövetségemet, akkor lesztek az én kiváló tulajdonom mind a népek közül, bár enyém az egész föld. És ti legyetek nekem papok birodalma és szent nép. Tehát itt van egy más módon megfogalmazva ez a küldetés, hogy mi is a célja Istennek ezzel a néppel, az, hogy papok legyenek, papok birodalma és szent nép. Péter apostol amúgy ezt megismétli a első levelében, és azt mondja, hogy papok birodalma és szent nép legyünk, azért, hogy hirdessük az Isten nagyságos tetteit. Tehát ott még folytatódik is. És ahhoz, hogy ezt még jobban értsük, hogy ez most milyen módon egy elhívás, vagy mi a tartalma ennek az elhívásnak, hogy papok birodalma, hát először tisztáznunk kell azt a szót, hogy mi a pap. Vagy a pap az mindenkinek a fejében megjelenik valami hosszú stólás ember, aki mindenféle rituálikat csinál, az a pap, de a papnak igazán a lényegi, a funkcionális oldala, meg a küldetése a fontos, hogy a pap az a személy, aki Isten és a nép, vagy az emberek között áll, mint egy közvetítőként. A nép felé képviseli Istent, az emberek felé képviseli Istent, tehát tanítja a népet arról, hogy kicsoda Isten és mit vár tőlük. Másrészt pedig a népet képviseli Isten felé, tehát amikor imádkozik, közben jár, vagy akár ugye az Ószövetségben áldozatokat mutat be a nép bűneiért, engesztelést végez ugye a főpap, ezek mind úgy áll ott a pap Isten előtt, hogy a népet, a nép érdekében a népet képviseli. Na most, hogyha egy egész nemzet, minden tagja pap, mert ugye azt mondja, hogy papok birodalma legyete, akkor kik azok, akiket képvisel Isten felé, vagy kik azok, akiket tanítania kell Istenről? Hát nyilván az összes többi nemzetet. Tehát itt akkor világosan válik, hogy nekünk a nemzetek felé van egy küldetésünk, egy feladatunk. És én, amikor még egy kezdőhívő voltam, és itt kapcsolódik, nem is kezdőhívő, kereső ember, tehát még csak meg se értem.
1: Amikor úton voltál még?
2: Így van, amikor úton voltam, akkor volt egy találkozás, egy beszélgetésem két barátommal, akik addigra már hitre jutottak Jézusban, és a beszélgetés nagyon mélyre ment, a végén már éjszaka volt, és Isten megérintett engem azon az éjszakán egy imádság által. És annyira lelkes voltam utána, hogy hát akkor most hogyan tovább? Most ezek szerint van Isten, de akkor most mit csináljak? Hogy legyen tovább? És akkor arra bátorítottak, hogy olvassam a Bibliát. És abban ott van Istennek a beszéde, az üzenete az én számomra, és ő majd engem vezetni fog. Hát én még aznap este nagy izgatottan kinyitottam egy Bibliát, nem is az én Bibliám volt, és az volt a kérdésem Isten felé, hogy hát mi az én életemmel a terve, mi a célja az én életemnek. És kinyílt a Biblia az Ézsaiás 49. fejezeténél, és a 6. vers volt úgy kiemelve vastagon, és akkor hát én ezt elolvastam, most ezt fejből idézem, így szólt, kevés az nékem, hogy Jákob nemzetségeinek megmentésére és a megmaradt Izrael hazatérítésére légy az én szolgám, a népek világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Na hát én akkor ezt még úgy nem nagyon értettem, összesen talán csak annyit, hogy hát ez ugye zsidókról szól, benne van Jákob, meg Izrael, hát én is zsidó vagyok, akkor ez valahogy biztos nekem is szól, de hát akkor még nem értettem. És egészen addig, ez még egy föl volt téve egy polcra ez az ige, hogy hát majd megértem, amikor egy napon találkoztam Avi Snyderrel, aki a Zsidók Jézusért missziónak az európai igazgatója volt akkor, és hát elindult közöttünk egy párbeszéd, és úgy elkezdett engem meghívott mindenféle olyan dologra, ami egyre közelebb vitt engem a misszióba való becsatlakozáshoz. De az első e-mail váltáskor az ő e-mailjének az aláírásában hát ez az ige szerepelt, és olyan 49.6, és akkor úgy szívem így hatalmasat dobbant, hogy hát akkor ez most mit jelent? Hát ezek szerint ez azt jelenti, hogy ez nem csak az én nekem szóló személyes küldetés nyilatkozat, hanem ez valójában a zsidó népnek, zsidó népre vonatkozik. Az, hogy a nemzetek számára világosság lenni, az ezek szerint az egész zsidó népnek a küldetése. Uh-huh. Tehát az, hogy papok legyünk, hát hogy legyünk papok? Úgyhogy tanítjuk a népet, az összes többi nemzetet arról az egy igaz Istenről. Ja, amikor még mindenütt pogány népek éltek, és mindenkinek más istene voltak, ez nagyon világos volt, hogy egyedül nekünk adatott meg a kijelentés a világ teremtőiről, hogy ő az igazi Isten, és ez volt a küldetésünk, hogy erről az egy igaz Istenről tanítsuk a népeket. Uh-huh. Másrésztről viszont már az Ószövetségben is jelen volt egy olyan fajta papi szolgálat, hogy a szukkotkor, a sátrak ünnepekor volt 70 bika áldozat, el volt ez rendelve, és ez hagyományosan a nemzetekért, ugye a nemzetek száma hagyományosan a 70-es szám volt, hogy ennyi nemzetet számoltak össze a Mózes első könyvében, és ezért szimbolikusan ilyenkor az áldozatokat a nemzetekért mutatták be, tehát, hogy már akkor is volt egy ilyenfajta papi szolgálat, ami a nemzetek felé, a nemzetekre irányult. Uh-huh. És aztán nyilván később ez, mikor megjelent a messiás, akkor még inkább egyértelművé vált, hogy milyen módon lehetnek a zsidó emberek a nemzetek számára világosság. Mikor az apostolok cselekedeteinek az első fejezetében olvasunk arról, hogy hát az apostolok hát még mindig azt gondolták, hogy hát jó, Jézus most föltámadt, és akkor 40 napon keresztül tanított nekik az Isten országáról, hát akkor most fogja helyreállítani az országot, és akkor most eljön az a bizonyos messiási királyság, amire már annyira várnak várnak ugye a római uralom alatt nyögő zsidó emberek. És akkor Jézus nem ezt mondja nekik, azt mondja, hogy ennek még nem most van az ideje, hanem azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Tehát Jézus gyakorlatilag megismétli azt a küldetést, amit Mózesen keresztül adott nekünk, sőt, már mégis Ábrahámon keresztül, mert hát ha egészen visszamegyünk Ábrahámig, Ábrahámnak is ezt mondta ugye Isten, hogy megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkozom, azt megátkozom, és megáldatnak általad a föld összes családjai. Tehát Ábrahám elhívása is nem önmagáért, hanem a föld valamennyi nemzetéért volt.

0: kellett. És egy ilyen koncentrikus körök szerint, ugye Jeruzsálemtől elkezdve Júdás Samárián át a föld végső határáig szólt a küldetésünk, hogy a világ világosságáról, a messiásról tanúskodjunk a népeknek.
1: Nagyon sok embernek a fejében az jelenik meg, hogy a zsidó népnél többet nem szenvedett senki a földön idáig, és azonnal az jut eszébe az embernek, hogy hogyan történhet ez meg, hogyha ők Isten kiválasztott népe, és rájuk különösen ügyel az Isten, akkor hogyan történhet az meg, hogy ők ilyen pokoli kínszenvedéseken mentek és mennek keresztül?
0: Hát, amit most mondasz, az szintén nagyon összefügg az elhívással. Tehát van is egy, azt hiszem, 7 részes kis videósorozatunk, amit ezzel a témával foglalkozik. Erről csináltuk, hogy miért szenved a zsidó nép. És tulajdonképpen ott egy ennél nyilván részletesebben ezt így végigjárjuk, hogy hát hogy van az, hogy egy választott nép, aki Istennek ugye a szemefénye, egy különleges nép, hogy akkor miért hagyja, hogy ennyit szenvedjön. Uh-huh. És hát ugye ennek az egyik oka az abból fakad, hogy mivel a zsidó nép a hordozója a világ ügytervének, tehát ezen keresztül akarja Isten megmenteni az egész emberiséget, ezért természetesen az ellenségnek és az emberiség ellenségének, a sátának ez nem tetszik. És azért mindent meg fog tenni azért, hogy ezt a népet elpusztítsa. Tehát ezeket látjuk, ezeket a kísérleteket látjuk újra és újra, a zsidó nép elpusztításának a különböző kísérleteit, hogy ez az ügyterv ne menjen végbe. Ugye Jézus első eljövetele előtti kísérletek, akár a fáraónak, amikor a csecsemőket vízbe kellett dobálni, Nílusba kellett dobálni, a fáraónak is volt egy ilyen kísérlete, vagy később ugye Hámánnak volt az Eszter könyvében olvasunk erről ilyen kísérlete. A zsidó nép kiirtásának a célja, mondjuk ez egész, tehát a Hámán volt, akik ténylegesen az egész zsidó nép ellen szövetkezett először a történelemben, és a cél az volt, hogy ugye a zsidók közül támad az üdvösség, a messiás, hogy ez ne születhessen meg a zsidó messiás.
1: Hogy ez ne is történjen meg. Aha.
0: Így van. Viszont miután már eljött a messiás, ugye látjuk azt, hogy magának a messiásnak is már a születéstől kezdve jöttek ezek az elpusztítási kísérletek, ugye a Herodesi gyermekgyilkosság, és aztán később is nem tudom hányszor próbálták megölni Jézust, lelökni a szikláról, megkövezni, de ezek azért nem sikerültek, mert Jézusnak csak egyetlen egy ponton volt, amikor ő önkérletette az életét, ez a kereszten, és az pontosan a Pészak ünnepén, pontosan amikor a várányokat fel kellett áldozni, tehát ez ő kontrollálta azt, hogy mikor kell és hol kell meghalnia. Az összes többi az csak kísérlet volt, de nyilván az ellenség próbálkozott, mert mindig az ügyterv ellen vannak ezek a próbálkozások, és ugye a második eljövetel az szintén egy speciális módon az Olajfák hegyére fog megérkezni, az őt hívó zsidó népnek a szavára fog ő megérkezni, és visszatérni a földre. Tehát ezért a sátán azért mindent megtesz, először is, hogy az egyik kísérlete az arra vonatkozik, hogy a zsidó nép elpusztuljon, megszűnjön, mint nép létezni, ne térjen vissza a földjére, de ha visszatér, akkor pedig ne higgyen a messiásba, mert ameddig a zsidó nép nem hisz Jézusban, addig nem fogja visszahívni. Mert Jézus mondta, hogy nem fogtok engem addig látni, amíg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Mm-hmm. Tehát a visszahívás, ami az üdv történetnek a második nagyon fontos esemény, hogy Jézus visszatér a földre, legyőzi az Antikrisztus, legyőzi az antikrisztusi seregeket, helyreállítja hát a zsidó népet is, meg egyáltalán az emberiséget is, ott Jeruzsálem központtal fog uralkodni. Ezek ellen folyamatosan próbálkozik valamit tenni az ellenség, hát most is látjuk ezeket a munkáit, ezeket a rettenetes támadásait. De sajnos ugye nem csak ez az oldal van, hanem ha őszinték vagyunk magunkkal, mint zsidó nép, ezt a bizonyos papi küldetést mi nagyon sokszor negligáltuk. Nagyon sokszor elhanyagoltuk. Nem tudom hányszor, ugye az volt az ellenünk szóló fő vádpont, hogy mi idegen istenek felé fordultunk. Tehát amit Isten elrendelt, hogy csak és egyedül, hogy az első parancsolat, a 10 parancsolatban, csak őt imádjuk, mi saját

0: Nos, ezt nagyon sokszor elhagytuk. Elhagytuk a mi Istenünket. Ezt be kell, hát ha megnézzük az Ószövetséget, a prófétákat, akkor látjuk újra és újra, hogy mennyi sok hamis bálványimádásba keveredett bele a népünk, és a parancsolatoknak egy jelentős részét, beleértve a szombatot is, nem tartottuk meg. Tehát ami által mi képviselhettük volna Isten szentségét ebbe a világba, hát ezt mi nagyon sokszor elhanyagoltuk. És volt bennünk egy folyamatos vágy arra, hogy olyanok legyünk, mint a többi nép. És tulajdonképpen a modernkori asszimiláció is, ez ennek a vágya, hogy beolvadni, nem kilógni, nem másnak lenni, hogy hagyjanak végre békén minket. Tevje is, ugye, amikor mondja, hogy oram van, én értem, hogy minket választottál, de úgy néha nem választanál valaki más. És ugye ez egy nagyon vicces megfogalmazása annak, hogy igen, hát nagyon nehéz választott nép pozícióban lenni, mert ugye állandóan a ide lőjetek pozícióban vagyunk. Amit az előbb elmondtam, hogy a sátán folyamatosan azon dolgozik, hogy minket elpusztítson, mert a küldetés az ő végét jelenti. Ha mi véghez visszük a mi küldetésünket, az neki a végét jelenti.
1: De ezt tudod ám, hogy ez megszületik szintén az emberek fejében, a miért hagyja az Isten szenvedni a zsidókat mondat mellett, hogyha ezt a vetületet nézzük, és ezt az értelmezést, amit elmesélte, hogy akkor viszont miért nem védi meg őket? Tehát miért hagyja, meg lenne az Istennek a hatalma arra, hogy megvédje a zsidókat a sátán minden támadásától, hogy ez miért nem történik meg? Ez is nagyon sokunknak a fejében benne van. Akár még az útkeresésben lévőkben, akár a hitre térés közelében lévőknek, vagy a világiaknak, ezt a kérdést mindig hallom.
0: Hát tényleg el kell olvasni az 5 Mózes végén található áldásokat és átkokat, hogy mi történik akkor, hogyha megtartjuk az ő beszédét, milyen áldások következnek el ránk, és hogyha viszont nem, akkor milyen átkok. Tehát Isten egy szövetségét megtartó, megőrző, hűséges Isten, és a Mózesi szövetség, a Szinájhegyi szövetség az egy olyan szövetség, amely feltételekhez szabott. És vannak következményei az engedelmességnek, és vannak következményei az engedetlenségnek is. És éppen ezért az, hogy végül is kiokádott, nagyon erős szó, de kiokádott bennünket a föld, ugye a babiloniai fogságról beszélek most, mert hogy az, meg a második, a római, tehát a 70-ben a templom lerombolása utáni szétszoratásról ilyen módon már nem ír a Biblia, de a babiloni fogság, tehát ahogy a babiloni fogság létrejött, és a miértje, az nagyon egyértelmű, főleg Jeremiásnál nagyon világos az értelmezése annak, hogy ez miért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen. És még egy nagyon érdekes adalék, hogy Ezékielnek van egy látomása. A látomásnak a lényege az, hogy látja, mint az Úrnak a dicsősége elhagyja a templomot. És az azért nagyon fontos, mert nem csak erről kap kijelentéseket Ezékiel, hanem arról is, hogy milyen rettenetes bálványimádásban vannak azok, akik még ott maradtak, akkor már egy része számüzetésben élnek, de akik ott maradtak Jeruzsálemben, milyen rettenetes bálványimádásban vannak, és hogy ennek a következménye az, hogy Isten, ez még a templom területén is van bálványimádás, és ennek a következménye az, hogy Isten elhagyja a templomot, és miután elhagyta a templomot, onnantól kezdve sebezhetővé válik a templom. És ez ugyanez igaz az egész Izrael népére. Tehát amíg Isten szövetségében benne vagyunk, addig gyakorlatilag elpusztíthatatlanok, sebezhetetlenek vagyunk. És erre nagyon jó példa a Bálámnak az átka, amikor megpróbálja megátkozni Izraelt. Az a 4. Mózes könyvében olvasható, és a történet talán, vagy valószínűleg ismerős keresztényeknek mindenképpen, hogy a Bálák király felbéreli ezt a pogány profétát, akinek valami módon van egy profitai ajándéka, és van egy kapcsolata az örökkévalóval. Ez nyilvánvaló, hogy nem egy más, nem az ördög által átkoz, vagy állt, hanem egyértelmű Istennel van egy kapcsolata. És akkor elmegy, bár Isten mondja neki, hogy ne menj el, de csak elmegy. A Szamár is próbálja ott megállítani, de nem.
1: Mégis ja, a Bálám Szamara. Ugye? Így van, áll, mint a Bálám szamara, szoktuk mondani, ugye?
0: Az a történet, pontosan. Ugye, hogy nem hajlandó tovább menni a szamár, és akkor üti veri a szamarát, és akkor végre az ő szemét is megnyitja. Ugye meg is szólal a szamár, hogy miért bántasz engem, és akkor megnyitja a szemét, és meglátja, hogy ott áll egy angyal a szamár előtt, és azért nem tud tovább menni. És akkor Isten megismétli azt, hogy hát mondtam, hogy ne menj, Isten mégis mégy, de akkor azt fogod mondani, amit a szádba adok. És akkor tényleg elmegy, és azt mondja, ami Isten ad a szájába, és ez pedig áldás. Tehát áldja Izrael, de ennek az is az oka, hogy lenéz a hegyről az Izraelnek a sátraira, és látja azt a rendet, ami nem csak egy fizikai rend, hanem hogy az egész nép egy Istennek való engedelmesség állapotában van. Ez az egyik szellemi csúcspontja Izraelnek, amikor ott vannak a honfoglalás előtt nem sokkal, és egy tökéletes rendben és engedelmességben. Ez már az új generáció, tehát ez nem az, akik Egyiptomból kijöttek, nem az, akik lázadtak, hogy miért akar minket behozni erre a földre Isten, és azért 40 évig a pusztába vándoroltak, hanem az már elpusztult, ez a nép elhullott, és ez egy új generáció, és ez egy hívő generáció, és ezért nem fog rajtuk az átok. És Isten nem hajlandó megátkozni a népét, amikor engedelmességben van. De amikor a szövetséget megszegjük, már pedig a mózesi szövetség az egy nem feltétel nélküli szövetség, hanem feltételhez kötött, akkor érvénybe lépnek az átkok. Ez az egyik dolog. A másik viszont, arra a kérdésedre, hogy miért engedi meg Isten. A Jákim stúdiónak van egy nagyon szép darab, színarabja, a Raoul Wallenbergről, a zsidó mentor Raoul Wallenbergről szól, és ebben a színdarabban van egy öreg rabbi. Egy család, zsidó családon keresztül látjuk meg ezt az egész Raoul Wallenberg történetet, és akkor az egyik fia nagyon dühöng azon, hogy, és pontosan ezen, hogy miért van ez az üldöztetés, meg milyen Isten ez, és hogy engedheti meg, és miért engedi meg, és akkor a rabbi azt mondja neki, hogy de hát nem engedi meg, fiam. És az annyira döbbenetes volt a számomra, mert ugye a kérdés az, hogy Isten megengedi-e a gyilkosságot, megengedi-e a gyűlölködést, megengedi-e a genocídiumot, nem engedi meg. Eznek mind tilosak. És hogyha az emberiség megteszi, akkor ezt Isten parancsa ellenére teszi meg. És ennek meg lesznek a következményei. De ez nem azt jelenti, hogy Isten lekötözi a gyilkosokat, és nem engedi meg, hogy megtegyék a gonosz dolgaikat, hanem hogy annak meg lesznek a következményei.
1: Aha. Jól értelmezem-e azt, hogy itt nem arról van szó, hogy az Isten akar nekünk rosszat? Tehát én mindig azt próbálom erősíteni ebben a podcastben is, és nagyon örülök, amikor elefelé el tudunk rendre kanyarodni, hogy az Isten nem egy büntető, nem egy haragos Isten, aki azt akarja, hogy elessünk és abból tanuljunk, hanem hogy vannak szabályok, és akkor én ezt most úgy értelmeztem, amit te mondtál, aztán majd kijavítasz, hogy így van, csak nekem ezzel van békességem, hogy elmondja a szabályokat, és én ugye mindig azt is el szoktam mondani, most már a hitem szerint másfél éve alatt szinte mindegyik epizódban, hogy számomra az a leggyönyörűségesebb az Istenben, hogy mindig ad választást, és mindig elmondja, hogyha ezt választod, ez lesz, ha meg ezt választod, ez lesz, nézd meg. De akkor sem bánt minket, hogyha nem úgy csináljuk, csak a következmények. Én valahogy úgy értelmezem ezt, hogyha nem fogadtok szót idézőjelben, akkor beengeditek a rosszat. Tehát akkor lesz támadási felület rajtatok, akkor igen, tud a másik igen. oldal elkezdeni rázni, tépni, igen. vágni, ütni.
0: Igen.
1: Jól értem?
0: Ezt elfelejtjük. Nagyon egyetértek. Elfelejtjük azt, hogy egy háborús övezetben élünk. És hogyha kidőjük a fejünket a rövészárokból, akkor lőnek ránk. Tehát ez most egy...
1: Jó eséllyel eltalálnak. Igen. Igen.
0: Tehát, hogyha van... Tehát amikor ott vagyunk tényleg az Istennel való szoros kapcsolatban, akkor elvárhatjuk azt, hogy Isten megvédjen bennünket. Természetesen ezzel együtt tudunk olyan rettenetes dolgokról, mint ami most is zajlik ugye a muszlim világban, ahogy lefejeznek keresztényeket, akik hívő keresztények, pásztorok, meg engedelmesek, és tényleg mártírhalált halnak, és ez ilyen mindig is volt. Tehát, hogy ehhez valóban szükséges az a fajta reménységünk is, hogy nem csak ez a világ van. Van feltámadás, van egy végső isteni igazságszolgáltatás. Mert hogy nem tehát nincs arra garancia, hogy az az ember, aki egész életében mindig hűséges volt Istenhez, és mindig az ő útján járt, hogy nem fog mártír halált halni, vagy nem fogja őt semmi bántódás érni. Tehát én azért ettől óva intanék, hogy ebből ezt a teológiai következtetést vonjuk le. Viszont visszatérve a zsidó néphez, még azt is elmondanám, hogy amikor mi az asszimilációt választjuk, tehát amikor mi úgy döntünk, hogy olyanok akarunk lenni, mint a többi nép, és nem feltétlenül a bálványimádás területén, hanem sok egyéb más dologban is hasonulni akarunk. El akarjuk felejteni azt, hogy mi egy más nép vagyunk, mi magyarok vagyunk, mi nem vagyunk zsidók. A német zsidóság is rendkívül ragaszkodott a német identitásához, és elképesztően művelt a német irodalom és kultúrának tényleg a legnagyobb művelői és élvezői pont a német zsidók voltak a 20. század elején. És ez a magyar zsidókra is eléggé elmondható. Tehát nagyon magyarok voltunk, és sok szempontból ez nagyon dicséretes, tényleg magyar huszár, tehát zsidók beálltak a 48-as szabadságharcban, mint huszárok, és anyagilag is támogatták a szabadságharcot. Tehát nagyon, nagyon sok mindent megtettek a hazájukért, és ez önmagában azt gondolom, hogy dicséretes, mert van erre bibliai parancs, hogy munkálkodjunk annak a városnak a jólétén, ahol élünk. És ezért ez nagyon helyes dolog. De hogyha mi elközben ezt annyira buzgón tesszük, hogy közben elfeledkezünk arról, hogy minket Isten arra választott ki, hogy világosság legyünk a nemzeteknek, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha valamilyen szinten a különbözőségünket megőrizzük, akkor tényleg Isten, tehát amikor kiesünk valamilyen módon a küldetésünkből, akkor Isten megenged olyan dolgokat, amelyek fölébresztik ezt bennünk. Popper Péter egy nagyon erős kifejezést használt, hogy amikor ezt így megfogalmazta, azt mondta, hogy ő soha nem tartotta saját magát zsidónak, hanem mindig mások rugdosták őt bele ebbe a csoportba. És ez a mások rugdosták őt oda bele dolog, ez valahol azt gondolom, hogy Isten megengedte azt, nem csak neki, hanem sok más nagyon értékes zsidó embernek azt, hogy ő ráébredjen pont a gyűlölet, vagy a megvetés, vagy a támadások által, ne tudja elfelejteni, hogy ő zsidó. De az, hogy valaki zsidó, még nem biztos, hogy érti is ezt, hogy és akkor mi van. Mert nagyon sok zsidó embernek az az identitás, hogy az a zsidó, hogy minket üldöznek. És akkor ez egy nagyon negatív identitás. És nem arra vagyunk elhívva, hogy minket üldözzenek, ez egy totál negatív, és sajnos Magyarországon, főleg a szekuláris zsidóság számára, mivel nem hisz a zsidóság istenében, meg nem olvassa a Bibliát, vagy ha igen, akkor csak egy ilyen kulturális szinten, ezért nem érti, vagy nem látja, vagy nem tud azonosulni azzal a fajta küldetéssel, amit ugye az elején felolvastam, hogy papok nemzetsége legyünk, és világosság a nemzeteknek, méghozzá nem olyan értelemben, vagy nem kizárólag olyan értelemben, hogy tudományos vívmányok, kulturális vívmányok, mert ugye nagyon sok tényleg zeneszerző, író, tudós van, akiket a zsidóság adott ennek a világnak, és az emberiség ezáltal ugye előbbre lépett, előbbre ment, hanem nekünk elsősorban az élő Istenről és az ő messiásáról kell tanúskodnunk ennek a világnak. Erre vagyunk elhívva. Ez az egyetlen elhívásunk van, és itt a Róma levelet szeretném neked idézni. Róma 11, 29. vers. Hiszen Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Tehát itt a lényeg az, hogy az ajándék többes számban van, az elhívás viszont egyes számban. Nincsen más elhívásunk. Csak ez a papi küldetés, vagy ez a világosság a nemzeteknek, vagy áldás lenni a népeknek. Ez mind ugyanaz járja körül. Ez a mi elhívásunk, ezért vagyunk. Isten annyira szerette a nemzeteket, hogy kiválasztott minket zsidókat.
1: A kiválasztottság mond-e valamit a modern fiataloknak? Hogyan lehet a zsidók kiválasztottságát, az elhívását a kereszténységbe átültetni, hiszen azért nagyon sok átfedés van. Tulajdonképpen mióta beszélgetünk, azon gondolkodom, hogy valójában mint hogyha ez mégiscsak egy lenne. Érted, hogy mire gondolok? A keresztények és a zsidóság, vagy a zsidók elhívása, hiszen Jézus maga is zsidó volt. Így tudjuk legalábbis.
0: Természetesen, igen. Tehát ugye a szelíd olajfának a képe, ezt nagyon jól kiábrázolja, hogy még az új szövetség is, az összes szövetség, beleértve az új szövetséget is, a zsidókkal köttetett. Ugye Jeremiás proféta így mondja, hogy új szövetséget kötök Júda és Izrael házával. Tehát az új szövetséget is Jézus egy csupa zsidókból álló csoporttal kötötte ott az utolsó vacsorakor. És még az első gyülekezet is, tehát amikor kiárat a Szentlélek, az is egy kizárólag zsidókból vagy prozelitákból álló csoport volt, tehát olyan a prozeliták olyan nem zsidók, akik betérnek a judaizmusba, tehát ezért onnantól kezdve ők is zsidónak számítanak. Viszont ugye Pál volt pont annak a zászlóvivője, hogy a pogányokhoz elvinni az evangéliumot, és ugye hittek a nemzetek, és egyre többen beoltattak ebbe a szelíd olajfába. És ilyen módon azok a szellemi igazságok, azok innentől kezdve érvényesek lettek a nem zsidó keresztények számára is. Tehát ez a küldetés, hogy világosság lenni, hogy az evangéliumot tovább adni, az érvényes lesz a nem zsidó keresztények számára is, és az üldöztetést is megörököltük. Tehát, hogy egy keresztény komolyan veszi a küldetését, akkor ő rá az ördög ugyanúgy fog haragudni, mint a zsidó népre. És ha egy keresztény elhanyagolja a küldetését, akkor valószínűleg Isten előbb-utóbb ugyanúgy neki is ilyen rugdosásokat fog megengedni, hogy fölébressze őt arra, hogy hoppá, kezdesz elaludni, vagy kezdesz ki lépni, vagy kisodródni abból, amire elhívtalak téged. Uh-huh. Tehát a zsidó néppel, ami történik, az számunkra mindenképp tanulság kell, hogy legyen keresztények számára.
1: Te, mint a Zsidók Jézusért Misszió Budapesti csapatának a vezetője, ezt egészen közelről látod, hogyan kapcsolódik össze a keresztény élet a zsidó élettel, hogyha egyáltalán helyes a kérdés feltevés? Mit tudtok átemelni? Nem tudom, hogy... szokásokból? Ez azt jelenti, hogy akkor ti beszéltek rabbikkal is, ha éppen arra van szükség, beszéltek egy hitbéli vezetővel, egy pásztorral? Hogyan működik ez?
0: Hát ha jól értem a kérdésedet, akkor valami olyasmi, hogy hogyan kapcsoljuk össze ezt a két csoportot egymással, valamiképpen a zsidóság.
1: Igen,
0: igen. Igen. Valóban egy ilyen híd szerepben vagyunk. Egy kicsit zsidók, egy kicsit keresztények, vagy ahogy a szlogenünk az ugyanúgy 100% zsidó, 100% keresztény. De inkább talán azt mondanám, hogy egy kicsit benne vagyunk a zsidó közösségben. Az egyik lábunk ott van, a másik lábunk meg a keresztény közösségben, és hogyha ebből a pozícióból bármelyik irányba elmozdulunk, akkor már nem vagyunk a helyünkön. Ezt nekem elég hamar megmutatta az Úr, még mielőtt ebbe a misszióba beléptem, de én egy másik misszióban is, zsidó misszióban már előtte is voltam, és megértettem azt, hogy az a fajta, ahogy Jézus egy olyan pozícióban áll az Isten és ember között, hogy ebben ő megfeszült, tehát az egyik kezével erőteljesen kapaszkodik és fogja a bűnös emberiséget, a másik kezével megkapaszkodik Istenbe, és valójában ez az a megfeszülés, és ő ennek a két világnak a határán áll, és ebben feszül meg, hogy ezt a két világot megbékítse egymással, és ez az, ahol mi messiás hívő zsidók is egy ilyen pozícióban állunk, hogy a két világ, a keresztények és a zsidók világa sajnos ugye Niccai zsinattól fogva elkezdett, és aztán egyre jobban el is szakadt egymástól. A Niccai zsinat volt az, ahol egy olyan döntést hoztak, 325-ben azt hiszem akkor volt, egy olyan döntést hoztak, hogy aki zsidóként követni akarja Jézust, annak mindent, ami zsidó, meg kell tagadni. A kóserétkezést, a zsidó ünnepeket, a szombattartást. De gyakorlatilag pogánnyá kell válnia ahhoz, hogy követhesse a zsidó messiást.
1: De miért?
0: És Hú, ez most nagyon hosszú lenne.
1: Hosszú lenne, majd egyszer beszélgetünk erről, mert nem is értem, hogy miért kéne. Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor melyik ünnepet tartjátok, de akkor folytasd, majd eljutunk oda is.
0: És ennek következtében kialakult egy két olyan közösség, aminek semmi köze nincs egymáshoz. Tehát, hogy a keresztényeknek a világok, a szokásai, még az ünnepei sem esnek oda, ahova a zsidó ünnepek, holott ezek eredetileg ugyanazok az ünnepek voltak. A Pészak, az a húsvétra, az pontosan akkor volt, a Savuot, az pontosan akkor, mikor a pünkösd, és aztán a nicei zsinat volt az, amikor naptárilag is szétválasztották a zsidó ünnepeket a keresztény ünnepektől, mert egy másfajta számítási rendszert találtak ki, hogy még csak ebbe se legyen az, hogy véletlenül elkezdjenek gondolkodni a keresztények, hogy nekünk valami közünk lenne a zsidósághoz. És ez így vice versa volt. Tehát ennek következtében voltak olyan, tényleg olyan megtapasztalásaim, hogy egy zsidó nénivel beszélgettem, egy ukrán zsidó nénivel beszélgettem sok-sok évvel ezelőtt Jézusról, és akkor azt mondja nekem, hogy ugye Jézus félig ukrán volt, félig ő nem nincs, és akkor ennyit mondom, félig ukrán volt, ugye? Kérdezi tőlem ez a néni. Na, félig ukrán, és félig mi? Mi volt a másik? Vagy egészen megdöbbentem, hogy tehát, hogy az ő agyában, mivel ugye Ukrajnában is, hogy az ukrán keresztényeket látta, neki az ő agyában a Jézus az egy ukrán, kicsit ukrán, legalább félig ukrán volt. És hát ugye nagyon sok, ha elmegyünk a világ bármely tájára, és akkor látjuk azt, hogy hogyan ábrázolják Jézust, akkor látjuk, hogy mindenki a maga képére formálta ezt a Jézust, hogy esetleg felbeszemű, vagy sötétbő. Tehát az, hogy ő zsidó volt, ez így valahogy így elég sokáig így a szőnyeg alá lett söpörve. És ezért ez a messiási mozgalom, ami a 19. században indult, ez egy külön történet lenne elmondani ennek az egész történetét, de a Szentléleknek a munkája, amikor zsidó embereket úgy vezetett el annak a felismerésére, hogy Jézus a messiás, hogy ehhez az a nagyon erős meggyőződés is társult, hogy nekem nem kell bekapcsolódnom valamilyen keresztény felekezetbe ahhoz, hogy zsidóként a zsidó Jézust kövessem. És ekkor jöttek létre először jiddis ajkú zsinagógák, ahol hittek Jézusban, Kárpátalján voltak ilyenek, na most ebben sem megyek mélyebben bele, tehát hogy elindult ez a mozgalom, és tényleg ez a lényege, hogy az egyház az valójában akkor lesz igazán egészséges és teljes, hogyha ez a körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség egyháza lesz, magyarán zsidók és nem zsidóknak az olyan fajta egysége, ami a messiásban, Jézusban és a Szentlélek által történik meg ez az egység, de nem jelent kulturális egybeolvadást, hanem megőrizhetjük mi, a mi zsidó identitásunkat, míg a magyarok természetesen a magyar identitásukat megőrizve követhetik a zsidó messiást. Tehát, hogy ez az, ami elindult, és ennek vagyunk mi, hát nem csak mi, hanem a messiási mozgalom, a képviselői, és mivel egy ilyen megfeszülő helyzetben vagyunk, hogy a zsidóknak túl keresztények, a keresztényeknek meg túl zsidók, ezért ez néha egy fájdalmas hely itt állni. De hát, ha egyrakott minket Isten, akkor álljuk a sarat az ő kegyelméből.
1: Amikor arról beszéltünk korábban, hogy akkor jön el másodszor Jézus, amikor hívja őt Izrael népe, ez jelentheti-e azt, hogy van valami köze ahhoz a vágyott, és amint ti is dolgoztok, egységhez, amit az imént mondtál, keresztények és zsidók között?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés. Biztos, hogy van hozzá köze, mert egy test van, nincsen két test, tehát egy test van a messiásnak, és egy népe, egy gyakor és egy nyáj lesz. És ugye ahhoz, hogy egyáltalán a zsidó nép komolyan mérlegre tegye azt, hogy lehetséges-e, hogy Jézus a messiás, ahhoz meg kell látnia azt a változást, ami az egyházban úgy most már elindult. Tehát például azt, hogy az egyház, most nagyon sokan, egyre többen hívnak bennünket, hogy tartsunk egy széder vacsorát, vagy egy széder prezentációt, amiben megmutatjuk, hogy az utolsó vacsora és az úrvacsora maga az tulajdonképpen egy ilyen zsidó hagyományos szidervacsora keretében született meg, és hogy így tehát ahogy a kereszténység egyre inkább ráébred a zsidó gyökereire, megváltozik a szíve zsidóság felé, ez szerintem egy feltétele annak, hogy a zsidóság kezdje venni azt a lehetőséget, hogy talán mégis Jézus a messiás, a megígért messiás.
1: Kata, végezetül még az elhívással kapcsolatban azért mondjunk arról a nagyon különleges elhívásról pár mondatot, ami a te elhívásod ennek fényében, amit eddig mondtál. Ezt most már azért úgy sejthetővé tette nagyjából a te elhívásodat. Én azt hiszem, de azért szívesen hallanám, hogy te erre hogy találtál rá.
0: Jó, akkor nem tudom hány mondat van erre, mert lehet röviden meg hosszan elmondani, de így sok mindent már korábban így már elmondtam, elmeséltem. A megtérés, tehát az én hátterem, akkor azért azt tudni kell, hogy egy anyai ágról vagyok zsidó származású, és nem kaptam otthon zsidó nevelést, tehát a judaizmusról, a zsidó életformáról nagyon minimális ismeretem volt, de természetesen a családnak a holokauszt élményeiről tudtam, és azért ez így bennem volt, hogy hát mi zsidók vagyunk, de hogy ez mit jelent, ezt én nem értettem. És ugye ateistaként nőttem fel, 25 évesen tértem meg, és ott rögtön, ahogy mondom, már azon a bizonyos éjszakán, amikor először megérintett Isten, már megkaptam ezt az igét, ami aztán később kivilágosodott, hogy ez az én elhívásom. Tehát, hogy az elhívásom az egyrésztről, ugye az három részből áll ez a vers, a Jákob megmentetjeinek a, most nincs előttem, hogy is van, de az Izrael népének a helyreállítása, Jákob megmentetjeinek a hazatérítésében, és a pogányok világossága, ez a harmadik. Tehát ez a hármas feladatot látok magamnak, és ez bontja ki Isten. A pogányok világossága az szerintem egy folyamatos dolog, tehát mindig is már a megtérésem pillanatától is voltam tanúja, a hitem tanúja, vagy Jézus tanúja a nem zsidó emberek számára. Aztán Isten egy bizonyos ponton elhívott a zsidó misszióba, és akkor lépett be ez az újabb aspektus az elhívásomnak, hogy a zsidók helyreállítása, tehát hogy helyre kell állniuk, meg kell találniuk azt, hogy miért is vagyunk mi zsidók, és mi a küldetésünk, és amikor ezt megértjük, akkor ebbe a küldetésbe lépjünk is be. És a zsidók Jézusért missziónak a fő fókusza amúgy a zsidó nép elérése az evangéliummal, de egy olyan módon, ahogy ez Pál apostolnál is volt, Pál a pogányok apostola volt, mégis minden egyes alkalommal, amikor egy új városba ment, az útja mindig a zsinagógába vezetett, és először mindig a saját népének tanúskodott Jézusról. És ezt azért tette, mert tudta, hogy mi a küldetése a mi népünknek. Az, hogy a pogányoknak, a nemzeteknek világosság legyen. Tehát, hogyha egy zsidó ember megismeri a világ világosságát, Jézust, akkor természetesen DNS szinten, zsigeri szinten azonnal beáll abba a küldetésbe, hogy a nemzetek számára világosság legyen. Tehát valójában munkatársakat szerzett magának Pál, amikor a zsinagógába ment tanúskodni. Úgyhogy ez a úgy nagy vonalakban úgy gondolom, hogy ez ilyen értelemben vagyunk most így a zsidó nép számára egy tanúskodó csoport, vagy csapat, de mindig ott van a szívünkben az, hogy azért vagyunk nekik tanúk, hogy ők aztán majd beálljanak a küldetésükbe, és hogy mi folyamatosan is, hogy amikor az utcán vagyunk, vagy az online térben vagyunk, akkor mi nagyon sok esetben nem zsidó emberek felé, hát a nagyszámok törvénye miatt sokkal több nem zsidó ember felé tudunk tanúskodni, mint zsidó ember felé. Tehát ezt folyamatosan betöltöm, ezt a részét is az elhívásomnak.
1: Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél. Köszönöm ezt a sok nagyon szép és nagyon hasznos és mély gondolatot. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek elindított ez valamit a fejében és a szívében, mert ezeken a dolgokon mindig érdemes merengeni. Hosszabban is akár. Az elhívásban rejlő erő minisorozatunkban itt a Hitem szerint mai epizódjában a vendégem volt Tarr Kata, a Zsidók Jézusért Misszió Budapesti csapatának a vezetője. Nagyon hálás vagyok érte, Kata. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm, hogy az úr áldjon meg benneteket.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kupon napok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
3: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Felhős idővel búcsúzik a hét. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival, illetve a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A tárca vezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra.
0: Időjárás.
3: Napos felhős idő lesz vasárnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Ez a szombat délutáni kanapé. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és örülök, hogy együtt tölthetjük a következő 3 órát, amiben társas játékozunk, és mivel elstartolt a foci VB, természetes, hogy focis társas játékok is főszerepbe kerülnek. Aztán grafológia, hogy hogyan néz ki egy etikus munkahelyi grafológiai jellemzés elkészítése, Ezt beszéljük át egy hallgatói kérdésünkből kiindulva. Az utolsó órában pedig itt lesz velünk Orbán Erika író, pedagógus, aki az Eltörölve című könyve kapcsán mesél arról, hogy mit élhetnek át a 60-as nők, amikor rádöbbennek arra, hogy visszatekintve az életükre elveszítették önmagukat. No Light, No Light, Florence and the Machine felvételével indítok. Gyertek velem a Manna FM-re!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene szombat délután van, és persze társas játékozás a Manna kanapéban Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, aki ezúttal a foci világbajnokság apropójából hoz most nekünk focis társas játékokat, de egy kicsit visszatekintünk a társas játékok éjszakájára, és a Carcassonne bajnokság aktuális állásáról is beszámolunk. Szia, Zoli!
1: Így igaz, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Kriszta. Hát visszatekintünk a társasjátékok éjszakájára. A szervezőktől megérteklődtem, hogy összesen hány órányi ébrenléttel voltunk a társasjáték éjszakán jelen. Hát sajnos még csak ébredeznek a társasjáték éjszakájának szervezői, úgyhogy pontos választ nem kaptam, de az biztos, hogy több mint 50 helyszínen volt lehetőség társasjátékozni határon innen és határon túl az 5. társasjáték éjszakán itthon Magyarországon. És hát természetesen már a szervezők gondolkodnak a jövő évi programban, én már lefoglaltam a 2027-es társasjátékok éjszakájának helyszínét és időpontját, ez pedig már érdemes jó előre felkészülni, 2027. június 5-e szombat, ez lesz a 6. társasjáték éjszaka. Ez azért lesz érdekes, mert hogy egybeesik a környezetvédelmi világnappal, és hát ha valami környezetvédelmi tematikája is lesz ennek a társasjáték éjszakának. Az biztos, hogy idén a kárdia és gyémántvadászok társasjáték versenyek is zajlottak sok-sok helyszínen, nem mindegyik helyszínen, de sok helyszínen, és ezeknek lesz országos döntője, amelyről majd természetesen hírt fogunk adni.
0: A Carcassonne országos selejtezői is lezajlottak. Mit lehet tudni, Zoli, a holnapi döntőről?
1: Valóban, 20 helyszínen zajlottak a Carcassonne országos bajnokság selejtezői, és igen, június 14-én Budapesten kerül sorra az országos döntő, ahol összemérhetik tudásukat a legjobb bajnokok, megküzdhetnek az országos bajnoki címért, 23 fő fog részt venni. Hogy hogyan is jön ki ez a matek, ez úgy alakult, hogy nem csak a helyi selejtezők bajnokai indulnak ezen a versenyen, hanem újdonságként volt egy online selejtező verseny is, erre gyakorlatilag bárki benevezhetett, aki korábbi selejtezőn részt vett, és ott nem ért el első helyet. És szintén újdonság, hogy az online bajnokság mellett, vagy bocsánat, az online selejtező mellett idéntől már a bajnoki címvédő is elindul, ugye a tavalyi év bajnoka, illetve az előző magyar online Carcassonne bajnokság győztese is alanyi jogon részt vesz az országos döntőben. Így, ha jól számolom, akkor 23-24 fővel fog megvalósulni holnap, június 14-én vasárnap a Játszma kávézóban az országos Carcassonne döntő. Nagyon izgalmas, nem kisebb a tét, mint az, hogy ki jut ki a Carcassonne világbajnokságra Németországba 2026 őszén. A Carcassonne-ról pedig ugye már rengeteget beszéltünk, de azért a fő adatait érdemes elmondani, ez egy 2-től 5 főig játszható lapkalerakós családi társasjáték, de amikor két fős párbajban játszunk, akkor az egy nagyon-nagyon komoly vérre menő küzdelem. 30 perces játékidővel bír, és én már 7 éves kortól tanítom gyakorlatilag a teljes játékszabályát. Nálunk nagyon-nagyon népszerű játék itt a játékkunyhóban, a családon belül is, illetve hát mivel még ma is a boltok polcain van, és még ma is rengeteg-rengeteg rajongót szerez, és rengeteg játékos, új játékos számára nyitja meg a modern társasjátékok világát, ezért érdemes ilyen bajnokságokat szervezni, népszerűsítő eseményeket, és ennek a játéknak a megismerésével is sok-sok embert lehet a modernkori társasjátékok világát csábítani.
0: Ugye a bevezetőben is említette már, hogy nem mehetünk el szó nélkül a foci VB mellett sem, úgyhogy hamarosan focis társasokkal folytatjuk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Jó rádiózást, ez a Manna kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem ebben az órában Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, akivel társasjátékozunk, és már megbeszéltük a társasjátékok éjszakáját, illetve szó volt a Carcassonne holnapi magyarországi döntőjéről is, de hát ugye nem mehetünk el szó nélkül a foci VB mellett sem.
1: Természetesen társasjáték formában is megjelenik a foci. Két játékot hoztam ide most a kedves hallgatók számára. Az egyik a Bombagól elnevezésű játék, melyet a Kék Játék kiadó jelentetett meg. A játék egy praktikus kis fém dobozban található. Fő adatai 5 éves kortól játszható, vagy szólóban, vagy párban játszható kis párbaj, azaz 11-es párbaj természetesen, illetve maga a játék ideje sem 90 perc, hanem 10 perces kis csataként lejátszható.
0: Ha röviden kellene összegezned a Bombagól játékot, akkor mit mondanál?
1: Cseles kártyajáték, VB izgalmakat próbál modellezni, mégpedig én nekem leginkább a 11-es párbaj hangulata jutott eszembe erről a játékról. Két fő között zajlik a játék, összesen 9-9 kék vagy piros lappal játszik a játékos. Maga a szabályrendszere nagyon egyszerű, hiszen a játékos háromféle kártyát irányít, jobb, közép vagy bal irányt választhat, kiválaszt egyet képpel lefele, ugyanígy jár el a védőjátékos is, akinek van 3 kapuskártyája, egyet választ, úgy, hogy természetesen a másik

0: és világbajnokságot is szimulálhassunk, és különböző csapatok közül válogathassunk. A játékban található összesen 78 kártyalap, és a 78 kártyalap egyébként úgy oszlik meg, hogy van ugye egy piros csapatunk, illetve egy kék csapatunk, van 28 kártyalapunk az egyszemélyes játékmódhoz, és van 32 nemzeti válogatott kártyalap, ezek ilyen best of csapatok, és ezekkel is lemodellezhetünk egy saját világbajnokságot. Ez egy 32 csapatos világbajnokság, ahol 8 darab 4-es csoportba tudjuk a csapatokat sorsolni, ahol mindenki játszik ugye mindenkivel, így csoportonként lesz 6-6 meccs. A csoportokat elnevezhetjük A-tól H-jelig, és egy külön papíron az eredményeket vezethetjük, és a csoportmeccsek után kialakult helyezés szerint az első kettőjük tovább, mint klasszikusan a világbajnokság lebonyolítási formájában, és gyakorlatilag a játékszabály tartalmaz egy ágrajzot, és ennek az ágrajznak a segítségével tudjuk a további szakaszokban követni a tovább jutó csapatokat. Tehát a bomba gól, mely a kék játék csapatának alkotása, egy 10 perces játékidővel bíró egy vagy két fő által játszható 5 éves kortól ajánlott foci szimulációs társasjáték.
1: Na, hogy mi a második focis társasod, a bomba gól után folytatjuk tovább Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Hogyha ti is hozzászólnátok a mostani beszélgetésünkhöz, akkor nyugodtan tegyétek meg. Facebook oldalunkon keresztül is üzenhettek Messenger üzenet formájában, vagy SMS Viber 0677 1098. If you ask a stupid question.

zajlik a foci VB itt a 98.6 Manna FM-en, éppen ezért mi focis társasjátékokat ajánlunk a játékórában, úgyhogy a bombagol társasjáték már kipipálva, de hogy mivel megyünk tovább, a Walk of Life a Dire Straits dala után fog kiderülni. A

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Jó mannázást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és társasjátékozunk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Foci VB-s társasok, illetve focis társasok. A bombagól után, Zoli, mi a másik ebben a tematikában, amivel tovább megyünk?
1: A másik focival kapcsolatos, és így kifejezetten a világbajnoksághoz kapcsolódva megjelenő társasjáték a Sztár csapat nevet viseli. Ez egy szintén kettő fővel játszható társasjáték, ezt sem kell 2x45 percig és hosszabbításokig játszani. Ez egy 30-35 perc alatt lejátszható játék. 14 éves kortól van a korosztályi besorolása, de jóval fiatalabb életkortól már játszható. Egy feszes foci meccset tudunk az asztalra varázsolni a Sztár csapatjátékkal. Van benne játékos menedzselés, van benne taktika, van benne izgalom, és természetesen azért, ahogy a foci meccseken is, a szerencsének is szerepe van a játékban. Rögtön a játék erején a játékosok igazolnak 3 sztárjátékost, ezen kívül lesznek védőik, középpályásaik, támadóik, és egy játék térbe helyezzük fel a kártyalapokat, a focistáinkat, és tulajdonképpen különböző szimbólumokat párosítunk. A védelem, az összjáték, a letámadás és a kapura lövés szimbólumai jelennek meg a játékos kártyákon. 2 fordulót, azaz természetesen 2 fél időt fogunk játszani a játékban, és a kapura lövésnél, illetve a büntető párbajnál 2-2 mini játék is megjelenik egyébként a játékban. Jó szívvel merem ajánlani ezt a Sztár csapat elnevezésű játékot, mely, ahogy mondtam, taktikus, 2-fős, 2 fél idős focis társasjáték, és természetesen a célunk megnyerni az adott mérkőzést.
0: Ez 2 fős játék, vagy akár többen is lehet játszani?
1: Kifejezetten 2 főre van kitalálva a játék. Végig feszes a játékmenet, és nagyon interaktív egyébként. Akkor is megszerethető ez a társasjáték, ez a 2 fős párbajjáték, hogyha nem annyira kedveljük a foci VB-t, nem annyira szeretjük a focit, de kíváncsiak vagyunk, hogy mégis hogyan tudja modellezni a foci pályán lévő izgalmakat egy társasjáték, és ez egészen jól működik. Egy modern focis társasjátékot tudunk az asztalra helyezni ezzel, össze tudjuk állítani a csapatunkat, olvassuk jól a játékot, bizonyítsuk be, hogy a megfelelő döntő pillanatban jó döntést tudunk hozni. Szóval jó pofa, nagyon interaktív társasjáték ez a Sztár csapat, mely, hogyha az adataira tekintünk, akkor még egyszer 2 fős játék, 30-35 perces játékidővel bír, és a doboz 14 pluszos életkort ír, de gyakorlatilag 9-10 éves kortól már bátran játszható.
0: Lejátszunk nem sokára egy meccset a Sztár csapat játékban. A beszélgető partnerem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Kellemes kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társasozunk, és a foci VB apropójából hozták két focis játékot, a bombagolt már megbeszéltük, és a sztárcsapatról is elég sokat meséltél már. Na de akkor játszunk le egy meccset a sztárcsapat játékban.
1: Kicsit mélyebben belenézve a sztárcsapat játékba, mindketten ugye egy-egy csapatot irányítunk, a játékosokat küldünk fel a pályára, támadást tervezünk, támadást építünk, taktikai kártyákat gyűjtünk, miközben folyamatosan mérlegeljük, hogy érdemes-e most előre törni, vagy még várjunk a tökéletes pillanatra, és a játék van egészében átélhetjük a foci meccsnek a változó ritmusát. Van, amikor felpörög a támadás, van, amikor a védelem feszesedik, egyre több lehet éppen a helyzet akár, és amikor már közel a gól, akkor jönnek ki a feszült pillanatok, túlzottan vagy próbálkozás, esetleg szabálytalanság is történhet, vagy egy túl erős lövés a kapu fölé röpíti a labdát, és bizony büntetőre is sor kerülhet, ami mindent megváltoztathat. Folyamatosak a döntések a játékban, és kiemelten fontos, hogy mikor cserélünk, mikor vállalunk be egy éles támadást, mikor érdemes inkább biztonsági játékot játszani. A meccs képe a táblára helyezett lapok alapján lépésről lépésre alakul, változik, és minden akció, minden döntés közelebb viszi a játékost a győzelemhez, és bizony van olyan, vagy éppen egy védelmi hibához, amiből éppen, hogy az ellenfél fog gólt szerezni. Tehát a besorolás, a 14 pluszos besorolása ellenére bátran ajánljuk fiatalabb játékosoknak is, olvasás, tudás az már kell hozzá, hiszen a kártyákon szövegek szerepelnek, és maga a játék egyébként tényleg fél óra alatt lejátszható játék, és utána még bőven van ideje a játékosnak beletekinteni a valódi világbajnoki küzdelmekbe, most jelen esetben a csoportmérkőzésekbe, és későbbiekben, amikor már élesedik a helyzet, akkor a büntető párbajok is előkerülhetnek. Így tehát a bombagól játékot és a sztárcsapat játékot ajánlom jó szívvel, így a foci VB-hez kapcsolódva. Holnap pedig a Carcassonne országos bajnokság döntőjében pedig szurkolunk minden játékosnak, hogy a legjobb játékos kerüljön győztesként a dobogó első fokára, hogy képviselhesse hazánkat ősszel majd a Carcassonne világbajnokságon a németországi Essenben. Jó játékot kívánunk mindenkinek, és sikeres foci VB megtekintést is.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével töltöttük el ezt az órát a Manna kanapéban. Szokás szerint visszatekintettünk egy kicsikét a múlt heti társasjátékos eseményre, a társasjátékok éjszakájára, ami nagyon-nagyon jól sikerült, aztán beszámoltunk a Carcassonne éppen aktuális helyzetéről, hiszen magyar bajnokság zajlik, sőt a holnapi napon lesz a döntő, ami nagyon-nagyon sok izgalmat ígér, és hogyha már versengés, akkor nem maradhat ki a foci VB sem. Két focis társasjáték is itt volt velünk, a sztárcsapat, illetve a bombagól, bármelyiket elő lehet ilyenkor venni, hogyha elvonási tüneteink vannak egy-két nagyon jó kis várva várt mérkőzés között. Itt a Manna kanapéban visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésemet is. Kereshetitek majd akár iTunes-on, akár Spotify-on, illetve hogyha van ötletetek, hogy milyen társasjátékról beszéljünk, milyen témát dobnátok be a nagy közösbe, akkor ez is jöhet nekem. E-mail címem argyelen.krisztina@manna.fm.hu.

Grafológiával folytatjuk itt a 98.6 Manna FM-en, méghozzá a munkahelyi grafológia kerül előtérbe, hogy milyen helyzetekben és hogyan, miként lehet alkalmazni ezt a módszert, akár előléptetés vagy munkatárs kiválasztása során. Erre is ki fogunk térni, a The Chainsmokers pedig a Smooth-szal jön az óra elejére.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Időjárás.
2: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején érkezik a nyár első igazi hőhulláma. Több helyen 35 foknál is melegebb lesz.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja 4 óra után, és sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértővel fogunk megvizsgálni egy hallgatói kérdést. A munkahelyi grafológia világába kalauzol el bennünket ez a kérdés, a The Chainsmokers és a Smooth után kezdünk is.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en. 4 óra elmúlt, úgyhogy jön a grafológiai óránk, amikor is két szakértőmmel, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel és dr. Szőlősi Csomá Enikővel, akik a www.írásszakértő.hu munkatársai, a ti hallgatói kérdéseitekre válaszolunk. És K.J. monogrammal érkezett egy ilyen kérdés: a korábbi munkahelyemen írásban kértek tőlem egy munkát. Utólag derült ki, hogy grafológiai jellemzésre, amikor a beleegyezést utólag alá akarták iratni. Ezt csak akkor értettem meg, hogy mi történt. Persze aláírtam, mert nem akartam kirugatni magam. Ez rendben volt így? Kicsit belekényszerítésnek éreztem, írja hallgatónk.
1: Kedves K.J. monogramú hallgatónk, köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk ezt a tapasztalatot. Én úgy gondolom szakemberként, hogy joggal érezhette belekényszerítésnek. És a kérdésre a válasz egyértelműen az, hogy ez így nem volt rendben. A folyamat korrekt menete ugyanis mindenképpen az lenne, amikor munkahelyi szituációban grafológiai vizsgálatra készülünk fel, hogy tájékoztatnunk kell a résztvevő személyeket erről. Tehát el kell mondani annak a munkavállalónak, hogy miért kérünk tőle kézzel írott anyagot, és természetes módon előzetesen szükséges az ő beleegyező nyilatkozatát írásban bekérni. Nem csak a beleegyező nyilatkozatot tartalmazza ez a nyomtatvány általában, hanem adatokat is, amelyek egyébként nagyon-nagyon fontosak konkrétan az elemzés lefolytatásához. Tehát nyilván ez is elmaradhatott. Ezek után ugye az írásminta bekérése a következő lépés, egy megfelelő írásmintáról beszélünk, erre majd még visszatérhetünk, és csak ezek után, ezek birtokában dolgozik és dolgozhat az írás elemző szakember, tehát a grafológus.
0: Hogy néz ki a továbbiakban a folyamat, Enikő, egy ilyen munkahelyi szituációban is akár? Mi történik utána?
1: Ezek után történik a kész grafológiai elemzés, vagyis a szakvélemény kiadása, amit általában a cég kap meg, a megírt és kiadott nyilatkozat értelmében, és ezek után kapja meg az író személy is, tehát az ő általa való megismerhetőség biztosítása is egy fontos feladat ebben a menetben. Most ebből a rövid vázlatból, tehát a folyamat menetének a felvázolásából is látható, hogy a kérdésben leírtak alapján ez akkor itt ennél a cégnél, itt a múltban ez nem így ment, ezáltal ez nem volt sem szakszerű, sem jogszerű.
0: Na hát folytassuk akkor innét tovább, ez nagyon izgalmas, hogy a szakemberünk szerint sem szakszerű, sem jogszerű nem volt a leírt eset. A vendégem a Manna kanapéban dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és egy munkahelyi szituáció az, amiből kiindultunk, hogyan és miként lehet ilyen helyzetekben írásmintát kérni és elemeztetni a dolgozóval. Nem sokára innét folytatjuk.

0: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írásszakértő a vendégem a Manna kanapéban. K.I.E. leveléből indultunk ki, aki úgy érzi, hogy belekényszerítették egy grafológiai helyzetbe, szituációba, mert hogy utólag, miután írásmintát kértek tőle, vagy hát egy munkát írásban, derült ki, hogy itt beleegyező nyilatkozat is van, amit alá kellene írni. És hát ott tartottunk, Enikő, hogy elmondhat, hogy sem szakszerű, sem jogszerű nem volt a leírt eset. Na de miért?
1: Mindig előzetes tájékoztatás és előzetes beleegyezés szükséges. A jogszerűség, a célhoz kötöttség és a szakszerűség miatt is. Itt ugye fontos néhány konkrét elvet kiemelni, egyrészt a grafológus etika szabályait, tehát hogy minden személynek csak és kizárólag úgy elemezhető a kézírása, hogyha ő ehhez kifejezetten írásban a hozzájárulását adja. Fontos itt a GDPR-ról is szót ejtenünk, amit egyébként a grafológiai körökben már a GDPR bevezetése előtt is gyakorlatilag mi alkalmaztunk, de ennél a kitételnél ugye az a leginkább hangsúlyos, hogy a személyes adatok védelme és a célhoz kötöttség biztosítása megtörténhessen. Tehát ezeket az írásokat, amelyeket a grafológus vizsgálati célra kap, kizárólag arra a célra szabad felhasználni, és most már a mi nyilatkozataink, grafológiai vizsgálathoz való hozzájáruló adatlapjaink is ezt a GDPR-ral szinkronban lévő gondolatot tartalmazzák. És mindezek összefoglalóan biztosítják a személyiségi jogok védelmét.
0: Ugye nem csak a jogszerűséget, de a szakszerűséget is kifogásoltad ebben az esetben.
1: Külön hangsúlyozandó tehát a szakmai menethez a megfelelő írás, mint a biztosítása. Lehet, hogy ez a most a hallgató által említett történetnél, hogy írásban kértek tőlem egy munkát, tehát lehet, hogy ez a szituáció, ez az írásban kért munka nem is adott, vagy nem is adhatott jó szakmai bemenetet. Tehát ha például ez nem egy egybefüggő, egész oldala a saját kútfőből, tehát fejből írt fogalmazásszerű kézírás volt, hanem csak egy vázlat, vagy egy nyomtatványkitöltés, vagy csak pár soros, pár szavas jegyzet valamiféle munkahelyi, nem tudom, nyomtatvány sorozatba, akkor ez, én azt gondolom, hogy szakmailag nem lehetett teljesen megfelelő.
0: Innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írás szakértő a vendégem a Manna kanapéban. SMS és Viber számunk 0677 1986. Ha neked is van kérdésed, hozzászólnál a mostani beszélgetésünkhöz, akkor nyugodtan felteheted, illetve messenger üzenet formájában is, a Facebookon keresztül is írhattok a Manna kanapénak.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, szombat délután van, és folytatódik a grafológiai rovatunk, munkahelyi íráselemzés és grafológiai jellemzés készítése, feltételek, bemenet. Itt tartottunk, és Kéti Perina meg Megan Trainor után folytatjuk még a témánkat dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a grafológiai óránkban egy olyan helyzetet elemeztünk, amikor egy hallgatónk nem tudott róla, hogy a munkahelyén grafológiai jellemzést készítenek róla, utólag dugták alá a beleegyező nyilatkozatot, már mint az orra alá, és hát ugye elmondta Denikő, hogy hát ez sem jogszerű, sem szakszerű nem volt, szakmailag nem megfelelő, ugyanis, hogyha nem fejből írt A4-es oldala bemeneti minta, itt tartottunk.
1: Ráadásul azt is elmondtuk már itt a hallgatóknak sokszor, hogy ugye az egész oldalas kézírás szükséges a szakszerű bemeneti feltételként a grafológiai vizsgálathoz, és azon az aláírás szerepe is nagyon fontos, tehát ezen az egész oldalas kézíráson teljes aláírás is szükséges, hogy legyen. Na most egy ilyen munkahelyi nyomtatványon, vagy részben kézzel írt feladathelyzeti lapon lehetséges, hogy ez nem valósult meg, vagy hogy ez sem. Tehát a teljes aláírás szerepe is hangsúlyos. Tehát összességében ezt szeretném mondani, hogy az így kicsi kart írásban kért munkánál ez nem biztos, hogy így teljesen optimálisan rendelkezésre állt. Tehát az így előállított bemeneti feltételek nagy valószínűséggel nem lehettek optimálisak.
0: Milyen elemzést lehet így egyáltalán készíteni?
1: Én elgondolkodtam közben a kérdés olvasása közben azon is, hogy lehet, hogy mégsem készült el ezek alapján grafológiai vélemény, hiszen így nem annyira lehet jól dolgozni. Én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki, aki korrekt és komoly grafológus tanácsadó, ezt a fajta munkát így, ilyen feltételek mellett elvállalna. Arra gondoltam, hogy talán csak egy grafológus hallgató, egy tanuló volt a cég vezetés látóterében, vagy maga ott a cég valamelyik munkatársa éppen grafológiát is tanult, és így próbált plusz gyakorlati esethez jutni, mert egyébként nem feltételezem a grafológus kollégákról, hogy ilyenfajta szakmai és üzleti magatartást tanúsítanának.
0: Na, hogy van-e még valami üzeneted a hallgatónk számára, Enikő? Még zárszóként visszatérünk egy kicsikét a 98.6 Manna FM kanapéjában, ahol dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértő a vendégem, és K.I. üzenete az, amiből kiindultunk, aki azt írta, hogy korábbi munkahelyén írásban kértek tőle egy mintát, és utólag derült ki, hogy grafológiai jellemzésre, amikor a beleegyezést alá akarták iratni. Persze aláírta, mert nem akarta kirugatni magát, de hát kicsit belekényszerítésnek érezte ezt a helyzetet, ami hát valóban az is volt. Úgyhogy még egy kicsit visszatérünk erre a témára, és adunk nektek hasznos tanácsokat itt a Manna kanapéban.

0: Jó rádiózást, köszi, hogy ti is itt vagytok a 98.6 Manna FM kanapéjában, amikor is dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértővel egy hallgatói kérdésre válaszolva adunk tanácsot K.J.-nek, meg a többi hallgatónak, aki esetleg hasonló szituba kerülhet, hogy belekényszerítették a munkahelyén egy ilyen grafológiai elemzésbe, utólag dugták az orra alá például a beleegyező nyilatkozatot, miután már aláírás mintát adott, amit persze aláírt, mert félt attól, hogy kirúgják. Enikő, mit tudsz még záró gondolatként a hallgatónknak üzenni, illetve ehhez a helyzethez hozzáfűzni?
1: A következő kérdés, ami még ide csatlakoztatható, hogy ha ez mégis így megtörtént, és mégis elkészült valamiféle grafológiai vélemény az a hallgató által említett ilyen kicsikart helyzetben, akkor megkapta-e az eredményt a kedves kérdezőnk, tehát a K.J. monogramú hallgatónk. Joga van ugyanis megtudnia mindenkinek, akinek az írásáról grafológiai elemzés készül, joga van megismernie annak a tartalmát, sőt, kérdezhetnek is az azt elkészítő szakembertől. Lehetőség van ilyenkor a cégnél a munkahelyi vezetővel is átbeszélni ezt, sőt, ugye a konkrét tanácsadóval is, aki ebben a szakmai háttérmunkát végezte. Legalábbis szerencsés és üzletileg és szakmailag jól megszervezett esetben ennek a folyamatnak azért így célszerű lezajlódnia. Úgyhogy összefoglalva, erre a kérdésre tényleg egy picit ilyen szomorú választ tudok adni, hogy ez így nem volt rendben. Nagyon bízom benne, hogy nem sok embernek van ilyen tapasztalata, és hogy ez mondjuk egy egyszeri és véletlen történés volt, amiről K.J. nevű hallgatónk írt nekünk, de még egyszer köszönjük a kérdését.
0: Nagyon szépen köszönöm, dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértő volt a vendégem a Manna kanapéban, és egy nagyon izgalmas kérdésből indultunk ki. K.J. írta, hogy a korábbi munkahelyén írásban kértek tőle egy munkát, és utólag derült, hogy grafológiai jellemzésre, amikor a beleegyezést is utólag akarták aláíratni vele, hát ugye akkor leesett a tantusz, hogy mi is történik, de persze aláírta a hallgató, mert nem akarta kirúgatni magát, de abszolút belekényszerítésnek érezte, és az volt a kérdés, hogy rendben volt-e így. Hát nem, nem volt rendben, ezt Enikő egyértelműen elmondta, mert a folyamat korrekt menete a tájékoztatás, a beleegyező nyilatkozat, illetve az adatok bekérése előzetesen, a megfelelő írás minta ezután dolgozik, illetve dolgozhat egyáltalán a szakember, aztán a szakvélemény kiadása a cég számára a nyilatkozat értelmében, és az író személy is megismerhet. Ezt biztosítani kell a tartalmat, illetve kérdéseket is tehet fel, és itt is van egy konzultációra lehetőség, tehát ebből is látható, hogy sem szakszerű, sem jogszerű nem volt ez a szituáció, a helyzet, amit aztán egy kicsikét részleteztünk is dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértővel. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, mert szerintem érdemes okulni belőle mindenkinek, ha esetleg hasonló helyzet merülne fel az ő munkahelyén, hogy tudjon mivel védekezni. Várjuk továbbra is a hallgatói kérdéseiteket, hogy a következő hetekben ezek mentén mehessünk tovább, itt a Manna kanapéban, a grafológiai rovatunkban.

Ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, amikor egy nő azt érzi, hogy eltűnnek a vágyai, álmai, az anyaság, munkahely, nagymamaság háromszögében. Ez lesz a témánk a következő órában Orbán Erika író pedagógussal, és Mark Ronson is jön egy felvétellel majd, mint ahogy Horváth Tamás is ének.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
4: Az Orbán kormány hazugságának nevezte a migráció elleni harcot Magyar Péter. Már kaphatók jegyek az Adria Intercity nyári járataira. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte

0: Köszi, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM-en, Argyelen Kriszta vagyok, és Orbán Erika író, pedagógus a beszélgető partnerem. Az apropó pedig az, hogy az Eltörölve című könyved második kiadása jelenik meg most, és hát rögtön akkor arra kérlek, hogy egy picit mesélj erről a könyvről nekünk, meg arról, hogy miért is született meg az újabb kiadás. Szia!
1: Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlök én is mindenkit, és a hallgatókat is természetesen. Hát az az igazság, hogy azért jelenik meg még egyszer, egyrészt mert elfogyott nyilvánvalóan, másrészt én mégis úgy éreztem, hogy a könyv elsőre valahogy nem jutott el azokhoz az olvasókhoz, akiknek úgy igazán szólt. És azt gondoltam, hogy jó lenne adni neki még egy esélyt, hogy egy kicsit azok a nők is vegyék kézbe, akiknek én igazából szántam ezt a könyvet, vagy akiknek írtam ezt a könyvet, mert hogy ugye mindig megkérdezik tőlem, hogy, vagy hát többen megkérdezték, hogy miért volt fontos, hogy megírjam ezt a könyvet. És én azt kell, hogy mondjam neked, hogy én azt éreztem, meg talán most is, vagyis hát nem talán, érzem most is, hogy egy idő után sok nő elveszíti önmagát az életébe. Hogy tudod, először feleség lesz, aztán anya, később nagymama, de hova lesz az a lány, aki egykor nagy álmokat dédelgetett? Az, aki mondjuk világot akart látni, vagy egyszerűen csak meg akarta váltani a világot. És az Eltörölve tulajdonképpen erről szól, hogy hogyan tűnünk el a saját életünkből, és hogy egyáltalán vissza tudunk-e találni önmagunkhoz. Úgyhogy erre szerettem volna választ találni, és azt szeretném, ha ezt sok nő elolvasná, mert én azt gondolom, hogy sokunkat, vagy sok nőt foglalkoztat, és valószínűleg férfit is egyébként, foglalkoztat ez a téma, hogy hova lesz az a fiatal, csillogó szemű tini, aki kergetett valamilyen álmot, és aztán nem sikerült, hogy ezt megvalósítsa.
0: Te ezt az álmot kergetted egyébként, hogy író, pedagógus legyél?
1: Igen, az írót nagyon, azt rettenetesen kergettem. A pedagógust kevésbé, és igazándiból a véletlennek köszönhető, viszont meg kell mondjam, hogy imádok pedagógusnak lenni, imádom a gyerekeket, bármilyen rosszak is. Úgyhogy nagy szerencsém van, azt gondolom, hogy rátaláltam erre a két, hát mondhatom azt, hogy hivatásra.
0: Mikor érezted egyébként először azt, hogy van merszed kilépni az írásaiddal a nagy közönség elé?
1: Hát őszintén szólva nekem ezzel nagyon-nagyon nagy szerencsém volt. A kisváros, ahol lakom, ez egy Somogy vármegyei város, úgy hívják, hogy TAB. És volt ott egy nagyon-nagyon jó könyvtárigazgató, Bolevácz Józsefnek hívták, aki sajnos már elhunyt jó régen. És egyszer bevittem neki egy kis írásomat, mert én írogattam a fióknak igazság szerint, és akkor bevittem neki egy írásomat, és azt mondta, hogy nem rossz ez, Erika, mi lenne, ha... Akkor már beszéltem angolul, mert én angol tanár vagyok. Mi lenne?

0: ha készítene helyi multinál dolgoztak külföldi emberek, készítene velük interjúkat az újság számára. És ez így indult, ez a nyilvánosságra való nyitás ezekkel az interjúkkal, aztán felfedezett egy megyei lap, utána egy országos, dolgoztam a Kiskegyednek, a Meglepetésnek, és nem is tudom most hirtelen felsorolni, hogy kinek még, amit nagyon imádtam. És egyszer úgy éreztem, hogy eljött az ideje annak, hogy saját magazinom legyen, és ez lett ugye az online, az alkotónők.hu.
1: Na hát, hogy kik ezek az alkotónők, innét fogjuk folytatni Orbán Erika író pedagógussal a Manna kanapéban.

0: Jó rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok! Egy követendő példa, egy igazi erős nő, aki nőknek is ír, elsősorban az Eltörölve című könyvet például a nőknek szól. Orbán Erika író, pedagógus, a beszélgető partnerem a kanapéban, és ott tartottunk, hogy létrehoztad az alkotónők.hu online magazinodat. Na de kik ők? Kik az alkotónők?
1: Igyekszem összegyűjteni azokat a nőket, akiknek mondani valójuk van, akik csináltak valami olyat, amire büszkék az életben, és ez lehet, hogy csak egy sima idézőjelben simát nyilván. Nagymamaság, vagy anyaság, vagy gyereknevelés, vagy éppen miniszter, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nőként, anyaként megvalósított valamit, ezeket az embereket próbálom oda összegyűjteni, és képzeld el, hogy egy idő után azt éreztem, hogy mondani valóm is van ezek felé, az emberek felé, és így elkezdtek születni a könyvek. Először csak egy kis vékonyka, kis tinitnek szóló szerelmi, tényleg csak egy ilyen kis idézőjelben ezt is tingli-tangli történet, és aztán jött, amikor ennek jó fogadtatása lett, akkor éreztem, hogy kellene, tehát nem is, hogy kellene, hanem hogy a komolyabb témában is megmondhatom én, amit én gondolok, nem merem azt mondani, vagy nem akarom azt mondani, hogy a véleményemet, de azt, amit én látok, ahogy én látom az életet, és akkor így született a falunapa, vagy Szex és vidék, ami egy falunap története falunaptól, vagyis hogy egy falu története falunaptól falunapig egy évet felölel. Aztán így született a Bonyodalmak, ami egy 94 éves ügyvédről szól, aki bejárja Bolíviát, hogy megmentse az egyik ügyfelét. Aztán született a kép, ami azért érdekes, mert engem mindig nagyon foglalkoztatott, hogy azok a képek, amik több évtizede ott lognak a mi falainkon, vagy több évszázada, hogy azok az emberek vajon mit gondolhatnak, ha lenéznek a képről ránk, most nyilván nem gondolnak semmit, hát tudjuk, hogy festmény, de hogy mit gondolhatna, ha esetleg mégis látna bennünket, és akkor ebből született a kép, ami egy 21. századi lánynak az élettörténete tulajdonképpen, aki egy garázsvásárra rábukkan egy ilyen régi képre, és az első gondolata az, hogy jaj, én ülök a képen. Pedig hát nem, és nyomába ered ennek a képnek. Aztán kiderül, hogy milyen kapcsolat van köztük, de ehhez egészen Los Angelesig, San Franciscoig kell utaznia. És hát így jöttek sorba szépen az összes többi, és aztán eljutottam az Eltörölvéhez. Én igazándiból egy feminista nőnek tartom magam, de annak, aki nem férfi gyűlölő, csak azt gondolom, hogy érünk annyit, mint a fiúk, és hogy nem lenne szabad nekünk nőknek csak nagymamának, csak feleségnek, csak anyának lenni, mert hogy nem is, a legtöbbünk nem is dolgozik olyan helyen, amit szeret. Dolgozik, mert kell a pénz, a családot etetni kell, a számlát ki kell fizetni. De hogy az álmaink, hova lettek az álmaink, és miért nem megvalósíthatók már 60 évesen mondjuk. Az Eltörölve főhőse egyébként 60 évesen számolja fel addigi életét, és eltűnik egy napra a másikra. Tehát reggel elmegy, mint aki dolgozni megy, és egyszerűen nem megy haza, és azt próbáltam körbejárni, hogy

0: bátorítsa az olvasót, hogy merjen ránézni a saját életére. Mert hogy, hát nem tudom, de az ember néha csak később veszi észre, hogy nem főszereplője volt a saját életének.
1: Folytatjuk még az Eltörölve könyvet kapcsán a beszélgetést. Orbán Erika író, pedagógus, a beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM-en, és még hadd olvassam el idevágóan Móni üzenetét, minthogyha rólam szólna ez a regény. Köszönöm szépen Erikának, hogy hallgathatom ezt a beszélgetést. Móni, mi köszönjük, hogy itt vagy velünk, és hogy üzentél is, ti is megtehetitek ezt. 0677 1098 az SMS és Viber számunk.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Hova tűnt a gyermekkori álmunk? Hova tűnt az a kislány, akinek rendíthetetlen vágyai és álmai voltak? Erről beszélgetek Orbán Erika író, pedagógussal itt a Manna kanapéban. És jön a Sounds Like a Melody is az Alphaville-től.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna
4: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok! Orbán Erika a beszélgető partnerem, aki író, pedagógus, és akinek most jelenik meg az Eltörölve című könyvének második kiadása is, mert úgy érezte Erika, hogy nem jutott el minden olyan nőhöz ez a regény, akihez szerette volna, hogy eljusson. Ugye azt mondtad, kifejezetten az volt a könyve célja, hogy sok nő rátekintsen a saját életére. Mi a tapasztalatod, vagy akár a visszajelzés is, hogy mit vált ki ez a szembenézés?
1: Nyomasztó tud lenni, amikor rádöbbensz, hogy itt ülsz 60 évesen, és volt egy álmod, ami nem valósult meg azért, mert feleség lettél, aztán anya lettél, és ugye nyilván az ember szereti a családját, tehát az unoka felnevelésébe is besegít, és aztán arra döbben rá, hogy hoppá, hát vége az életemnek. Hát aztán sikerült, vagy nem sikerült ezt megfognom, a lényeget, azt még igazániból én magam sem tudom. Ami visszajelzés jött, az azt bizonyítja számomra, hogy igen, sikerült. Úgyhogy ezért is szeretném, ha szélesebb körbe elterjedhetne ez a könyv, hogy hát most mondjam azt, hogy tanuljon belőle mindenki, de nem ezt akarom mondani, tanuljon azt, hogy nézze rá az életére, és hogy nem mindig az a legfontosabb, amit a társadalom annak ítél meg, vagy nem mindig az, hogy jaj, mert mit szólnak az emberek. Nem mindegy, mit szólnak. Ez az én életem. Én élem, az én fájdalmam, az én gyötrelmem, az én örömöm. Próbáljunk egy kicsit, hát nem is tudom, hogy fogalmazom, próbáljunk egy kicsit emberek lenni, mondjunk ilyen nagy szót. Úgyhogy ennyi.
0: Volt előtted egyébként erős női példa?
1: Így konkrétan nem, erős nők vettek körül, akár a nagyanyámat említhetném, akár az édesanyámat, aki egy rettenetesen erős akaratú asszony, és szerencsére én ezt örököltem tőle. Kicsit hajlékonyabb vagyok, mint ő, hát ő ugye a koránál fogva, mert 84 éves, és a koránál fogva ő már egy kicsit nehezebben érti ezt a mai világot, de aznak nagyon örülök, hogy tőle örököltem ezt az akaratot, hogy amit én szeretnék, azt megpróbálom megvalósítani. Most nem mondom, hogy tűzön vizen keresztül, mert azért ez így nem igaz, de hogy igyekszem, hogy nyilván magamnak, a családomnak, a körülöttem élőknek is jó legyen, de hogy nekem is meglegyen az, amit én szeretnék. Tehát ha én írni szeretnék, akkor hadd üljek le napi 4 órába mondjuk, és írjak. Minden mellett felkészüljek az óráimra, és maximálisan teljesítsem az iskola által elvárt kötelezettségeket is. És nem hagyom addig abba, amíg nem sikerül úgy, ahogy én szeretném. Nyilván van olyan, amikor rádöbbenek, hogy ezt akármennyire is akarom, ez nem az én utam. És ezt a, mondjam azt, hogy bohémséget, vagy nem is tudom, hogy ezt minek nevezem, ezt viszont az édesapámtól örököltem, aki egy kicsit kevésbé vette komolyan az életet, és tudott rántani egyet a vállán, hogy jó, hát nem erre megyünk, megkeressük a másik utat. És ezzel én is így vagyok. Ha nagyon látom, hogy tényleg annyira összeesküdött ellenem a sors, az élet, a mindenható, nevezzük bárminek, akkor képes vagyok azért feladni, és azt mondom, hogy jó, akkor nem erre megyünk, akkor megkeressük a másik utat. Úgy kifejezetten, hogy mondhatnék neked egy nevet, hogy aki olyan erős nő volt, és akkor arra szeretnék hasonlítani, vagy az ő életéhez, olyat nem tudok neked mondani. Ennyit tudok, hogy az édesanyám és az édesapám volt az, aki ezt az én utamat kvázi meghatározta, hogy ilyen legyek, amilyen lettem.
0: Na, hogy mennyire írsz könnyen, ezt a kérdést tette fel már Enikő a 0677-1986-ra. Innét fogjuk folytatni. Orbán Erikával beszélgetek, író, pedagógussal a Manna kanapéban.

0: nekem nem kell. Sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, Argyelán Kriszta vagyok, és Orbán Erika író pedagógussal beszélgetünk az Eltörölve című könyve kapcsán, de hát ugye ez már a sokadik regény, ami megjelent a Tolladból, illetve online magazinod is van, az alkotónők.hu. A kérdés az, hogy mennyire írsz könnyen egyébként, és ezt már Enikő tette fel SMS-ben. Mitől függ például az, hogy tudsz írni, ihlet kell, vagy egyszerűen csak elhatározásod kérdése?
1: Nem, én tudom, hogy van, aki nagyon könnyen ír, mert szoktam olvasni, ugye én is interjúkat vagy hallgatni. Én nem tudok úgy, hogy leülök, és akkor most megírok 8 mondatot, vagy oldalt. Nekem kell valamiféle ihlet, vagy hangulat, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Át szoktam olvasni, amit leírtam, és ha akkor jön tovább belőlem a gondolat, akkor tudok írni. Ha nem jön, akkor bármennyire is fáj, lecsukom a laptopomat, és csinálok valami mást, akkor felkészülök az iskolára, vagy főzök valamit, vagy nem tudom, kitakarítom a lakást. De nekem az úgy nem megy, hogy úgy leüljek, és mint szokták mondani a nagyírók is, hogy kulimunkát elvégezzem, ezt nem tudom, valamiért ez nekem nem megy, nem jönnek a gondolatok, megpróbáltam, tény és valahogy megpróbáltam, és ki kellett dobni az egészet, mert egyszerűen nem passzolt, nem volt jó. Azt szeretem, amikor elkezd a főhős önmaga lenni, és akkor gyakorlatilag diktálja, hogy én mit éljek. Azt nagyon szeretem, mert akkor komolyan mondom, szinte folyik ki belőlem a gondolat és a szó és a mondat, és nincs pont és nincs vesző, csak beírom, és két nap múlva leülök, és elkezdem letisztázni, stilisztikailag átnézni, nyelvtanilag megnézni, és az a legjobb, amikor nekem ez így sikerül. Ez most már egy kicsit gyakrabban következik be, talán a rutinnak is köszönhető ez már, hiszen nem, már ez lesz a 9. könyvem most már, vagy ez a 9. könyvem, de hogy azért oda kell figyelni nekem arra, hogy amikor olyan gondolatom van, akkor gyorsan leülök és beírom. Szegény férjem be szokott nyitni olyankor a dolgozóba, és én háttal ülök az ajtónak, és akkor szólni akar valamit, csak így felemelem a kezem, akkor tudja, hogy szépen halkan visszacsukom az ajtót, mert anya dolgozik, nem nyúlunk hozzá, úgyhogy igen, így tudok csak írni.
0: Mind dolgozol most, Erika?
1: Most egy olyan könyvön dolgozom, aminek az lett a munka címe, de lehet, hogy ez is maradt, hogy Lex Amor, vagyis a szerelem törvénye, és most az a dolog foglalkoztat, hogy amikor együtt élsz valakivel, férként, feleségként, vagy csak társasan együtt éltek, hogy amikor rádöbbensz arra, hogy elmúlik a szerelem, a rózsaszín köd, és rádöbbensz arra, hogy atya úristen, ki ez az idegen itt mellettem? Hogy vissza tudsz-e találni ahhoz az emberhez, akibe beleszerettél? Vissza kell-e, vissza lehet-e találni? És most a főhős ezzel viaskodik, 15 éves házasságban él, gyermekük nem született, mert a feleség nem akart, itt most egy férfi a főhős, és azt próbálja kibogarászni saját magából is, hogy akarja-e ő még ezt. És a húgának mond egy érdekes, szerintem érdekes mondatot, mert a húga rákérdez, hogy nem szereted már, és akkor az a válasz rá, hogy de, szeretem, csak ha újra kellene választanom, nem biztos, hogy őt választanám. Tehát, hogy ezt próbálom kitalálni, vagy próbálom körbejárni, és ugye nyilván erre sem lesznek nekem konkrét válaszaim, mert hogy talán senkinek nincsen, hogy mi történik ilyenkor? Hogy tényleg el kell-e válni egymástól, vagy akár segítséggel, de visszatalálunk a másikhoz, és megtaláljuk benne azt a fiatal lányt, férfit, akihez oda kötöttük az életünket valamiért.
0: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert, további jó munkát kívánunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és sok sikert kívánok nektek is. Üdvözlök mindenkit!
0: Orbán Erika író pedagógus volt a beszélgető partnerem, az Eltörölve című könyve kapcsán beszélgettünk a 60-as nők szembenézéséről, a saját álmaikkal, vágyaikkal, életükkel. Ha szívesen visszahallgatnád, megtalálod ezt a beszélgetésemet is a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni. It's

0: Ennyi volt a mai szombati kanapé, köszi, hogy itt voltatok ti is, focistársasokat játszottunk, aztán megnéztük azt, hogy milyen lenne egy korrekt munkahelyi grafológiai elemzés elkészítése, de a 60-as nők legnagyobb szembesüléséről is beszélgettünk, amikor rádöbbennek arra, hogy eltűntek az álmaik, vágyaik. Visszahallgatható minden beszélgetésem, kereshetitek a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on, és remélem, hogy jöttök velünk holnap is, amikor is a kanapéban például az ultrafeldolgozott élelmiszerek veszélyeiről beszélgetünk majd. Most kellemes szombatestét kívánva búcsúzom. Sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
1: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
3: Reklám hangzott el.
5: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Ma van a Védőnők napja, felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Időjárás.
5: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
6: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Manna FM.
6: társadalmi körkép, egyre több új figura a sakktáblán. Hello, én Bali Mónika vagyok, a Cross GPS-ben köszöntünk a Crosson és a Mannán is, természetesen Pajor Tamással és új vendégünkkel, aki még soha nem járt nálunk, de nagy öröm, hogy elfogadtad a felkérést, Vető Balázs, szociológus, politológus, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója van itt körünkben. Hello!
7: Hello, sziasztok!
6: A beszélgetés életre hívója egy videód volt, azóta már falom a videóidat. Ebben a videóban azt elemezted ki, és még be is szúrtad azt, hogy a doktori disszertációdnak is része egy modell fölállítása. Tehát a lényeg, a NER gyors összeesése nem a kétharmaddal magyarázható, és volt még egy érdekes, amire szeretném, ha kitérnénk, a köztársasági elnök helyzete, hamis realizmus, a hűség logikája felül írja vajon a teljesítmény logikáját, képes-e a Tisza a kétharmadával az önkorlátozásra, hú, de érdekes és nagyon felelősségteljes téma. A másik, amiről szeretném, ha beszélnénk, a propaganda tudománya. Jacques Ellul a 60-as évek Franciaországában írt erről egy könyvet, mint tudományt mutatott be, és kifilézte a propagandát, illetve a harmadik témánk, hát ez a live kormányzás, influencer kormányzás, meddig még valóban szükség van erre. A zsidó-keresztény közegünkben, Tamás is, én is, baráti, családi körben is, mi nagyon sokszor halljuk ezt, meg hallottuk évtizedeken át, hogy a bibliai analógia, hogy a zsidók kijöttek Egyiptomból, vajon Egyiptom kijötte a zsidókból? A te kérdésed meg az, hogy maga a karmelita logika ki tud-e jönni Magyarországról, Magyarországból és a gondolkodásunkból. Induljunk innen, szerinted erre mennyi esély van, és akkor húzzuk fel azt, szépen fonjuk körbe, hogy a 16 éves NER uralom miért ennyire gyorsan omlik össze.
7: Ugye az egész NER logika, amire felépítették, az valójában nem volt más, mint a magyar társadalomba gyakorlatilag 150 éve bennmaradt rendies, feudális logikának a kihasználása. Ugye a magyar társadalomban ez az átalakulás a társadalom egy jelentős részénél egyszerűen elmaradt. Ugye társadalomtudósok 40-50 évente ezt leírják, leírta ezt Jászi Oszkár, leírta ezt Bibó István Erdei Ferenc, leírta ezt Hankis Elemér is, és ugye ez mindig úgy tűnik, hogy minthogyha ez velünk él. Hmm. És ezért is van az, hogy van az az érzés, amikor mondjuk Ady Endre versei elképesztő erővel hatnak, úgy, mintha ma írták volna. Ez pontosan ezért van, mert ez a társadalmi logika, ez megmaradt. Hmm. És a Fidesz egyszerűen egyébként egy szociológus, Tellér Gyula elmélete alapján ezt felhasználta a hatalomnak a megragadására és a megtartására, és ezt gyakorlatilag tökéletesre fejlesztették, azt a logikát, amiben a hűség, a félelem és az engedelmesség az, ami vezérli a politikai rendszert, és hatja át a társadalomnak azt a részét, amelyik ő rájuk szavaz. Ezt használták ki, és éppen ezért egyébként nehéz kijönni a NER-ből, hiszen nem arról van szó, hogy politikai rendszert kell váltani, hanem a társadalom egy
8: gondolkodásmódon.
7: Pontosan.
8: Az is nyilvánvaló, hogy a 150 év, amit megjelöltél, tulajdonképpen a 19. századi polgári forradalmak óta, vagy a kiegyezés óta eltelt 150 év, de azt megelőzően is ez állt fent, csak ugye azt már nem is említjük külön, hiszen akkor ez egy világjelenség volt, hiszen a feudalizmus volt az általános társadalmi berendezkedés, de azóta, a felvilágosodás óta meg kellett volna tenni a polgári átalakulás útját, ami nálunk így kimaradt. Na most egyébként érdekelne, hogy mert ezt nem tudom, hogy Tellér Gyula ennek a státusznak a leírását egy adottság neutrálisan közelítette meg, vagy pedig ezt egy pozitív mintaként állította elénk. Ez azért fontos, mert ugye Machiavellinél is felmerül a kérdés, hogy amit ő leír, az egy olyan tűnik, mint a jó tanács ként szolgálna a mindenkori autokrátorok és diktátorok hatalomgyakorlásául, miközben sokan azt mondják, hogy nem, hanem ez egy neutrális leírása a hatalom természetének. Tehát Tellér Gyula esetében te ezt hogy látod?
7: Ő egyébként eredetileg fölismerte ezt a helyzetet a társadalomba, hogy ez van, És egyébként ő neki az eredeti elképzelése, ugye az egészben az az egyik legérdekesebb, hogy eredetileg magát az elméletet az SZDSZ számára dolgozta ki, mint a polgári átalakulásnak a...
8: Hát akkor nem, hogy nem neutrális, hanem segítőkész
7: pontosan,
8: volt, lebontásában szeretett volna segíteni.
7: Pontosan.
6: Ó, de jó, hogy elhangzik ez ebben a stúdióban.
8: Na, hát szóval igen, és akkor ezek szerint Orbán viszont a régió machiavellista modellhez visszatérve felhasználta a meglévő adottságokat arra, hogy önhatalmát korlátlanná betonozza.
7: Hát, ugye a 98-as próbálkozás, ugye amikor kormányra kerülnek, ugye azzal is kezdődött, hogy a polgári korszak kezdődik el, ugye a polgári Magyarország megteremtése.
8: Na, akkor se volt hihető, de mindegy.
7: Hát igen, mert ugye rájöttek arra, hogy hát nem elég polgárnak látszani, hanem annak is kell lenni, mert ugye az egy gondolkodásmód, az egy viselkedés.
6: Attitűd, persze.
8: És hát ugye... Igen, csak ezt Werber András találta ki nekik, aki szintén egy spin doktor volt, tehát nem feltétlenül az elvek vezették erre, hanem szintén a hatalom megragadásának egy új típusú modellje.
7: Pontosan, és amikor ugye valójában az azért létező polgárság, mert azért Magyarországon is létezik polgárság, aki már most is ilyen elvek mentén él. Amikor ugye ez a polgárság észrevette, hogy itt, hát kérem, itt ez nem az, amiről szó van, és ugye a Fidesznek elkezdett csökkenni a népszerűsége, ugye akkor tértek, ja jó, hát akkor csináljuk a feudális utat, és ugye 2000-ben nem véletlenül kezdődik el a koronaúsztatás, a honfoglalás,
6: a historizálás,
7: mert hogy akkor tudatosan elkezdenek rájátszani arra, hogy akkor jön ez a módszer. És egyébként ugye ezt olyan mértékben jól csinálják, hogy hát majdnem meg is nyerik a 2002-es választást. Ugye minimálisan múlik a dolog. De ugye az van, hogy Medgyessy Péter idézőjelben polgáribbnak tűnt, mint Orbán Viktor, és egyszerűen ezzel tudja azt a minimális töbletet behúzni, utána jön 8 évnyi szocialista kormányzás, aminek a végén 2010-ben Orbán Viktor egyébként teljes erővel tud visszaérni, és építi ki azt a hatalmi rendszert, amit ugye NER-ként ismerünk, ami a tökéletes és létrehozatala a rendi struktúráknak.
6: Beszéljünk már pszichológizáljunk egy kicsit annak a pszichológiájáról, hogy ők pontosan azt érték el, hogy védőszerepet láttak a kormányban, még a kereszténységet is védő, őrző intézményeket, még maguk a hívők is. És nem pedig az jött, hogy tehát én félek ettől, mert hiszen ők irányítanak minket, és át akarják mosni az agyunkat, a gondolkodásunkat, meg mondják az egyháznak is, hogy mi a teendő. Tehát miért nem Isten félelem lett ebből, hanem itt van a kormány, és akkor bízunk, mert ők megvédenek. Nekem a mai napig ilyen beszélgetéseim vannak. Bontom le a falakat.
8: Hát még sokáig kell.
6: Hát igen, de miért van ez?
7: Ez biztosan, ugye az, hogy ugye ebben a logikában, ami a társadalmat egyben tudja tartani, az a félelem. A félelemhez viszont egy ellenségkép kell. És ugye az Arthur Finkelsteini kommunikációs modell ugye az, hogy mindig keress egy ellenséget, akitől félhetnek a követőid, akitől te megvéded őket.
6: De hát most is ezt csinálják még, Balázs. Hát ellenzékben is ez a stílus.
7: Hát két hónap alatt nem tudnak váltani 20 évnyi logikát. És ugye ehhez egyébként az elején nagyon jól találtak olyan ellenségeket, akik ilyen délibáb ellenségek voltak. Tehát mert Soros György az egy nagyon távoli ellenség. A migráció
8: az antiszemitizmusra mindig van igény.
7: Az mindig működik.
6: Igen.
7: A migráció az ugye, bár egy néhány hétig tényleg volt migrációs probléma Magyarországon látható módon, de egyébként nem egy kézzel fogható napi történet. Hát Brüsszel aztán végképp, tehát ugye az egy szimbóluma, egy birodalomnak, aki el akar minket nyomni. Ugye egyetlen egy probléma volt, hogy ugye itt a végén már Brüsszel és Ukrajna mint ellenségkép, ugye ők azért már olyanok, akiknek önálló tevékenységük is van, tehát hogy kvázi az Európai Unió meg Ukrajna vissza tudott ütni. Tehát nem egy olyan ellenség volt, aki, hát hogy sem Soros György sem várta, hogy most ő ellenség legyen, hát nem, hogy sem, nem, Nem,
8: amikor volt... kitanítatta Orbán Viktor. Hmm.
7: Hát ugye ilyen része volt ebben a történetben, de hogy ő nem akarta Orbán Viktort meg a magyarokat meggyőzni arról, hogy ő nem akar rosszat Magyarországnak. Hát egy több ezer kilométerre élő egyébként
8: amerikai
7: lassan
8: milliárdos.
7: Igen. Milliárdos, igen. Tehát hogy ő neki ez nyilván egyébként valószínű személy szerint ez ő neki rosszul esett, de hát... Hmm. Na de hát Brüsszel meg Ukrajna, ugye ezek politikai szervezetek, politikai képességekkel, diplomáciával, biztonságpolitikai szervezetekkel, tehát hogy ez az ellenség már ugye nem a hagyom, tehát nem abban az értelemben volt Finkelsteini ellenség, hogy kitalálunk egy szimbolikus ellenséget, és az ellen harcolunk, és hát itt a harc már megbicsaklott a végére. De hogy ebből kijönni, ez nagyon nehéz, mert szerintem egyébként, ha a Fidesznek van történelmi bűne, akkor az az, hogy a követőinek a tudatába ő valódi félelmet ültetett el.
9: Igen.
7: Tehát, hogy tényleg emberek tömegei féltek attól, hogy Magyar Pétert megválasztotta a nép április 12-én, és másnap itt háború lesz, igen, elviszik a fiainkat Ukrajnába. Tehát emberekettől csak meg kell nézni azokat a videókat, amik készültek a választás éjszakáján a Fidesz győzelemváróján. A szimpatizánsok ott rettegtek, hogy elvesztettük a választást, most itt a világ vége következik.
9: Hát mivel magyarázható szerinted az új kormányunk részéről ez az erőkommunikáció időnként már agresszív hangnemben is, akár online, offline, bárhol halljuk, látjuk őket. Nagyon-nagyon erőteljes szavak ezek, amik elhangoznak, és reagál is a Fidesz erővel. De konkrétan a miniszterelnöknek a szavaira is, az elszámoltatásra, és ahogyan a felvezetőben is mondtam, például lemondatják a köztársasági elnököt, és itt jönnek a címkék online folyamatosan, és nagyon sok ember úgy érzi, hozzám is jutnak el ezek a sérelmek, hogy ezt nem teheti egy miniszterelnök. Hát miért nem tiszteletteljes például egy köztársasági elnökkel? Mi ennek a magyarázat?
8: Mert az előző miniszterelnök az lepoloskázta vele egyetemértőket.
9: Ez az. Na de
8: a kereszténység nevében, meg a szeretet kampányának a nevében.
9: És akkor nem szólaltak fel, lesz, és az nem volt sérelem.
8: Annyira sértő, mint egyébként pedig a teljesen önakarat nélküli báb köztársasági elnök kétharmados felhatalmazás birtokában történő eltávolítására történő kis.
9: Na, mondd erről valamit, politológusként, szociológusként. Miért van erre szükség, ha egyáltalán?
7: Hát egyrészt szerintem ez Magyar Péternek van egy ilyen stílusa.
9: Uh-huh.
7: Ő a kampányban is ezt láthattuk tőle, ő ott sem finomkodott, tehát erőből beszélt,
8: hát, nagy rendülettel.
9: Ez is pontosan, biztos.
7: Pontosan.
9: Ez, igen, értem.
7: Az ő személyiségének szerepe volt abban, hogy megnyeri a választást. Szerintem egy picit most még van is az, hogy a kampánygépe, tehát hogy még mindig a kampánylogika pörög.
9: Uh-huh.
7: Tehát hogy azért ő még mindig abban van, hogy ő neki ezt csinálni kell. A másik, hogy egyébként van rajta egy teljesítménykényszer, mert bár nagyon erős felhatalmazása van, nagyon erős társadalmi támogatottsága, de ezzel egyébként, és ugye itt jön be ugye az én modellemnek a másik része, hogy ha ő valódi polgári demokráciát akar építeni, akkor abba teljesítményre van szükség. Ő neki fel kell azt mutatni, hogy amit megígért, azt végrehajtja. És egyébként szerintem ebben lehetnek ízlésbeli kérdések, hogy ezt milyen stílusban, milyen erővel és hogyan kell csinálni, és ezen szerintem azért jó egy polgári demokrácia, mert erről lehet vitatkozni, hogy a miniszterelnök stílusa az milyen. Ugye Orbán Viktor poloskázásával nem nagyon lehetett vitatkozni, hiszen nem nagyon érdekelte őket, hogy...
8: Meg nem is lehet ebbe egybevetni egy stilisztikai kérdéssel, mert az egy tőrőmetszett náci beszéd volt, tehát ott az emberi, az egy dehumanizáló beszéd volt, ez pedig maximum egy felvágott nyelvi miniszterelnök uh-huh. éles hangja.
9: Igen.
7: Pontosan, tehát hogy ez inkább stílus.
9: Stílus.
7: És egyszerűen az van, hogy egyébként nekem az az álláspontom, hogy egyébként Magyar Péter életébe is el fog jönni az a pillanat, amikor ő átlényegül már egy olyan miniszterelnöki, aki már kicsit
9: higgadtabb. Mert már van mit felmutatni?
7: Egyrészt van mit felmutatni, kettő, ő neki most azt kell megmutatnia, hogy az a felhatalmazás, amit kapott, ő azzal élni fog, és ezt is várják tőle. Ha csak megnézzük a kommenteket, a különböző, tehát hogy vannak a a megmaradt Fidesz szimpatizánsok, akiknek ez nem tetszik, de egyébként a Tisza támogatói, azok igenis azt szeretnék, hogy itt következményei legyenek a dolgoknak, az új kormány hajtsa végre azt, amit ígért. Egyszerűen erre kapott felhatalmazást.
8: A társadalom nem működik az igazságosság étosza nélkül, mert a történelem megtanított bennünket arra, hogy az igazságtalanságnak kell, hogy legyen következménye. Na most, hogyha hosszú távon nincs, akkor az emberek összeadódó lelkiismerete felháborodik, és egyesül, és ha kell, forradalommá válik. Hála Istennek ez most a mi esetünkben egy vértelen forradalom volt, de ezért forradalmi rendszerváltásnak mondhatjuk, és hogyha egy ekkora felhatalmazás birtokában tovább folyik a jogászkodás társadalmi szemmel mérhetetlen és végtelenre nyúló és érthetetlen rendszere, és nem érzik az emberek benne az igazságtételt, akkor a kormány megássa a saját sírját. Nyilván meg kell találni a kellő optimális középpontot a jakubinus revanzs és a végtelen hosszú jogi procedúra között valahol optimálisan félúton, hogy jogszerű legyen, de azért határozott, és azért tetten érhető. Mert az, hogy az előző kormány visszaélt a hatalmával, gyakorlatilag hazaárulást követett el, nem is akármiért, Putyinnak, a világ legnagyobb tömeggyilkosának adta el az országot. Például amikor Orbán azt mondta, hogy mindenben állok a rendelkezésére, és ő az oroszlán Orbán meg a kisegér. Vagy amikor Szabó Bence által nyilvánosságra hozott ügy kapcsán a polgárok, az ellenzék ellen használták az adófizetők pénzéből fenntartott titkosszolgálatokat, vagy a szavazat ára film kapcsán feltárt tények, amikor mafiózus zsaroló rendszert hoztak ki, sőt, rekreálták a nyomort azért, hogy fenntarthassák a szavazat kizsarolhatóságát. Tehát ezek köztörvényes bűncselekmények, mégpedig a rettenetes súlyúak. Nem beszélve a Matolcsi bankrablásról, az Tisza által 20 000-re tagsált EU-s és adóbevételek elrablásáról. Tehát ezek iszonyatos köztörvényes bűnök, nem csak erkölcsi vétségek. Ha ezeknek nincs következménye beláthatóan, ha ahogy Lengyel László mondja, nem használják például a vádalkú intézményét, és nem hívják be Sadl Györgyöt, meg a többi alacsonyabb szintű végrehajtót, és nem mondják meg azt, hogy akkor most azonnal nevezd meg, hogy kitől kaptad a parancsot, és hova kellett leadni a pénzt. Különben itt maradsz 20 évre. Ha nem, akkor elfelezzük. Rendben? Biztos, hogy alá fogja írni a pillanatban, mert ezeket nem az elv tartotta össze, hanem az érdek és a félelem. És így el fogunk jutni nagyon gyorsan Orbán Viktorig, és ez, én nem vagyok egy jogász alkat, azt gondolom látszik, de pont azért is fontos, hogy a társadalmi összeakarat a jogból is kikényszerítse azt, nem úgy, hogy az feladja magát, de azt, ami az igazságosság a jogban, mert a jogosság csak akkor működőképes, mint filozófiai entitás is, ha ott van mögötte az igazságosság is. Pusztán a jogosság, igazságosság nélkül egy üres lufi.
7: Pontosan egyébként a NER-nek ez a típusú működése, ami pont, ahogy mondod, az igazságosságot vette ki az állam, az intézmények működéséből, nem véletlenül, hogy oda vezetett, hogy gyakorlatilag az intézmények iránti bizalom az nem létezik Magyarországon.
9: Így van.
7: Tehát a társadalom
9: félelem
7: és az állam
9: inkább
7: intézményeibe vetett bizalom, az eltűnt. Tehát az, amikor már nem bízunk a rendőrségben, nem bízunk a bíróság, tehát gyakorlatilag ami az államhoz köthető, abba nem tudunk bízni, mert tudjuk, hogy valójában pontosan egyetlen egy célt szolgál, hogy a kormányzó párt hatalma biztosítva legyen, az egyszerűen a

0: Lánci András fogalmazta meg a 2010-es évek elején, hogy a politikai kormányzás folyik. Vagyis egyszerűen minden egyes eleme az államnak és a kormányzásnak, beleértve az igazság, tehát mindent, az annak van alárendelve, hogy politikailag mi az érdek.
1: Hát Lánci András és Békés Márton azok a antileninista leninizmust testesítik. Tulajdonképpen itt egy ideológiai végrehajtó szervé degradálták a politizálást, és erre szokták azt mondani, hogy az írástudók felelőssége, az rettenetes. Tehát azok az emberek, akik nagyon tanult emberek, nagyon összetett a gondolkodásuk, kiemelkedő intelligenciával bírnak, képesek arra, hogy egy ennyire elvetemült, amorális világot ne csak fenntartsanak, hanem védőernyőként a tudásukat hozzáadják, az rettenetes.
2: Szociológusként, politológusként végül mire jutottál? Le kell mondani a köztársasági elnöknek.
0: Hát szerintem az, hogy Súlyog Tamásnak le kell mondani.
1: Hol eltelelted a szót abba, az ideológusokról?
0: Abba nincs kérdés, mert sem ahogy oda került, hiszen őt ugye már az országgyűlés választott a köztársasági elnöknek, de egyébként alkotmánybíróság elnökének is az országgyűlés választotta. Itt egyébként ugye van az az érdekes párhuzam, hogy ugye Sólyom László is az alkotmánybíróság elnöke volt korábban, azonban ugye akkor még az alkotmánybíróság bírái választották az elnököt, tehát hogy úgymond a kollégái között kellett kiemelkedőt nyújtania, nem pedig egy politikai döntés születik arról, hogy ő az alkotmánybíróság elnöke. Egyszerűen a tevékenységében nincs nagyon olyan elem, ami azt mutatná, hogy ő felelősséggel felelősséget vállalt a demokráciáért. Egyébként pont a poloskázós beszédnél nem egyszerűen bárcsak hallgatott volna. Mert ugye amit mondott, azzal gyakorlatilag azt
1: idézzük
0: mondta,
1: fel, hogy mit mondod?
0: Hát ugye azt mondta, hogy itt nem történt semmiféle ilyen minősítés, még metaforaként sem értelmezhető, amit a miniszterelnök mondott. Ergo, hát azt mondta, hogy ez teljesen rendben van. Mondta,
1: hát József Goebbels is megirigyelhette volna amúgy.
0: Tehát, hogy nem voltak olyan, tehát a vétói sem olyanok voltak, amivel bármiféle ellensúlya lett volna a rendszernek, tehát hogy ő valójában tényleg pontosan egy neres köztársasági elnök, aki azért van ott, mert hűséges Orbán Viktorhoz, engedelmesen végrehajtja, amit Orbán Viktor szeretne.
1: De hát is lepezik a jobboldali influencerek is, hogy jaj, legalább ő maradjon, mint utódvéd harcos. Hát ez a coming out is azt mutatja, hogy hát valójában egy pártkatona, nem? Akkor miért örülnek neki, hogyha annyira a demokrácia őre? Hát akkor más lesz a demokrácia őre, de hát látszik, hogy ő egy pártkatona.
0: Súlyog Tamásnak ebből a szempontból szerintem nem, tehát ő neki nem szabad a helyén maradnia. Hát az, hogy le fog-e mondani, hát az egy...
1: De el lehet mozdítani alkotmányosan kétharmaddal?
0: Hát,
1: erről hallottam polémiát.
0: Ugye alkotmányjogászok egyik tábora azt mondja, hogy igen, az alkotmányjogászok másik tábora azt mondja, hogy nem. Szóval, és én nem vagyok jogász, tehát ebben nem foglalnék állást. Azonban egy dolog biztos, hogy politikai értelemben, meg társadalmi értelemben nyomást lehet rá helyezni. Hiszen azért, ugye, hogyha ő mégiscsak a köztársasági elnök, de mondjuk gondoljuk, hogy így nem hívják meg mostantól sehova szobrot átadni. Nem, tehát hogy ő kvázi marad egy ilyen elefántcsonttoronyba a köztársasági elnök.
1: Majd az ellenzék meghívja Orbán Viktor szobrát átadni esetleg.
2: Trump után szabadon, ugye?
0: Hát ugye az, hogy a Fidesz működésén az látszik, hogy azért ők egyelőre nem találják az új időknek új dalait, tehát nem igazán gondolom, hogy ők találnak majd olyan alkalmat, ahol azt tudják bizonyítani, hogy Súlyog Tamás. Szóval ezért mondom, hogy szerintem az van, hogy végül ő vagy lemond, vagy eltávolítják, mert a másik, hogy viszont Magyar Péternek társadalmi felhatalmazása arra, hogy a NER itt maradt képviselőit eltávolítsa, arra viszont megvan. Mert erre egyébként 3,3 millió ember felhatalmazta őt, hiszen ezeket a dolgokat, hogy a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a bírósági Bizony. Vezetést, ezeket ő elmondta, hogy meg akarja csinálni.
1: Bizony. Meg is kell, hogy tegye.
2: Az előző rendszernek és a

0: maradványainak az egyben tartásához a propaganda tudománya hozzájárult. Nagyon sokszor beszélgettünk a propagandáról ebben a stúdióban, de mint tudományról még nem, és még nem filéztük ki. És megtaláltam egy hangos könyvet, amiben a Jacques Ellul 60-as években, ahogy mondtam a beszélgetés elején, írt könyvét elemzik, és azt mondja, hogy a propaganda tudománynak a lényege az, hogy hogyan irányít egy nemzetet. Pszichológiai eszközökkel módosítja a véleményeket, a pszichológiai hadviselés az ellenség moráljának a megsemmisítésére irányul, arra, hogy kételkedjünk magunkban is, a cselekedeteinkben, saját gondolatainkban is. És átnevelés és agymosás is az eszköze. Itt nagyon-nagyon veszélyes gondolat, ha már foglyul ejtettem az ellenségemet, akkor a szövetségesemmé tudom formálni, és a negyedik, a PR, a marketing és a HR eszközök is a rendelkezésére állnak, nem csak politikai, hanem szociológiai jelenség és alkalmazott tudomány is ez, célpontja pedig, ami engem meglepett, én nem tudtam ezt, nem a tanulatlan és nem a tájékozatlan ember. Lényege a hatásvadászat, egészen félelmetes ez, de figyeljetek, bennünket ehhez hozzászoktattak, a megfélemlítés légköre működött, és már a poloskázásra is csak annyit mondtak, hogy hát, nem szép. Na most, hol tartunk ebben a propaganda veszélyben? Mennyire működik ez, és mit gondolsz te szakemberként, hogy ennél a politikai stílusnál és ennél a hatalmas felhatalmazásnál oda nyúlhatnak ehhez az eszközhöz, vagy már használják? Mi a helyzet most?
1: Hát ugye a propaganda az mindenképpen egy nagyon veszélyes fegyver. Ugye George Orwell 1984-ének az utolsó mondata ugye az, hogy és szerette nagy testvérét.
0: Jaj, de jó, hogy azt a mindenit.
2: Mondanak, ott a, nem egyszerűen az ember teljes megszállása és akaratátvitel és gondolatszinkronizáció, hanem a szív meghódítása, tehát tulajdonképpen most biblikus terminológiával élve, a végső szatanizálódás, amikor is a gonosz nem egyszerűen leuralja az áldozatát, hanem eléri, hogy a szíve helyet cseréljen a sajátjával, tehát szeresse a gonoszt valójában.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ebből a szempontból a propaganda tényleg nagyon veszélyes, és ugye az elmúlt 16 évben ennek a szerintem a tökéletes iskola példáját abszolút láttuk, hogy hogyan állították
0: volt.
1: Át a,
0: mesteri, igen.
1: Hogyan állították át a közmédiát, hogyan kezdték el uralni úgy a média szinte jelentős részét, hogy valójában voltak szerkesztőségek, ahol még a függetlenség látszatát megőrizték, mert persze mi tudtuk az Indexről, hogy az már a túloldalon van, de az emberek többségének az még mindig az Index volt, ahonnan évtizedek óta a valóságot lehet megismerni. Tehát, hogy ebből a szempontból egészen elképesztő hatékonysággal működött a rendszer, és egyszerűen ez biztos, hogy a titka volt annak, hogy ennyi ideig fent tudott maradni. Egy dolog viszont szerintem nagyon fontos, hogy a propaganda sem tud hosszú ideig szembe menni a mély társadalmi valósággal. Mert a propaganda addig tudott működni, amíg egyébként az emberek egy jelentős része úgy érezhette, hogy azért évről évre egy picivel jobb. De onnantól, amikor már sokadik éve nemhogy nem jobb, hanem rosszabb, akkor a propaganda még mindig hat, de már sokkal kevésbé hatásosan. És szerintem itt jön be az, aminek elképesztő szerepe volt szerintem ebbe a választási eredménybe, a Tisza-szigetek. Tehát, hogy a Tisza az nem egy felülről építkező hierarchikus szervezet, hanem ott helyben az átlag emberek kezdték el megszervezni. És egyébként az más, hogyha nem az van, hogy ugye még a szó is ugye így hangzott évtizedek, hogy lejönnek a politikusok, hanem valójában ott voltak közöttük. És egyébként itt jön be, Magyar Péter egyébként jól tudja ezt kezelni. Tehát az, amikor gyalog elindul Nagyváradra. Tehát, hogy annak a szimbolizmusa, az intenzitása annak, hogy napokig arról szól minden, hogy ő sétál keresztül az országon, emberekkel találkozik,
2: ott alszik, ahol épp befogadják, és nincs egy limuzin sor, amelyik szállítja. Tehát ezek
0: Ludas mind... Matyi.
2: Igen.
1: Pontosan, pontosan, és ez már ellen tudott tartani a propagandának.
0: De ez is az érzelmekre hat.
1: Miközben egyébként pszichológiai értelemben, meg kommunikáció elméleti értelemben ez ugyanolyan propaganda.
0: Tehát ezt,
1: propaganda
0: na, ezt akartam, hogy Simon, igen.
2: A két propaganda közötti valóság mennyiség az nagyon eltérő.
0: Meg a motiváció.
2: Mert az egyik egy már velejéig hazug, és velejéig korrupt, és velejéig a valóságot meghamisító, és már halálra unt rendszerrel szemben szerveződik, míg az utóbbi csak felhasználja a tömegpszichológiának azt az ismert mintázatát, amellyel hatni lehet. Nyilván itt is felmerül a cél, szentesíti az eszközt régi elve, de nem mindegy, hogy milyen célt és milyen eszközt szentesít.
1: Pontosan, pontosan, mert ők ezzel a valóságot mutatták be. Ugye az tényleg szintén ennek a 150 éves magyar működésnek a része, ugye Bibó István hívja úgy, hogy a hamis realitás, amikor a hazugságot azért fogadják el embertömegek, mert az, ami kényelmesebb, és ami biztosítja a pozíciót. Tehát ugye Bibó arról beszél, hogy a politikai vezetők azok hamis realisták legtöbbször a magyar társadalomban, akik ugye elfogadják azt, hogy ami van, ők tudják róla, hogy az úgy nem jó, és ez egyébként az országnak nem jó, de a hatalomhoz erre van szükség, ezért idomulnak hozzá, és ugye arról szól ez az egész, és ugye itt van benne mindig a tragédia, hogy ha a hamis realitásba belecsúszik egy társadalom, ugye Bibó mondja azt, hogy látszott bajokra kellett pazarolni jó erőket, és ráolvasással gyógyítani a valódi bajokat. Mert ez a hamis realizmus, amikor az ellenségképgyártásra, az általunk kreált félelem alapú dolgokra iszonyú erőforrásokat pazarlunk el, ahogy egyébként az Orbán kormányok elképesztő erőforrásokat költöttek a propagandára, az Ukrajna elleni plakátkampányokra, tehát az egésznek a működtetésére, míg a valódi bajokra, hát azt ráolvasással próbálták gyógyítani. Egyébként szerintem nem véletlen, hogy az egyik dolog, amiben igazán belebuktak, az egészségügy. Ahol ugye nem lehet magyarázni tovább, mert hogyha a kórház nem működik, ha a betegek meghalnak, azt nem tudod megmagyarázni.
2: Igen, hát azt is próbálták.
1: Próbálták.
2: És a lélegeztetőgép biznisz is nagyon jól ment, egy csomó most is lehet, hogy ott áll, de valakinek a zsebébe azért bevándorolt, mert a megrendelés költségének nagy része.
1: Ugye az elszámoltatás itt lesz egyébként, egészen, hogy is mondjam, akár könnyű helyzetben, mert hát azért a lélegeztetőgép bizniszre nehéz azt mondani, hogy ott minden rendben volt. Tehát, hogy amikor nem volt még csak angol nyelvű, tehát kínai feliratok voltak a gépeken, tehát, hogy ott valaki, és ugye sose, tehát a jelentős részét soha ki se bontották. Ugye az a helyzet, hogy az igazság...
2: Meggyógyultak közben anélkül is. Hát,
0: ráolvasások.
2: Csak sajnos ez most morbid.
0: Morbid, igen, nagyon, volt, nagyon kemény időszak. Igen.
2: Meghalt, és igen. Ez borzalmas, iszonyatos.
1: És ugye valójában a szakértők ott is elmondták, hogy nem az a kérdés, hogy lélegeztetőgépből mennyi van, hanem altatóorvosból, aki tudja kezelni. Tehát, hogy nem, tehát, hogy orvos kellett volna, meg csak hát ugye azt nem lehet beszélni.
2: Tehát ez csak egy példa is, és hát tényleg sorolhatnánk, én kicsit benne voltam, vagy vagyok de akciócsoportban, akik a szavazatárát csináltak, de hát ott egyértelműen látszik, és az legalább annyira hozzájárult a rendszerváltáshoz, hogy a perifériák népe, akiket ők sakban tartottak a lokál folyóirattal, meg mindenféle hamisított híreket okádó orgánumokkal, az M1-jel, a Kossuth Rádióval, és az írni, olvasni, szövegérteni képtelen emberek sokasága, nekik is van szívük, és ők is egyenértékű emberek, és amikor azt látták, hogy gyakorlatilag gyámhatósággal elvetetik tőlük a gyermeket, hanem a Fideszre szavaznak, megvonják tőlük az orvosi ellátást, kikapcsolják a közműveket, verő embereket küldenek rájuk, hát akkor ők is azt mondják, hogy na ebből elég, még a börtönt is vállalom, hogy eddig együttműködtem, és akkor ilyen pentítóként bevallják a korábbi cinkosságukat, inkább, mint hogy tovább életbe tartsák ezt az alávaló maffia rendszert.
1: Hát ugye ez az, amikor a valóság már annyira rémisztővé válik, hogy erősebb az a félelem, amit kivált, mint az a félelem, hogy a rendszertől félsz. És ugye nem véletlen egyébként az ilyen, hogy a szegénységben élő emberek, és főleg ugye ezek a kelet-magyarországi régiók, ahol ennek megvolt gyakorlatilag 20 éven keresztül a működése. Mert ugye ezek azok a térségek, ahol egyébként 150 éve, tehát hogyha visszanézzük már a reformkor idején is, pont ilyen szegénységben éltek ott az emberek, és egyébként sosem láttak mást 5 generációra visszamenőleg. Tehát hogy is mondjam, teljesen érthető, hogy ők félnek a hatalomtól, mert persze, nekik mindig félni
0: teljes kiszolgáltatottság, igen.
2: Persze, hát igen. Én nekem eszemben jutott ezeket az embereket felelősségre vonni, vagy számon kérni azért olyanok, amilyenek. Nem az ő, nagyrészt nem az ő hibájuk ez, hanem ennek az alávaló hatalomnak a hibája, aki ebbe benne tartotta őket, és visszaérte.
1: Egyébként ez volt Orbán Viktor sikerének az egyik titka, és egyébként az őt leváltani képtelen, ugye most ellenzéknek hívjuk leginkább őket, mert ugye mi volt a hagyományos hozzáállás ezekhez a szegény csoportokhoz, hogy majd mi elmondjuk nektek, hogy kell jól élni. Ugye ez volt a mondás, hogy mi tudjuk ott Budapesten meg a nagyvárosban, hogy kell élni, és ezt majd megmutatjuk nektek, és akkor úgy kell élni, és akkor úgy minden jó lesz. Ugye ezzel szintén egyébként egy hierarchikus viszonyt próbáltak átadni, persze, hogy mi megmondjuk neked, hogy kéne élned, mert te kis buta ott lent, te nem tudod.
2: Uh-huh. Igen, bocsánat, helyezd be.
1: Orbán Viktor ezzel szemben mit mondott nekik? Elfogadlak titeket olyannak, amilyenek vagytok, miattam nem kell megváltoznatok. Ugye ez volt a Fidesz üzenet.
2: Nekik a hierarchia lételemük.
1: Pontosan.
2: Nekik egy vallási hitük van az ős önnön felsőbbségükben, és hát ennek tulajdonképpen, mint pszichológiához értő embernek valószínűleg valami mi gyermekkori bevésődés az oka. Nyilván Orbán Viktornál sejthető, hogy egy kegyetlen barbár gyermekét verő apa, hiszen ezt ő maga mondta el még ifjú jobb éveiben. Egy ilyen fasisztoid apakép lehet az forrása, mint sokaknál egyébként. Tehát ez se egyedi, hiszen ez az egész a kádárizmusban tiszta udvar rendes házkultúrának bélyegzett, vagy név alatt futó, de valójában ilyen posztfeudális képződmény. Lényege a rendhez való bármi áron történő őszintétlen igazodás, a felsőbbség elfogadása és a többséggel történő fegyelmezett együttmenetelés a sorból való kilógás nélkül. Most így röviden, és tulajdonképpen Orbán Viktor karrierjében az a drámai és gyalázatos, hogy valaha a szabadság képviselőjeként indult, bár akik jobban ismerték, például Kéri László, meg egykori fideszesek, Hegedűs István, Fodor Gábor, stb. Ők ismerték még azt az Orbán Viktort is, és azért ők már vélelmezték korai korszakában is ezt a diktatórikus hajlamot. És aztán elhatalmasodott rajta a korral, és egy egész országra is kiterjedt.
0: Mielőtt az utolsó témánkba belekezdünk, ami pedig az influencer, vagy live, vagy csúsztatott élős, élő kormányzás, kérlek, hogy válaszolj már arra, akár pontokba szedve, hogy szerinted a magyar néplélek a mentális állapot gyógyulásához milyen feltételek kellenek még azon túl, amiket már látunk elindulni? Mint például a párbeszéd, társadalmi párbeszéd és a Radnai Márk által fémjelzett új intézmény. Mire gondolsz még?
1: Ugye az én társadalom elméletem, ami ugye a doktorimban van, ott azt mondja, ugye abban az van, hogy a polgári társadalmi lét az ugye három működési módon vagy gondolaton alapul. ugye a teljesítményen, a felelősségen és a bizalmon. Mm. És valójában ennek a háromnak a megteremtése az, ami előre tudja vinni a társadalmat, mert ez az a fejlődés, ami valahol ott a reformkor környékén, vagy a kiegyezéskor megbicsaklott, és ez hiányzik, és ezeknek a hiánya, vagy a problémás működése okozza azokat a jelenségeket, amiket itt láttunk, akár csak az elmúlt 16 évben. És ebben a helyzet az, hogy nincs benne sorrend. Mindegyikkel foglalkozni kell.
2: A bizalom is rettentesen fontos faktor, mert önmagában a teljesítmény az még nem feltétlenül erkölcsi tartalmú. Mi volt a második?
1: Felelősség.
2: A felelősségben már több az erkölcsiség, de a legnagyobb erkölcsiség a bizalomban van, mert a bizalom az az emberi gesztus, ami megmagyarázhatatlan. Azért bízom benne, mert úgy érzem, hogy igaz, amit mond, hogy ő egy jó ember, legalábbis nem hamis ember. És ez nagyon-nagyon kiveszett a közéletből, teljesen egyetértek veled.
0: Ezért mondta Fukuyama, hogy a bizalom az társadalmi tőke, ugye?
1: Pontosan, ugye?
0: Micsoda érték ez?
1: És ugye az van, hogy én azért tartom azt fontosnak, hogy politikailag az történjen, ami egyébként a kampányban ígéret volt, mert ugye az adja meg a teljesítményt. Tehát az adja meg azt az alapot ehhez, hogy az emberek el tudjanak kezdeni bízni abba, hogy a politikai vezetés, az ország vezetése az azt csinálja, amit mondott. Mert ugye a bizalom egy másik irányból megfogalmazva, ugye valójában egy fogadás arra, hogy a másik az mit fog tenni a jövőben, és ugye ezt a múltbeli cselekedetei alapján próbálom megtippelni, és ugye, hogyha én azt látom, hogy a miniszterelnök azt csinálja, amit ígért, a miniszterei azt csinálják, amit ígértek, és egyébként szerintem itt jön be a felelősségvállalás kérdése, mert ugye a legnagyobb probléma, ezt egy kiváló jogász mondta, hogy az Orbán kormány az egyfajta ilyen szakrális kormányzást folytatott, mert minden nagyon ilyen varázslat volt. Mert a politika meg a kormányzás az egy olyan dolog, amihez az egyszerű halandók nem érthetnek. Ugye ezt például azóta is mondják, hogy hát ezek a Tiszás képviselők, hát ezek nem értenek a politikához.
0: Mindig ezt hallom, mindenhol ezt hallom, ne is mondd.
2: Ezt úgy fordítanám.
0: Nincs közigazgatási tapasztalat.
2: Az egyszerű nép nyelvére, hogy személyiségzavar. Tehát a szakrális szférában én elég sok évtizedet töltöttem, és volt alkalmam meggyőződni róla, hogy nagyon sok súlyosan személyiségzavaros ember, nem csak a úgynevezett laikusok, hanem a klerikusok körében is, szívesen szublimálja a saját pszichológiai problémája transzcendens szintre. Tehát Orbán Viktornak is azért szerintem ez egy súlyos betegsége, és ebből a betegségből jött létre a Fidesz ideológia nagy része.
0: Hát már csak pár percünk maradt, eme nagyon élvezetes, és remélem a hallgatók és a nézők számára is hasznos beszélgetésből live kormányzás. Élőben, csúsztatott élőben kormányoz az új magyar kormány. Na most ennek mik az, szerinted szociológusként, politológusként, mik az előnyei, hátrányai, meddig van erre szükség? Szerintem még igen, nekem még igen, szükségem van rá, de hát én csak egy nagyon picike pont vagyok.
1: Ez egyrészt az ellenoldala annak, amit a Fidesz csinált, hogy valahol zárt szobákban a háttérben meghozzák a döntéseket. Ez annak biztos, hogy az ellenpontja.
2: Ugyanebből a hierarchikus gondolkodásból fakad, amiről az előtt beszélt.
0: Tehát megfordították Pontosan. A piramist? Ahogy Tomi szokta
1: igen,
0: mondani.
1: Hogy az emberek átélhetik azt, hogy kvázi azt látják, amit a miniszterelnök lát. Mm. Azt látják, amit a miniszter lát. Tehát, hogy ebből a szempontból egyébként kell egyfajta, tehát ahhoz, hogy egyébként bizalmat tudjon építeni azzal, hogy most más lesz, ahhoz kell ez az átláthatóság. Hogy ez meddig tartható fent, az egy nagy kérdés, mert szerintem ez elképesztő energia ezt üzemeltetni, mert hát gyakorlatilag 0-24-ben látjuk Magyar Pétert, tehát mindenkit. Ugye ez egy olyan fajta mediatizált kormányzás, amit egyébként nem tudom, hogy van erre nemzetközi példa, mert én még nem láttam, hogy a bármelyik állam egyes számú vezetője az gyakorlatilag élőbe közvetíti azt, hogy ő hogyan vezeti az országot.
2: Biztos ennek is van pszichológiai vetülete, csak e felé én egy picit empatikusabb vagyok, mert én is ilyen szerepelni szerető ember vagyok, de kétségtelen, hogy mindenkiünk tökéletlen, viszont az is valószínű, hogy ez azért egy picit gyógymód is az előzőre. Hmm. És igény is van rá. Tehát ő jól érzi meg, hogy erre most igény van. És az kétségtelen, hogy nyilván ez nem jelenti azt, hogy a hátsó szobában nem tudnak ettől függetlenül valamit megbeszélni, és kell is, hogy megbeszélni, de azt azért mindenképpen mutatja, hogy amit ott beszélnek meg, azt látja és hallja mindenki, és azok is valós tartalommal bíró súlyos események.
1: Pontosan, tehát hogy tehát egyébként ott van az a jelenet a parlament alakuló ülése után, amikor az emberek a Kossuth téri szökőkúton keresztül rohannak.
0: Kordonbontás, igen.
2: Az egyik legkönyvfokozott.
0: Hát az még mindig elsírom magam.
1: Tehát, hogy ezen látszott, hogy itt, tehát, hogy a társadalom igényli ezt, hogy uh-huh. ebben részt akar venni. És egyébként szerintem a magyar demokráciának a legjobbat azt teszi, hogy az emberek részt akarnak venni a politikába. Mert szerintem a rendszerváltás legnagyobb problémája az volt, hogy ez egy elit rendszerváltás volt, ahol az értelmiség kidolgozta a rendszerváltást, hát és nem társadalmiasodott az, hogy az hogyan is legyen. És ennek most biztosan az ellenkezőjét látjuk, hogy itt ebbe be van vonva a tömeg, és egyébként az első lépésekbe, hogy amikor kijön az, hogy hát a Sógor lesz az igazságügyminiszter, és 3 nap múlva bejelentik, hogy megértették, nem lesz. Mert
2: szegény Sógor.
1: Hát most csak az igazságügyi bizottságba jogászkodhat. Mindegy, de
0: megkapta ő a fontos helyet.
1: De hogy ebbe ott van a felelősség. Tehát, mert ugye hát erről szól, hogy jött egy visszacsatolás, hogy ez nem lesz jó, megfontolták, és végrehajtották a korrekciót. Hm. Tehát ugye ez tényleg egy olyan szintű, úgymond, hívjuk ezt részvételiségnek, amit eddig nem láttunk, és egyébként a társadalom számára szerintem igenis erre van szükség ahhoz, hogy elinduljon a demokráciának abba az irányába, ami itt évszázadok óta hiányzik.
2: Így van, és nincs jobb berendezkedés, ezt hangsúlyozzuk a mi nyugati világunkban, mint az általunk ismert demokrácia, ezen belül is nyugodtan, és ez nem egy jelzős szerkezet, hanem ez a demokrácia, az úgynevezett liberális demokrácia. Tehát a szabad elvű, plurális társadalom azon működése, amelyben a szabadságunk addig tart, amíg másik szabadságát tiszteletben tartja. Na most ezt azért fontos hangsúlyozni, mert nagyon sok olyan narratívát lehetett hallani, hogy hát igen, igen, de azért még az ókori bölcsek is, meg egyébként is más kultúrákban elfogadott a nem feltétlenül demokratikus berendezkedés. Ez igaz természetesen, hiszen arisztokrácia is tudta irányítani, de akár a monarchia is, és számos nyugati országban a monarchia hatalom nélküli, de még kulturálisan fennálló rend. De ezeket azért nem érdemes elővenni, mert ezeket nem lehet már adaptálni a mai korra, és erre a nyugati kultúrára, így marad a demokrácia. És minden ilyen adaptációs kísérlet az egy megerőszakolás, az egy hamisítás, amely valójában be akarja csempészni a kőkemény zsarnokságot.
0: Ha egy informális beszélgetésben, egy kerekasztalban Magyar Péter közelébe kerülhetnél, és azt mondaná neked, hogy Balázs, szociológusként, politológusként mire hívnád fel a figyelmünket? Melyek azok a területek vagy kérdések, ahol nagyon bölcsnek, vagy még bölcsebbnek kellene lennünk? Te mit mondanál, így van még egy-két percünk?
1: Ami nagyon lényeges, és ami a hétköznapi valóságban nem látszik, az, hogy a gazdaságnak a szövetét milyen mértékben foglalta el a NER, egyébként akár a legalsó szintekig. Mm. És az van, hogy amíg a gazdaságból nem nincs eltüntetve a félelemre és az engedelmességre épített rendszer, addig valójában társadalmi értelemben végbe tud menni a változás. Csak pontosan az, ami a magyar társadalomnak a legkényesebb ilyen fájdalompontja, a jólét. Tehát, hogy mindig egy picivel jobb legyen. az a gazdaság nélkül nem fog menni, és egyszerűen ott nem lehet egyszerűen törvényekkel megoldani a NER-nek az eltüntetését, hanem ott végig gondolt és nagyon összetett logikákkal lehet csak megoldani azt, hiszen gyakorlatilag nincs olyan gazdasági ágazat, amit ne foglaltak volna el.
0: Hú, ez végszónak fájdalmas, de igaz, Vető Balázsnak nagyon szépen köszönjük, és ugye visszajössz még hozzánk elmélkedni.
1: Igen, köszönöm szépen.
2: Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönjük a figyelmet, a CrossGPS premierekkel tudod, keddenként este 7-kor jelentkezünk a Cross Rádió YouTube csatornáján. Ha még nem tetted meg, akkor kérlek, hogy iratkozz fel, és természetesen a Cross online rádióban és az applikációban is. A Manna FM-en viszont szombatonként este 6-tól találkozhatsz a CrossGPS premierekkel. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
2: Köszönjük a figyelmet.
3: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. CrossGPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Időjárás.
2: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
3: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezhess arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: Manna Morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke, nem elmélet, ez bent lángol.
1: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
2: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna.
0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Újra a Fidesz elnökének választották Orbán Viktort. Megújult az esztergomi városháza. Felhős idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt és kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Barjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Időjárás.
3: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
3: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy nagyját tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezzenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne itt dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

0: Balázsa. A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: I met him, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before.
2: Don a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: Manna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Időjárás.
2: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna Hits.

Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted tornásul. God loves you, and he's going to come through.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Made for more. This song, it's been really special.
3: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedvelje majd a dalt, de azt mondta igen.
2: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ha úgy érzed, hogy szükséged van változásra, vagy ha azt mondod, hogy egy teljesen új életre van szükségem, akkor hiszem, hogy Isten már megadott mindent neked ehhez. Maradj velünk, és tudd meg, hogy mik ezek.

0: Nos, a legnagyszerűbb változásról a 2 Korintus 5:17-ben olvashatunk. Úgy hiszem, a legnagyszerűbb változás az nem egy csodálatos gyógyulás, bár az mindig nagyszerű dolog. Mégis személy szerint azt kell mondanom, hogy amikor Isten megváltoztat egy emberi lényt, amikor igazán megváltoztatja őt, a sokkal nagyobb minden csodával határos gyógyulásnál. Tudjátok, ha látnánk, hogy egy vak szeme megnyílik, akkor azt mondanák, oh, ez elképesztő. De azt kell mondanom, hogy amit Isten bennem vitt véghez, az még ennél is elképesztő. Látni azt, hogy milyen voltam régen, és most milyen vagyok. Látni a változást az életemben, a gondolkozásomban, a dolgokhoz való hozzáállásomban. Látni, hogy egy haszontalan, morgó, állandó, panaszkodó nőből, aki minden vasárnap ellátogatott a gyülekezetbe, de nem terme gyümölcsöt az élete, ebből a személyből hogyan lettem valaki, aki most naponta az emberek hasznára van, és lehetősége van az evangéliumot hirdetni. Számomra ez az egyik legnagyobb csoda. És tudom, hogy ti is hasonló csodákat éltek meg az életetekben. Lehet, hogy nem pont ugyanolyan módon, de Isten folyamatosan változtat minket. Hogy olyanok legyünk, mint Krisztus, az ő képére formál minket, és ez valóban egy Istentől jövő csoda. Nekünk pedig sokkal lelkesebbnek kell lennünk, amiért új teremtésé válunk Krisztusban, mint amennyire azok vagyunk. Amen. A 2 Korintus 5:17 azt mondja, ezért, ha valaki Krisztusban van, az teljesen új teremtés. Nagyon szeretem ezt a szót, hogy teljesen, teljesen új teremtés. A régi, korábbi erkölcsi és szellemi állapot elmúlt, és íme új jött létre. Nos, van itt valami, amit szeretném, hogyha mindenki észrevenne ebben az igeversben. Nézzétek csak meg. Azt mondja, a régi elmúlt. Mindenki mondja, hogy elmúlt. Elmúlt. És az új, mondjátok, az új. Eljött. Látjátok, szerintem nagyon sokszor valami olyasmit próbálunk megszerezni, ami már a miénk. Elképesztő, hogy nem nekünk kell rávennünk Istent arra, hogy megtegyen valamit. Ő már mindent megtett, amit kellett, és már csak ránk vár, hogy megtanuljuk, hogyan higgyünk mindenben, hogyan alkalmazzuk azokat, és hogyan fordítsuk őket a hasznunkra. Tehát a régi állapotunk már elmúlt. És újjá lett minden. Ja, ha igen, kérdezheted, akkor miért viselkedem még mindig arról rosszul? Nos, talán nem érted még, hogy miként csomagolod ki az Istentől kapott ajándékot. Talán még soha nem olvastad az útmutatót, nem tudom. Talán olyasmit próbálsz működtetni, amit még meg sem tanultál kezelni. Talán vannak bizonyos alapszabályok, amiket még meg kell tanulnod. Az igazság azonban az, hogy már minden ott van benned. Ha valóban egy újjászületett gyermeke vagy Istennek, akkor minden a rendelkezésedre áll, hogy egy teljesen új életet élj, és teljesen új módon viselkedj. Amíg ezt nem hiszed el, addig semmi sem fog megváltozni. Nem élheted az életedet úgy, hogy valami olyasmit próbálsz megszerezni, ami már a tied. Mert attól csak frusztrált leszel. Egyfolytában frusztrált. Tegnap azt mondtam nektek, hogy mielőtt bármi is megváltozna, először a gondolkozásotoknak kell megváltozni. Ezért szeretném, ha elhinnétek, hogy ti egy teljesen új teremtés vagytok belül. A szellemetekben teljesen újjá lettetek. Isten eljött, hogy bennetek éljen. Ha megkértétek őt, hogy bocsássa meg bűneiteket, akkor az Isten magja, az Amplified fordítás szerint, az Isten spermája bennetek van. És ez azt jelenti, hogy terhessé váltál azzal, és benned van mindaz, ami az Isten. Az úgy költözött beléd, mint egy mag. Azonban neked öntöznöd kell ezt a magot az Isten igéjével, és távol kell tartanod a gyomokat, hogy ne folytsák meg. Aztán szépen fokozatosan azok a kicsi magok elkezdenek nagyobbra és nagyobbra nőni, és gyökeret eresztenek. A Biblia azt mondja, hogy gyökerezzetek meg az Isten szeretetében, gyökerezzetek meg Jézus Krisztusban. Ott vannak benned a magok, de azoknak meg kell gyökerezniük. Ha meggyökereztek, akkor az a jó dolog, ami ott van benned, elkezd majd növekedni egészen addig, amíg hirtelen elkezd majd rügyezni, majd egyszer csak mindenhol jó gyümölcsöket hoz, amiből más emberek táplálkozhatnak. Istenben felnőni nem feltétlenül egyszerű, de erre vagyunk elhívva. Efézus 1:3. Áldás, magasztalás, dicséret és imádat szálljon a mi Urunk Jézus Krisztus, a Messiás Istenéhez és Atyához, aki Talán egyszer majd megáld minket. Nem? Oké, próbáljuk újra. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki, ha eléggé igyekszünk, akkor... Oké, még egyszer. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki megáldott minket. Tehát akkor nem szükséges úgy imádkoznod, hogy Istenem, szükségem van az áldásra. Ehelyett azt kell mondanod, hogy köszönöm Istenem, hogy megáldottál, áldott vagyok. Tudjátok, van egy dolog, amire mindennél jobban szükségünk van, és szeretném, ha ezt megértenétek. Ez pedig az, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban, és azt, hogy milyen örökséget kaptunk Jézus halála és feltámadása által. Mi örökös társak vagyunk Krisztussal. Minden, amit ő megkapott az Atyától, az a miénk is. Ő bennünk él, mi pedig ő benne vagyunk. Ez a csoda történik meg az újjászületéskor. Isten jön és megtisztítja a szellemedet. Szentté teszi azt, majd elküldi a Szent Szellemét, hogy benned éljen, téged pedig jogszerűen belehelyez Jézusba. Nos, lehet, hogy a lábaid azok még mindig a földön állnak, de van egy részed, ami a mennybe van felültetve Jézus Krisztussal. Azt a kifejezést, hogy Krisztusban, Krisztusban, Krisztusban, az egész Bibliában megtaláljuk. Különböző dolgokról van itt szó, ugyanis ti három részből álló lények vagytok. Egyrészt is szellem vagytok, van lelketek is, és egy testben éltek. Szellemileg nézve mindenetek megvan, amire csak szükségetek van. Csupán annyi a dolgotok, hogy engednetek kell, hogy a szellemi részetek erősebbé váljon, mint a lelketek vagy a testetek. És akkor elég hamar megtanuljátok majd, hogy miként éljetek belülről kifelé. És pontosan ez az, amit tennünk kell. A világban ez pont fordítva van. De nekünk megadatott a jó sorrend. Belülről kifelé kell élnünk. Mielőtt Ádám bűnbe esett volna, ő teljes mértékben szellemben járt. Mindent Isten nézőpontjából látott, elképesztő mértékű kreativitása volt. Mit gondoltok, mekkora nagy munka lehetett minden egyes állatnak nevet adni? Na, számomra ez egy emberöltő alatt sikerült volna. Nagyjából egy óra után kifogytam volna az ötletekből. Elképesztő kreativitása és ereje volt. A megfelelő módon élt. A szellemi embere gyakorolt rá befolyást. Azonban, amikor vétkezett, akkor meghalt szellemileg. Többé már nem volt meg a kapcsolata Istennel, és a lelke, valamint a teste átvették az irányítást. Onnan tudjuk ezt, hogy az első dolog, ami történt, az az volt, hogy elkezdett félelemben élni, és elkezdett gondoskodni önmagáról. Megpróbálta eltakarni magát, és betölteni a saját szükségeit. Többé már nem volt meg a korábbi kapcsolata Istennel. Nos, Isten annyira szeretett minket, hogy azonnal előállt a megváltás tervével. Azon nyomban akcióba lépett a megváltás tervével. A terv pedig az volt, hogy elküldi a saját fiát emberi testben, aki magára veszi majd a mi bűneinket, és egyszer s mindenkora biztosít majd számunkra egy utat, hogy Isten gyermekei mindig egy közeli és intim kapcsolatban lehessenek Istennel. Azonban ez mind Krisztuson keresztül működik. Nincs senki, akit a gonosz távol tarthat a mennytől, vagy csak az illető nem akar saját maga a pokolba menni. Nincs olyan ember, aki nem üdvözülhet, ha ismeri Jézus Krisztus örömhírét. Az ajtó nyitva áll minden férfi, minden nő, minden gyermek és minden generáció számára, hogy megismerhessék Istent és személyesen ismerhessék őt. Nem kell a papokon keresztül eljutnunk Istenhez, sem egy prédikátoron keresztül Istenhez, nem kell anyun vagy apu keresztül eljutnunk, lehet saját kapcsolatod Istennel, nincs szükséged egy másodkézből való kapcsolatra ővele, a saját kapcsolatodra van szükséged Istennel. Te hallhatsz Istentől, tiéd lehet a Szentlélek vezetése. Ti nem lesztek izgatottak saját magatok miatt, mielőtt elengedlek benneteket ma, akkor nem hiszem, hogy bárki is segíthet rajtatok. Tudnotok kell, hogy kik vagytok. És tudnotok kell, hogy mi mindennel rendelkeztek, itt és most. Ti áldottak vagytok, új teremtések vagytok, Régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett. Meghaltatok a bűn számára. Én most a szellemi részetekről beszélek. Meg kell tanulnotok nagyobb tiszteletben tartani a szellemi részeteket, a gondolataitoknál, az érzelmeiteknél és a saját akaratotoknál. A lelketek azt mondja majd, nos, én érzek valamit. Tudom, Joyce azt mondta, hogy áldott vagyok, de én nem érzem magamat áldottnak. Ha megnézem az életemet, akkor nem úgy tűnik, mintha áldott lennék. Én nem is hiszem, hogy áldott vagyok. Áldott vagyok? Nem, valahogy ez a dolog elment mellettem. Nos, meg kell tanulnunk azt elhinni, amit Isten mond, akár az érzéseink ellenére is. Miért ne hoznátok egy döntést még ma, hogy hagyjátok az érzéseiteket azt csinálni, amit akarnak? De ti inkább azt hiszitek el, amit Isten mond. Többé ne hajtsatok térdet az érzéseiteknek, és ne hagyjátok, hogy irányítsanak benneteket. Tudjátok, hogy lehetséges mérgesnek lenni valakire, és közben mégis szépen beszélni, és jól bánni vele? Igen, lehet! Most azt gondoljátok, ó, én erre képtelen vagyok. De igen, képes vagy rá. Ha elhiszed, hogy megvan a bensődben az erő ahhoz, hogy megtedd, amit Isten kér tőled, akkor meg tudod majd tenni, mert a szellemi embered erősebb a természetes emberednél. Áldottak vagyunk. Most megkértem a kollégáimat, hogy hozzák be ezt a szép ajándékcsomagot, hogy érthetőbb lehessek. Szóval Isten nekünk adja a megváltás ajándékát. És mindazt, ami ezzel együtt jár. Nos, ez egy szép ajándék, de nem sok hasznát veszem majd, ha nem nyitom ki. Sok ember kapott dolgokat Istentől, de soha nem ástak eléggé a mélyére a dolgoknak ahhoz, hogy ki is nyissák őket. Azt is szeretném elmondani, hogy bármi is van a dobozban, az mindig használati útmutatóval együtt érkezik. Tudjátok mit? Ha soha nem tudom megfelelően működtetni a dolgokat, mert nem olvasom el az útmutatót, akkor az kinek a hibája? Néhányatoknak nem működnek jól a dolgok, mert soha nem tanulmányoztátok őket eléggé, és nem jöttetek rá, hogy miként lehet jól működtetni azokat a területeket. Nos, én megértem ezt, mert én sem szeretem őket. Ezt így szeretem. De vannak olyan kütyük a kocsimban, amiket azóta sem tudok használni, mióta megvettem az autót. A használati útmutató persze a kesztyűtartóban van, de gondoljátok, hogy valaha is rászánok 5 percet, és elolvasom, hogyan működik a rádió? Nem, továbbra is össze-vissza nyomkodom a gombokat, és ideges leszek, mert nem működik rendesen. Na, van itt valaki, aki megért engem? Úgy értem, én mindig úgy használom a számítógépemet, ahogy egy fickó megmutatta nekem kb. 20 évvel ezelőtt. A fia meg azt mondja, mit csinálsz? De mit csinálsz? Még mindig egy flopira mented le a könyveidet? Nos, hát anya, meg kell mutatnom. Én meg valami ilyesmit mondok, most nincs erre időm. És tudom, hogy rengeteg időt spórolhatnék, sokkal egyszerűbb lenne, de olyan ez, mint amikor nem akarod elolvasni az útmutatót. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? Jól van. De nem viselkedhetünk így, amikor a szellemi életünkről van szó. Ez a te használati útmutatód, hogy miként élj egy győztes életet. Minden válasz a problémáidra az ebben a könyvben benne van. Ha bátortalanul kelsz fel reggel, akkor olvasd el a zsoltárokat. Ha úgy érzed, hogy esetleg béna napod lesz, akkor olvasd el a példabeszédeket. Például, ha nagy döntés előtt állsz, és nem igazán tudod, mit kéne tenned, vagy ha mérges vagy valakire, akkor vedd elő a Bibliát, és nézd meg, hogy mit mond a Biblia a megbocsátásról, a szeretetről, a kegyelemről, meg arról, hogy ne legyünk ítélkező kritikusak. Nem telik majd el sok idő, és megváltozik a gondolkozásod. Nézzük meg az Efézus 1-et még egy kicsit, olvastuk a 3. verset, most nézzünk meg még néhányat. Mondjátok, áldott vagyok. Mindenem megvan, ami a győztes élethez kell. Nos, ha elég okosak vagytok, akkor csináltok egy új listát a megvallásaitokról. És felírjátok rá azokat, amiket itt az alkalmakon elmondunk, és otthon elkezditek minden nap kétszer vagy háromszor elmondani őket, amíg változást nem tapasztaltok az életetekben. Mert valahányszor kimondunk valamit, amit az ige állít, olyankor megújítjátok az elméteket. Amikor megtanultok helyesen gondolkozni, akkor gonosz akár össze is csomagolhat és elfuthat, mivel lejárt az ideje. Amikor megtanulsz helyesen gondolkozni, akkor nem hazudhat többé neked, és nem tud becsapni. Nézzük meg újra a hármas verset. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. A mennyei világ minden áldása nekünk adatot. A mennyei világ minden áldása nekünk adatot. Hú! Krisztusban. Mert ő benne, az ő szeretetében kiválasztott minket, vagyis sajátjaként kiszemelt minket magának már a világ teremtése előtt. Látjátok, ő nem azért választott minket, mert megérdemeltük, nem azért választott minket, mert nagyon jók vagyunk, és jó együtt lógni velünk, azért választott minket, mert van hitünk Jézus Krisztusban. És ő ezt még a világ teremtése előtt tette, mert már akkor tudta, hogy ki lesz az, aki a helyes dolgokat teszi, és ki lesz az, aki nem. Azt mondta, mindazok, akik hisznek a fiamban, azokat szeretem. És velem való kapcsolatra hívom őket. Ő azért tette ezt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Hű, ezt szeretem. Szabaduljatok meg a vádlástól, hogy fedhetetlenek legyünk az ő szemeiben, minden szemrehányás nélkül álljunk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, szeretetben eltervezte, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Akarata és tetszése szerint. 6. vers, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket az ő szeretett fiában. 7. vers, ő benne van a mi megváltásunk. 11. vers, ő benne lettünk Isten örökösei. És így folytatja tovább és tovább és tovább. Minden, amire szükségünk van, az ő benne található. Nézzük meg a 14. verset. A Szent Szellem az örökségünk záloga. A Szent Szellem a zálog. A garancia. Hányan vagytok úgy, hogy amikor vesztek valamit, főleg ha az egy autó, vagy egy mosógép, vagy valami ilyesmi, akkor mindent tudni akartok a garanciáról. Nos, Isten nekünk is adott egy garanciát. Neked adom ezt az ajándékot, neked adom ezt a használati útmutatót, és adok neked egy garanciát, hogy mindez jól működik majd. Végül minden jól fog működni. Nekünk azonban tudnunk kell, hogyan engedjük a Szent Szellemet segíteni. Jézus azt mondta, én elmegyek, de nektek jobb, ha én elmegyek, mert elküldöm az én szellememet, aki bennetek él majd, eddig veletek volt, mostantól bennetek lesz. És miért van ő bennünk? Mert csak ő tudja előhozni mindazt a jót, ami bennünk van. Hogy amikor a felszínre jönnek, akkor élvezhessük azokat. És mások is élvezhessék körülöttünk. Ha azzal küszködsz, hogy megváltoztass magadat, akkor csak az idődet vesztegeted, mert nélkül de semmit sem tehetsz, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellemem által, mondja az Úr. 2 Korintus 5.20. David, gyere majd fel, kérlek. Igen, David segíteni fog nekem. Tudom, hogy szeretitek Davidet, mert jó képű. Ha soha nem értettétek eddig a 2 Korintus 5.21-et, most előbb a 20-at olvasom, de ha eddig nem értettétek, ne gyere, amíg nem szólok. Ameddig nem értitek meg a 2 Korintus 5.21-et, addig mindig zavaros lesz az életetek. Pont. Vita lezárva. Nézzük meg a 20-as verset. Tehát mi Krisztus nagykövetei vagyunk, mintha Isten kérne általunk. Mi, mint Krisztus személyes képviselői. Te jó ég! Krisztusért kérünk benneteket, hogy ragadjátok ezt meg. Látjátok, azt mondja, neked adtam mindent, amire szükséged van. Most kérlek téged, hogy ragadd meg ezt. Fedezd fel, ismerd meg, hogy miként működik. Ismerd meg a garanciát. Ne szalasszál semmit abból, amit neked adtam. kaptam valamit egy nagyon kedves hölgytől, Caroline Barnett-től a Los Angeles-i Dream Centerből. Biztos vagyok benne, hogy sokan jártok oda. Egy gyönyörű ajándékot hagyott nekem a hátsó szobában. Nos, amikor azt mondták, hogy van számomra egy ajándék a hátsó szobában, mondanom se kell. Nem veszegettem az időt, már ott is voltam, hogy kibontsam. Ki nem jövök ide, amíg meg nem néztem, mi van a dobozban. Fogtam a dobozt, kinyitottam, és egy gyönyörűséges Biblia volt benne, egy arany keresztel, gyönyörű, gyönyörű, nagyon szépen köszönöm. De látjátok, ha ilyen agresszív vagyok, hogy kinyissak egy ajándékot, akkor miért ne lehetnék legalább ilyen agresszív, hogy kinyissak egy olyan ajándékot, amit Isten adott nekem? Nos, hadd mondjak valamit, ha oda sétálnék bármelyikőtökhöz, és azt mondanám, tessék, itt van neked egy ajándék, akkor ott ülnél, és a doboz felnyitásával bajlódnál, miközben én prédikálni próbálok? Nem, nem vesztegetnéd az időt, nem várnál, hogy majd akkor nyisd ki, ha hazaértél. Rögtön kibontanád, és hidd el, hogyha olyasmi lenne benne, amiről nem tudod, hogyan működik, kiderítenéd. Nos, nekünk ugyanezt kell tennünk Krisztussal, ő azt mondja, könyörgök, hogy ragadjátok meg az isteni jó indulatot, amit Isten felajánlott nektek, és béküljetek meg az Istennel. Nagyon szeretem ezt az igeverset, mert a mi kedvünkért tette Krisztust bűnné, aki valójában nem ismert bűnt, hogy mi ő benne, és ő rajta keresztül Isten igazsággal legyünk, hogy elfogadottakká váljunk, és Istennel jó kapcsolatban legyünk az ő jósága által. Ez ilyen egyszerű. Jézus elvette a te bűneidet, és neked adta az ő igazságosságát. Neked adta az ő jóságát, az ő Istennel való jó viszonyát. Egész életemben azt a lemezt hallgattam a fejemben, hogy mi a baj velem, mi a baj velem, mi a baj velem. Azt gondoltam, miért nem vagyok én olyan, mint más emberek? Miért molesztált a saját apám? Mi a baj velem, mi a baj velem? Akkor a megkönnyebbülés volt rájönnöm, hogy nem a megfelelő viselkedéssel kellett kiérdemelnem az igazságosságot, nem azzal érdemelem ki az igazságosságot, hogy valaki mássá leszek, hanem egyszerűen kapok egy Istennel való jó kapcsolatot. Nos, ez a következő módon működik. David, feljönnél, segítenél nekem? David, játssza majd az Istent. Gyere ide, kérlek. Nos, így működik ez, látjátok? Ez a fehér köntös az Isten szentsége. Ez a fehér köntös. És ő elveszi azt, ami az enyém. Vagyis a bűneimet. És amikor Krisztushoz jövök, akkor ő azt mondja, Joyce, add ide azt az űrzavart, ami a tiéd, majd én elintézem. Én pedig neked adom az én igazságosságomat. Egyszerűen csak nekem adja. Nos, várjatok. David, gyere ide! Te jó ég, elbénázzuk.
1: Tessék, vedd fel ezt, vedd fel az igazságosság köntösét. Neked adom ezt, egy kicsit nagy rád, de majd segítek kitölteni, nem telik bele sok idő, és tökéletesen áll majd rajtad.
0: Köszönöm.
1: Szívesen. Ó, apropó, ez azt is jelenti, hogy bármit mondok, azt meg kell tenned.
0: Ezt a részt ő találta ki, nem én mondtam neki. Oké, figyeljetek, én csak próbálom megértetni veletek ezt az egész dolgot. Látjátok? Ti neki adjátok a bűneiteket, ő nektek adja az ő igazságosságát, de amikor elveszitek, akkor még túl nagy rátok. Ezért bele kell, hogy nőjetek.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna hit.

0: Rózsa délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Életörömzene. Ez a Manna FM. Életörömzene.
2: Sziasztok, Horváth Boldi vagyok a Kelemen Kabátban zenekarból, ez pedig a legújabb dalunk itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Örömre hallgatunk!

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például arról, hogy májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves áremelkedés üteme az ingatlan.com lakás árindexe szerint. Budapesten egymás után két hónapja csökkennek az árak havi összevetésben, ráadásul az elmúlt 6 hónapban 4-ben csökkentek a fővárosi lakó ingatlanárak. Vidéken még mindig erősebb a drágulás. Pest megyében 15,3%-os, Észak-Magyarországon 15,9%-os, Észak-Alföldön 11,5%-os volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszeres a budapesti ütemnek. Igaz, havi szinten volt példa csökkenésre, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május a lakáspiacon az ingatlan friss lakásárindexe szerint, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlan hirdetési portál adatai alapján. Országosan kevesebb, mint 13%-kal, Budapesten pedig 9% alá csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos éves szintű drágulással, valamint a majdnem 11%-os fővárosi emelkedéssel. Budapesten májusban 7,1%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt 6 hónapból 4-szer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020. júliusa és decemberek között a koronavírus járvány kellős közepén volt példa, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, hogy a fővárosi árak alakulását leginkább a kereslet mérséklődése határozza meg. Ezekben a hónapokban kezdi a fizetőképes kereslet és a kínálat megtalálni azt az egyensúlyt, ami piaci szempontból is fenntartható. Az árak zsinórban két hónapig csökkentek, a budapesti kereslet pedig részben ennek hatására minimálisan élénkült, fogalmazott a szakember. Startol a budapesti öttusa világkupa, nagy mezőny részvételével látványos versenyre készülnek a szervezők. Hatalmas a mezőny, a férfiaknál 137, a nőknél 103 versenyző vesz részt a kedden kezdődött budapesti öttusa világkupán, melyen a szervezők a tavalyi sikeres rendezésre még egy lapáttal rá szeretnének tenni. A megemelkedett létszámok miatt a szokásosnál több csoportban zajlanak a selejtezők. A férfiak mezőnyét 4, a nőkét 3 részre osztják, az elődöntőben 36-an folytathatják szereplésüket mindkét nemben, a döntőbe pedig 18-an jutnak be. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője a viadal helyszínén a Boksarnokban megtartott sajtótájékoztatón a technikai értekezlet előtt érvényes számok ismertetésekor elmondta, a hazai színeket 8 női és 9 férfi öttusázó képviseli. Elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Toronto járata, amely október végéig csúcsszezonban heti 5 alkalommal hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén business class, premium economy és economy osztályok közül választhatnak az utasok, mind a szabadidős, mind pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást. A járat június 6 és október 24 között közlekedik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a Toronto Pearson nemzetközi repülőtér között 9 órás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint este 7-kor indulnak és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11 óra 45 perckor szállnak fel a magyar fővárosból és 15 óra 5 perckor landolnak Torontóban. Az Air Canada nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika fővárosaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaiival és több dél-amerikai országgal is. Újabb rangos elismerést gyűjtött be Konrád Zsuzsanna Valami vad című rövidfilmje. Miután a Tallinn Black Nights Filmfesztiválon elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilm díját, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon is a legjobb magyar élőszereplős alkotásnak választották. Mivel mindkét fesztivál Oscar kvalifikáló, a film egy lépéssel közelebb került az Oscar jelöléshez. Folytatódik tehát a sikerszéria. A két elismerés különösen fontos mérföldkő. Ez azt jelenti, hogy a film egyre közelebb kerülhet ahhoz, hogy az Amerikai Filmakadémia díjáért is versenybe szálljon. A mágikus realista történet főhőse Zsófi, egy kiváló tanuló kamaszlány, aki az egyetemi felvételire készül. Otthon azonban különös dolog történik vele, időnként medvévé változik. A hatalmas állat felforgatja a család életét, rettegésben tartja szüleit és öccsét, miközben a szomszédok is egyre gyanakvóbban figyelik a furcsa eseményeket. A történet a családi kapcsolatok, a szabadságvágy és a feltétel nélküli szeretet kérdéseit járja körül. A tallini zsűri szerint a film humorral és magabiztos történetmeséléssel feszegeti a műfaji határokat, miközben hitelesen teremti meg saját világát. A Friss Hús nemzetközi zsűrije pedig azt emelte ki, hogy az alkotás minden elemében kiforrott filmes víziót valósít meg. Konrád Zsuzsanna szerint a film középpontjában az a megzabolázhatatlan vadság áll, amely sok emberben ott rejtőzik, miközben a történet a szeretteinkért érzett tehetetlenségről is szól. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használni a június 1-től. Ahogy közleményükben írták, a TaxiTracker nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A TaxiTrack applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Nem sokára programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben, többek között majd arról lesz szó, hogy a fővárosi állat és növénykert július 1-én megnyitja a főváros számára a Biodómon, hogy ott mivel készülnek és mi látható majd, ez is kiderül hamarosan.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 13-a van szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Tovább nő a forgalom Ferihegyen, a gyors hajtás továbbra is az egyik a legnagyobb probléma a főváros útjain. Már meg lehet nézni a MUME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utas

0: szolgáltak ki. És idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcs időszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzés funkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Már meg lehet nézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A hallgatók munkáiban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, valamint a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. Bár tavaly jelentősen csökkent a halálos közúti balesetek száma Budapesten, a gyorshajtás továbbra is az egyik legnagyobb probléma a főváros útjain. A rendőrség szerint még mindig sokan tekintik versenypályának a közutakat, ezért folyamatosak az ellenőrzések és a razziák. A budapesti rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben 22 halálos közúti baleset történt a fővárosban, ami csaknem 42%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A személyi sérüléses balesetek száma is mérséklődött, miközben a rendőrség több százezer közlekedőt ellenőrzött az év során. A gyorshajtók kiszűrésére trafipaxokkal, mobil sebességmérőkkel és új rendszerekkel is oldáztak. Az év során csak az új berendezések több mint 256 ezer sebesség túllépést rögzítettek 18 budapesti helyszínen. A sebesség ellenőrzések során összesen több mint 138 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A rendőrség kiemelten figyelte az illegális éjszakai gyorsulási versenyeket is. Többek között a Váci úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is tartottak ellenőrzéseket. A razziák során számos szabálytalanságot tártak fel, több jármű forgalmi engedélyét is bevonták engedély nélküli átalakítás miatt. Nem csak a gyorshajtás okoz gondot a fővárosban, tavaly közel 19 ezer esetben nem használták a biztonsági övet az autósok, jogosulatlan buszsáv használat miatt pedig több mint 5,4 millió forint bírságot szabtak ki. Az ittas vezetők kiszűrésére is nagy hangsúlyt fektettek, több mint 346 ezer alkoholszondás ellenőrzést végeztek. Július 1-től átfogó változások lépnek életbe a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésben. Az új rendszer célja, hogy gyorsabb, közvetlenebb és könnyebben átlátható kapcsolatot biztosítson a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A fejlesztés részeként több új közvetlen éjszakai járat indul és összehangolják a budapesti éjszakai buszok, valamint az agglomerációt kiszolgáló volánjáratok menetrendjét. A változtatások illeszkednek a metrók meghosszabbított üzemidejéhez is, így az utasok könnyebben tudnak majd átszállni az egyes közlekedési eszközök között. Jelentős újdonság, hogy Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térsége közvetlenebb kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 922-es és 988-as járatok a Deák Ferenc tér, a Kiskörút és a Móricz-Zsigmond körtér érintésével közlekednek majd. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Gödöllő felé is. Az új járatok az Ösvezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el a várost. A változások Szentendre, Budakalász és Pomász térségét is érintik. A 943-as éjszakai járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul, emellett egész éjszaka sűrűbb kapcsolatot biztosítanak a települések felé. Pécel szintén gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal. Az új 969-es járat óránként közlekedik majd a Deák tér és a település között. Fejlesztések várhatók Gyál, Nagykovácsi, Solymár és Szigetszent Miklós térségében is. Több helyen sűrűbb menetrend, jobb csatlakozások és új útvonalak segítik majd az utazást. Szigetszent Miklóson például az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok a jövőben a város teljes területét bejárják. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszköze szerelt speciális ONPR kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt, a nyáron pedig tervezik, hogy elindítják a rolleres ellenőrzést, hogy adott idő alatt gyorsabban, nagyobb területet tudjanak bejárni a kollégák, hangsúlyozta Lindweyer Bence, az Újbuda parkolás üzemeltető Nonprofit Kft. Vezetője. Aki hozzátette, hogy az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat. Új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, akinek villamos energia ügyet kell intéznie Budapesten, annak mostantól új címet érdemes megjegyeznie. Megújult helyszínen várja ugyanis ügyfeleit az E.ON Hungária budapesti hálózati ügyfélszolgálata. A vállalat a korábbi Váci úti irodából a teljesen felújított Péterfi Sándor utca 21-23 szám alá költözött, a keleti pályaudvar közelébe. Az új ügyféltér modern környezetben biztosít személyes ügyintézést, mind a lakossági, mind a versenypiaci ügyfelek számára. A földszinten az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket lehet intézni, míg az emeleten a vállalati ügyfeleket fogadják. Az ügyfélszolgálaton időpontfoglalással és anélkül is lehet ügyet intézni. Az ügyintézők többek között új csatlakozásokkal, teljesítménybővítéssel, mérőhelyekkel kapcsolatos kérdésekkel és műszaki tájékoztatással foglalkoznak. Az új helyszín egyik különlegessége az úgynevezett videós ügyintézési rendszer. 5 modern ügyfélkiszolgáló fülkét alakítottak ki, ahol az ország más pontjain dolgozó szakértők videó kapcsolaton keresztül segítenek az ügyfeleknek. A rendszer célja, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés, különösen azok számára, akik előzetes időpontfoglalás nélkül érkeznek. Az E.ON Hungária ugyanakkor továbbra is arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint digitális csatornákon intézzék ügyeiket, mert sok folyamat online is gyorsan elérhető. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
2: Ez a

0: Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a kép arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A stand fotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkély párkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mint városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állítatta a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után, ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a Nagy-Iccei hív megáll. megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz, szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagy icce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagy icce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a nagy icce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját nagy iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svin György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svin féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Világ Budapest bővebben beszámolt. Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjuk. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszent keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amiben egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütött el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a remete szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi remete szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A remete szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Anna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha valaki helyszínt keres kisebb hétvégi kirándulásokhoz, vagy közepes hosszúságúakhoz, például a miniszabira, vagy egy hosszú hétvégére, vagy akár egy komplett nyári nyaralásra, akkor érdemes a magyar tavak közelébe menni, mert hogy van például hét olyan bámulatos, valójában és szó szerint vadregényes tó Magyarországon, amit szerintem mindenképpen látni kell, és hogyha valaki nem tudja merre induljon, hát induljon a tavak felé. Elsőként ott van például a Kerek-tó Esztergomban, a Dunakanyar egyik rejtett kis zugában bukkanhat rá az ember a Búbánatvölgyre, erről sokat hallani, na de a Búbánatvölgy területén van 4 tó, amit felfedezhetünk. A mesterségesen kialakított tavaknak a legnagyobbika a Kerek-tó, aminek nem csak gyönyörű a látványa, tehát már önmagában is nagyon szép, érdemes ezekre a tavakra, meg helyekre, amiket szoktam ajánlani, rákeresni a neten, hogy könnyebb kiválasztani, hogy hova menjünk. Szóval hazánkban ez a gyönyörűsége mellett egy egyedülálló, fokozottan védett növényi és állatvilággal is büszkélkedhet a környezetében. Igazi, tipikus nyugalom szigete ez a terület, ezért a horgászok körében is igen népszerű. Vannak kis padocskák, tűzrakóhelyek, úgyhogy még sütögethet is az ember a tópartján, úgyhogy érdemes ezt is számításba venni akkor is, hogyha csak egy napra indulnánk valahol. Aztán ott van a Rudabányai tó, az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartozik. A területe korábban vasércbányaként működött, aztán a munkálatok leállta után a csapadék feltöltötte az ott maradt üregeket, úgyhogy kialakult ez az elképesztő természeti csoda. 320 méter hosszú, néhol akár 50 méter mély, kék-zöld színekben játszó víztömeg, hatalmas kőfalak határolják, aminek a látványát a tóba benyúló félszigetekről, vagy akár a parton kialakított kilátók egyikéből is élvezheti az ember. A környéken van egy izgalmas tanösvény, amit szintén érdemes bejárni, úgyhogy így még többet megtud az ember a tó múltjáról és jelenéről. Varázslatosan szép, olyan, mint hogyha valami amerikai Niagara melletti nevadai helyen lenne egy kis oázis. Aztán ott van az erdő Bényei tó, ami szintén mese szép és nagyon szép a környezet is. Az ásvány és közvetlen szempontból is jelentős Mulatóhegy andezit bányájának a közelében van, mert hogy ott hosszú éveken át két szinten bányázták az andezitet, és aztán később 1983-ban, amikor bezárták a Hubertus kőfejtőt, különböző természeti okok miatt kellett ezt megtegyék, akkor ugyan 2000-ben és 2007-ben újra megnyitották, de ma már csak meddőt hordanak el néha innen, újra feltöltések és mederigazítások céljából. Ennek köszönhetően a hajdani kőbánya udvarának jelentős részét dimbes-dombos kis lankákkal körülölelt mély erdő Bényei tó tölti ki, a túrázóknak és a horgászoknak kedvelt helyszín, ez is csodaszép. Aztán ott van az elképesztően csinos, és ez is szinte valami ázsiai országnak egy részét idéző Kavicsos tó Sziget-Szent Miklóson. Ez egykor kavicsbányaként működött, manapság most már csak a hazánk édenkertjeként emlegetett Sziget-Szent Miklóshoz és Csepelhez tartozó 106 hektáros kavicsos tó nevet viseli. Hozzá tartozik 3 nagyobb félsziget és 5 olyan kicsi sziget, ami kizárólag vízi úton megközelíthető. Ideális terep hajókázni, csónakászni, horgászni, ha pedig szerencsénk van, akkor a környék különleges madárvilágát is megfigyelhetjük. Fontos tudnivaló viszont, hogy a fürdés nem ajánlott a területen, de lehet kibérelni házat minisztéggel, tehát hogyha valaki nyugalomra vágyik távol a várostól, akkor ez még közel is van, tehát nem kell sokat utazni, viszont valóban ott van a nyugalom. Aztán ott van még a Hegyesdi bányató, a Balaton felvidékhez nagyon közel, egy karnyújtásnyira szinte, Monostorapát és Tapolcsa között van a Hegyesd aprócska település, egy elbűvölő kicsi bányatóval, ez is nagyon-nagyon érdekes. A bányatavaknak a színe és a környezete mindig nagyon-nagyon különleges, ezért mondom mindig, hogyha az ember választani szeretne kirándulási célpontot, akkor meg kell nézni a Google-ben a hozzátartozó képeket. Salgótarjánban a középbányató, amit még ajánlani tudok, gyönyörű, és a Lakvölgyi tó Bélapát falván például. Aztán ott vannak még a Balaton tavacskái, ott is van 7 olyan bűbályos tó, mármint a Balaton körül, amit érdemes felfedezni, hogyha valaki arra felé indulna, vagy a Balcsi környékén tölti a szabadságát, akkor érdemes megmozdulni és más felé is elindulni, mint a strand.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Léteznek olyan életfilozófiák, amiket követve sokkal könnyedebb lehet az életünk, könnyedebbek lehetnek a mindennapjaink, nyugodtabbak tudunk maradni, sokkal inkább jelen tudunk lenni a pillanatban, ami nagyon fontos a lelki, a mentális egészségünk, és így aztán a testi egészségünk szempontjából is. Hát itt van az olasz filozófia, ami csodát művel a mentális egészségünkkel és az emésztésünkkel is. Ugye ebben a bizonyos már szinte közhelyesen hangzó jelzővel illetett világunkban, ami rohanó és felgyorsult világunkban, ami sajnos valóban tényleg ilyen, és egyre inkább gyorsul még mindig, egyre ritkábban élünk meg valódi pillanatokat, nem tudunk odafigyelni a lényegre. Ez az élet minden területére igaz, az étkezés, ami régen közösségi élmény, családi szertartás, sőt egy ünnep volt, mára már gyakran háttértevékenységé silányul, valami, amit csak le tudunk, kapjunk be valami gyorsan a kocsiban, útközben, miközben e-mailekre válaszolunk, vagy újabb sorozatrészt indítunk el. Úgyhogy itt jön a képbe az a bizonyos, már egyébként nálunk is emlegetett slow food mozgalom, amely egyre nagyobb teret nyer világszerte, és nem véletlenül. A gyors éttermek térhódításával a 20. század második felétől kezdve egyre inkább elterjedt az a felfogás, hogy az étkezésnek gyorsnak, praktikusnak és hatékonynak kell lennie. Ez azonban nem csak az ételek minőségére, de a mentális egészségünkre is rányomja a bélyegét. Szinte mindenki le tudja az ebédszünetet 10 perc alatt, és jó esetben valóban csak az étkezésére figyel, rosszabb esetben a számítógép előtt fogyasztja el a salátáját, a szendvicsét, vagy rohan közben az utcán, vagy vezet közben. Mindez természetesen. Ha nem is tudunk róla, akkor most érdemes lesz figyelni, negatívan hat a testünkre és a lelkünkre egyaránt. Egy korábbi tanulmány szerint az emberek 60%-a legalább hetente 3-szor képernyő előtt eszik, legyen az tévészámítógép vagy telefon, és a gyerekekkel is így csinálnak. Megállapították azt is, hogy akik evés közben digitális eszközöket használnak, hajlamosabbak a túlevésre és alacsonyabb szintű elégedettséget élnek meg az étkezések után, ennek pedig az az oka egészen egyszerűen, hogy megoszlik a figyelem, ezért az agy kevésbé érzékeli a teltségérzetet, az ízérzetet és az evés élményt, ráadásul még az étel élvezeti értéke is csökken, ahogy ezt a Glamour Plus is írja. Mik a slow food gyökerei? Hát egy olasz válasz a globalizációra, ugye? A zseniális olaszok, mert hogy ők mindig tudták, hogy mit és hogyan érdemes enni. A slow food mozgalmat is egy olasz, pontosabban és név szerint Carlo Petrini alapította 1986-ban, válaszol arra, hogy egy gyors étterem nyílt meg Rómában, a spanyol lépcső közelében. Petrini nem egyszerűen ezzel akart tiltakozni a gyors éttermek ellen, hanem sokkal inkább egy olyan filozófia mellett állt ki, amely az étkezést tudatos közösségi és kulturálisan gazdag tevékenységként fogja fel. Ezt ő és persze az egész ország nagyon jól tudta. A mai napig is közösségi élménynek számít, ahol az egész család, a rokonok és a barátok szinte naponta összeülnek és együtt étkeznek, sőt tovább megyek, együtt is főznek. A Slow Food International mára már több mint 150 országban van jelen. A szlogenjük a jó, tiszta és igazságos étel, azaz legyen ízletes, fenntartható módon előállított és méltányos körülmények között megtermelt. Ez utóbbi szintén kevés helyen adatik meg, hiszen amellett, hogy mindent permetezünk, olyan emberekkel szedetjük le, termeljük be az alapanyagokat, akiknek ez az egyetlen megélhetési forrása, és hát nyilván itt azért a kihasználtság igen nagy méreteket ölt, amivel összességében, tettem én hozzá, amivel összességében nem lenne baj, ha rendes fizetést kapnának érte, jellemzően azonban szinte semmire nem elég az a pár dollár, amivel kiszúrják a szemüket, ahogy írja a cikk is. De mit is jelent a slow food a hétköznapokban? Hát nem kell drága vagy bonyolult dologként gondolni erre, az odafigyelés a lényeg, hogy lelassítunk, hogy kikapcsoljuk a tévét, hogy félretesszük a telefont, a laptopot, és adunk időt magunknak, hogy valóban megízleljük azt, amit eszünk. A tudatos étkezés, azaz a mindful eating gyakorlása során a figyelmünket teljes egészében az ételre irányítjuk, az ízekre, az állagokra, az illatokra és a falatok ritmusára. Számos vizsgálatot végeztek egyébként azzal kapcsolatban is, hogy a tudatos étkezés nem csak a testsúly szabályozásában segíthet, hanem képes csökkenteni a stresszt, és javíthatja az emésztést is. Gyakran ugyanis alábecsüljük, hogy mennyit is számít a figyelem. Amennyiben evés közben a telefonunkat nézzük, az nem csak a fizikai jólakottság élményét csökkenti, hanem a társas kapcsolatokat is háttérbe szorítja. Azért nézzünk körül, amikor elmegyünk egy étterembe, vagy egy kis kifőzdébe, ott is mindenki telefonozik, még azok is, akik együtt érkeznek, ketten, hárman vagy többen. Megfigyelték azt is a felmérésben, hogy azok a családok, amelyek rendszeresen együtt vacsoráznak képernyő nélkül, sokkal erősebb érzelmi kötődést mutatnak, és a gyermekek körében alacsony alacsonyabb a depresszió és a szorongás előfordulása. Azért emlékezhetünk arra is, hogy régebben a szülők nem engedték azt, hogy egyedül legyünk a szobában, sőt a tévé előtt sem lehetett enni, ahogyan ezt Kurdi Réka is írja egyébként a cikkben. Nyilván érdemes odafigyelni arra is, hogy mit is jelent pontosan az, hogyha erre odafigyelünk. Hogyha nem viszünk be semmit a szobába, az már önmagában segít, hiszen nem a tévé előtt eszünk, és nem veszük a kezünkbe, vagy tesszük a tálcánkra a telefont. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a kulináris élmény kontra kalória bevitel hogyan alakul, mert hogy a slow food problémája nem csak a fogyasztásnak a módjáról szól, hanem az ételhez való új viszonyunkat is definiálhatja. Ahelyett, hogy csak tápanyagforrásként tekint az ember az ételre, újra fel tudjuk fedezni benne a kreativitást, a kultúrát, az örömforrását, az ízvilágokat, az emlékezést. Ez speciál főleg az utazások alatt lényeges, amikor tényleg csak az étellel, a különleges alapanyagokkal, az ízek összhatásával foglalkozik az ember, ahogy ezt a cikk írója is mondja. Talán mondani sem kell, hogy olyankor mindig jobb az ember emésztése, mert lassan fogyasztja el az ételt, odafigyel és örül annak, amit elétettek, vagy amit ő maga elkészített. A slow food filozófia tehát része egy tágabb slow living irányzatnak, amely az étel minden területén a tudatosságot, az egyszerűséget és az értékek újraértékelését hirdeti. Nem az a cél, hogy mindent lelassítsunk, hanem hogy tudatosabban válasszuk meg, hogy mire szánunk időt, és hogy jelen legyünk a jelenben. Nem csak étkezés közben, az életünk közben is.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője a zseniális Pierre-Auguste Renoir, francia festő, az impresszionizmus egyik meghatározó művésze. 1841. február 25-én született egy munkás családban, az apja szabó volt. A család aztán idővel Párizsba költözött, az ifjú Auguste pedig itt kezdett el 13 évesen porcelánfestést tanulni. Egész gyorsan bíztak rá komolyabb munkákat is, legyezőket festett, hittérítők számára készített vallásos képeket, és aztán minek utána a manufaktúra bezárt, később alkalmi munkákból élt, például nemesek címereit festette. 1862-re aztán összegyűlt annyi pénze, hogy beiratkozzon az École des Beaux-Arts-ba, rajz és művészeti anatómia tanfolyamra, és itt kötött barátságot Claude Monet-val, Alfred Sisley-vel és Frédéric Bazille-jal, illetve hát még számos olyan zseniális festővel, akit még majd említeni fogok, de ez a négy barát együtt festett az erdőben, a Fontainebleau-i erdőben, az impressionistáknak elnevezett csoport 1874-ben rendezte meg első kiállítását Párizsban, mert ez a négy barát volt az, akik magukat elnevezték impressionistáknak. Innen indul az egész impressionizmus tulajdonképpen. Szóval, amikor megrendezték az első kiállításukat Párizsban, és bár hivatalosan a szalon gyakran elitosította a világos tónusú újszerű képeiket, mégis nagyon hamar ismerté lettek, sőt közkedvelté váltak. Renoir képeinek természetességére és frissességére természetesen a kritikusok is felfigyeltek.

0: napfényt, szinte látjuk megmozdulni a leveleket, ahogy táncolnak a napfényben, elképesztőek a festményei. A reflexfényeket például a Fürdőzők vagy az Esernyők című képén valami döbbenetes valósághűen ábrázolta. Az anyagi helyzete aztán az 1870-es évek közepétől fordult jobbra, megismerkedett ugyanis Georges Charpentier kiadóval, és ennek révén nagypolgári családok tagjait kezdte el festeni. Ekkor készült az Evezősök reggelije, a Madame Charpentier és gyermekei, a Le Moulin de Galette, és ez utóbbi egyébként egy kerti táncos szórakozói mozgalmas megjelenítésére szolgált. Az első önálló kiállítását 1879-ben rendezte, és ezután Algériában, Olaszországban és Provence-ban járt. A kiállításainak egyre jobb visszhangja volt, nagyon sikeres lett, megnősült, az anyagi helyzete is jól alakult. 1899-ben egy faluba költözött, és aztán 907-ben egy másikban letelepedett, ekkoriban főleg aktokat festett, sőt, a női szépséget szobrokban is kifejezte. 1894-től kezdték el őt kínozni az ízületi fájdalmai, 1910-ben már az ujjai sem mozog, és kerekesszékbe kényszerülve a készfejéhez szíjazott ecsettel dolgozott tovább. Érdekes módon az az életkedv, ami leragyog a az ő festményeiről, a képeiről, az dolgozott benne, és azért volt képes így a készfejéhez szíjazott ecsettel festeni, és így továbbra is életörömöt sugároztak, sugároznak a képei. Amikor már szobrot sem tudott mintázni, akkor tanítványa Richard Guino formázta őket a mester utasítása szerint. Az élete végén aztán több csapás is érte. Jean Fia, későbbi híres filmrendező, az első világháborúban súlyosan megsebesült, a felesége 1915-ben meghalt. Renard Kanyban hújt el 1919. december 3-án. Az impresszionizmus egyik képviselője a derű, a fény, a ragyogás, a szépség, a nőiség, az életöröm festője volt. Vidámságát és kiegyensúlyozottságát tükrözi valamennyi festménye, ezért kedvelik Renard műveit a világ minden táján, és ezért javaslom egyébként mindenkinek, aki egy picit is elcsügged, bárhányszor a nap folyamán nyissa ki az internetet, és kattintson rá egy Renoir képre, érteni fogja azt, amiről én idáig beszéltem, és gondoljunk mindig arra, hogy hogyan tudott Renoir ugyanolyan életvidáman festeni, ugyanolyan életvidám képeket a kezéhez szíjazott ecsettel. Hát ezért zseniális Auguste Renoir.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mit üzen a férfiaknak a rúzsot színe? Hát sokkal többet mond rólad, mint gondolnád. Már első látása sokat sejtett rólad a rúzsod. A férfiak számára méghozzá konkrétan az, hogy milyen árnyalatú rúst választottál. Egy nő külseje igen árulkodó tud lenni, szerintem ezt mindannyian tudjuk már egészen kicsi lánykorunktól, különben nem válogatnánk a kis ruháinkat. De nem csak a ruhaválasztás mond sokat a belső tulajdonságokról, hanem a személyiségünkről is elárul egy csomó mindent, akár a frizuránk. A rövid fazon energikusságról, nyitottságról mesél és beszél, amíg állítólag a hosszú egyenes csincsek magabiztosságot és határozottságot üzennek, persze, azért ezt tudni kell, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Az apróbb részletek viszont, mint a körömlak színe, a rúzs árnyalata képes adni szintén egy kis segítséget a férfiaknak abban, hogy már első pillantásra meg tudjanak rólad néhány dolgot. Na, és akkor térjünk a lényegre, amit ígértem, mit üzen rólad a rúzsod színe. Hát az, hogy milyenre festett ki a szádat, természetesen nagyon sok mindentől függ. Hát az embernek függ a hangulatától, az alkalomtól, a napszaktól, a ruhaszínétől, a bőrünk színétől, a hajunk árnyalatától, vagy az ajkaink bőrének az állapotától is. Azonban bármilyen rúzs mellett döntesz, és azt tudnod kell, hogy mindegyik elmond valamit a személyiségedről a pasiknak. Szenvedélyes bátor nőnek, vagy bájos vicces kockázatvállaló és rejtélyes lánynak gondolnának-e az ajkaid alapján. Úgyhogy itt vannak ezek a megállapítások, amiket most el fogok mondani. Ezek az alábbi információk akkor is segítségre lesznek majd, hogyha mondjuk randevúra vagy más alkalomra, fontos alkalomra készülsz, mert hogy tudatosan befolyásolhatod a rúzsod árnyalatával a rólad kialakuló képet. Nagy divatja van ugye a semleges úgynevezett nude árnyalatoknak, és hogyha ezekre szavazol, akkor a pasik gondoskodónak, visszafogatnak és aranyosnak látnak. Egyébként azért csendben hozzáteszem, hogy ez nem csak a férfiak véleménye, hanem úgy általában vélemény ezekkel kapcsolatban azokban, akik szembe jönnek veled, akik látják a sminkedet. Olyan nőnek látnak a nude és a semleges árnyalatok által, aki szereti, hogyha komolyan veszik, a férfiak kifejezetten szeretik ezeket a színeket. Aztán a következő a sorban a narancsos rúzs, ugye ez a 80-as években, 70-es években volt nagyon divatos, a narancs, illetve a korallpiros, ami szintén ilyen pirosas narancs árnyalat, amiből azért annak idején a néniknek a fogára is került, hogyha emlékeztek rá. Szóval ezek a rúzsok bevállalósnak, optimistának, vidámnak és élettel telinek láttatják a nőket a férfiak szemében, úgyhogy azt mondják, hogyha ilyet viselsz, akkor olyan bátor nőnek tűnsz, aki nem riad vissza az ismeretlen dolgoktól. A májva szín, az egy nagyon kedvelt szín, rózsaszínes is, meg nem is. Én nagyon szeretem egyébként ezt a színt, ez szintén egy ilyen kicsit visszafogottabb szín, matt változatban különösen szép tud lenni. Ez rejtélyes és misztikus nőt sejtet, aki rendkívül intelligens, elegáns, kifinomult és tudja, mit akar. Igazi kihívásként tekintenek rád miatta, azt mondják. Aztán ott van az igazi burgundi vörös, tudod, az a gyönyörű burgundi színű rúzs. A férfiak szerint egy magabiztos, céltudatos nőt takar az, aki ilyen rúst visel. Csendes, nem szeret a figyelem középpontjában lenni, de mindezek mellett érdekes, izgalmas, és nagyon jókat lehet vele beszélgetni. Figyeled, micsoda felmérések születtek. Aztán ott van a már tegnap említett klasszikus piros rúzs. Ez magabiztosságot és merészséget sugal, csábító és kacér személyiségről árulkodik a pasuknak, és azt is sejteti, hogy az illető nem fél a figyelem középpontjába kerülni. Ott vannak az élénk pink árnyalatok, amik most nagyon divatosak. Játékos női személyiségről árulkodik, aki szereti kalandosan élni az életét és imád szórakozni. Igen, ez egy fiatalos árnyalat, fiatalos és felkeltő árnyalat, ami többnyire az összes viselőjét, legyen az bármilyen korú, de fiatalosnak és lendületesnek mutatja. Aztán ott van a lila rúzs, ami szintén divatos mai napság. Ez kifejezetten szexi benyomást kelt a pasikban, és magabiztosságról is mesél. Kiváló stílis érzéket üzen, és olyannak mutatja az ember magát egy ilyen lilás rúzsa a mások szemében, aki sosem hátrál meg, és szeret kiemelkedni a tömegből. Úgyhogy csajok, hölgyek, ez szerint kell választani okosan a rúst.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Honpod Bálint, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója, hogy miről is van szó pontosan, hát nem titok, és hát nyilván a dolognak a neve is mutatja, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok helyen jelenik meg, nagy léptékben, nagy szerepben, fontos szerepben, és úgy tűnik, hogy ez az orvosvilágban, az egészségügyben is megjelenik, hogy hogyan tud segíteni, hát erről fogunk beszélni. Szia Bálint, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatóknak.
1: Azt gondolom, hogy ünnepelhetjük azt ebben az esetben, hogy egy újabb magyar nagyszerű találmányról beszélünk, hogy fiatalok hozták ezt össze, és hogy emögött is nyilván van egy saját sztori. Amikor valaki ilyen szenvedéllyel kezd el kutatni, fejleszteni, valaminek a létrehozásán dolgozni, ott mindig van valami mögöttes történet.
2: Igen, valóban van. Lehet, hogy meglepő lesz, de azt hiszem, hogy ennek az egész történetnek a szikráját egy Budapesten dolgozó idősebb orvos adta, akinek hát már mondhatjuk, hogy elege volt az állandó gépelgetésből, és megkérdezte az alapító társamat, hogy hát miért nem lehet ezt egy AI-jal megcsinálni, és tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy tulajdonképpen miért nem lehet ezt egy AI-jal megcsinálni, és akkor kerültem én a képbe, ugye az alapító társam megkeresett engem, mert tudta, hogy én már évek óta a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazásaival foglalkozom, és tulajdonképpen innen indult el ez az egész történet.
1: Hogy indult el? Hogy kezdtetek el ezzel dolgozni? És miről van szó pontosan, ugye, mert itt arról beszélünk, ha jól gondolom, én mondjuk páciensként, hogy amikor az ember elmegy egy vizsgálatra, vagy elmegy mondjuk egy időpontra, akár csak egy konzultációra, akkor ott nagyon sokáig az orvos a vizsgálat, vagy a beszélgetés után sokáig gépel, vagy diktál az asszisztensének. Olyankor történik az, hogy leírják az anamnézist, és ez fárasztó, és ez macera, meg ez túlságosan időigényes, és vesz el időt, mondjuk még plusz akár 3-4-5-6-8 páciens vizsgálatának a lehetőségétől is?
2: Igen, igen, erről van szó. Nem csak az anamnézist írják le, ugye amikor egy leletet megkapunk, abban benne van sok minden az anamnézis, a jelen panaszok, a státusz, hogyha történt valami vizsgálat, valami véleménynyilvánítás, tehát hogy sok minden kell belekerüljön egy ilyen dokumentumba, illetve hát szakrendeléstől függően például egy házi orvosnál nem csak egy lelet készül el, hanem például a házi orvos beutalókat is szokott írni, ami szintén egy ilyen fárasztó, repetitív feladat, amihez sokaknak nincsen kedvük, és akkor ugye itt tud belépni a rendszer. Azzal, hogy ezt nagyon egyszerűen kell elképzelni, van egy mikrofon abban a szobában, ahol a beszélgetés történik, annak a segítségével tulajdonképpen rögzítjük a beszélgetést, annak alapján megírjuk azokat a dokumentumokat, leleteket, zárójelentést, azzal most kezdünk el dolgozni, jelenleg leleteket, beutalót, ilyesmiket tud írni, ahelyett, hogy az orvosnak még a beszélgetés után le kelljen ülnie és pötyögnie, vagy diktálnia.
1: Amikor azt mondod, hogy ezen elkezdtünk dolgozni, és ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor nyilván ott elindult egy folyamat, de az is nagyon fontos, és erről is beszélj magáról a folyamatról, meg arról is, hogy mi a helyzet itt a GDPR-ral, tehát hogyha egy rendelőben a teljes beszélgetést rögzíti egy mikrofon, már pedig nyilván ott nem kapcsol ki meg be bizonyos dolgoknál, akkor ott mi a helyzet a személyiségi jogokkal, pontosabban az előbb említett GDPR-ral akár?
2: Így van, ez egy nagyon fontos kérdés, és nekünk is ezt több jogász segítségével kellett körüljárnunk, hogy pontosan hogyan tudunk megfelelni a követelményeknek. A GDPR kérdést két módon oldjuk meg. Az egyik az az, hogy teljesen lokálisan a helyszínen futtatunk mindent, tehát hogy tulajdonképpen semmi nem kerül ki feldolgozásra az internetre. Nyilván ez azzal jár, hogy a számítási kapacitást az adott intézménynek kell biztosítani ehhez a rendszerhez. A másik pedig az az, hogy kikerül ugye az internetre, tehát hogy távoli szervereken dolgozzuk fel. Itt ugye a GDPR két legfontosabb követelménye ezzel kapcsolatban az az, hogy nem tárolunk adatot, tehát hogy az a hanganyag, meg az a megírt dokumentum, amit a mi rendszerünk készít, az tulajdonképpen abban a pillanatban el is tűnik, hogy elkészült, tehát hogy ezt mi nem tároljuk sehol, és semmilyen ehhez kapcsolódó információt nem is tárolunk sehol, illetve hogy ezeknek az adatoknak a feldolgozása, ez mindenképpen az EU-n belül történik. Tehát, hogy olyan szervereket veszünk igénybe, amik az EU-n belül vannak fizikailag.
1: Bálint, köszönöm, hogy velünk vagy. Folytatjuk is a beszélgetést. A Clivora projekttel, vagyis az AI orvosinak rendszerrel és ről beszélgetünk. Az egyik alapítóval, Honpod Bálinttal. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és jönnek még az érdekes részletek itt a Mannán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hompod Bálinttal beszélgetünk tovább a mai műsorban. A Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítójával nagyon sok érdekességet elmesélt már Bálint azzal kapcsolatban, hogy hogyan született meg ez a rendszer. Miért fontos ez a rendszer? Hogyan segít az orvosoknak? Miben segít? Mi a legnagyobb haszna ennek? És akkor ezt a kérdést nem csak az orvosok, illetve a szakemberek felé irányítanám, vagy az ő részükkel kapcsolatban, hanem nekünk pácienseknek hogyan tud ez segíteni, miben, mitől lesz könnyebb nekünk?
2: Amikor elindult a projekt, alapvetően mi két aspektusra koncentráltunk, ami ilyen szempontból egyértelműen fontos tud ez lenni. Az egyik az az, hogy lerövidül a rendelési idő, mivel hogy az orvosnak nem kell annyit gépelnie. A másik pedig az az, hogy olyan helyeken, ahol például nagyon nehéz orvosírnokot vagy asszisztens találni, ott bizonyos szempontból a feladatok egy része ezzel meg is van oldva, hiszen nem kell egy embernek diktálni, hanem lehet a rendszernek is diktálni, illetve nem is kell diktálni, hanem magától felismeri. Menet közben tulajdonképpen még rájöttünk, hogy egy ilyen rendszernek egyéb hasznos aspektusai is vannak. Az egyik az az, hogy sokkal részletesebb leleteket lehet írni rövidebb idő alatt. Ez én ugye, amikor megyünk tesztelni a rendszert, én elsősorban a beteg szemével tudom ezt nézni, hiszen én magam nem vagyok orvos, és egyből azt láttam, hogy mennyire örülnék, hogyha minden rendelésen, ahol járok, ilyen leletek születnének, mert egyszerűen kerekebb mondatokban, érthetőbben van megfogalmazva, és sokkal jobban fel tudom fogni én is, nem szakemberként, hogy mi is van.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy például amikor megkapunk egy leletet, vagy egy anamnézist, stb., tehát egy vizsgálatnak, vagy egy orvossal való találkozásnak a papírra vetett eredményét, akkor nem kell fölhívni az ilyen-olyan ismerőst innen-onnan az egészségügyből, hanem érteni fogom, hogy mi van azon a papíron rólam leírva?
2: Igen. Ez azért teljesen személyre szabható, tehát hogyha egy orvos ízlésének nem megfelelő az, ahogy alapjáraton a mi rendszerünk megfogalmaz a dolgokat, ő át tudja állítani magának, tehát hogyha valaki nagyon nem szereti a közérthető megfogalmazást, akkor ki tudja szedni belőle, de az az alapértelmezett, igen, hogy azért ezek jóval érthetőbb leletek, és szerintem egy beteg sokkal könnyebben el tud igazodni bennük, mint egy ilyen hagyományosan egy orvos által nagyon gyorsan megírt lelettel kapcsolatban. Van olyan orvos, aki például azt tapasztalja, hogy nem feltétlenül gyorsabb neki a rendelés azzal, hogy ezt használja, viszont a maga a lelet, amit kiad, az sokkal részletesebb és érthetőbb, mert korábban mondjuk nem akart ezzel túl sok időt eltölteni, ezért csak két mondatot gyorsan odatötyögött, és már ment is tovább, és ezzel meg ugye egy teljes átfogó dokumentumot ki tud állítani a betegnek.
1: Egy kicsit visszatérve még erre a rendelőben elhelyezett mikrofonra, ugye ott nagyon sokszor, sőt, én mondhatom, nem csak a saját példámból kiindul, vagy az ember orvoshoz megy, vagy félelmében, vagy zavarában, vagy esetleg azért, hogy érthetővé tegye, vagy mentse magát, adott sztoritól függében, hogy melyik, be lehet helyettesíteni a megfelelő szót, de hogy mindenképpen túl sokat beszélünk magunkról a legtöbben. Ez is rögzül?
2: Ez rögzül, de tulajdonképpen ebből semmi nem fog belemenni a végleges dokumentumba. Tehát ezek a rendszerek, ezek már elég okosak ahhoz, hogy észrevegyék, hogy mi az, ami orvosilag releváns, és mi az, ami orvosilag nem releváns. Tehát ezt mi saját magunk tanítjuk ezeket a modelleket, nagy mennyiségű orvosi adaton, úgyhogy hogy ebből ki tudják hámozni azt, ami releváns, és ami nem releváns. Tehát én magam is láttam olyat sokszor, hogy bejön a beteg, arról beszél, hogy milyen nagy volt a forgalom, vagy nem tudom, a lánya esküvőjén volt, vagy akármicsoda, de ezek gond nélkül kiszűrődnek a végleges dokumentumban.
1: A Clivora AI orvosírnok rendszerrel és arról beszélgetünk, és annak kapcsán az egyik alapítóval, Hompod Bálinttal, akivel arról még nem beszéltünk, hogy milyen nehézségekbe ütköztek, és hogy hova lehet ezt fejleszteni, illetve hogy ebben az esetben is igaz-e az állítás, miszerint, hogy az AI azt tanul folyamatosan, és magát is fejleszti. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Hompod Bálint, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója. Már nagyon sok mindent megbeszéltünk ezzel a segítő rendszerrel kapcsolatban, hogy hogyan könnyíti meg az orvosnak és a páciensnek az életét az, hogy gyakorlatilag egy sokkal részletesebb és gyorsabban megszülető leletet, anamnézist, egy orvosi papírt kap az ember egy-egy vizsgálat vagy orvossal való találkozás végén, de nyilván amíg kialakul egy ilyen program, rendszer, addig nagyon-nagyon sok nehézségen kell átmenni. Mi okozta a legnagyobb nehézséget nektek ezzel kapcsolatban? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy itt is igazán ezzel a rendszerrel kapcsolatban, hogy az AI saját magát fejlesztést tanul minden egyes alkalommal, amikor elkészít egy ilyen leletet például.
2: Kezdem az első kérdéssel, hogy mi okozta nekünk a nagy nehézséget. Azt hiszem, hogy itt három érdekes dolgot lehet kiemelni. Az egyik az az, hogy pontosan a mikrofont, a hangrögzítést hogyan oldjuk meg. Mondjuk elindultunk egy olyan megoldással, hogy csak lerakunk egy ilyen konferencia mikrofont az asztalra, és az majd odafigyel mindenre, de gyorsan megtapasztaltuk azt, hogy az orvos feláll, kezet mos, beteg is feláll, oda mennek a vizsgálóágyhoz, akkor az már túl messze van, stb. Tehát nekünk nagyon sokat kellett keresgélni, hogy pontosan mi az a megfelelő mikrofon beállítás, meg mik azok az ilyen szoftveres tuningok tulajdonképpen, amikkel a hangrögzítés pontosságát meg tudjuk oldani. Másik, ami szerintem érdekes, az, hogy ez a testre szabhatóság ugye meg van oldva az orvosok számára a rendszerben, hogy nem mindenki ugyanabban a stílusban, ugyanabban a struktúrában kapja meg a dokumentumokat, hanem mindenki be tudja állítani magának azt, ami számára a legideálisabb.
1: Mármint itt most egy kommunikációs stílusról beszélünk, akár szóhasználatról, ilyesmikről?
2: Akár szóhasználat, igen, de például az, ami nagyon fontos volt, hogy mondjuk mennyire legyen tömör, mennyire legyen részletes, ezt be lehet állítani, hogy milyen sorrendben kövessék egymást a különböző szekciók, van, aki nem tudom, előbb a jelen panaszt írná, de van, aki előbb a szedett gyógyszereket, ilyenekre kell gondolni. De egyébként stílust is valamennyire be lehet állítani, igen. Uh-huh. Illetve még az ilyen nagyon ritka szavak, amik mindig előfordulnak a rendelésen, mondjuk ilyen furcsa gyógyszernevek, furcsa betegségnevek, amik hiába gyűjtünk nagyon sok orvosilag releváns adatot a tanításhoz, ezek még így is nagyon ritkán kerülnek elő. Ezeknek a pontos detektálása, ez volt egy ilyen problémás pont, amit már sikerült megoldani, én azt gondolom. Második kérdésre visszatérve, hogy általában ezek az AI rendszerek úgy működnek, hogy nem direktben tanulnak, tehát nem arra kell gondolni, hogy minden egyes alkalom, amikor valaki használ egy AI rendszert, akkor abból úgymond élesben tanul a rendszer, hanem mindig történik egy ilyen nagy mennyiségű adatnak a gyűjtése, és van egy tanítási fázis, és a tanítási fázisban ami adat rendelkezésre állt, az, amiben tulajdonképpen tud dolgozni egy ilyen AI rendszer. Ugye korábban volt szó arról, hogy GDPR szempontból hogyan is áll ez a projekt. Azért a GDPR-hoz hozzátartozik az, hogy nem szabad ezeket az adatokat gyűjteni és tárolni és tanítási célra felhasználni, csak hogyha ehhez valaki kifejezetten engedélyt ad. Ezért a rendszer nem is gyűjti és nem is használja tanításra azokat az adatokat, amik keletkeznek a használat során. Tehát ezt mi egy ilyen külön adatgyűjtési fázisban, külön engedélykéréssel szedjük össze azokat az adatokat, amiket mi használunk arra, hogy tanítsuk a rendszereinket.
1: Bálint, ez egy olyan rendszer, ami nem létezik, vagy nem létezett eddig, inkább úgy fogalmazok, sehol a világon?
2: Amikor mi indultunk, akkor persze próbáltunk körülnézni. Magyarországon akkor nem létezett. Máshol azért már volt egy-kettő ilyen. Amerikában biztosan volt, Németországban is biztosan volt, az Egyesült Királyságban is. Ugye ezeknél az egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek ilyen nyelvspecifikus rendszerek. Aha. Tehát nem lehet egy amerikai rendszer zökkenőmentesen bevezetni Magyarországon, mert nem fogja tudni azokat a nyelvi finomságokat, tehát ezért éreztünk mi ebben egy nagy lehetőséget, mert úgy láttuk, hogy azzal, hogy már vannak sikeres cégek nagyobb országokban, az ugye az bizonyította nekünk, hogy erre van igény, viszont az, hogy Magyarországon akkor még nem volt egyáltalán ilyen cég, amikor mi elindultunk, ez azt mutatta nekünk, hogy itt komoly lehetőségek vannak.
1: Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Hompot Bálint volt a vendégünk, a Clivora AI orvosírnok rendszer egyik alapítója. Sok sikert nektek, és köszönjük, hogy segítetek nekünk hétköznapi embereknek a ti tudásotokkal, és hogyha van újdonság a házatok táján, akkor szívesen látlak benneteket itt a Mannán. Köszönjük az idődet.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mi történik vajon a bőrünkkel? Mi történik a szervezetünkkel, hogyha 60 napig, azaz 2 hónapig nem fogyasztunk cukrot, tejterméket és glutént? Van egy srác az interneten, egy youtuber fiú, aki ezt meg is mutatta, végigcsinálta a 60 napot, és végig is követte kis videókkal, érdemes őt megnézni, majd mindjárt mondom a nevét, hogy hogy hívják. A lényeg az az, hogy ő eldöntötte, hogy az aknés bőre miatt nem fog fogyasztani 60 napig cukrot, tejterméket és glutént, és így aztán szépen az egész folyamatot bemutatta, hogy hogyan változott meg a problémás bőre a diétától, ami természetesen nem csak az egyetlen eredmény, amit ez a diéta hozott. Brandon Williamsnek hívják őt, W és két L, Brandon Williams, hogyha rákeresünk a YouTube-on vagy a Google-ben, akkor megtaláljuk a videót. Ő volt az, aki arra volt kíváncsi, hogy esetleg a gyógyszereken és az egyéb kezelési formákon kívül, ami tulajdonképpen csak egy sebb tapaszt volt a problémára, van-e valami, ami valóban segíteni tud a bőrén, például az, hogyha 60 napon keresztül nem eszik se cukrot, se tejterméket, sem glutént. A történetét és a végeredményt, ahogy már mondtam, a YouTube-on is megosztotta, a videóját pedig már több mint 3 millióan látták, elképesztően látványos változáson ment keresztül, és nagyon őszintén beszél arról, hogy mennyire nagyon nehéz volt. Az elején azt is elárult, hogy azért vágott neki a diétának, mert az elmúlt 4 évben folyamatosan bőr problémákkal küzdött, az arcán nagyon sok volt az akné, a pattanás, amikre az antibiotikumok csak ideglenes megoldást jelentettek, és aztán végül rájött, hogy biztos, hogy az okozza a problémát, amit eszik. Tehát, hogy nagyban befolyásolja a teljes bőr felületének, de főleg az arcbőrének az állapotát, mert amikor nagyobb mennyiségű édességet, tejterméket vagy glutént evett, akkor még inkább fokozottan jelen volt a gyulladás az arcbőrén, és akkor elkezdett kutakodni, ásni, számos cikket elolvasott a témában, és mivel az interneten is úgy találta, a tudományos cikkekben is, hogy valóban okozhatnak problémákat az említett ételek, így aztán úgy döntött, hogy belevág ebbe a 60 napos kihívásba, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült neki, és hát szerencsére minek utána youtuber a srác részletesen dokumentálta az egészet, az éttermi rendeléseit, mindent. Bevallotta, ahogy én ezt már mondtam, hogy az étrendi, a hirtelen étrendi változás miatt nagyon sokszor gyötörte fejfájás, nehezen állt ellen a finomságoknak, és ahhoz is hozzá kellett szokni, hogy a cukros üdítők helyett csak vizet iszik, azt mondta, hogy ez volt az egyik legnehezebb, de az sem volt egyszerű, hogy kitalálja, hogy melyik nap mit tegyen, mert hogy csak olyan ételeket választhatott, amik nem feldolgozott élelmiszerek, nincs benne mesterséges cukor, nincs benne tej, nincs benne glutén, és hát az éttermek kínálata sem könnyítette meg a dolgát, de ezt is nagyon szépen dokumentálta és meséli el, hogy azért most már nagyon sok helyen lehet kapni, és amit nem költött úgynevezett junk foodra, az elköltötte viszont a kicsit drágább élelmiszerekre. Reggelire legtöbbször gluténmentes kenyeret evett, avokádóval, főtt tojással vagy lágy tojással, 10 óraira uzsonnára gyümölcsöt evett, almát például, ebédre salátát csirkehússal vagy steakkel, vacsorára pedig nagyon sokszor gluténmentes kenyérből készült pulykás szendvics, nagyon sok salátával, igazán magas szendvicsről beszélünk, és aztán a videóban azt is megmutatta, hogy hogyan vásárol a diéta alatt, hogy mi mindenből áll az étkezés, hogy miből áll össze bizonyos étkezéseknek a rendszere, és aztán 2 hét után már azt mondta, hogy észrevette az első pozitív változást, tehát mire rászokunk, tehát nagyjából ez a 14-20 nap, ami alatt a szervezet által, ugye szokták mondani, hogy bármire rászokni vagy leszokni 21 napra van szükség, mire az megtörténik, addigra el is indul a változás, tehát addigra beindul ez a pozitív változás. Elkezdett tisztulni a bőre, lejjebb ment az arcáról a gyulladás, kevesebb piros folt volt, ami volt, az sem volt olyan belobbant, vörös gyulladt, és aztán később el is végzett egy mikrobiom tesztet, tehát hogy áll a bélrendszer és a gyomor, és aztán ez meg is mutatta, hogy milyen állapotban van a bélrendszer, és milyen probiotikumokra van szüksége. Aztán a 24. nap környékén kezdte észlelni, hogy jobban alszik, több az energiája, közben pedig már fogyott is, és bár lebetegedett, nem hagyta, hogy a vírus megzavarja a diétáját, influenzás lent, és aztán szépen, ugye, ahogy mondtam már többször, youtuberként muszáj volt neki hosszasan mesélni a 2 hónap történetét, hogy így tudja inspirálni az embereket, mondja is, hogy neki ez a dolga, ezért kezdett el figyelni ő is magára, és a végén pedig megmutatta a változásokat, az arca sokkal tisztább lett, gyakorlatilag teljesen kitisztult, élénkebb a szeme, nem nem karikás a szeme, és a videó végén aztán azt is elmondja, hogy nem azt akarja elérni, hogy senki ne egyen se cukrot, se tejterméket, se glutént, hanem arra akart rámutatni, hogy az étkezés milyen hatással van a bőrre, és kipróbálni, hogy diétával javítható-e például a problémás bőr állapota. És emellett persze a pozitív mellékhatásként fogalmazunk, így megjelenik a fogyás, az energikusság, a mikrobiom kiegyensúlyozottsága, és egy csomó minden más olyan gyulladásos folyamatnak a csökkenés és eltűnés, amit nem látunk, ami belül szöveti vagy szerv szinten zajlik, úgyhogy mindenképpen érdemes kipróbálni, és időnként negyed évente csinálni egy-egy ilyen, vagy fél évente csinálni egy-egy ilyen kúrát. Tehát a srácot úgy hívják, hogy Brandon Williams, tessék rákeresni, elképesztő érdekes.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: pillanatok. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Elképesztő finomat fogunk ma megtanulni elkészíteni. Pontosabban a receptjét tanuljuk ma meg ennek a süteménynek, amit konkrétan olyan, mint valami angyali torta. Annyira levegős, annyira dekadens a külseje. Úgy néz ki, mintha valami kosztümös filmnek lenne az ebéddél, az asztal dísze. Ez a torta, amit meg lehet csinálni emeletes tortának is, de természetesen, hogyha egy sima csatos tortaformába készítjük el, akár csak magunknak ajándékba egyébként, vagy egy-egy sütögetős partihoz, vagy ballagási partihoz, vagy egy iskolazárási ünneplő hétvégéhez, vagy ajándékba visszük születésnapra, hát csoda-csoda ajándék lesz, és imádni fogják. Ezt úgy hívják, hogy mennyei lengyel krémes. Úgy is néz ki egyébként, valami csoda. Vaníliás töltelékkel készül, szóval valami mesebeli. Sági Kün Zsófi receptje alapján haladunk. Fontos tudni azt, hogy azért ezzel egy picit kell foglalkozni. Ha valaki szereti a klasszikus krémest, akkor ezt a lengyel változatot is imádni fogja. A karpatka, mert hogy ez a neve, égetett tésztával, főzött krémmel készül, és nem lehet betelni vele. Tényleg annyira finom, hogy az ember megeszik belőle egy nagyobb szeletet, és azt hiszi, hogy jó, hát nem bírok többet, mert édes is, meg laktató, és meg stb. De úgy 5 perc múlva, hát még egy kicsit. Főleg, hogyha mondjuk egy kis gyümölcsöt még pakolunk mellé, és ráadásul annyira mutatós ez a sütemény, hogy egy hétköznapi asztalon is ünnepivé varázsolja a hangulatot, de egy ünnepi asztalon meg ez lesz a királynő. A két lap, ami az alja és a teteje a tortának, az készül ebből a bizonyos már említett égetett tésztából, és egy nagyon vastag réteg vaníliakrém van középen, és bár az elsőre riadalmat kelthet az emberben, hogy mennyire lesz bonyolult elkészíteni, nem az. Kicsit időigényes, de nem bonyolult. Az egyetlen, amire figyelni kell, ez a hőkiegyenlítés, mert a krémbe és a tésztába is nagyon sok tojás van, úgyhogy vigyázni kell, hogy ne érje túl nagy hőhatás, mert akkor kicsapódik a tojás, és könnyen rántotta lehet belőle, de hogyha egyszer már ezt próbáltuk, vagy most elsőre csináljuk, de betartjuk az utasításokat, akkor csoda könnyű lesz, és csoda eredmény. Úgyhogy itt van a recept, és hogyha követi az ember a receptet és a leírást, akkor nem tudja elrontani. Szóval a hozzávalók 12 szeletes tortához 5 darab tojássárgája, ez most a krém, tehát a krém hozzávalói először. 5 darab tojássárgája, 12 dek a cukor, hítevőkanál burgonya keményítő, egy csomag bourbon vaníliás cukor, annak egy kicsit olyan izgalmasabb és szexibben vaníliás az íze. 6,2 deciliter tej, egy csipet só, 3 teáskanál vanília kivonat és 20 deka puha vaj. Ebben az esetben csak a vaj működik. Ne próbálkozzunk mással, véletlenül sem margarinnal, csak a vajjal. Az íze miatt is, meg a konzisztenciája miatt is. A tésztába kell 1,8 deciliter víz, és itt tartani kell a mennyiségeket, hiszen hogyha sütünk, ha cukrászkodunk, akkor mindig nagyon pontosan be kell tartani, nagyon fontos a mennyiségeket. 8 deka vaj, plusz egy pici a forma kikenéséhez, és itt is elengedhetetlen, hogy valóban vajjal készítsük. Egy csipet só, 10 deka liszt, 3 darab nagy tojás, 1 tojás sárgája, és a szóráshoz a tetejére a porcukor. Kikerül a Facebook oldalunkra, Manna Facebook oldalára a recept, úgyhogy nem kell aggódni, hogyha valaki most éppen olyan helyzetben vagy helyen van, ahol nem tudja lejegyezni a mennyiségeket és a hozzávalókat, kint lesz a Facebook oldalon. Hogyan készül? Elkezdjük a krémmel a tojássárgákat, habosra keverjük a cukor felével, egy hőálló tálban, akkor, amikor szépen kivilágosodott a színe, akkor belekeverjük a keményítőt, belekeverjük a vaníliás cukrot, aztán a tejet, a cukor másik felét és a sót összemelegítjük egy másik kis lábasban, amíg gyöngyözni nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről, majd vékony sugárban csurgatva a folyamatos kevergetés mellett öntsük a forró tej felét a tojásos keverékre, és mikor elkevertük, akkor adjuk hozzá a vanília kivonatot is, majd az egészet öntsük vissza a maradék teljes keverékhez a lábasba. Nagyon alacsony lángon kezdjük el főzni, addig, amíg be nem sűrűsödik, óvatosan, nagyon fontos, hogy ne csináljunk rántottát. Ha kész, vegyük le a tűzről, fedjük le folpakkal, majd tegyük félre szoba hőmérsékletűre hűlni. Álljunk neki a tésztának, melegítsük elő a sütőt 190 fokra, béleljük ki 2 darab, nagyjából 23 centi átmérőjű tortaforma alját a sütőpapírral, az oldalait kivajazzuk. A vizet, a vajat, a sót összemelegítjük egy kislábosban, és hogyha elolvadt a vaj, akkor húzzuk le a tűzről, keverjük bele a lisztet. Visszatesszük alacsony lángra, majd addig főzzük, amíg egy gombóc nem lesz belőle, ez nagyjából 2 perc. Félretesszük a tésztát, hogy pihenjen egy 5-10 percig, addig lehűl, nem forró, de azért még meleg, és akkor robotgép segítségével hozzá tudjuk keverni a tojásokat, amíg egy egészen fényes, sima tésztát nem kapunk. Ezt a tésztát ketté osztjuk az előkészített tortaforma között, hogy igazán mutatós legyen, és igazságosan osztjuk el a tésztát. Készíthetünk a tésztába hullámokat egy kanál segítségével, hogy még csinosabb legyen, aztán betoljuk a sütőbe 25-28 percre. Ekkor megpuffad, és aranybarna lesz a tészta, tehát ez nem megemelkedik, hanem ebből egy ilyen felhőszerű, dagadt, puffi, szexi valami lesz. Hagyjuk teljesen kihűlni, aztán vegyük ki őket a formából, és akkor befejezzük a krémet, a vajat habosra keverjük robotgép segítségével, majd több részletben hozzáadjuk a kihűlt vaníliás alapot, elkeverjük benne az egészet, amíg egy krémes, könnyű, habos, bárányfelhőszerű valamit nem kapunk, és aztán összeállítjuk a krémes tortát, az egyik tésztalapot tegyük a tortaformába, kenjük szét rajta a vaníliakrémet, fedjük le a másik tésztalappal, tegyük be a hűtőbe egy órára, utána szedjük le róla a formát, és porcukorral, és mandulapelyhekkel megszólva kínáljuk. Most ezt én annyival kiegészíteném, hogy mivel ez nagyon kényes dolog, az ilyen krémes torta, ügyeljünk rá nagyon, hogy nagyon jól záródó, lehetőség szerint mindenféle szagot kizáróan záródó műanyag csatos torta dobozba tegyük be a hűtőbe hűlni, különben felveszi a hűtőben lévő dolgoknak a szagát, az aromáját, az illatát, és az nagyon-nagyon nem tesz jót neki. De igazából ennyi az egész. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, nem az. Érdemes rákeresni a lengyel krémesnek akár a videójára is a neten, és akkor látjuk, hogy annyira nem bonyolult elkészíteni az égetett tésztát sem, csak idő kell hozzá. Egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan készítsünk házilag mosogatószert? Nyilván, aki szeret odafigyelni arra, hogy ne kemikáliákkal dolgozzon, takarítson, mosogasson otthon, annak ez nagyon jó ötlet lesz. Ragyogó edények lesznek, természetes anyagokból készült, vegyszermentes, pénztárca barát módon elkészített mosogatószerrel, amit szépen mi gyártunk le házilag. Nyilván pénzmegtakarítás szempontjából, illetve a vegyszer csökkentés céljából is érdemes kipróbálni ezt a házilag készített mosogatószert, úgyhogy itt van egy hatékony, de tök egyszerű recept. 5 hozzávalóból készül, nyilván vannak receptúrák, amik nem habzanak megfelelő módon, és attól még egyébként ez ugyanolyan jól tisztít, csak hozzá vagyunk szokva, hogy amivel mosunk, az habzik. Akár tisztítószer, akár mosogatószer, akár pedig bármilyen mondjuk autósamporról van szó, vagy hajsamporról, azt gondoljuk, hogy akkor tisztít igazán jól, hogyha habzik. Aztán, hogyha a szennyeződésekkel szemben nem elég hatékony, akkor biztos szintén ugyanaz van, azért nem, mert nem habzik. A The Kitchen munkatársai kikísérletezték a legtökéletesebb módszert, és még nagyon különleges hozzávaló sem szükséges hozzá. Na, de hogy mi kell hozzá konkrétan? Kell hozzá fél csésze meleg desztillált víz. Ugye ezt be lehet szerezni bárhol. Fél csésze természetes alapanyagból készült gélállagú ökoszappan. Ezt is meg tudjuk szerezni, a gélállagú ökoszappan, ez azt jelenti, hogy ökoszappan, ami folyékony, tud, ez a pumpálós, ami ez a rezgős, nem teljesen folyós, hanem inkább egy kicsit olyan recegős. Kell hozzá fél csésze ecet, egy evőkanál illóolaj, ez nyilván opcionális, de érdemes a javaslatuk szerint a jojobát vagy a kókuszt kipróbálni, mert hogy ez mosogatás közben hidratálja a kezünk, kézfejünk bőrét, vagy esetleg levendulát és narancsot, a friss illatért, ezeket lehet keverni is. Opcionális szintén, de két táskanál só is nagyon jót tud tenni a mosogatószernek. Na, hogyan készül? Egy közepes méretű tálban keverjük össze a vizet és az ecetet. Ehhez a keverékhez adjuk hozzá az ökoszappanunk flakonjának a felét, ezt a gélállagút. Adjuk hozzá az illóolajat, illóolajakat, majd az egész keveréket ügyesen és hatékonyan dolgozzuk össze. Szerintem egy habverő az, ami a leginkább homogenizálni tudja mindezt. Ha az így kapott oldat nem eléggé gélállagú, akkor adjunk hozzá még sót, és szépen keverjük át még egyszer. Átöntjük ezt az általunk kevert mosogatószert egy adagolóba, és már használhatjuk is. Egyszerű, ráadásul tök hatékony szer a makacs szennyeződésekkel szemben is, a benne lévő illóolajoknak köszönhetően pedig a bőrünket is kiméli. Tehát mondom még egyszer, kell hozzá fél csésze meleg desztillált víz, fél csésze természetes alapanyagokból készült gélállagú ökoszappan, fél csésze ecet, egy evőkanál illóolaj, opcionális, de a jojobát, kókuszt ajánlják, hogy ápolja és hidratálja a kézfejünk bőrét. Lehet hozzá csepegtetni még levendulát és narancsot, hogy legyen illatos. És opcionálisan még 2 teáskanású, ugye ez azért kell, hogy gélállagú legyen a mosogatószer is. Egy közepes méretű tálban, tehát akkor mondom, még egyszer összekeverjük a vizet és az ecetet, ehhez hozzáadjuk az ökoszappan flakonjának a felét, mármint a flakon tartalmának a felét, hozzáadjuk az illóolajat, majd az egész keveréket összedolgozzuk. Hogyha az így kapott oldat nem eléggé gélállagú, akkor mindenképpen adjunk hozzá még sót, keverjük át még egyszer, és az általunk kevert mosogatószert szépen belerakjuk egy adagolóba, és már lehet is használni. És teszem hozzá, hogyha régi zsírfolt van bármilyen ruhán, rányomsz 1-2 pumpálásnyit arra a foltra, és úgy rakod be a mosógépbe, kiszedi a ruhából. Még ha régi is az olaj vagy a zsírfolt, zseniálisan kiszedi a ruhából, úgyhogy hajrá, szerintem érdemes kipróbálni. Melus ruhánál, baba ruhánál különösen hasznos tud lenni, és egyébként ez a szer még takarításnál is jó, felületi tisztításra, tehát konyhapultot mosni, kisbabának az etetőszékét mosni, gyerekszobában takarítani vele, akár a fürdőszobában a felületeket törölni vele, mindegyikre hasznos, zseniálisan jól működik és jó az illata.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gazdik, kutyások, tessék figyelni, most a mannapközi állatbarát rovatában itt a 98.6 Manna FM-en szófogadó és engedelmes kutyákat fogunk nevelni. A foglalkozás nyilván a kulcsa, a hatékony nevelési módszer, úgyhogy az együtt töltött idő is tud nagyon hasznos lenni. Ugye a kutyatartóknak csak egy jelentős része az, aki azt mondja, hogy felmerül benne a kérdés, hogy hogyan lehetne még jobb gazdi, hogyan tudna még jobb kapcsolatot kiépíteni a kutyájával, és hogyan tudná mindezt tudatosan csinálni. Azt mondják a szakértők, hogy annak a kulcsa, hogy engedelmes kutyát neveljünk, egyértelműen a hosszantartó türelem, a mérhetetlen kedvesség és a szerető szigor, ami inkább fegyelmet jelent. Elsősorban meg kell értenünk azt, hogy hogyan gondolkozik egy kutya, és miként tudjuk elérni azt, hogy szót fogadjon nekünk. Hogyha ezt sikerül elsajátítani, akkor egészen biztosan nagyon jó kommunikáció fog szépen kialakulni és virágba borulni majd a gazdi és a kutya között. Minél hamarabb kezdjük el a kutya nevelését, annál nagyobb az esélye arra, hogy a szófogadó kutya az valóban szófogadó kutya legyen, ezért aztán a legjobb egészen pici kortól elkezdeni ezt a folyamatot, kezdve azzal például, hogy azokat a szokásokat, amik számodra nem szimpatikusak, egyszerűen figyelmen kívül hagyod, így aztán a kutya ezeket mi hamarabb abba fogja hagyni, hiszen nem kap figyelmet rá. Ami pedig nekünk tetsző viselkedés, azt jutalmazzuk, dicsérjük, arra pedig rá fog szokni. Mint a gyerekek, érdemes már ebben az időszakban kialakítani a napi rendet is, pont mint a gyereknél. Legyél mindig következetes, ha valami nem tetszik, jelezd neki, ellenkező esetben pedig dicsérd meg, így nagyon hamar érteni fogja, hogy mi a számodra tetsző cselekedet, és már ebben a korban is elkezdhetjük tanítani őt az egyszerű parancsokra, a későbbiekben pedig ezt természetesen tovább is fejleszthetjük. Érdemes már ebben a korban megtanítani a kutya számára azokat az alapvető parancsokat, amik szükségesek az ő szocializációjához. Például, hogy a kunyerál, vagy esetleg ugat is, annak reményében, hogy kaphat egy kis ételt, akkor fontos, hogy erről leszoktassuk, és semmi esetre se adjunk neki a vacsiból, ebédből. Úgyhogy érdemes követni az erre szóló tippeket is. Aztán a minőségi idő, ugye, ami nagyon fontos, pont mint a gyereknél. Ahhoz, hogy a kutya engedelmes legyen, hogy elfogadja a véleményünket, hogy figyeljünk rá, hogy számítsunk neki, ahhoz nagyon fontos minőségi időt együtt tölteni. A sétáltatás, vagy a rendszeres fésülgetés, beszülgetés során képesek vagyunk csak rá koncentrálni, és ezt meghálálja a kutya. Ő ilyenkor ezt érzi, hogy ő van a középpontban, és meg is próbál majd úgy viselkedni, hogy azzal imponáljon nekünk. Úgyhogy adjunk neki személyes teret és időt, ugyanakkor játszunk és foglalkozzunk vele, tanítsuk behívásra, vezényszavakra, és hogyha ezeknek engedelmeskedik, akkor jutalmazzuk, és így tudni fogja, hogy jót cselekedett, és akarja még többször csinálni. Aztán nagyon fontos a rendszer, nem csak a gyerekeknél, lám, ugye a kutyáknál is. Nagyon fontos, hogy minden naplak meglegyen a maga kerete. Reggel vigyük el sétálni, etessük meg, mielőtt elmegyünk a munkába, ugyanezt tegyük meg, mikor hazaérünk, és a séta során figyeljünk arra, hogy a kutya ne húzzon, hiszen nem ő sétáltat minket, hanem mi őt. Ügyeljünk arra is, hogy amikor szükségét érezzük, mellettünk jöjjön a kutya, és mi határozzuk meg az irányt, ugyanakkor fontos, hogy hadd élvezze ő is a sétát, és lehetősége legyen arra, hogy szabadon szaglásszon és felfedezhessen. És hogyha ő sokáig időzik egy látszólag jelentéktelen kis zsámbéknál, foltocskánál, száraz fűnél, hagyjuk hadd szaglásszon, nem tudjuk, hogy milyen híreket kapott ő ott. Mi nem látjuk, de ő látja. A rendszernek az a lényeg, hogy szabályok vannak, amiket be kell tartani, és így tud igazán jól működő, kiváló kapcsolat lenni a kutyus és a gazdája között. Az olyan alapvető parancsok elsajátítása, mint a maradj, ülj, állj meg, elengedhetetlenek, hogy a sétálás folyamatában a kutya biztonságban legyen mellettünk. Ez is fontos. Sosem késő elkezdeni, ezt is érdemes a fejünkbe vésni, mert hogy annyit mindenképpen érdemes leszögezni, hogy bármikor elkezdhetjük a nevelést, maximum egy kicsit nehezebb dolgunk lesz, de semmiképpen sem szabad elkeseredni, mindent meg lehet oldani, és még az öreg kutya is tanul új trükköket, csak az a fontos, hogy az ember legyen eltökélt, legyen határozott, következetes, és ne veszítsd el az önuralmad, ne akard leuralni a kutyát, ne akard dominálni őt, ne azért legyen kutyát, hogy valakin uralkodhass, csak hozd meg a szabályokat, készíts napirendet, tölts minőségi időt a kutyáddal, és meglátod, hogy egy elképesztő szeretetteljes kapcsolat tud kialakulni köztetek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a budapesti és